0: amit a Fidesz tett az előző időszakban. Ugye Sülyök Tamással szemben az volt az érv, hogy csak a Fidesznek volt a jelöltje, az ellenzékkel nem konzultáltak, ugyanez a kifogás Baka Andrással szemben is megfogalmazható. Tehát ugye a Fidesz most aratja le, amit 2011 óta vetett, de azért ne felejtsék el a Tisza döntéshozói, hogy előbb vagy utóbb ő nekik is le kell aratni azt, amit most elvetnek.
1: Szívesen kérdeztem volna arról, hogy a mandátum korlátozás, a 12 év és a miniszterelnöki 8 év, az mennyiben egyeztethető össze a választói szabad akarattal, de erre már nincs időnk.
0: Röviden válaszolok, nem egyeztethető össze.
1: Értem, meg vagyok lepve a válaszon, és azt szeretném, hogyha legközelebb erről is beszélnénk, kicsit bővebben. Köszönöm szépen, hogy itt
0: van. Én köszönöm a meghívást.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megkezdte a hármas metró meglévő dokumentumainak ellenőrzését a Budapesti Közlekedési Központ, hogy felmérjék, hogy mi valósítható meg és hogyan valósítható meg a hármas metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klub elnöke a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy itt van. Hát azért ez egy évek óta húzódó ügy, nagyon sokszor volt ez belengetve, sokan nagyon örülnének neki. Mit adna Budapestnek és az agglomerációnak, hogyha végre elkezdődne az első kapavágás?
3: Hát mondhatom nyugodtan évtizedeket is akár, mert ugye ez már azért, hát talán még az előző rendszer meg volt ígérve a káposztásmegyeri lakosságnak, hogy ott lesz metró. Most úgy tűnik, hogy ott egyébként nem lesz, tehát pont a lakótelepnek türelemmel kell lennie még egy kicsit. Hát ugye a Rákospalota Újpesti meghosszabbítás egyébként az ugye a legfontosabb állomását azért kezeli ennek a vonalnak, tehát ugye itt a vasúttal való kapcsolat az egy fájó hiány volt, mondjuk, hogyha valaki ránéz a térképen, akkor nyilván látja ezt, hogy miért, hogy az északról beérkező vasútvonalak, elővárosi vasútvonalak nem találkoztak a metróval, csak a nyugati pályaudvarnál. Ezért aztán ugye az angyalföldi régióba ment volna, annak, hát hogy is mondjam, macerásabb volt egy kicsit az eljutás, itt villamossal lehetett operálni, vagy visszafelutazással, de hogy azért ez nem egy nagyon utasbarát megoldás egyik se, és hát az a folyosó ez eléggé felértékelődött az elmúlt évtizedekben. Azt azért látjuk, itt a Váci úti iroda folyosóra gondolok, mint munkahely.
2: Mik a következő lépések? Tehát odáig, hogy terv van róla, az fantasztikus. De hogyan juthat el ez tényleg a megvalósításhoz?
3: Hát tudtom, hogy még olyan, tehát még terv is csak úgy van róla, hogy azért most ott újra terveznek egy ilyen kihúzót, amivel ugye megforgathatnák a szerevényeket a Rákospalota-újpesti. Hát ideiglenes végállomás, nem szeretem ezt a szót kimondani, mert ugye a hévnek is ideiglenes végállomása van a közvágóhídnál, mint egy 120 éve. Úgyhogy reméljük azért, hogy itt egy kicsit jobban járnak a helyi lakosok, tehát hogy nem kell ennyit várniuk majd a folytatásra. Már csak azért se egyébként, mert itt értem, volt már ugye egy műsorban, amikor beszéltünk erről a témáról, és ott érthető a szerelvény problémával való magyarázat ennek az ügynek, hogy miért nem megy tovább a hosszabbítás.
2: Igen, mert hogy aki esetleg azért arról lemaradt volna, tehát hogy ugye az eredeti terv az egészen kimenne Káposztásmegyeri után, azt hiszem, hogy öt megállóról volt szó, igen. És akkor ez a kettő van föld alatt, utána pedig felmenne a...
3: Igen, a jelenlegi 14-es villamosnak a pályáján lényegében menne tovább ki a metró lakótelepig, ugye az egyes, meg a kettes részre is. És ez most úgy tűnik, hogy jelenleg, hát nem mondom, hogy kútba esik, de hogy elhalasztásra kerül.
2: És ennek oka pedig az?
3: És ennek oka pedig az, hogy nincs elég szerelvény a metróra. Ezeket az orosz, hát most hagyd ne minősítsem őket roncsoknak, de hogy nagyjából ez a véleményem. Ezeknek a beszerzése az ugye nyilván egy csomó akadályba ütközik, mondjuk például annak az akadályból, hogy a maga a gyártó is szankció alatt van, tehát nem valószínűleg tudna szállítani szerelvényt. Meg hát nem is biztos, hogy ezekkel a szerelvényekkel hosszabb távon érdemes lenne tervezni. Úgyhogy itt mindenképpen az a probléma a nagyon meghosszabbítás tekintetében, hogy egyszerűen nincs elég szerelvény, a mostani szerelvény az ennyire elég. Amit egyébként felvetnénk, meg hát föl is vetettünk ugye itt Facebook posztokban, meg hasonló kommunikációs felületeken, hogy azért itt van egy másik metró, a kettes metró, amit ugye elvileg össze szeretnénk kötni előbb-utóbb a Gödöllői hévvel, ugye oda is kellenek szerelvények. Most egy-két szerelvényt oda beszerezni egyébként előre, tehát nyilván tudjuk, hogy ez egy hosszabb, egy sokkal nagyobb projekt, mint itt a hármas metrónak ez a nyúlfartnyi hosszabbítása, tehát valószínűleg az nem fér bele a 2030-as időszakba. Még egyébként ez is csak cipőkanállal szerintem. De ugye a szerelvény beszerzést meg lehetne kezdeni, ismerve azt egyébként, hogy ott milyen kötöttségek vannak. Hát a kettes metrót tudjuk, hogy milyen kötöttségei vannak, pont ugyanolyan, mint a hármasnak nagyjából. Úgyhogy oda be lehetne szerezni egy-két olyan szerelvényt, amelyiket nagy új szükség lesz. Itt van még gond a biztosító berendezésnek, tehát még egy csomó egyéb gond van, de a szerelvény gondot így el lehetne hárítani, és ezáltal ugye ez a meghosszabbítás valószínűleg jóval előbbre kerülhetne, mint a mostani, mint hogy várvánk az orosz szerelvényekkel kompatibilis valamit be tudunk szerezni esetleg, meg ezzel a régi biztosító berendezéssel valahogy zöldágra tudunk vergődni, illetve vonatbefolyásoló berendezéssel pontosabban fogalmazva. Tehát, hogy itt azért lennének olyan megoldási lehetőségek, amik a Káposztásmegyérek életét, hogy is mondjam, legalább középtávon megkönnyítenék.
2: Uh-huh. Hát az biztos, hogy nagyon összetett a kérdés, és talán ez látványosabb, mint mondjuk a metró beszerzés lenne. Reálisnak tartja ezt a becsült 120-160 milliárd forintos összeget? Csak azért is kérdezem, mert hogyha itt ez még nagyon a tervezés előtti fázisban van, akkor ez még akár változhat is, hogyha csak az autópályákat nézzük, akkor ott ugye azért sorra lehet hallani, hogy korábban meghatározott összegek töredékéből is ki lehet hozni a matekot. Itt is számíthatunk ilyen számokra?
3: Vagy hát ugye visszautalnék most erre a sajtótájékoztatóra, amire gondolom ön is gondolt, hogy itt legutóbb ugye a hétvégén történt az, hogy bejelentették, hogy hát a Mészáros-Lőrinc-féle konglomerátum 150 milliárdja helyett ugye a másik két vállalkozó az 50 milliárdért is tudna üzemeltetni az M6-os autópályát. Egyébként az eddigi rendszer az nagyjából erről szólt, hogy ilyen két-háromszorosnak látszó túlárazásokkal operáltunk, és nem csak az autópályáknál, hanem a vasúti beruházásoknál is. Tehát pont ezt várjuk mi is, hogy egy picit jobban átvilágítva átgondol ezeket a történeteket, itt azért csökkenhetnének az árak. Ez, ami most így be van lengetve, ez szerintem rendkívül magasnak tűnik egyébként erre a projektre. Tehát itt én várok egy olyat, hogyha tisztázódik a műszaki tartom, akkor itt akár jóval lejjebb is mehetnek az árak.
2: Milyen extra nehézségek jöhetnek, mert hogy itt több tucat ingatlan van, amit még meg kell vásárolni ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön a munka. Ez hogy néz ki, vagy ez mennyiben lassíthatja és drágíthatja a folyamatot?
3: Hát én úgy tudom, hogy ez a folyosó, ami egyébként a hármas metrónak kell, ez már ki van szabályozva, rendelkezésre áll. Ugye itt egy kisajátítandó ingatlanokról van talán szó, de egyébként akik ide építkeztek, azok tudták, hogy abban a folyosóban építkeznek, ahol a hármas metró lesz. Tehát én úgy tudom, hogy ez nem okozhat nehézséget.
2: Beszéljünk egy picit még itt az ön által már említett hármas metró szerelvényekről. Ugye a légkondi kérdése nem meglepő módon idén-nyáron is előkerült. Mi a probléma ezzel itt? Hogy nem lehet beszerelni légkondit a kocsikba?
3: Hát és ez minden nyáron elő fog kerülni egyébként, amíg ezek a szerelvények futnak. Itt most a fő probléma az orosz gyártónak a nehézkes elérhetősége, én úgy tudom. Tehát nem technológiai lehetetlenségről beszélünk, bár hogy itt a szerelvénynek a tetejének a teherbírása is kérdéses volt egy ideig, de én úgy tudom, hogy több vállalkozó is lenne, aki ezt meg tudná oldani. Csak ugye itt a szerelvény gyártója az, hát most nem tudom, a szankciók miatt, vagy egyébként is gyakorlatilag elérhetetlen a BKV számára, úgyhogy...
2: És itt ilyenkor olyan szerződések vannak, hogy itt nem lehet maszekolni, tehát hogy nem lehet hazai vállalatokkal, vállalkozókkal, meg légkondikkal ezt megoldani?
3: A legjobb tudomásom szerint így akkor ilyen garanciavesztési ügyek merülhetnek föl. Mondjuk az kérdés, hogyha egyébként a gyártó amúgy se reagál szinte semmire, akkor ez miért probléma? Tehát, hogy itt nyilván BKV-nek a aktuális szakemberit kéne erről megkérdezni, hogy tulajdonképpen hogy állnak ezzel az egész, egyáltalán válaszol nekik az orosz partner. Hát én amennyire régebben ráláttam erről, hogy sokszor még a válaszolási készség se igazán volt, hogy is mondjam, a csúcson az orosz partner részéről.
2: Szép kilátások. Minden esetre én azért remélem, hogy első körben ez a két megálló, aztán később majd az öt megálló is megvalósul. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klubban. Hogy első körben ez a két megálló, aztán később majd az öt megálló is megvalósul. Pongrácz

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 12 ember meghalt, több mint 40 pedig megsérült vasárnap hajnalban az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében, miután felborult egy lengyel turistabusz. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a járművet vezető lengyel férfi ellen, aki elaludhatott a volánnál. Vendégünk Köves Szilárd.
3: Aki nem más, mint vezetéstechnikai oktató, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Örülök, hogy itt van. 4,5 óra vezetés után legalább 45 perc szünetet kell, hogy tartson ugye a busz vezetője. A rendszeres napi pihenő pedig legalább 11 óra, és ezek a szabályok 2024 óta így vannak. Miközben egyébként ön azt mondja, hogy a rendszer gyenge pontja az, hogy a szabály és az ellenőrzés előírja a pihenést, de nem garantálja annak a minőségét, ugye?
4: Ez gyakorlatilag pontosan így van, és sokkal régebben írja elő ezt a vezetés és pihenőidőt azóta 2006 óta van az 561-es LK rendelet, amit többször módosítottak, de az alapok megmaradtak. 9 óra vezetés egy nap, maximum 2-szer egy héten hosszabbítható.
3: Ez egy uniós szabály, igen.
4: Így van. Sőt, unión kívül is ott AETR-nek hívják, az is nagyon sokban hasonlít, minimális eltérések vannak, de minden arról szól, és egyébként papíron ez teljesen működőképes is, hogy az ember a legfontosabb, és hogy tényleg meglegyen a pihenéshez való joga. Itt meg kell különböztetnünk egyébként kétféle pihenést, az egyik a munkaközi szünet, amikor ugye ezt a 45 percet kiveszi, meg amikor egybefüggően legalább 9, illetve 11 órát kellene, hogy pihenjen, és nagyon sok cég biztosítja ez a feltételt, nagyon sok olyan kamionos pihenő van, buszos pihenő értelemszerűen, ahol szállodázni lehet, vagy legalábbis normál körülmények között lehet ágyba aludni, mosdó, mosási lehetőség, stb. De nagyon sokan a parkolókban alszanak, ahol viszont nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet feltétlenül biztosítani. Ráadásul nem mindig éjszakára jön ki a pihenési idő. Tehát én voltam olyan helyzetben, teszt vezettem, 11 órakor megálltunk délelőtt, este 8-kor indulhattunk, mert ugye addig nem mozdulhattunk sehová. 11-től fél egyig még ott kukorékoltunk, jöttünk, mentünk, aztán bedőltünk ugye aludni, mit ad Isten, fél 5-kor már fönn voltunk, és este 8-ig akkor sem mozdulhattunk sehova. Utána elindultunk bele az éjszakába, és azért nem volt egyszerű ott vezetni.
3: Amikor felsorolja azokat a tényezőket, amelyek ugye a pihenést befolyásolják, meleg, zaj, alvászavar, a kártya pihenés, nem az ember, ugye, akkor ugye hozzáteszi azt, hogy azért a járművezetők döntését befolyásolja az elvárás föntről, ugye, aki alkalmazza őket, meg nyilván az utasoknak is kell valamilyen, hogy mondjam, nyugvó pontra jutniuk, hogy miért állunk ennyit. Ezek a tényezők mennyire kapcsolhatók ki? Van-e önálló döntési faktor ebben?
4: Én attól félek, hogy nincsen. Tehát nyilván fölvállalhatja a konfliktus, de ő ebből jó nem fog igazándiból kijönni. Ennél rosszabbul meg nem jöhet ki ebből a történetből, de amit ebben látni kell, hogy ma már nincs raktározás, just in time van. Hogyha külön járat, akkor ugye az utasok azok, akik a megmondói igazándiból annak, hogy milyen programot
3: szeretnének. Az mit jelent, hogy nincs raktározás?
4: Hát, hogy amikor mondjuk egy autógyárba visznek alkatrészt, akkor időkapura kell érkezni. Tehát, hogy nincsenek raktárak, ahol tárolják az alkatrészeket, hanem ha időben ott vagy, akkor tud menni a szalag, hanem akkor baj van. És ez nyilván az összes szereplőnek problémát tud okozni, a megrendelőnek, a szállítónak, a gépkocsi vezetőnek, és azért ők megpróbálnak odaérni mindig időbe.
3: Amikor meglátta a baleset felvételeit, ugye utána készült felvételekről van szó, illetve meghallott, hogy mi történt, akkor az elképzelése mennyiben módosult ahhoz képest, amit sejtett arról, hogy mi történt?
4: Hát Én csak, mintha az ötös lottó számait kérdezné, tehát fogalmam nincs, hogy mi történt pontosan, azt tudom...
3: Nagyon sok változó van ebben?
4: Nagyon sok. Tehát itt ugye most feltételes módban hangzott el, hogy mivel vádolták meg, és hogy elalhatott...
3: Mivel gyanúsított.
4: Bocsánat, mivel gyanúsított, nem vagyok jogász, tehát ebből az következik, hogy... Ez a legvalószínűbb, de ugye itt lehetett telefon, bármi egyéb. Nem hiszem, és nem is szeretném bántani a kollégát, sőt kifejezetten olyan szempontból mellette lennék, hogy ez egy hihetetlenül kemény összetett feladat. És ugye én azt mondom, hogy sajnos majdnem minden nyáron találkozunk egy ilyen balesettel, de télen is időnként, mert ez a szervezés adja azt, hogy simán bármikor belefuthatunk egy ilyen dologba. Ugye itt amennyire én tudom, de nyilván ezt majd hónapok múlva fogják megmondani pontosan mindenféle mikronyomokból a hozzáértők. Amennyire én tudom, négy kézbe voltak, tehát két gépkocsi vezető volt, és ilyenkor ugye az egyik vezeti a 4,5 órát, a másik meg valahol üldögél, és vagy elalszik, vagy bebóbiskol, vagy nem, de hát aki már utazott mondjuk akár autóba, akár buszba több órát utasként, hát azért azt tudja, hogy ez nem egy pihentető alvás.
3: A cikkek azt mondják, hogy az, hogy letért a busz, az lehet, hogy más következményt adott volna, nem ennyi halottat, nem ennyi sérültet, hogyha van ott egy szalagkorlát. Ez nem túl laikus megközelítés?
4: Hát ezeket arra találták ki, hogy megvezessék az ilyen járműveket, nyilván ütközési sebesség, becsapódási szög, stb. Persze minden segíthet, de hát van egy hármas...
3: Hát mekkora tömeggel ment az a busz, tehát?
4: Hogy hát egy ilyen busz az ilyen 18-20 tonna plusz ugye a sebesség newtoni fizika tömegszer gyorsulás, de azért ezt méretezik a mérnökök.
3: Én pont itt vesztem el egyébként ebben a történetben. Igen?
4: Ahogy én szoktam fogalmazni, ugye három szereplőnk van a közlekedésben, a gépjármű, az út és az ember. A ma ember a tegnap útján, a holnap autóival közlekedik. Tehát emberi szempontból mi nem sokat változtunk az elmúlt mondjuk 150 év alatt, az autóink meg azok az űrprogramban vannak.
3: Ön említett, hogy milyen gyakran fordul elő ilyen eset. Azok a technikai vívmányok, amelyeket ismerünk, tehát a sávtartás, meg a rezgés észlelés, meg a fókusz elmenetele a sofőrnek, hogy ekkor jelezzen ugye a busz, hogy ezek a legújabb járművekbe mikor kerülhetnek be?
4: 2024. július 7-e óta kötelező már úgy kibocsátani nagy járművet, tehát terautót, buszt, hogy benne kell lenni legalább a sávtartásnak, az alkohol figyelésnek, az adaptív tempomatnak, már sokkal régebben a borulásgátlónak. Ezek létező technikák voltak eddig is, nyilván ezek drágábbá tették, hogyha berendelte valaki. Ezekkel egy probléma van, egyrészt a fizika határaig tudnak csak segíteni, másrészt pedig, ami véleményem szerint nagyon fontos, hogy még ott tartunk, hogy adott esetben kikapcsolhatja a gépkocsi vezető. És még egy dolgot el kell mondanom.
3: Ezeket a technikai vívmányokat.
4: Igen, tehát ő mondja azt, hogy ez őt zavarja. Van ezekben a járművekben egy úgynevezett fekete doboz, tehát ez a legegyszerűbb megközelítés, ami az ilyen eseményeknél a baleset előtti néhány másodpercet, meg az utáni néhány másodpercet rögzíti, de olyan szinten, hogy a kormányszögtől a gázpedál állásig, a fékpedál, tehát mindent, ami fizikailag végrehajtható a busszal, ebből nyilván vissza tudnak számolni arra, hogy milyen mozgás történt. És amikor azt mondjuk, hogy elalszik valaki, az is nagyon fontos, hogy ezek mikroalvások. Tehát ezek a buszok, ezek minimum 80-nal mehetnek, 90-nél 25 métert tesz meg egy jármű egy másodperc alatt. Bealudt a gépkocsi vezető, csak bebólintott egy másodpercre, leszaladt a 2-3 méter széles leállósávra, vagy patkára, onnantól kezdve gyakorlatilag nincs ember, aki ezt megfogja. És ráadásul ilyenkor nyilván fölriad és túlreagálhat dolgokat, nem szeretném meggyanúsítani, de ez benne van a lehetőség ebbe a dologba.
3: Higgy el, hogy nem azért mondom, hogy ritkánban találkozzunk, mert nem volt az érdekes, amit előadott, csak rendkívül megrázóak ezek a képek, és nyilván azok a családtagok, azok, akiket érint ez a baleset, nem is tudják, hogy elképzelni, hogy hogyan tovább. Azt remélem, hogy kellő tanulságot le tudjunk vonni ebből az esetből is, és köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én köszönöm is egyébként részvétem a családoknak.
3: Ezt mi is kívánjuk a szerkesztőség nevében. Itt van velünk Szlazsánszky Ferenc, aki az aktuál műsorvezetője lesz. Feri, van téma elég?
5: Szervusz András, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, téma bőségben vagyunk, mint általában. Beszélünk a kormányzás első 100 napjáról, beszélünk a mai alkotmánybírósági döntésről, beszélünk arról, hogy Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a dunai munkálatokhoz. Magyar Péter úgy reagált, hogy a kő nem lehet az új búcsúcédula, ami nagyjából azt jelentheti, legalábbis gondolom én, hogy ezekkel a felajánlásokkal nem lehet megváltani a régi bűnöket. Aztán beszélünk arról, hogy mégsem Mészáros Lőrinc és Szíj László cégcsoportja üzemeltetheti az elkövetkezendőkben az M6-os autópályát, mert hogy óriási túlárazást gyanít a kormány, de azért az említetteknek nem kell szomorkodniuk, legalábbis egyelőre, mert van egy 35 évre szóló keretszerződésük a teljes magyar úthálózat működtetésére. Ez 24 ezer milliárd forintnyi teljes összeg, jól mondtam, 24 ezer milliárd forint. És ha lesz időnk, akkor arról is beszélgetünk, hogy szentmisét tartottak Búzs Balázsért, aki az NKA ügy kapcsán ül börtönben. A Fideszből a fotók alapján egyetlen ember, Hankó Balázs vett részt ezen az egyházi jellegű megemlékezésen, eseményen. Albert Enikő, Lendvai Ildikó és Zamecsnik Péter lesznek a vendégek, már itt is vannak, hamarosan kezdünk.
3: Nagyon érdekes vendégek és jó témák, Feri. Maradjanak velünk a nézőknek, mondom, és maradjanak velünk ezen a héten, ez volt az Egyenes Beszéd, és jövünk még négyszer is a héten, úgyhogy számítok önökre. Jó éjszakát, viszlát!

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 3 évtizede nem látott összetettségű és nehézségű munka folyik Dunaszent Benedek és Paks között. Ezt mondta a hétvégén Magyar Péter, aki a helyszínről, Paksról figyeli, hogy hogyan készítik ezt az ideiglenes fenékküszöböt, illetve a 2 bárkának a süllyesztését. Ugye itt az elmúlt időszakban mindenki ezt figyeli, hogy mégis mi történik Pakson, hogy hogyan lehet stabilizálni a Duna vízszintjét, és aztán itt előkerültek vízlépcsős megoldások, a szakemberek, illetve a civilek is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával. Na de mi a helyzet most, mennyire működik majd ez az ideiglenes megoldás, és mi lenne a hosszú távú megoldás? Erről fogok beszélgetni Lelősi Miklós vízépítő mérnökkel, akit telefonon kapcsolunk. Jó reggelt, örülök, hogy itt van velünk.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
1: Beszéljünk egy picit erről a jelenlegi helyzetről. Mit lát ön most, mi a véleménye erről az ideiglenes fenékküszöb építéséről, illetve a bárkasüllyesztésről? Segíthet ez nekünk rövid távon?
2: Rövid távon mindenféleképpen. Tehát a maga a fenékküszöb, a fenékgát, az tud vizet emelni. A bárkákról nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom annak a hatása, hogy milyen lesz. Az annyira egyedülálló, hogy nem lehet tudni. Tehát az a vízsebességtől, víznyomástól, mindentől függ, hogy az megáll helyét, vagy nem. A fenékgát, ha az megépül, akkor az ideiglenesen biztos, hogy meg tudja emelni a vizet.
1: Itt az ideiglenesség az mit jelent? Tehát itt hónapokra, évekre, évtizedekre kell gondolni. Azért azt hiszem, hogy annyit még nem tudunk a jelenlegi helyzetről civilként, hogy itt az ideiglenesség az mégis mit fed.
2: Hát ez szerintem hónapok, hogyha amennyiben rendeződik a Dunának a vízhozama. Ha gyakorlatilag beáll a régi vízhozam, lesz csapadék, akkor ez olyan hosszú távon nem kell alkalmazni. Nem is lehetne, mert mivel ezáltal a hajózás is megbírulna.
1: De hát jön az újabb nyár, valószínűleg újabb a szájos nyaraknak nézünk elébe, tehát kellene egy hosszú távú megoldás. Milyen vízduzzasztási módszerekkel lehetne emelni itt a Duna vízszintjét? A vízlépcsőe, ami a legjobb megoldásnak tűnik?
2: Igen, mindenféleképpen Fajsznál, Mohács térségében meg kell építeni. Az a legelső a magyarországi tervezendő 3 vízépcső közül, ez kell legelőször. Ez biztosítja a hajózást, és legfőképpen a Paksnak a vízellátását. folyamatos biztos vízellátása.
1: Hogy néz ki egy ilyen vízlépcső építése? Mennyi időt vesz az igénybe? És ugye aztán majd beszélünk arról is, hogy ennek a természetre milyen hatása van, mert hogy emlékeinkben azért él, hogy volt más szó Magyarországon vízlépcső építéséről, de hát ott civil kezdeményezések, többek között civil kezdeményezések miatt ez nem valósult meg idáig.
2: Szóval ennek a tervezése durván van 1-2 év, és ezt ha előkészítik, és teljesen erre ráállnak, ezt meg lehet csinálni a hatástanulmánnyal együtt. Az építés én véleményem szerint már a mai technikával ez 3-4 év alatt elkészülne. Itt az a baj, ugye, ami nem maga a vízlépcső építés a sok, hanem a hozzá kapcsolódó töltésfejlesztések, mert ennek a hatása visszamenőlegesen, ugye egész Dunaújvárosi Gadonyig a hatása, na most addig meg kell magasítani a töltéseket is, mert akkora víztömeg, akkora vízoszlop nehezedik rájuk, tehát ezért lenne ez nagy munka, de 3-4 év alatt szerintem elkészülhet.
1: Akik attól félnek, hogy itt természetre rossz hatással lenne egy ilyen vízlépcső, azoknak mit tud mondani? Ebbe bele kell törődni? Valóban veszélyes lehet ez a természetre? Hogyan képzeljük ezt el? Milyen problémák merülhetnek fel?
2: Én jó példának csak fel tudom hozni a osztrák vízlépcsőket, de magyarországi példát is tudok, az a kiskörei. Kiskörítő ugyanúgy félt mindenki, ott a példaértékű Európa legtisztább, legújabb, hogy mondjam, élővilág, olyan élővilág alakult ki a Tisza 2-nél, a kiskörei vízlépcsőnél, hogy csodálatos, Európa szerte. Tehát itt semmi, nincs feltöltődés, nincs semmi, működik. Most is ugye az tározott be 150 millió köbmétert, és abból látta el a fél alföldöt vízzel. Tehát ilyettől szerintem nem kell félni.
1: Ha esetleg mégse a vízlépcső mellett döntenek, milyen más megoldások vannak, ami itt ebben a helyzetben segíthet? Van-e egyáltalán?
2: Hát, szerintem semmi. Tehát, hogyha nem emeljük meg a vízszintet, azt mással nem lehet. Lehet ilyen ideglenes fenéggáttal, de hát ez nagyon ideglenes, tehát ez tűzoltás, tehát ez nem oldja meg a problémát. Már itt maga a Dunának a problémáját. Paksnak megoldja ideglenesen, igen.
1: Hogyne, itt már beszéltünk időszakokról, hogy mennyi idő lenne ezt elkészíteni, stb. De maga ennek a vízlépcsőnek megvannak a tervei? Tehát itt csak ki kell húzni a fiókot, le kell ellenőrizni, hogy 2026-ban ez működőképes-e, és el lehet kezdeni a fejlesztést, vagy itt még különböző tervezési folyamatokat is be kell iktatni?
2: Szerintem ezt teljesen meg kell tervezni. A terve a Nagymarosnak van meg, mivel az el is kezdődött már az építése, tehát az megvan a terve, az csak újra engedélyeztetni kell. De az most ide nem játszik be, hogy így mondjam, mert most elsődlegesen ez kell, mert a Paks miatt ez a legfontosabb.
1: Hogyne, értem. Leerősi Miklós vízépítőmérnök, köszönöm a beszélgetést.
2: Kezdjük a program.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. Ezt közölték pénteken Vidnyánszky Attilával, aki ugye előtte csütörtökön itt volt az Egyenes Beszédben, és ott akkor arról beszélt, hogy meneszteni fogják őt a színház éléről. Ez egyelőre nem történt meg. Vidnyánszky Attila sok mindent mondott az Egyenes Beszédben, többek között az, hogy ő végig széllel szemben küzdötte ezt az elmúlt 16 évet. Azt hiszem, hogy a széllel szemben való úszásról, futásról beszélhetnének a függetlenek is. Itt is van velünk Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt.
1: Mit érzett az interjú alatt, után, gondolom, látta?
2: Igen, megnéztem az interjút, nem közvetlenül, de utána megnéztem, és hogy azt gondolom, hogy Attila egy olyan fajta másik realitásban él, ami messze van a mostani valóságtól, és hát nagyon szomorú volt látni azt a dühöt és azt az elkeseredettséget, ami az ő tisztánlátását teljes mértékben felborítja, és hát azt gondolom, hogy mivel hogy semmilyen fajta önreflexióra nem képes Vidnyánszky Attila, ezért nem várhatjuk el tőle, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy teljes mértékben a bűnöket fel lehet sorolni vele szemben, hogy ezt átlássa, és hogy igenis azt gondolom, hogy az elszámoltatás, vagy a számonkérés a szakma részéről teljesen jogos felé.
1: Mit várnak ettől az átvilágítástól? Hogyan lehet ezt jól, vagy hogyan kellene ezt jól csinálni, hogy itt ne lehessen azt mondani, hogy itt csak a politikáról van szó, hanem tényleg a szakmai szempontokat végigvenni?
2: Én azt mondom, hogy az átvilágítás nem a Független Előadó Művészeti Szövetség fogja végezni, tehát én azt gondolom, hogy megbízhatunk a mostani kormányzatban, és szerintem meg fogják nézni, le fogják ellenőrizni magát a működést, mint pénzügyi, mint pedig szakmai területen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta bizalom megvan a szakma részéről, és hát várjuk, hogy mit fognak találni.
1: Pénzügyileg még azt mondom, rendben, ott lehet látni, hogyha a számok beszélnek ilyen szempontból. Na de a szakmai szempontokból, ott mit lehet észrevenni, vagy ott mi az a kiugró dolog, amire azt lehet mondani, hogy itt valami nem stimmel?
2: Én azt gondolom, hogy ez megint a vizsgálatnak a eredményétől függ, hogyha az egész képet nézzük, szerintem azt kell látni, hogy a Vidnyánszky Attila olyan rengeteg pozíciót töltött be, hogy igazából azt érte el, hogy ezekben a pozíciókban teljes mértékben az ő esztétikája, az ő központilag irányított stílusa uralkodott, tehát hogy igazából ha megnézzük azt, hogy hol lehetett és hogy mik voltak a problémák, azok pont ezek, hogy mindenhol ő ült, és mindenhol ő hozta meg a döntéseket.
1: Már jó ideje ketté szakadt a színházi világ. Egy ilyen átvilágítás, vagy a jelenlegi helyzet, mit gondol, mennyire változtathat ezen? Mert ugye, ahogyan is mondta Vidnyánszky Attila, meggyőződéssel a saját igazságában, míg vele szemben a független színházak vagy egyéb társulások az ő igazságukkal állnak, és mindenki meg van róla győződve, hogy ő jól csinálja, és hogy a színházért és a nézőkért dolgozik. A jelenlegi helyzetben el tudja képzelni azt, hogy közelednek az oldalak egymás felé?
2: Én azt gondolom, hogy ez már el is kezdődött az interjú előtt sokkal, tehát a nyár elején mind a Magyar Színházi Társaság, mind a SZIDOSZ, mind a FESZ elindított egy olyan fajta megújulást, ami arról szól, hogy igenis üljünk le, beszéljünk egymással, és hogy tárjuk fel azokat a hiányosságokat, azokat a problémákat, ami ahhoz tud vezetni, hogy ezt az előadómusi szakmát újra egészségessé tudjuk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a munka elkezdődött, ehhez a munkához meg volt hívva a tárgyalói társaság is, a képviselői ott ülnek. Én azt gondolom, hogy ha le tudjuk vetkőzni ezt a fajta hatalommániát, ezt a központosítást, hogyha megvannak az önreflexiók, akkor a maga a szakma képes arra, hogy olyan újfajta szabályokat határozzon meg, ami szükséges és elvárhatóvá és működőképessé teszi a szakmát magát.
1: Tud egy konkrét példát mondani, hogy mik lennének ezek a fontos újítások, amik megreformálhatják a színházi életet?
2: Talán az első és a legfontosabb a kommunikáció. Tehát olyan értelemben, hogy egy ilyen olyan fajta horizontális kommunikáció jöjjön létre, ahol a különböző szervezetek nem monopol helyzetben vannak, hanem bizonyos értelemben rá vannak arra kényszerítve, hogy egymással beszélnek, hogy közös konszenzusos döntéseket tudjanak meghozni. És hogy azt gondolom, hogy ha a kormányzat is képes arra, hogy meg tudja szólítani ezeket a szervezeteket és a döntéseket, ne nem pedig egy hátsó szobában hozza meg, és erre rengeteg pozitív jel van, azt gondolom, hogy akkor ez az egyik legfontosabb dolog. Tehát utána persze meg lehet nézni az különböző etikai módszerek felállítását, és mindenfajta egyéb ilyen dolgot sorba lehet venni.
1: Ugye megtörtént az első hivatalos egyeztetés az új kulturális kormányzat és a szövetségük között. Mi vár most a függetlenekre? Mit ígértek? Hol tartanak most ezek az egyeztetések?
2: Hát az első egyeztetés történt meg, és azt gondolom, hogy ennek is a legfontosabb üzenete az volt, hogy a kormányzat végre szóba áll a függetlenekkel. Megnézzük az elmúlt 16 évet, számtalan alkalommal próbáltuk megtalálni a kormányzatot, és igazából még a leveleinkre sem válaszoltak. Az elmúlt 6 évben talán egyszer sikerült bejutni a minisztériumba, ahol csak egy mosolygásra futotta a minisztériumi felek felől. Tehát itt is azt hiszem, hogy a kommunikáció a legfontosabb, és az, hogy ezt folyamatosan próbáljuk tenni. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy amikor bemegyünk, akkor meg tudjuk határozni azt, hogy mikor fogunk legközelebb bemenni, ahol tényleg a szakmáról tudunk beszélni, lebontva a táncról, a színházról, a színházi nevelésről, az infrastruktúráról. Tehát ez mind olyan fontos terület, ahol, hogyha a kormányzat meg akar minket hallgatni, akkor a programok készen vannak, tehát hogy a Függetlenül Szövetség az elmúlt évben különböző szakmai szervezetekkel, alkotókkal együtt összehozott egy Dologidő című programot, ahol a program kész van, folyamatosan dolgozunk rajta. Ez egy vitaanyag, amire azt gondolom, hogy ha a kormányzat nyitott, akkor tudunk erről beszélni, és ez alapja lehet egy olyan reformnak, ami az egész előadó művészetet meg tudja újítani.
1: Mennyire tépezte meg a független társulatok számát, társulatait az elmúlt 16 év? Hányan maradtak? Van erről bármi kutatásuk, vagy ez benne van-e ebben a tanulmányban, hogy hányan élték túl ezt a viharos időszakot?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt vissza is akarok utálni a Vigyánszky Attilára, aki azt mondta felháborodottan, hogy hát nézzük meg, most már 200 színház van, és nem csak 80. Én azt gondolom, hogy pont azt az erőt mutatja a független szakma, hogy ha a színház csinálást azt nem lehet megszüntetni. Tehát, hogy ez nem arról szól a függetleneknél, hogy mennyi pénzt kapsz, és akkor csinálsz színházat, hanem arról szól, hogy elhivatott művészeink vannak, akik igenis színházat akarnak csinálni. Tehát persze fel lehetne sorolni, hogy ki nem kapott megfelelő támogatást, ki dolgozik, most már külföldön kiszűnt meg, de itt van egy állandó fajta mozgás, egy olyan fajta intenzitása a szakmának, ahol új belépők jelennek meg, és hát mindenki dolgozni akar, mindenki színházat akar csinálni a szakmának, ahol új belépők

0: oldalakon is, meg sok helyen, hogy hát éljenek meg a piacra, hát nem olyan bonyolult. Miért olyan bonyolult megélni a piacról, akár függetlenként, akár közszínházként?
1: Hát én igazából a függetleneket tudom elmondani. Talán azért nagyon nehéz megélni a piacról, mert a függetleneknek nincsen az a fajta infrastruktúrája. Tehát, hogy ha egy telt házzal megy egy előadásot, és 120 néző fér be, tehát eladni a jegyeket, és mondjuk a 4000 forinttal beszélünk, vagy 5000 forinttal beszélünk, egy 6 fős előadásnál nem tudjuk kifizetni a színészeket, tehát csak be kell szorozni magának az infrastruktúrának, is van egy költsége, a ruhatár, a takarítás, a technikus, és utána jönnek a színészek, tehát hogy telt házakkal se tudja kitermelni azt a fajta költséget a független terület, ami rentábilisra tudja tenni a működését. Tehát pont ezért van szükség arra, hogy támogatva legyen ez az oldala is az előadó művészetnek.
0: Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője, köszönöm, hogy itt volt velem, és remélem, hogy legközelebb már még jobb hírekről tudunk beszélgetni.
1: Így legyen, köszönöm én is.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallott.

Talk. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, ez itt a Somos a pályán című műsor. Szombaton 7 óra van. Amikor önök látják ezt a műsort, a felvétel időpontja viszont péntek délelőtt nagyjából 10:30 tájéka. Ami belefér az adásba, az, ez az időpont előtt vált nyilvánossá, úgyhogy Lantos Mihállyal, aki tanulástechnikai vagy módszertani szakember, illetve Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója. Jó estét kívánok, illetve itt van velünk Pulai András, aki a Publikus Intézet ügyvezetője és stratégiai igazgatója, valamint Zsolt Péter, szociológus, szociálpszichológus, politika elemző, nem mondom, hogy politikai, hanem politika elemző. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, itt vannak. Minden esetre érdekes kérdésekkel állunk szemben, hiszen lehet, hogy a nézők többet tudnak annál, mint amit most mi összefoglalunk, de Pakson például legfrissebb hírek szerint találkozott délelőtt az összes pártelnök Orbán Viktorral együtt, amennyiben oda elment Orbán Viktor. Minden esetre péntek délben ennyit tudunk.
3: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban van, rövidesen a második bárka is megérkezik, írja friss Facebook posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése már megtörtént, az utak kialakítása folyamatban van. A kövek beborítása pedig elkezdődött a mérnökök által készített tervek alapján. A kormányfő kijelentette, a bal parton a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depó kialakítását, és már ma megkezdődik azon az oldalon is a műtárgy építése. Hozzátette, első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. Jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter.
2: Néhány háttérinformációt a nézőknek még adok, mert azt lehet tudni, hogy Paks és Duna-Szent Benedek között épül ez a fenékküszöb, és hogy ugye a két lesülyeztett bárka metele megrakott kő társaságában ugye azért szorítja fel majd a vizet, hogy a víz az tulajdonképpen lehűtse a Paks még működő turbináit, ahogy én Aszódi Attilával hallottam a háttérműsort. Lehet, hogy nagyon szakszerűtlen volt, amit elmondok, de minden esetre 145 ezer köbméter kő beépítéséről beszélt a miniszterelnök egy sajtótájékoztatóján, ezt én átszámoltam. Ez nagyjából 1,6-1,8 tonna per köbméterrel számolva 232 ezer tonna, ami 1/4 millió tonna kőről beszélünk. Ehhez képest értelmezendő az, hogy a Market építő ZRT adott 10 ezer tonna követ, vagy ad, ugye oda szállít, ezt fölajánlotta. Itt tartunk most, mi a ti meglátásotok, hogy ez önöké?
4: Én egy kicsit bíztam benne, hogy Balatonra, mint egységre számolod át a követ, ezt még a műsor végéig meg tudod tenni, mert az, amit igazán értenek az emberek, hogy fél balatonnyi, nem tudom mennyi, nem számoltam ki, fél balatonnyi kő megy bele a Dunába, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy itt, tehát ez egy történelmi esemény. Ugye a rendszerváltásnak az egyik fontos eseménye a Bős-Nagymarosi erőműnek, legalábbis annak a magyar részének a megtorpedózása, és azóta lényegében nem épült magyarországi nagyvízen semmilyen vízi létesítmény, nem vagyok én se terület szakértője, de...
2: Hú, András, politikai... emlékezz vissza, bocsánat, hogy ne felejtsd szabad, hogy a szocialistáknál volt a fenékküszöb lobby, tudod?
4: Igen.
2: Nem Csók Jánossal az élet.
4: Volt, bizony. Igen, abszolút. És nyilván nem törtek át, mert akkor még ugye a rendszerváltáskor ugye az SZDSZ, a Fidesz, meg a mostanában az ilyen kemény zöld áramlatokhoz tartozó szakemberek voltak azok, akik ezt az ügyet vitték. Egy részük nyilván szakmailag, más részük pedig nyilván inkább politikailag, ők voltak többségben. Az érdemben hozzájárult a rendszerváltáshoz, és egy ilyen antipolitikai, politikai rendezvény halmot tudott belőle csinálni. De ennek lett egy ilyen kellemetlen mellékkövetkezménye, hogy 36 évig nem lehetett Magyarországon semmiféle vízművet építeni, maximum csak ilyen eldugott helyeken, ahol senki nem vette észre. Ezt a Dunán ugye nem lehet megépíteni, hogy senki se vegye észre. És hát úgy tűnik, hogy a kormányzatnak sikerül, meg a Magyar Péternek sikerül, és taktikai ezt úgy csinálta, ahogy ezt egyébként szerintem egy ilyen helyzetben egyedül lehet csinálni, hogy bejelentette, hogy hát akkor most már mennek be a kövek a Dunába, és az engedélyezés az párhuzamosan zajlik, és ott van 4 bárka, és köszönjük a hozzájárulást. Tehát szerintem ez politikailag és kommunikációsan egy jól összerakott történet volt, és még egy dolgot hadd hozzak ide, hogy valójában ilyen kockázatos lépéseket akkor lehet csinálni, amikor van egy válsághelyzet, mert a válsághelyzetben a választópolgároknak a valóságérzékelése, illetve az adott ügyhöz való viszonyuk az érdemben megváltozik. Van ilyen transformatív pillanat, ilyenkor azt szokták mondani, és ez szerintem az, tehát hogy mikor, ha nem egy ilyen krízis helyzetben lehet egy ilyen lépést meglépni. Én nem gondolom azt, hogy ezt bármikor tervezte volna bárki, nem gondolom azt, hogy bármilyen programban ez valaha meg lett volna, de azt hiszem egy 36 éves, vagy nem tudom, majdnem 40 éves vitát döntött el ezzel a kormányzat, elég hatékony, azt kell, hogy mondjam.
5: Oké, csak én azt gondolom, hogy ez nem Magyar Péternek köszönhető, illetve hát a megoldás, vagy legalábbis a megoldás keresés igen, viszont most a Dunai vízlépcső kérdésére visszatérve, ez egy forró krumpli volt valóban az elmúlt 30 nem tudom hány évben a magyar politikában, most viszont megint csak a helyzet az, ami meghozta a lehetőséget a megoldásra, hiszen gondolj bele, hogy előtte most már hetekkel ugye megkérték a lakosságot meg a szolgáltatókat, hogy csökkentsék az energia. Tehát, hogy valahogy úgy érzi a lakosság, hogy most össze kell fognunk, és nem abban az értelemben, ahogy mondjuk Orbán Viktor korában értelmezte, hogy fogjunk össze, és akkor majd ő megmondja, hogy mi történjen. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy azért 2015-ben, tehát amikor a Paks 2 beruházás fölmerült, már akkor számoltak azzal, hogy és mi van akkor, hogyha a Dunának alacsony lesz a vízszintje. Ettől függetlenül én azért nem menteném föl a 16 év Fidesz kormányzást ez alól, hiszen pontosan tudták, hogy ez a probléma, és gyakorlatilag nem tettek semmit.
4: Ennek hát én nem menteném föl, kimondottan vádolom őket azzal, hogy ebben a kérdésben nem léptek semmi érdemit, abszolút.
5: Viszont nekem van egy kérdésem, ami szöget ütött a fejembe, hogy én úgy tudom, hogy Romániában ugyanezt csinálták. Tehát fenéküszöböt építettek, köveket, és hogy ott nem működött. Uh-huh. De vajon miért nem? Én nem tudom a választ, csak...
6: Kevesebb a víz ott. Tehát az elő szokott fordulni, hogy a Dunának az alsóbb szakaszán kevesebb víz van. Ott jobban szét is terül a folyó, ez is egy probléma, meg hát el is kell addig jutni a víznek. Hát a Kínában a sárga folyó az például rendszeresen kiszárad, mire eljutna a delta torkolatáig, és akkor az oka ennek egyébként ott az, hogy az öntözésre kiveszik az emberek a vizet, és akkor most van egy ilyen szabályozás, hogy nem szabad annyit öntözni. Tehát amire én szeretnék utalni, hogy a világ itt vergődik a saját túlnépesedése, iparosodás és minden miatt, és hát a felvilágosodás után volt az a hit az emberekben, az emberiségben, hogy itt technikailag mindent meg tudunk oldani. Most pedig az a lélektani helyzet, hogy a világon, nem csak nálunk, hogy hoppá, tehát nem, hogy nem tudjuk leigázni a természetet, meg mérnöki módon nem tudjuk ezeket megoldani, hanem egy ilyen bizonytalansági tényező van, meg egy ilyen tisztelet a természet iránt. De mondjuk ez a tisztelet, ez másfajta, mint az ősembernek a tisztelete, tehát hogy valahogy ilyen szempontból is változik a dolog. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ezek a fenéküszöbb dolgok megoldják-e. Látszik, hogy reménykedünk benne, nem tudjuk, hogy jövőre mennyi víz lesz a Dunába. Nem tudjuk, hogy egész Európával mi a helyzet. A hollandok is, az a legnagyobb vízgyűjtő területe Európának, mert minden folyó oda folyik, de nekik is problémájuk van azzal, hogy most akkor alacsonyabb lett a vízszint, akkor a tenger beáramlik. Szóval szerintem ez is egy ilyen tiszteletet és bizonytalanságérzetet kelt az emberiségben. De utolsó gondolat kicsit olyan, mint hogyha ilyen mérnök ellenes lennék, mert hogy ezek a mérnökök. Hát a 16 évet is mondtátok, hogy mint hiba. Az emberek nem tudnak gondolkodni egy évnél előrébb. Tehát, hogy ez az alaphelyzet az emberi természet, mi egyszerűen nem gondolkodunk előre.
5: Na de kormányzat se?
4: Ez a jó kérdés. Ez a dolog, hogy az emberek nem tudnak, de igen, ugye mégis vannak a felelősen megválasztott döntés, azok, akiknek legalább 4 évre kell előre gondolkodni.
5: Igen, az emberek, ha nem tudnak gondolkodni, akkor azért választanak kormányokat, hogy ők akkor gondolkozzanak.
6: Hát jó lenne, valamennyire előre tudnának gondolkodni, legalább a kormányok, de tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy ilyen visszafelé mutogatás van, miközben ugyanolyan késlekedések vannak. Tehát, hogy a 24. órába kezd el mindent a politika is intézni. Ha tudnának előre gondolkodni a politikusok, akkor most a Európa tűzvészeit azt arra hoznának kapacitásokat, és mondjuk nem ukrán-orosz háború lenne, hanem az orosz kiváló tűzoltókat megkérnénk, hogy segítsen tüzet oltani. Tehát nem tudunk előre gondolkodni. De még valamit akartam mondani a mérnökökkel kapcsolatban. Nem vagyok mérnök ellenes, mert apám hűtőtornyokat tervezett az arab országokban, és tulajdonképpen Paksnál is van ilyen lehetőség, úgyhogy utána néztem, hogy az a állami vállalat, amiben ő dolgozott, és a hűtőtornyokat készítették, hogy az létezik-e még, és létezik, sőt, ajánlatokat is tett, hogy milyen alternatív megoldás van. 95%-kal kevesebb vizet használnának hűtőtornyok segítségével ennél az atomerőműnél.
2: Mert két megjegyzés, hogy ugye a Dunából, amit kiszívnak vizet, azt visszaengedik, csak 10 fokkal melegebben. Igen. Egyrészt, másrészt meg, hogy a hűtőtornyos megoldás a szóba került Paks 2 kapcsán is, mondja a Szódi Attila.
6: Igen, csak drága.
2: És hogy ő azt mondja, hogy 100 milliárd forintból ez megoldható, ezzel rácsatlakoznék a gazdasági vonalra, és majd akkor visszatérünk, hogy ez a 6,2 milliárd forint, ez egy tűzoltásra elége, vagy jobb lenne, hogyha egy hosszú távú megoldást találnak ki a kormány, illetve hát mihez kell viszonyítani? Az importáram költségéhez, vagy mondjuk a leálló ipar veszteségeihez, vagy a tartós hűtési beruházáshoz, amit előbb említettünk, hogy mihez?
7: Hát szerintem 6 milliárd forint az nem látható tétel egy költségvetésben. Tehát azért azt látni kell, hogy a magyar költségvetés ilyen 15-20 ezer milliárd forint környéki éves költést tesz a magyar gazdaságban, tehát emiatt igazából ez valóban csak a gyors lépés, tehát gyorsan kellett valamit csinálni, ugye ne felejtsük el, azért reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb jönnek az őszi esők, ez megnyomja majd a Duna vízállását, tehát ebből következően mondjuk egy évig elhalasztjuk a problémát, tehát egy év van még majd arra, hogy egy végleges megoldás, vagy végleges megoldás felé ható megoldást találjon a politika. Az egy második kérdés, hogy a maga a Paks a magyar áramellátás szempontjából gyakorlatilag megkerülhetetlen, főleg, hogyha a román erőmű is leáll. Ugyanis az áramrendszerek össze vannak kötve az unió területén, tehát ha a románok nem termelnek áramot, akkor szívják az áramot máshonnan. Na most, amíg van naperőmű, és működik, tehát mondjuk délután olyan 6 óráig, addig ez többé-kevébbé jól működik, már csak azért is, mert korábban negatív árak voltak a naperem piacon, azért, mert minden naperőmű egy időben termel Európában, és egy hatalmas túltermelést okoz. A második nagy probléma az a Balkán, mert hogy a Balkán is össze van kötve az Európai Uniós rendszerrel, és mert Szerbiában a vízerőművek viszonylag jelentős súlyt képviselnek, és ott sincs víz, ezért minden nyáron gyakorlatilag Magyarország látja el Szerbiát árammal bizonyos időszakokban. Tehát nem elég, hogy a szokásos szerb hiány megjelenik, hanem most bejött egy román hiány is. A vízerőművek ugye általában Európai Unióban most többé-kevésbé leállnak, vagy nem tudnak működni, és ebből a szempontból a legkritikusabb időszak az a 6 óra utáni időszak, nem ok nélkül azért mondták, hogy 6 és 10 között mindenki próbáljon spórolni, mert ebben az időszakban kell lennének az alaperőművi kapacitások. Na most alaperőmű az lehet egy gázerőmű, meg lehet egy atomerőmű, a nagyon más nincsen, vannak még olajalapú erőművek, de az jobb, hogyha nem használjuk.
4: Szénerőmű Lengyelországban és Németországban.
7: Így van.
4: 20-30% is. Ott esetben bizonyos időszakban 40%-ot is adja a termelésnek a szén.
7: Így van, amit viszont az Unió be akar tiltani. Tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy az uniós 2035-re tekintő energiastratégia nem számol szénes erőművekkel, vagy zéró kibocsátású szénes erőművekkel számol egész pontosan, amire egyelőre nincsen technológia. Persze lehet, hogy majd addigra a mérnökök megtalálják majd a megoldást, de egyelőre úgy tűnik, hogy kényszer megoldások jönnek, tehát ugye a németek leálltak az atomerőművek, egy darabig, utána mégiscsak engedélyeztek egy picit, hogy azért mégiscsak tudjon menni, mikor már nagyon nagy baj volt, de hát ott sem történtek újabb beruházások az energetikai rendszerben, elkényelmesedett Európa. Tehát mindig abból indultak ki, hogy hát majd Oroszország végtelen energiával rendelkezik, végső esetben majd leszívunk onnan energiát, ha szükség van, ha kell gáz, akkor majd jön ingyen a gáz, ha kell olaj, jön majd az olaj, csak ugye az ukrán háború ezt az egészet fölülírta. És igazából azért 2022 óta azért nagy változások az uniós energiapolitikában nem történtek, hát pedig ugye nyilvánvalóan részben a beruházások átfutása miatt is, hiszen azért egy erőművi beruházás jellemzően 5-10 év, tehát mire az lemegy, egy ilyen atomerőmű meg inkább 15-20 év.
4: Az elmúlt időszakban én elkezdtem nézegetni, van az Európai Uniónak egy ilyen oldala, ahol lehet nézni, hogy élőben, hogy éppen mikor, honnét, hova folyik az áram. És akkor, amikor Magyarországon ugye van ez a 5-től 10-ig tartó, vagy 6-tól 9-ig ki hogyan nézi tartó szűk időszak, akkor van, hogyha az áramnak a 60-70%-át is külföldről kapjuk. Van olyan időpillanat, amikor mindenhonnét folyik be Magyarországra az áram, az összes környező országból. Itt kell hozzátennem, hogy Ukrajnából is.
7: Persze.
4: Abból az országból, amelyeknek a legnagyobb atomerőművet, amelyeknek Európa legnagyobb atomerővel le van állítva, ilyen pillanatban ugye az oroszok azt légébe elfoglalták, illetve ugye az oroszok bombázzák az áram infrastruktúráját is ennek az országnak, most már lassan 5. éve, mert talán a legelején még nem bombázták. Tehát egy olyan ország ad nekünk áramot, nyilván persze 250 euró per kilovattóráért, vagy megavattóráért, mások talán jobbak. Ez mutatja, hogy az elmúlt 16 évben azért mennyire nem sikerült felkészülni ezekre a kihívásokra. És még egy dolgot kiszúrtam, amikor nézegettem ezeket a honnétval folyik az áram dolgokat, hogy azért a legnagyobb mennyiségű áram, van, hogy 2000 megawattóra, talán remélem jól mondom a mértékegységet, vagy 2500 is, az Szlovákia irányából jön be, és ezeket tipikusan három helyről veszik a szlovákok, egyrészt saját maguk állítják elő, saját atomerőművükkel és szénerőművükkel. A második legnagyobb, vagy talán a legnagyobb beszállító az Csehország, illetve lengyelországi szénerőmű. Csehországban is egyébként szénerőművek és atomerőművek állítják elő ezt a mennyiségű, ezt a 2500 tegyétek hozzá a mértékegységet, típusú vagy számú energiát. Magyarul akkor, amikor nem működnek a napelemeink, meg a napenergiáink, és ugye nem léteznek ezek a visszatápláló akkumulátoros egységeink, akkor bizony szénre és atomra vagyunk rászorulva, és azokat tipikusan Északról, Csehországból és Szlovákiából és Lengyelországból kapjuk, olyan országból, akinek valószínűleg sikerült egy évnél előre gondolkodni ebben a kérdésben, és kialakítottak olyan kapacitásokat, amelyek hát lehetővé teszik, hogy Európának a kicsikét keletebbi része az hát ne fulladjon meg a saját hőségében és a saját problémában. Szóval szerintem az elvi lehetőségét látom arra, hogy lehet egy évvel előbbre gondolkodni, csak valakinek sikerül, valakinek meg nem, és jó. Ez az, ami nem mindegy.
2: Mondjuk a nézőknek remélem nem jut eszébe, hogy a szlovákok persze ellopták a Dunánkat, mert ugye nem ellopták, hanem gyakorlatilag megállapodtunk velük, hogy erőművet létesítünk közösen.
4: És nem, aztán, mi nem testettük a saját vállalatot.
2: Így van, és aztán elbuktunk egy olyan pert, amiben ez
4: még fizettünk is érte.
2: És még fizettünk érte. Felvetnék újabb szempontokat talán a beszélgetéshez, hiszen itt hiba vagy vita bontakozott ki arról, hogy Magyar Péter és Ruszin Szendi Romulus miért helikopterrel érkezett a helyszínre, hogy mit gondolunk erről, és erre rácsatlakozott az ellenzéki párt is, meg Tényi István az alapból rácsatlakozott, de hát ezt tudtuk.
6: Én rövid leszek. Szerintem nekünk itt, akik itt ülnek az asztalnál, jogosan vethettünk föl ilyen kérdéseket, hogy mi a francnak helikopterezik, meg egyáltalán ez az odalátogatásnál is okosabb lesz, vagy pedig inkább a hozzáértők jöjjenek Budapestre, és mondják el, hogy mik a lehetőségek, mert de egy sereg ember próbál ebbe belekötni, akinek viszont semmiféle erkölcsi alapja erre nincsen. Tehát nekem ezzel van a problémám, hogy a politikában azok a leghangosabbak, akiknek erre nem volna erkölcsi alapja. Mi ezt megkérdezhetnénk, hogy minek helikopterezik?
4: Én nekem nincsen semmi problémám azzal, hogy Magyar Péter helikopterrel ment megnézni Paksot, és én amellett vagyok egyébként, hogy a politikus menjen oda, nézze meg, és tapogassa meg, szagolja meg, hogyha emberről van szó, hogy állatról, akkor ölelje meg, és szerezzen minél több érzékszervével benyomást arról, amiről neki döntenie kell, hogyha azt felülről kell nézni, akkor nézze meg felülről. Tehát szerintem ezzel az ég egyet a világon semmi probléma nincs. Ami miatt ez a sztori egyébként előjött, az ugye pont Magyar Péter, ugye, aki minden egyes helikopterezést és minden egyes repülőzést gyilkolt, és mindenféle eszközzel ütött, vágott, ahol tudott. Nyilván ezzel nyert egy választást, nem csak ezzel, de ezzel is nyert egy választást, és ennek van egy olyan következménye, hogy amikor tényleg helikopterre, meg tényleg repülőre kell ülni, hát akkor abból adódnak nehézségek. Hát ez, hogy mondjam, cost-benefit analízist gondolom megtették, és arra jutottak a kampány során, hogy érdemes a kampányon ezt gyilkolni, később majd való úgyis megoldjuk. Most a később úgyis megoldjuknak a károkozás részét kell elszenvedni, hát ilyen ez a popszakma.
2: László, 1,5-2 millió forint a helikopterezés, ugye? Tehát egy út, tudjuk, hogy van 10-valahány ilyen honvédségi helikopter, amely a vízpára ellenére fönn tud maradni, és nem esik le, de hogy akkor ez költség-haszon elemzés szempontjából mit jelent?
7: Szerintem semmit, tehát ez egy politikai kérdés, nem gondolom.
2: Köszönjük szépen, mehetünk
7: de
2: haza. Igen.
7: Van ennek egy másik olvasata, ugye ennek a helikoptereknek menniük kell. Tehát ugye van egy gyakorlási idejük. Na most, hogy a felesleges gyakorlási időben megy, tehát csak azért megy föl, hogy gyakoroljon, akkor tulajdonképpen legalább hasznosan töltik a ilyen értelemben ezt a levegőben levő időtartamot, amit kötelező megtenni. Ugye maguknak a pilótáknak is kötelező valahány órát folyamatosan gyakorlatban lenni, hiszen nagyon egy éles helyzet, akkor nem lehetnek, hogy nem találom a gombot, tehát ugye nyilvánvalóan ez egy ilyen szempontból így is úgy is fölmerülő költség. Most így merült föl a költség, nem úgy merült föl. A másik, hogy azért ne keverjük össze a Szijjártó, Orbán-féle, magárepülők, külföldről bérelünk repülőt, honvédségnek veszünk repülőt, hogy három utat megtegyünk valahova.
4: És a WC-re is repülővel megyünk.
7: Így van, tehát hogy azért ne keverjük össze azzal, amikor egy vészhelyzet van, mert tényleg vészhelyzet van Bakson, és a miniszterelnök oda megy, mint hogy a gyárvíz van, és oda megy az árvíz helyszínre, az egy logikus. Most nem akarom mondani, hogy persze mehetnének a utakon is, legalább látták, hogy milyen a magyar úthálózat, és akkor mindjárt kicsit másképp gondolkodnánk a vasút-közút viszonyáról. De tény és való, hogy azért a miniszterelnöknek sok dolga van, én azért azt gondolom, tehát hogyha ezzel spórol időt arra, hogy más fontos dolgokra is jusson idő, akkor én nekem ezzel semmi bajom nincsen, és korábban sem lett volna, hogyha erre ment volna a pénz, nem pedig arra, hogy luxus repülőutakkal ezt a stábokat viszünk valahova nyaralni.
2: Misi, egy gyors napirend után itt, jó? Mert csak azért, hogy lejártunk, de az első rész, de azért még mindenképp mondd el.
5: Most mondjam, vagy?
2: Most.
5: Ezzel abszolút egyetértek, és pont ezt akartam mondani, Andráshoz képest még egyen hátrébb lépnék, hogy ugye ez az egész helikopterezés, meg luxus utazásos dolog nem lenne, ha nem lett volna Rogán Antal, meg Szijjártó Péter, és stb. És én egyébként azzal maximálisan egyetértek, hogyha a miniszterelnöknek egy nagyon komoly döntést kell meghozni, vagy a stábjának egy olyan döntést, ami az egész országot érinti, akkor igen, menjen föl. Hogyha neki az kell a döntéshez, hogy menjen föl helikopter, akkor menjen föl. Tehát erre igazán ne sajnáljuk a pénzt. Amire sajnálhatjuk az, hogyha mondjuk valaki esküvőre megy például. És hogyha... Ha
2: vannak fontos esküvők is.
5: És vannak fontos esküvők is, igen. Szóval én azt gondolom, hogyha én mondjuk írok egy regényt, és akkor most itt sumák módon egy ingyen reklámot ide betolok, hogy a következő regényemet írom, és én is ugyanezt csinálom meg, hogy fogom magam, beülök az autóba, és akkor elmegyek egy helyszínre, ahol majd valamit látok, és ami alapján majd oda el tudom helyezni a szereplőt, és hogyha a családom azt mondja, hogy most miért használtam el egy fél tank benzint, azért, mert annélkül nem tudtam volna megtenni. Szerintem helyesen tette Magyar Péter és a stábja.
2: A következő részben Orbán Viktor hallgatásáról és Baka András megválasztásáról lesz szó. Már amennyiben az augusztus 19-i dátum milyen szempontból felvethető, hiszen közben van még egy alkotmánybírósági döntés is, amit péntek délben nem ismerünk.
0: Adásunk hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: És ahogy ígértem, ugye Orbán Viktor mintegy két hete nem reagál érdemben az újabb kormányzati és közjogi fejleményekre. Hogyha önök tudják, hogy ott volt ma délelőtt Pakson, akkor valószínűleg meg is szólal, tehát ez úgy lesz érdekes, hogy ugye akkor már az adás idejében ismerünk legalább egy Orbán Viktor mondatot, de érdekes, hogy a miniszterelnök hát vagy kipiheni a hosszú 16 évet, vagy valami másról van szó.
2: Hát ugye kicsikét olyan a miniszterelnök, mint a nyuszi, akin van sapka, vagy nincs sapka, ugye, hogyha beszél, akkor az a baj, hogyha nem beszél, akkor az a baj. Én a magam részéről az elmúlt 16 évet így egyfajta horizontba állítva, én azt gondolom, hogy számomra az a jobb, hogyha nem beszél. És hogy én ezzel így teljesen rendben vagyok most. Nem mondom azt, hogy sose beszéljen majd valamikor, de most egy kis csönd abból az irányból szerintem tökre helyén való.
3: Hát most a elmúlt 16 évet lehet, hogy ki kell pihenni Orbán Viktornak, de azért egy kicsit nem csak őt, hanem az egész szervezetét teszi hiteltelenné az, hogy ugye túlsványosan még meghirdeti az ellenállást, és aztán utána, gyakorlatilag azóta nem hallottunk róla.
2: Hát ő ellenállhatatom még.
3: Azt értem. Csak hogyha nélküle zajlik a történelem, akkor lehet, hogy a saját pártját fogja ezzel leírni.
1: Igen. Ugye, ahogy egy rúgóra jár az agyunk a szerkesztő úrral, mert hogy ő is a passzív rezisztenciára utal. Tehát van a történelemben olyan, amikor ez vezet eredményre.

0: De ez nem a passzív rezisztencia, tehát a passzív rezisztencia az egy ellenállás, csak ugye nem cselekvéssel ellenállás, de most Orbán Viktor nem tudjuk, hogy ellenáll-e, mert eltűnt.
1: Hát de mondjuk most két mondat jut eszembe, az egyik az, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, de az a kormányzásról volt igaz. Most már lehet, hogy más szabályok vannak, nem, Péter?
2: Hát nagyon nehéz helyzet lenne, hogyha oda menne erre a tárgyalásra, mert akkor az együttműködési szándékáról tenne tanúbizonságot, hogy vannak olyan helyzetek, amikor együtt tudok működni, de ezzel meg kioltaná azt a harcos attitűdjét, vagy homlokzatát, amit fel akar építeni. Tehát neki itt ebben a helyzetben nincs megoldása. Mi akkor járunk jól?
3: Csapda van?
2: Csapdában van, akkor járunk róla, hogyha nem megy oda.
1: Miközben egyébként, ugye a ma reggeli poszt szerint, ami tegnap reggel lesz, Magyar Péter hiányolja Tiborcz István, Orbán Győző hozzájárulását a kövekhez, ugye a kavicsokhoz, és ez nem történik meg, de ezzel, hogyha oda menne, akkor talán elvenné ennek az élét.
2: Viszont van, aki hozzájárul, tehát olyanról is tudunk. Úgyhogy ezek mind magas labdák, amiket lecsap Magyar Péter, tehát hogy ő ezt politikai oldalról is meglovagolja.
4: És ez még egy magas labda, ugye Torockai tegnap bejelentett, hogy egy hét szabadságra megy, tehát másik, és a gyermekeivel, és egy másik ellenzéki pártnak a legfőbb vezetője sem tud részt venni, vagy nem fog akarni részt venni ezen az eseményen. Szóval ez egy ilyen
1: kényszerítőzés. De mi van, ha híja haza, és akkor megszakítja a szabadságot?
4: Ki fog derülni, mi ezt még nem tudjuk, de a drága tévénézők már tudni.
1: Mondjuk ásotthalomról ugye nehéz úgy menni Szabira, hogy fölfelé megyek Paksra, aztán kimegyek oldalra, vagy lefelé.
4: Hát ha csak tengerre. Nem Erdélybe megy.
1: Ha csak nem Erdélybe.
4: Az ugye a szokás.
1: De onnan nincs kitiltva?
4: Szerintem az egy másik ország, ahol ki van tiltva, egyel odébb az Ukrajna. Azt hiszem. De ennyire szorosan nem követem az pártelnök úr kitiltási rezsimjét.
1: Aha. Jó. Akkor nézzük azt, hogy a héten mégiscsak fontos közjogi események történtek, hiszen elvileg de jure van egy új államfőnk, aki még nem lépett hivatalba.
5: Soron következik Magyarország köztársasági elnökének titkos szavazással történő választása. Az érvényes szavazatok száma 146. Ebből igen szavazatok száma 140, nem szavazatok száma 6.
6: Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Az előttünk álló feladat egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell. Ahol a törvény megsértésének gyanúja fennáll, ott az állami szerveknek kötelességük eljárni, a bűnösséget pedig a bíróságoknak kell megállapítaniuk. Egy dolgot azonban biztosan nem tehetünk, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.
1: Hadd javassam be a nézőket és a stúdióban ülőket egy személyes véleménybe, mert azzal a felvetéssel, ami most következik, én mélyen nem értek egyet, mert nagyon tisztán Baka Andrást ügyvédként is számos konferencián hallottam az ő fejtegetéseit még az előző rendszerben. Szóval, hogy ez a felvetés arról szól, hogy vajon a köztársasági elnök jelölésben meghirdetett széles társadalmi részvételhez képest Baka András kiválasztása mennyiben szolgálja ezeket a szempontokat, illetve hogy az ő személye az vajon megfelele annak az elvnek, hogy vajon pártokon átívelő megoldás szülessen az átmeneti időszakra, miközben egyébként a meghirdetett beszéd, és ez a másik oldal, ami hozzám közelebb áll, a meghirdetett beszédben nem volt tetten érhető a pártosság vagy az elfogultság. Szerintem ez.
0: Hát szerintem ezt még nem tudjuk, hogy meg fog-e ennek felelni.
1: Tudjuk?
0: Nem tudjuk.
1: Ja, nem tudjuk.
0: Nem tudjuk. Nem tudjuk még, tehát az augusztus 19-ét követően fogjuk megtudni, hogy ennek meg tud-e felelni. Tehát,
1: értem.
0: Hogy, hogy mondjuk a kétharmad meghosszabbított keze lesz, remélem, hogy nem, tehát nagyon remélem, hogy nem, vagy pedig tényleg a fake lesz a szónak abban az értelmében, amiben a köztársasági elnöknek kellene lenni. Ugye nagyon sok helyen olvastam, meg sok beszélgetésben is elhangzott, hogy vajon Baka András tud-e majd nemet mondani? De én szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy tud-e kezdeményezni, tud-e igent mondani, le tudja ültetni válság esetén mondjuk a pártokat, ahogyan ugye most a Forsthofer Ágnes is megpróbálta. Tehát én szerintem ez sokkal, sokkal fontosabb, és ez az, ami majd ki fog derülni.
2: Hát szerintem megvan a bizalom iránt a társam többsége részéről.
1: És azokban, akik ismerik őt.
2: Meg hát egyébként is a Tisza párt választhatott volna olyan valakit, aki a Tisza párt közül jött, és hát a Baka nem közülük jött.
1: Azért mondom, bocsánat Péter, mert van ilyen mérés, hogy alig ismertebb, mint azok a fideszes politikusok, akiket mondjuk az András akár simán bukott politikusoknak is nevezhet.
4: Nagyon ritkán.
1: Nagyon ritkán, amikor egyébként olyan összefüggésbe kerülnek elő.
2: Mindenesetre hallani el lelkesedő a hangokat arról, hogy milyen fantasztikus volt ez a beszéd. Szerintem ez egy normális beszéd volt, hogy nem kéne hasra esnünk, csak annyira elszoktunk attól, hogy egy köztársasági elnök normális legyen. Ugye, mert tulajdonképpen a krumplilevestől eljutottunk a borsó főzelékig, így és most pedig úgy...
1: Te most személyekre utalsz?
2: Hát igen, a Kádár rendszer ugye a krumplileves legyen igen. Krumplileves, és akkor eljutottunk a borsó főzelékig. Szóval ezek tulajdonképpen ilyen infantilis megközelítése egy társam szociológiának. Ehhez képest ugye nagyon jó, hogy visszakaptuk a köztársasági elnökünket. Mert most úgy visszakaptuk egy kicsit a parlamentünket, volt egy ilyen érzésem nekem április 12-én, most van egy olyan érzésem, hogy visszakaptuk a köztársasági elnökünket.
4: Ha csatlakozzak rá arra, amit mondasz, mert a legmesszebb menőkig egyetértek veled, hogy szerintem sem volt ez egy különleges beszéd, és én is olvastam meg, hallottam ezeket az áradozó nyilatkozatokat erről, ezzel nem értek egyet, de ez egy normális, átlagos beszéd volt, nem különbözött semmiben ahhoz képest, mint amit mondott volna bárki, sőt mondott a múltban bárki, akinek voltak a köztársasági elnökkel szemben elvárásai, hogy mit várunk egy köztársasági elnöktől. Ő nagyjából azt megismételte. Ezzel szerintem ő két dolgot ért el, és ennek a normalitása vagy hétköznapisága szerintem azért fontos, mert ezzel szerintem elkezdi lerakni annak az alapjait, hogy ő mindenkinek a köztársasági elnöke, hiszen egy tök átlagos beszédet mondott, és hogyha valaki átlagosat mond, akkor az természetesen mindenkié, ez az átlagnak egyfajta definíciója. Kettő, ami az igazán fontos ebben, hogy ki mondta. Mert hogyha ezt a beszédet te mondod el, vagy én mondom el, annak nincsen nagy jelentősége, mert ezt a beszédet már nagyon sokan elmondták előtte. De hogyha ezt egy megválasztott, és még nem hivatalban lévő, de már megválasztott köztársasági elnök mondja el, akkor hirtelen elkezd ennek a történetnek súlya lenni, a normalitásával, a hétköznapiságával, a mindenkinek való megfelelési vágyával. Szóval innét nézve szerintem ez az egyszerűségében egy maga módján zseniális beszéd volt, nem kiemelkedő, de az egyszerűségével arató beszéd volt.
0: Hát igen, de azt se felejtsük el, bocsánat, hogy ugye elvileg ő egy ideiglenes köztársasági elnök, nyilván nem ez a jogi titulusa, de hogy ő csak addig tölti be ezt a posztot, ameddig
4: hát most ezt tudjuk.
0: Lesz olyan alkotmánymódosítás, amiben majd közvetlen el.
1: Erre mindjárt rátérünk, mert ugye az Alkotmánybíróság is túl van egy napon a mai állás szerint, amikor ugye 10-12 órát tárgyalt valamiről, amiről egyébként igen szűk a mozgástere, de László, hadd kérdezzem meg, ugye itt felvetődött, hogy lesz-e képessége összehívni a pártokat az elnöknek, de volt a beszédében egy érdekes pont, ez a kiszolgáltatottak, elesettek védelmének a felvállalása, ugye ilyen szempontból eddig hiány volt, tehát az elnöki megtestesíti a nemzet egységét funkció vagy feladatkör, az úgy hiányzott a horgászás és a golyóstól mögül.
3: Hát sőt, ugye az egész eddigi 16 év egy elitista megközelítést tartalmazott, ahol pont a legkiszolgáltatottabbak, a legelesettebbek estek ki ebből a körből, kivétel a választás előtti két hónap, amikor ingyen fát adunk, krumplit adunk, csirkét adunk mellé, tápot, de csak két hónapra. Hogy
7: illetve állandó jelleggel Ferihegyen, hogy családbarát ez a kormány.
3: Igen, a családbarát intézkedések nem vitathatók, hogy bizonyos családoknak kedvestek, az más kérdés, hogy más családoknak meg nem kedvestek. Ugye, ahogy a rossz nyelvek mondták, egy nagyon szűk családi körnek nagyon jól ment ebben a 16 évben, a családok túlnyomó része süllyedt le, és ebből az a legfurcsább, hogy például a három gyermekesek, amik ugye a leginkább emblematikus intézkedés csomag volt, hogy mindig a három gyerek, meg a három gyerek, meg a három gyerek, hát pont ott lehetett látni, hogy ott például a három gyerekesek szakadtak nagyon szét. Mert az a három gyerekes, aki minimál béren van, vagy még azon se, annak a családi adókedvezmény, vagy most már adómentesség, hát nyilván jóval kevesebbet hoz, mint annak, aki havonta mondjuk 5 vagy 6 milliót keres. És azért ez a szétszakadás nagyon látszott, már pedig a gyerek gyerek. Tehát mindegy, hogy melyik családban nőtt bele, annak ugyanúgy ennie kell, ugyanúgy oktatni kéne, ugyanúgy kéne megteremteni a kilábalás lehetőségét, tehát ebből a szegény vagy elesett sorból való kitörést. És hát erre jellemzően inkább a szőnyeg alá söprés volt a jellemző, hát emlékezzünk rá, hogy a legutolsó időszakban a teljes hazai hátrányos helyzetű településeket úgy, ahogy van, rátestálták a Mátrai Szeretetszolgálatra, oldja meg. Kapott rá 300 milliárd forint EU-s forrást 7 évre, és kapott mellé 300 települést. Na most hát nyilvánvalóan azért belátható, hogy egy darab szervezet nem fogja megoldani ezt a problémát, de ki van pipálva. Nem a mi feladatunk, vagy a hajléktalan kezelés ugyanígy. Nem a mi dolgunk már, hiszen mi, mint kormány, ezt már megoldottuk, mert odaadtuk valakinek.
7: De ez nagyon érdekes, hogy például amikor kitört az ukrajnai háború, akkor civil szervezetek mentek a határ mellé, és őket létrehoztak egy közös bázist, őket gyorsan elsöpörték onnan, hogy akkor most átveszi a helyét a kormány, és pont ellentétes hatás működött, mint amit most ugye említ. Azt akartam igazából megkérdezni, hogy vajon az a megoldás, ami ugye a három gyerekes családokat szétszakítja, hogyha lett volna alkotmánybíráskodás tartalmi értelemben, akkor mennyire akadt volna fenn a rostán, hiszen az egy olyan intézkedés, ami az adópolitikának az igazságossága körébe értelmezhető, de mégsem biztos, hogy ez alkotmány ellenes lett volna, hogyha az alkotmánybíróságnak nem nyesték volna le az összes végtagját.
3: Hát sőt, biztos nem. Ugye egy adópolitika. Adópolitika az mindig egy...
7: Na de diszkriminatív adópolitika ugyanazon társadalmi csoportok között jelentősen diszkriminál jövedelem szempont.
3: De nem direktben. Tehát nem azt mondja, hogy én direkt adok ennek, annak meg nem adok, hanem azt mondja, hogy mindenkire egységes szabályként adok, aminek az a következménye, hogy egyesek nagyon jól járnak, mások meg nagyon rosszul.
4: A Magyar Alkotmánybíróság a nőknek a 40 éves adókedvezményét is nem találta diszkriminatívnak, pedig ott egyértelműen van egy nemi diszkrimináció törvény szövegében magában, és ez nem következett be. Tehát innét nézve az eddigiek alapján szerintem az Alkotmánybíróság erre legyintett volna.
7: Világos.
2: Én is még egy tartalmilag hozzászólnék ehhez a beszédhez, mert azt nem mondtam. Ugye egy köztársasági elnök nagyon könnyen tud általános bölcsességeket mondani, például az, hogy ne legyen bosszú, de legyen igazságtétel. Hát ezt konkretizálni viszont baromi nehéz, ugye, mert nincs elég kapacitás az igazságtételre, és egyébként az egész motort a bosszú hajtja, tehát hogy másképp működik a valóság, mint amit ő kijelent, de ő megteheti. Hogy
7: nagyon népszerű lenne, hogyha azt felvetném, hogy Bak András jelölés is egy ilyen gesztus, de szerintem éppen nem, mert ugye azt a normalitást, ami azt feltételezi, hogy valaki úgy működik, mint egy legfelsőbb bíróság, azt ugye a Fidesz nem tűrte, és átnevezte az egészet. És a Fidesz borította meg a normalitást, ami miatt Baka András kényszerült Strasbourgba elmenni a saját ügyébe.
0: Igen, jó, hát értelmezhetjük szerintem egy fricskaként is Baka András
7: de nem bosszúként.
0: Én sem bosszúnak gondolom egyébként, és ebben maximálisan egyetértek, hogy persze lehet ilyen szép szavakat mondani, csak abban a tehát hogy nem lesz könnyű dolga Baka Andrásnak, mondjuk lecsitítani az embereket, amikor nagyjából április közepe óta az emberek arra vágynak, hogy suhogjon a giotin.
2: Ja, és a másik, ami viszont pozitívan emelnék ki, és te is felvetetted, hogy van egy szolidáris viszony a az egész társadalomhoz, hogy még külön kiemelte, hogy az állam feladata az is, hogy az idősek értelmesen tölthessék el az életüknek ezt a részét, tehát hogy be lehet csatornázni őket hasznosan. Ezt még senkitől nem hallottam, politikustól sem, miközben tényleg ez az állam feladata, különösen egy öregedő társadalomban.
7: De hogy mennyire lesz Baka Andrásnak lehetősége ugye arra, hogy ezeket a céljait megvalósítsa, vagy programpontjait tettekre váltsa, azt ugye nagymértékben befolyásolhatja, hogy az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosításáról, milyen furcsa is, hogy már eltelt csomó hónap, és mindig alaptörvényezünk, mit mond majd, ugye? Azt tudjuk, hogy az Alkotmánybíróságnak nagyon szűk a mozgástere.
4: Hát meg ugye mikor mondja? Mert hogyha az Alkotmánybíróságnak van egy kis humorérzéke, és nem az az elsődleges jellemzője az Alkotmánybíróságnak, de hogyha van, akkor ezt a döntést 19. vagy 20. után hozza meg, amiben még nehezebb, hogyha olyan döntés hoz, akkor képes még nehezebb helyzetbe hozni Bakát és a teljes magyar politikai elitet. Úgyhogy én kíváncsi várom, de eltűnik az bele, a tévénézők nézik a mi kis műsorunkat, addig már megszületik a döntés, szóval nem tudom, mi a helyzet. De igen, az Alkotmánybíróságnak ugye itt, ugye egyszer már az Alkotmánybíróság belassult ebben a történetben, tehát ugye már döntetett volna egyszer, és azt mondta, hogy ő nem dönt, mert ő érintettség okán ebben nem mer a kérdésben állást foglalni. Tehát már egyszer nyuszi volt az Alkotmánybíróság, talán a saját helyét, meg a saját szereplőik azok féltették magukat ebben a történetben. Bíztak abban, hogy őket nem fogják eltávolítani az Alkotmánybíróságba. Ugye ez a helyzet most már a 17. alkotmánymódosítása egy kicsikét megváltozott. Nem tudom, hogy hozhatnak-e saját magukról döntést az alkotmánybírók. Ezt én sem vagyok jogász, veled ellentétben, aki ugye természetesen jogász vagy. Én nem tudom megítélni, hogy jogos volt-e az a...
7: Itt sem olyan természetes. Igen.
4: Jogos volt-e az a nyullá válni, vagy nem volt jogos nyullá válni akkor? És jogos lesz az esetben most nyullá válni, vagy nem lesz jogos, ezt nem tudom eldönteni.
7: Nem tudom, hogy érdemes-e beleképzelni ebben a tisza döntésben, vagy tisza kormány döntésben azt, hogy megosztják az Alkotmánybíróságot azzal, hogy ugye különböző csoportokat képeznek benne, hogy kinek mikor jár le a mandátum, és szakad ki.
4: Szerintem ez nem kérdés, szerintem ez egyértelmű, ezt kimondtan célnak gondolom. Aha. Tehát én ebben biztos vagyok benne, hogy ez cél, sőt, én azt zárom ki, hogy ott van kommunikáció az Alkotmánybíróság egyes tagjai és a politikai döntéshozatali szféra között.
7: De ne felejtsük, hogy Szonnevent Pál úgy dönt ebben a kérdésben, hogy az ő helye is tulajdonképpen meg van kérdőjelezve.
4: Hát meg
7: az új alkotmánybírósági tag, bocsánat, csak ezt hozzáteszem.
4: Hát meg azt hiszem, jól emlékszem, három másik, akinek ugye jelen pillanatban függőben van a helye. Igen. Egy, aki már ugye elment, ugye Hende
7: Csaba,
4: aki már elment, ugye összes többi, akit ők még lógnak jelen pillanatban. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, és azt gondolom, hogy valószínűleg jogi tankönyvben fognak születni erről a helyzetről, de biztos vagyok benne, hogy itt van egy politikai nyomásgyakorlás és megosztásra való szándék, és hát nyilvánvalóan, aki azt szeretné, hogy maradjon továbbra alkotmánybíró, ő neki ez átfut a fejébe, hogy ez döntés erről is szól, hogy vajon maradhatok-e tovább alkotmánybíró. Míg azok, akiket már az Alkotmánybíróság lényegébe kitett, csak még ott vannak, ők is azért nem tudnak ettől a helyzettől függetlenedve dönteni szerintem. Szóval ez egy politikailag is jogi és nagyon érdekes játék.
7: László, láttam bólogat, amikor felvetettem ezt a kérdést.
3: Hát, mint közszolgálás, nem nagyon értek a ilyen értelmű alkotmányjoghoz, de úgy azért érzésre a választás előtt is fölvetődött az, hogy lehet az egész alkotmánybíróságot ki kellett volna csapni. És helyette létrehozni egy teljesen új alkotmánybíróságot, a kérdés akkor most nem állna fönn. Ugye a kormányzat másképp döntött, tehát eldöntötte, hogy valóban megosztja az alkotmánybíróságot, néhánynak visszavonja a mandátumát. Ugye objektív okokra hivatkozva, de
7: ez egy erőteljes jakobinus álláspont, egy erőteljes jakobinus álláspont.
3: Hát, hogy mondjam, a rendszerváltozásokat ritkán szokták jogi keretek között végrehajtani, vagy az előző jogi keretek között.
0: Nekünk sikerült.
3: Hát az előző jogi kereteket azért átírtuk közben, ugye ne felejtsük el. Tehát ugye az előző kormányzat tevékeny részvételével, ugye az utolsó még szocialista parlament hozta meg ott a törvényeket, amik lehetővé tették, hogy jogilag átmenet ez működjön. Na most ezt az előző parlamenttől nem volt elvárható, hogy a saját magának majd későbbiekben korlátokat állítson, sőt, hát ugye arról volt szó, hogy még jobban megerősíteni a meglevő státuszokat, amikor már 12 évre választottak valakit, már visszavonhatatlan mandátumokat kapott, ami azért legyünk őszintén, az se túl jogállami, hogy csak azért módosítok egy törvényt, hogy bizonyos személyeknek még 4 évig hatalomba maradjon, vagy előrehozom a mandátumát, hogy újra indulhasson, ugye lerövidítem, és akkor még kap 6 évet, hogy működhessen tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ha az jogállami volt, akkor ez még inkább az.
1: És miközben itt az adást felvesszük, aközben jön a hír, hogy Orbán Viktor nem megy el Paksra, mert nem szeretne biodíszletté válni egy kampányban. Szolid mosolyat nyugtázzák a vendégek. Nem?
4: Igen.
2: Hát ez fájdalmas lesz a magyar családok számára.
4: Mert mondjuk Paks és a biodíszlet ott azért van egy ilyen konnotáció, amit nem biztos, hogy mindenki szeretne, de igen.
1: Jó, hát szerintem Orbán Viktorral az volt a legkevesebb probléma, hogy nem tudta fején találni a szöget.
4: Kétségtelen.
1: Igen. És a másik hír, hogy ugye az Alkotmánybíróság környékéről származó információ közleményben annyi, hogy a KEKVÁK, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében a panaszt elutasították, a többi kérdéssel pedig nem foglalkoztak. 14 órát tud úgy vitezni az Alkotmánybíróság, hogy a saját ügyükben egyáltalán nem döntenek. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép.
4: Hát a nyuszi az elugrott újra, amiről az előző részben beszéltünk. Minimális információnk, úgyhogy mélyebben nem kommentálnám, de szívesen megtenném majd egy héttel később.
1: A nyuszi és a sapka?
4: Nyuszi és a sapka, hogy az Alkotmánybíróság háromszögében mi történt.
1: Értem. Hát ennyi fért bele a mai szombat esti adásba. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy itt voltak, és jönnek máskor is. Önöknek a figyelmet, mi itt leszünk augusztusban mindenképpen, és akkor hát úgy vágunk bele a szeptemberbe, hogy már csomó kérdésre választ kapunk. Remélhetően.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Mától indul a debreceni virágkarnevál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába, közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Teljes ellenőrzést biztosít a Hormuzi szoros felett Washington tengeri blokkádja, jelentette ki egy fehérházi eseményen az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Teherán azonban aknatelepítésekkel képes kellemetlenségeket okozni, és figyelmeztette Ománt, hogy ne szóljon bele a konfliktusba. Hozzátette, tetszik neki az az ötlet, hogy a Hormuzi szorost az Egyesült Államok részévé nyilvánítsa. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátására. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. debreceni virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, az ivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác után befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 18-án kedden. A születésnaposokat Isten éltesse, a névnaposokat, akik ma az Ilonák, boldog névnapot kívánok nekik. Ahogy már megszokhatták, a mai adásban is kiváló vendégekkel és érdekes témákkal készültünk. Szó lesz reggel arról, hogy döntött az Alkotmánybíróság, és hatályban maradhat a 17. alkotmánymódosítás, ugye dacára annak, hogy ezt a Fidesz megtámadta. Üveges Gábor politológus lesz a vendégem, vele fogunk majd beszélgetni erről a témáról. Aztán nem kell leállniuk azoknak a kiemelt ingatlan beruházásoknak, amelyeknek már van építési engedélye. Ugye itt is a napokban egészen új szabályokról tájékoztattak minket az illetékes miniszterek. Szegő Péter a Dunahouse vezető elemzőjével fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hogyan bojdulhat fel a lakáspiac vagy ingatlanpiac a következő időszakban. Mindenek előtt azonban Zoomon kapcsoljuk Lantos Mihályt, tanárt, tanulásmódszertani szakembert, mert hogy felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a KDNP szerint 1033 milliárd forintot húznak ki a tanárok zsebéből. Közben a pedagógus szakszervezetek örülnek ennek a lépésnek, ugyanis azt nyilatkozták, hogy ez egy kifejezetten megalázó rendszer volt, nem így kellene a tanárok teljesítményét értékelni. Na de kezdjük az alapoknál, miért van egyáltalán szükség arra, hogy értékeljék a pedagógusainkat? Lantos Mihállyal beszélgetünk erről. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk, ha csak Zoomon keresztül is.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Beszéljünk akkor erről, miért van szükség erre a rendszerre, erre a pedagógus értékelési rendszerre? Szükség van erre egyáltalán?
2: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van, tehát bárki bármilyen munkát végez, az, hogy kapjon valamiféle visszajelzést a munkájára, arra abszolút szükség van, hiszen attól tud fejlődni, hogyha ha megkapja ezt. Csak hát, ahogyan ön is mondta az előbb, nem olyan értékelési rendszerre van szükség, ami hát tényleg megalázó a tanárok számára, mert hogyha rengeteg adminisztrációval jár, és egyáltalán bizonyíték gyűjtéssel arra vonatkozólag, hogy de én tényleg érek valamit, akkor az elég kellemetlen.
1: Hogyan lehetne ez valóban fejlesztő? Tehát mik azok a szempontok, amit figyelembe kéne venni ahhoz, hogy ez egy valóban jól működő, ösztönző rendszer legyen, és ne csak felesleges

0: papírmunka és a megalázottság érzése?
1: Hát én azt gondolom, hogy először is nem egzisztenciális kérdést kell ebből csinálni. Tehát nyilván valamiféle ösztönző kell a tanároknak, erről majd mindjárt beszélek, de hogyha mondjuk nem egyetlen időpillanatot néz egy ilyen mérés, vagy egy ilyen mérési rendszer, hanem egy egész fejlődési folyamatot, akkor már sokkal értelmesebb, hiszen akkor a tanárok visszajelzést kapnak arra nézve, hogy hol tartanak. A másik, ami nagyon fontos lenne szerintem, hogy több szempontból értékeljen. Tehát ne csak azt mérje, hogy mondjuk a tanár elvitte a gyerekeket kirándulni, vagy egyéb programokat szervezett, vagy éppen mondjuk a sajátos nevelési igényű gyerekekkel hogyan bánt, hanem például kérdezzük meg a gyerekeket. Tehát ez valamiért azt érzem, hogy a közoktatásban egy ilyen forró krumpli, nagyon sokszor a tanár kollégák szemében is, hogy kérdezzük meg mondjuk a gyerekeket, dolgozzunk ki egy olyan értékelési szempontot, egy olyan szempontrendszert, amikor természetesen ugye nem egy személyeskedő visszajelzés lenne a gyerekek részéről. Most értem ez alatt azt, hogyha mondjuk Margit néni rossz osztályzatot adott egy gyereknek, akkor a gyerek rossz értékelést fogadni a tanárnak. Nem is a tanár személyét kellene mondjuk a szülőknek, vagy inkább a gyerekeknek értékelni, hanem inkább azt a munkafolyamatot, azt a tanítási folyamatot, amiben a tanár dolgozik. Tehát például meg kéne kérdezni a gyerekeket, hogy jól megértette az anyagot, mennyire élvezte a tanulási folyamatot, és a legfontosabb az, hogy milyen alkalmazható tudása maradt. És persze nagyon fontos szerintem a pedagógus önreflexió, amire ugye ez a mostani, illetve hát most már a felfüggesztett értékelési rendszer épült, de nagyon fontos lenne például a kollégák szakmai visszajelzése, megvizsgálni a gyerekek fejlődését, tehát hogy honnan, hova jutott el, vagyis azt a fajta hozzáadott értéket. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy olyan egyszerű értékelési rendszert kellene kialakítani, mint ami a mostani volt. Ugye egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a teljesítményértékelési rendszer, az csak arra volt jó, hogy le tudjuk ezt is, és akkor lehet kommunikálni azt, hogy már pedig értékeltük a tanárokat, és hogy mennyi pénzt kaptak a tanárok ennek nyomán. Most ez, amit a KDNP mond, ez a sok milliárd, ez nem nagyon értem, hogy ez honnan jön össze, bár nyilván nem vagyok közgazdász szakember.
0: Hát viszont ez biztos, hogy jól hangzik, tehát ezt a 33 milliárd forintot erre mindenki felkapja a fejét.
1: Hát igen, csak a tanár kollégákkal beszélgetve mindenki azt mondja, hogy hát ez, hogyha ha valaki kiteszi a lelkét, de azért hadd nyissak egy zárójelet, hogy ez a kiteszi a lelkét, ez nem feltétlenül a pedagógiai munka, hanem az, hogy ki hogyan tudja azt bizonyítani és bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy ő már pedig jól dolgozik. Tehát, hogyha ügyesen adminisztrál, akkor körülbelül havonta olyan 20-22 ezer forint bruttóval kap többet.
0: Igen, valószínűleg akkor ezt valahogy máshogy kéne visszajutatni a tanárokhoz, és nem feltétlenül ez a jó út. Rendben, látszik, hogy ez most így ebben a formában megszűnik. Van-e arról bármi információ, hogy milyen egyeztetések nyomán, mikortól léphet életbe egy új értékelési rendszer?
1: Hát én arról sajnos nem tudok, ugye én módszertani szakértő vagyok, ami azt jelenti, hogy én a gyerek oldaláról látom mindig a világot, de hogy... ahogy az előbb is mondtam, egy sokkal kidolgozottabb és sokkal precízebb és pontosabb visszajelzés kellene, tehát én nem is nagyon szeretem ezt az értékelés szót. Az ugye teljesen biztos, de hogy ez mikortól lesz, azt nem tudni. Minden esetre abszolút szükség van rá.
0: Az, hogy itt a gyerekeket bevonják ebbe az egészbe, vagy egyáltalán milyen most a hangulat az iskolákban? Tehát ugye én, mint egy civil ember, akinek még nem iskolás a gyereke, honnan tudok kiindulni? Látom a különböző hírportálokat, hallgatok beszélgetéseket, látom a közösségi médiának komment szekciót, ahol már most egy-egy új kormányzati bejelentésre rengetegen felhördülnek, hogy hát miért kell azokat a gyerekeket meghallgatni, hát minket se hallgatott meg senki, és ez jó volt, ez így. Mik a külföldi példák? Elképzelhető az, hogy ami mondjuk az északi országokban vagy nyugaton már egy bevett rendszer, ezt sikerül átültetni a magyar rendszerbe, és tényleg megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a szülő, hogy a gyerek, a tanár, a tankerületi vezető valahogy együtt előrébb tudja mozdítani ezt az ügyet?
1: Én mindig félek attól, hogy rátalálunk valamilyen külföldi példára, és akkor azt megpróbáljuk átültetni, mert hogy az milyen jól működik. Igen, ott abban az országban valószínűleg jól működik, vagy nem jól működik, de azokból a tapasztalatokból is tudunk tanulni. De nagyon jó, hogy említette a különböző területi példákat, mert hogy az előbb még a szempontrendszerek között föl sem soroltam azt, hogy azért vegyük már észre, hogy a Magyarország nagyon, nagyon pici és nagyon kedves ország emellett, de azért a különböző régiókban hatalmas különbségek vannak. Tehát most gondoljunk bele, hogy egy elitiskolában, most ezt persze idézőjelben mondom, ahol egyébként a gyerekeknek a teljesítménye alapból sokkal jobb, még pedig azért, mert mondjuk a szülők olvastak mesét a gyerekeknek kicsi korukban. Ott egészen más pedagógiai munkát kell elvégezni, mint azokban a régiókban, ahol a gyerekeket mondjuk kettes osztályzatról hármas osztályzatra kell felvinni. Tehát ott a hozzáadott érték az sokkal, sokkal nagyobb. És ugye ezért hangsúlyozom azt, hogy nem egy ilyen halálosan egyszerű értékelési rendszert kellene megvalósítani, mert hogy az senkinek nem jó igazából, hanem sokkal differenciáltabbat és sokkal bonyolultabbat.
0: Beszéljünk még egy picit arról, hogy a tankerületi vezetők kiválasztásánál is most itt enyhítenek vagy változtatnak. Ez hogyan fog hatni a pedagógusokra, a gyerekekre? Egyáltalán erről a rendszerről vagy erről a módosításról mit érdemes beszélgetnünk?
1: Hát én azt gondolom, hogyha eleve a közoktatásban egy sokkal nyugodtabb légkör lenne, és mondjuk a tantestületen belül nem gerjesztenének szándékosan, vagy nem szándékoltan, de egyébként értelmetlenül feszültségeket, tehát akár bérfeszültségeket, és mondjuk a pedagógus el tudná végezni azt a munkát, ami miatt végzi ezt a munkát, tehát ami miatt a pedagógusi pályára ment, akkor már sokkal jobban jár mindenki. És azért ne felejtsük el, hogy gyerekekkel dolgozunk, tehát a gyerekeket nem lehet objektíve, exakt számokkal mérni, tehát ez nem egy bank, ahol megnézzük az év végén a számokat, és akkor tudjuk, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha a pedagógusnak nem adminisztrációra, és nem tényleg ilyen fölösleges dolgokra menne el az ideje, hanem az oktatói és a nevelői munkára, akkor azzal mindenki jobban járna, nem csak a diákok, nem csak az iskola, hanem szerintem az egész ország.
0: Az biztos, boldogabb gyerekek, kiegyensúlyozottabb pedagógusok. Szóval az egész jó lehet, hát nagyon sok a kérdőjel, de a szándék az úgy néz ki, hogy megvan. Úgyhogy bízom benne, hogy Lantos Mihállyal, hogyha legközelebb beszélgetünk, akkor már további pozitív fejleményekről is beszámolhatunk. Köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm én is.

0: Nem kell leállniuk azoknak az ingatlan befektetéseknek vagy beruházásoknak, amelynek már megvan az építési engedélyük. Ugye itt az elmúlt napokban felpezsdült az élet, vagy egyre többet foglalkozunk a bérlakás építési programmal, hogy hogyan fog ez hatni a kiemelt beruházásokra. Úgyhogy millió kérdés, amire Szegő Péternektől, a Dunahouse vezető elemzőjétől várok válaszokat. Jó reggelt, örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Beszéljünk egy picit erről, vagy kezdjük ezzel, hogy egyáltalán kiket érinthet a kormánynak ez a mostani döntése itt a kiemelt ingatlan beruházások felfüggesztéséről?
1: Igen, ugye ezek a kiemelt beruházások 33 darab szám szerint, és összesen 20 ezer új lakás épülhet, van előirányozva a megépítésre ezekben a projektekben, tehát 33 az egy igen nagy szám, többféle céget jelent, általában ezek között találunk olyan cégeket, amik jól ismert nagy magyarországi beruházó befektető cégek, vannak kisebbek is, az új építés volumenek ebben a 33-as számban úgy néz ki, hogy van 100-150 lakásos projekt is ebben, de olyan is van, ami több ezer lakást tartalmaz. Most a legutolsó jelentés szerint úgy néz ki, hogy 5 ilyen projekt van, ami már gyakorlatilag nem esik majd a felülvizsgálat alá, az összes többi az valószínűleg át lesz vizsgálva.
0: Itt, ahol átvizsgálnak, itt miket fognak figyelni, mire lehet számítani? Tehát az, aki mondjuk ott van, hogy már betett X összeget az ő lakására, és most meghallotta ezeket a híreket, hát nyilván remegve nyitja meg minden nap a hírportálokat, hogy mi lesz az ő lakásával.
1: Én azt gondolom, hogy első körben nem érdemes pánikolnia, vagy megijednie senkinek. Itt arról van szó, hogy december 31-ig lezajlik majd ez a felülvizsgálat, és a felülvizsgálat ugye azt jelenti, hogy megnézi az illetékes minisztérium azt, hogy ezeknek a projekteknél a megfizethetősége, a település szerkezetbe való illeszkedése, különböző környezeti tanulmányok vagy hatásoknak hogyan felel meg. Hogyha ezek mind rendben vannak, akkor elméletileg az is elképzelhető, hogy nagyon sok ilyen projekt szabad utat fog kapni. Ahol nem, és igazából 17 ezer lakást érint, új lakást érint, tehát egy nagy volumenről beszélünk, összesen 5 ezer olyan lakás van, ami mentesül ez alól, de ez ugye két nagyon különböző szám, az egyik az egy kis szám, 5000, ők lehetnek biztosak abban, hogy az a lakás biztos, hogy lát lesz adva és kulcsakész állapotba kerül a meghirdetett időpontra. Az összes többinél ez nem biztos, de ismétlem, ez a felülbírálat, ez nem biztos, hogy sok lakást fog érinteni.
0: Hogyha mégis ott tartunk, hogy lesznek olyan projektek, amik nem valósulhatnak meg, akkor tudjuk, hogy lakhatási válságban nehéz, tehát hogy sokan nehezen jutnak lakáshoz, és éppen ezért készülnek a bérlakás építési programmal, és hogy egy picit átformálni az egész ingatlan piacot. Mit gondol, ez mennyire kivitelezhető rövid távon? Mert itt ugye olyan projektekről van most szó, amikről már lehet tudni, hogy engedélyre várnak, megvannak a tervek, megvannak a helyszínek, ez pedig még egy picit távolabbinak tűnik.
1: Ugye az okozza a feszültséget, hogy valóban tavaly és tavaly előtt 12 ezres nagyságrendben épültek új lakások Magyarországon, ilyen átadások voltak. 2020 környékén még 28 ezer volt ez a szám, tehát hogy látszik, hogy egy olyan tendenciában vagyunk, amiből mindenképpen szükséges, hogy kifelé jöjjünk, és ezért is gondolom, hogy ez az átvilágítás ez nem lesz drasztikus hatású, mert hogy erre a 12-18-20 ezeres új lakás volumenre mindenképpen szüksége van a magyarországi ingatlanpiacnak. Tehát, hogyha itt valamilyen projekt fennakad, akkor arról viszont gondoskodni kellene, mert ez jól felfogott érdeke mind a minisztériumnak, mind a kormánynak, hogy ezek a kieső új lakás projektek, ezek valamilyen szinten visszapótódjanak, és az időtáv is azért sürgető, mert hogyha arról van szó, hogy itt egy adminisztratív gap keletkezik, mondjuk egy 5-6 hónap, amivel csúszik, az nem jelent majd igazából tényleges hatást, komoly ingatlan piaci hatást nem fog kiváltani, viszont az, hogyha tartósan beragadnak ezek a projektek, és nem tudunk erről az évi 12 ezeres új lakás építési volumenről elindulni, és újra egy ilyen 30 ezer környékére eljutni, akkor az már okozhat problémákat, mégpedig azzal, hogy tartósan ugye gyakorlatilag egy keresleti piac alakul ki az új lakások területén, az pedig ugye egy árfelhajtó hatás is. Az elvárt korrekció, vagy az a fajta igazodás, hogy az árakban esetleg történjen valami visszalépés, vagy olyan fordulat, amivel könnyebbé tehető a lakásvásárlás, az elmaradhat, vagy késhet.
0: Mikor láthatunk tehát tisztában? Ez az év vége? Tehát erre készüljön mindenki, hogy itt december környékén?
1: Igen, ugye ez volt a közlés. kérdés, hogy december végéig megtörténik ez a felülvizsgálat, és hát igen, kíváncsiak vagyunk, mert nagyon sok tényezőtől függ az, hogy ezek hogy futnak ki, hogyha lesz olyan projekt, ami ki lesz ebből húzva, akkor van-e arra olyan beruházó, új befektető, egyáltalán kész van-e ez az egész ökoszisztéma arra, hogy ezt a kieső mondjuk teljesen hipotetikus, de mondjuk 10 000 új lakást, ezt honnan lehet majd visszapótolni.
0: Mi a helyzet most a lakáspiacon? Mit mutatnak a számok?
1: Hát ugye gyakorlatilag az Otthon Start program tavaly szeptemberre pörgette fel nagyon a hazai lakáspiacot. Ekkor voltak a kereslet számaink annyira magasak, amik több éves átlagot megelőző magasságokba mentek. Azóta egy folyamatos csökkenés van. A tranzakciós számokat tekintve viszonylag kevés hónap, idén kevés hónapban léptük át a 10 000-re, 11 000-re, míg tavaly jellemzően 13-14 000-es tranzakciós számok is voltak egy hónapban. Ez számított egy standard értéknek. Most jóval alatta vagyunk, hogyha azt nézzük, hogy évvégére szóvá futhat ki, akkor tavaly volt egy 140 000-es tranzakciós szám éves szinten, most én 120 000, hogyha meg lesz, akkor az már jó. Tehát ezt látszik, hogy amennyire felpörgette tavaly az ingatlan piac az Otthon Start, ez a fajta drive már nincs az ingatlan piacon, és hát kereslet lenne, de az árak olyan tartósan magasan maradtak az Otthon Start program miatt. Ugye vannak egy ilyen pszichológiai tényező, hogy bármilyen ilyen intézkedés, ami kicsit megtolja az ingatlan piacot, az elkezdi húzni az árakat, és ezek gyorsan lezajlanak, ezek a folyamatok. Visszafelé rendeződés már sokkal nehezebb, tehát hogyha kitettem az ingatlanomat egy elképzelt áron, akkor abból nehezen engedek el kell telni esetleg, hogyha nem vagyok élethelyzetből rákényszerítve arra, hogy egy alkuba belemenjek, vagy változtassak az áron, akkor hónapok telhetnek el úgy, hogy azon a kitartott áron hirdetem az ingatlant, és ez ugye gyakorlatilag hat az árakra folyamatosan, és mindenki megtartja ezt az árat.
0: De eljöhet ez az idő? Tehát úgy néz ki, hogy most itt az őszi időszakban egy kicsit elkezdett, tudom, jóslás valamelyes, de azért a tapasztalat az megvan. Tehát, hogyha így folytatódnak tovább a kereslet kínálat arány, akkor elképzelhető, hogy érdemes kivárni, és egy kicsit előbb-utóbb lejjebb mennek az ingatlan árak?
1: Vevőként mindenképpen. Hát olyannyira elkezdődött, hogy a panelpiacon már látunk is egy ilyen átrendeződést. Ugye nemrégiben volt egy közleményünk arról, megvizsgáltuk, hogy hogyan néznek ki a panelárak, és azt látjuk, hogy harmadik hónapja csökkennek Budapesten a panelek árai. Ez még nem drasztikus csökkenés, igazából havi szinten 1-2%-os csökkenés mérhető ki, de a tendencia egyértelmű, és azért van az, hogy a panel egy jó indikátor, mert gyakorlatilag a legalacsonyabb bázisról indult a drágulás, és most ennél az ingatlan típusnál jön először az elő, hogy ezek az árak elkezdenek visszakorrigálni.
0: Ez tehát a főváros. Mi a helyzet vidéken?
1: Vidéken egyelőre a paneleknél ilyen trendet nem látunk, sőt, ott továbbra is folyamatos emelkedésben vannak a panelek, ott inkább a tégla építési lakások és a házak vannak nehezebb helyzetben, mármint az eladók nehezebben tudják értékesíteni. Itt ez a fajta ingatlan állomány gyakran sokkal rosszabb, elavultabb, több felújítást igényel, és a kitartott árak, ugye ott is meghatározza, a panel viszonylag jó áron megy a megyeszékhelyeken, és ehhez próbálják igazítani a tégla és házárakat is, és hiába tartják ki őket, ezek nem pörögnek, sokkal hosszabb az értékesítési idejük ezeknek az ingatlanoknak.
0: Ez azért van, mert tudatosabbak vagyunk, és mondjuk egy ilyen energiakrízis idején azt mondjuk, hogy igenis legyen szigetelve az a lakás vagy ház, amiben mi beköltözünk, vagy legyen olyan a fűtése, ami egy viszonylag olcsóbb költséget eredményez a végére?
1: Igen, ezt is valószínűleg ki lehet mérni, hogy van egy ilyen hatás, mi abból tudjuk megmérni, hogyha ingatlan értékesítő kollégákkal beszélgetek, akkor ők mondják, hogy gyakran ez az első kérdés, hogy akkor a rezsi hogy néz ki, milyen jellegű fejlesztések történtek az ingatlanban, és csak utána kezdik el igazából megnézni, hogy is néz ki az a lakás vagy ház.
0: Egy picit térjünk vissza a bérlakásokra. Önnek mi a véleménye arról, hogy egyrészt ez mennyi idő alatt futhat ki oda, hogy valóban arról beszélhessünk, hogy itt egy szemléletváltás indult, és a bérlakások felé fordulhatunk, és ön szerint ez egy működő modell lehet-e a jelenlegi tudásunk alapján?
1: Ugye minden olyan intézkedés, ami ezt a fajta lakhatási válságot, ami évek óta jellemzi a magyar ingatlan piacot, ezt csökkenti, és ilyen a bérlakás program, sőt, unblock ugye a Bekerle programnak az egésze, ahogy én értelmeztem, ezt célozza, minden egyes kis részeleme arról szól, hogy ezt a lakhatási válságot csökkentse. Azt is látni kell, hogy ezek az intézkedések, ezek minimum középtávon tudnak hatni. Tehát most, amiket bejelent a miniszter, elindul a folyamat, ezek az új lakásépítési projekteknek a piacra kerülése is, amiről beszéltünk, hogy felül kell őket vizsgálni, ezek is 2028-29-ben lesznek igazából már piacra kerülő ingatlanok. Természetesen lehet már tranzakciókban menni, lehet rá szerződni, de ténylegesen tranzakciószámban itt jelenik meg, és az összes többi hatás is gyakorlatilag erről szól, hogy egy késletet hatással kell számolni. 2030 az, amikor már láthatjuk ezeknek a programoknak az érdemi hatását.
0: De addig még biztos fogunk beszélgetni. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.
1: Szóltam önöket, ez az ATV híradó. Benke Lucia vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3
0: Spirit az FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.
1: A képviselői ciklus korlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették.
0: Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel Éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Változóan felhős, esős idő várható, megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, ezért csak egy sáv járható, illetve a híd járdáit is lezárták. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűben közlekedik. A 178-os autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Ma és holnap a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között nem közlekedik, az 51-es pótlóbusz pedig módosított útvonalon a Közvágó híd érintésével jár, a 2-es villamos sűrűbben közlekedik. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalon az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit, folytatjuk a startot belpolitikával. Ugyanis döntött az Alkotmánybíróság, hatályban maradhat a 17. alkotmánymódosítás. Magyar Péter természetesen üdvözölte a helyzetet, míg Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint ezek után most már tényleg kimondható, hogy Magyarországon bárkivel bármit meg lehet csinálni. A Tisza bárkivel bármit megcsinálhat. Természetesen beszélgetünk a paksi helyzetről, az energiakrízis vagy energiaválság kezeléséről. Itt van velünk Üveges Gábor politológus a stúdióban. Jó reggelt! Köszönöm, reggelt, hogy elfogadta a meghívásunkat. Döntött az Alkotmánybíróság, meglepte a döntés?
2: Egyáltalán nem lepett meg a döntés. Igazából amivé az Alkotmánybíróságnak a szerepe az elmúlt években úgymond silányult, ha használhatom ezt a kifejezést, nem vizsgálhatta ezeket a kérdéseket tartalmilag. Igazából eljárás jogilag, eljárás rendileg vizsgálhatta, abban ugye nem talált kivetnivalót, tehát alapvetően az lett volna nagyobb csoda, hogyha ebben ellenkező döntést hoz. És nyilván itt mindenki a saját optikája szerint próbálja ezt beállítani, de mégis inkább talán arra hívja föl az ügyet, most egy kicsit félretesszük a figyelmet, hogy amivé az Alkotmánybíróságot megalkották 1990-ben, ahhoz képest az érdemi jogköre, az érdemi mérlegelési jogköre, az radikálisan csökkent. És azért ne felejtsük el, hogy ennek a csökkentésnek alapvetően az élharcos, a kezdeményezője és megalkotója, és alapvetően a jogállam és a demokráciának, a különféle védbástyáinak, a szerepének a gyengítője, az pontosan a Fidesz kormányzat volt, és a Fidesz kormányzat alatt történt, hogy az Alkotmánybíróságtól is ugye elvették azokat a jogköröket, hogy akár egy ilyen kérdést érdemben tudjon vizsgálni.
1: Igen, a saját fegyverük sült el ellenük. Ugye Magyar Péterék folyamatosan arról beszélnek, hogy minél több jogkört vissza akarnak adni, hogy itt ne ő legyen az egyedüli, vagy a Tisza párt legyen kétharmaddal is a legkomolyabb joggyakorló. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez valóban meg fog történni, vagy szóval nehéz lehet kétharmaddal úgy irányítani, hogy tényleg azokat, amik mondjuk egy kampányban ígéretekként elhangoztak, azokat megcsinálják. Milyen irányba lát erre elmozdulást?
2: Érdekes helyzet, mert nehéz és könnyű is kétharmaddal bármit meghúzni. Nyilván óriási a kísértés, amikor valakinél ott van az a hatalom, és alapvetően, hát bocsánat, ne nagyon szóljanak már bele nekem, hogy éppen hogyan gyakorlom.
1: A hatalom és természete.
2: És a másik történet, hogy valaki, mondjuk valakinél ez a fajta felhatalmazás felelősséggel is párosul. És ha felelősséggel is párosul, és a lózungok helyett vagy mellett tartalmilag is komolyan gondolja, hogy van egyfajta, vagy szeretne egyfajta visszatérést a rendszerváltás eszményéhez, az, hogy akkor is, ha nekem kellemetlen, legyenek olyan biztosítékok a rendszerben, ami akár engem is korlátoz. Ehhez egy nagyfokú józanság is kell, de én azt gondolom, hogy pontosan ettől a bizalomhiányos állapottól, ettől a letért úttól szenvedett már a magyar társadalom is. Tehát szerintem a magyar kormány nem teheti meg, hogy nem nyúl ahhoz, ezekhez a területekhez, és nem épít vissza olyan biztosítékokat akár a magyar jogrendszerbe, a magyar demokráciába, amire már hosszú idő óta szükség van garanciákra, és elsősorban azt kell transzparensen a társadalom felé is mutatniuk, hogy alapvetően itt az nem ők vannak az államért, hanem alapvetően az államban értük, és ehhez viszont garanciák kellenek. Kell olyan a társadalomnak olyan beépített garancia, aminél gyakorlatilag érzi azt, hogy itt nem lehetnek túlkapások, akkor is, ha valakinek mondjuk akár egy felhatalmazás túlmutat a kétharmadon.
1: És úgy látszik, hogy az emberek, a társadalom is ugyanúgy rajta tartja a kezét, vagy a szemét a politikán. Tehát itt most nem az történt, hogy megtörtént április 12-én egy választás, és utána azt mondták, hogy oké, innentől mehetnek a dolgok a maguk útján, hanem igenis, hogyha a kommentfalakat nézzük, hogyha a hírfogyasztás, vagy a parlamenti tudósítások fogyasztását nézzük, akkor látható, hogy az embereket érdekli a dolog, és nem akarják engedni, hogy esetleg máshogy alakuljanak, mint amire ők leadták a voksukat.
2: Más típusú korszak indult el, és alapvetően ahogy Magyar Péter kormányra tudott kerülni, ami a Tisza sikere mögött van, az, hogy jól tudta bekanalizálni azt a fajta sok helyről érkező elégedetlenséget, azt, hogy gyakorlatilag itt teljesen ki lett üresítve a hatalomgyakorlás, mint olyan, és tényleg az volt az emberek mindennapi megélése, hogy van egy hatalmi elit, aki teszi a dolgát, és igazából a végeken csak ehhez kell mozogni, és csak akkor tudnak előre jutni, hogyha ők bólogatnak, és nem alakítói ennek a közéletnek. És itt bizony látható volt, hogy akár egy köztársasági elnöki jelölésnél, bárhol is, ha akár csak homokszem kerül a gépezetbe, vagy egy stratégiai hiba történik, azonnal csilingel az immunrendszer, és azonnal jelzésértékű a történet. Én azt gondolom, hogy jól van ez így, ezt kell tudni jól mediálni, és ezt kell kellő bölcsességgel, kellő higgadsággal, kellő önreflexióra való képességgel kezelni, és ez nagy kihívás a jelenlegi kormányzatnak is, hogy ebből, mint ahogy a korábbi ciklusokban ne ego kérdést csináljon egy kormányzat, az, hogyha valahol túlfut, valahol esetleg hibázik, én azt gondolom, hogy egy politikus részéről nem presztízsveszteség, ha azt mondja, hogy gyerekek, itt hibáztam, és korrekció van, és nem futok tovább azon a vágányon, ami már régen kisiklott, vagy kisiklatta vonatot.
1: Beszéljünk kicsit a paksi helyzetről. Abban szerintem nincs vita, hogy a kommunikációs oldalról, ugye itt van egy szakmai rész, amin rengeteg szakember dolgozik megfeszített tempóban az elmúlt hetekben, napokban, és van a szakmai rész, amit, ahogy eddig is láttunk, Magyar Péter és a Tisza párt a kommunikációs részét azt úgy viszi, ahogy gyakorlatilag Magyar Péter berobbanása óta, tehát folyamatosak a videók, folyamatosak az értesítések, transzparensen kommunikálnak a helyzetről. Mennyire lehet mégis veszélyes a Tiszára nézve az, hogyha mondjuk ez a fenékküszöb és a bárkák teljesítménye mégsem éri el a kívánt hatást, vagy hogyha túl hosszúra nyúlik ez a helyzet, és itt majd egy gazdasági következménye van a dolognak. Történhet olyan ebben a helyzetben, ami ráég Magyar Péterre, vagy nehezíti az ő dolgát?
2: Mindenféle krízis helyzet egy nehéz helyzet mindenkori kormányzatnak, illetve lehetőség is. És ebben a helyzetben nyilván a vízügyi szakemberek ebben adekvátabb választ tudnak mondani, hogy ez mire elég, ez a rapid cselekvés, ami most történt. De ami fontos talán politikai oldalról, hogy a kormánynak a potens mi voltát emelte ki és húzta alá sokszor. Az a fajta cselekvés, az a rögtön cselekvés, amit a magyar kormány most tett, és Magyar Péter személyesen is a 0-24-es hozzáállással mindent, amit lehetett, ugye megmozgattak annak érdekében, hogy ezt most mint krízis helyzet kezeljék. És szélesen nyitották ezt a történetet, mert nem csak ennek a konkrét válsághelyzetnek a mostani megoldásáról van most ugyan szó, hanem rávilágított azért arra, és ezt is próbálták azért bemutatni, hogy itt egy kormányzásnak nem csak a pillanatnak, a mának a megnyerése, a szerepe és a fontos, hanem alapvetően olyan döntéseket kell meghozzon, és néha ez szemben áll a napnak, a pillanatnak a megnyerésével, ami 5-10 évre előre szól. És itt azt tudták bemutatni, hogy na ezek a fajta döntések, ezek a felelős döntések maradtak el az előző ciklusokban, és annak isszuk most a levét, ami egyébként egy általános civilizációs krízis, hogy fogy a víz megtartó képességünket nem tudtuk növelni, és olyan globális jelenségek kapcsán, hogy már látszódott 10-20 évvel ezelőtt, nem tett érdemi lépéseket a korábbi magyar kormányzat. És ez a hosszú távú stratégia, és azt gondolom, hogy párhuzamosan a mostani kríziskezeléssel Magyar Péterék azon is dolgoznak, hogy lehet a jövő szempontjából olyan akár alternatív megoldásoknak a felhúzásával, erősítésével a lakosságra, vagy cégekre, vállalatokra nehezedő nyomást, vagy akár a kritikus helyzeteket, vagy ami hirtelen be tud ütni, akár szezonálisan minimalizálni ezeknek az esélyét, hogy ő gyakorlatilag elmenjen a falig abban, amilyen lehetőségei vannak.
1: Mennyiben kezeli más, hogy Magyar Péter és a Tisza az ilyen válsághelyzeteket, mint eddig Orbán Viktor és a Fidesz kezelte? Mert itt azért az, hogy a társadalomnak vagy a cégeknek milyen felelőssége van szemben azzal, hogy itt vagyok én, és majd mindent megoldok, és tartjuk a rezsicsökkentést. Tehát azért más, hogy kommunikál, és én úgy látom, hogy más szempontokat vesz figyelembe.
2: Még nagyon rövid az idő arra, hogy egy érdemi tanulságot akár meg tudjunk ebben jeleníteni. Ennek a konkrét válsághelyzetnek a kezelése, én azt gondolom, hogy teljesen rendben volt. Dolga van egy miniszterelnöknek azzal, hogy mutassa, az erőt mutasson, tudja közvetíteni, hogy a megoldást meg fogjuk találni, elmegyünk a falig, és ABC opció is ott van a zsebünkben. Ha csak néhány évvel ezelőttre gondolunk, akár az Orbán kormányok alatt, nem aszályhelyzettel kellett szembenézni, inkább az árvizek jelentettek ugye gondot, de azt gondolom, hogy most ez a fajta irány, ez a fajta felelős gondolkodás, hogy nyissuk ki azt, hogy nem csak a ma van, hanem tényleg meg kell oldanunk hosszú távon bizonyos kérdéseket. Ez a fajta gondolkodás, ennek a ablakba helyezése és ebbe a társadalomnak akként való bevonása, hogy ne csak mindig a kormányzattól várjatok segítséget, mert vannak bizony a végeken, a mindennapokban, akár csak a környezettel való szimbiózist, a környezetnek a megóvását, azoknak az értékeknek a megóvását nézzük, ebben nagyon is dolga van mind a 9,5 millió embernek Magyarországon.
1: Hogyan kezeli az ellenzék ezt a helyzetet? Ugye Magyar Péter szombatra Paksra hívta Orbán Viktor, Csemmilyen Zsoltot és Toroczkai Lászlót, nem jelentek meg, bár szerintem ez borítékolható volt, hogy nem fognak a szőnyeg szélére állni, de mégis hogyan kezeli az ellenzék, hogyan találja a helyét ebben a helyzetben?
2: Az ellenzék április 12-e óta nem találja a helyét. Keresi a saját szerepét.
1: Senki? A Fidesz? Igen, de mondjuk Toroczkai Lászlóék?
2: Én azt gondolom, ő is keresi a saját helyét, és inkább abba a fajta légüres térbe megy be, vagy azokba úgymond a lehulló lehetőségeket próbálja így úgy amúgy megragadni, de hát a múlt hét is tele volt olyan teljesen diszonáns reakciókkal, akár csak a parlamenti fölállás, leülés kérdését, ha nézzük, ahol abszolút nem egy konzekvens magatartás, amit ők visznek, inkább ahogy eddig is, azt a réteget próbálja bekanalizálni egyébként, aki éppen megmarad. Én azt látom, hogy most sokkal inkább egy ilyen durcás óvodás gyereknek az imázsa képe jelent meg akár a fideszes reakciókban is, és szerintem nagyon sokan várják a bűvkörön kívüliek, akár még a Fidesz érzelmek közül is, hogy legalább az legyen, a gyerekek, mi annak idején esetleg mit nem tettünk meg, mi az, ami nálunk esetleg hiba volt, hogy ez a helyzet, ez nem Magyar Péter és a magyar kormány miatt idéződött elő. Tehát az a fajta reakció sokkal kevésbé mutat egy felelős ellenzéki attitűdöt, mint egy durcás óvodás gyereknek az attitűdjét, hozzáállása.
1: Üveges Gábor politológus, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.

0: Szigorítana a kormány a kiemelt beruházások, köztük az akkumulátorgyárak szabályozásán. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian örvendetesnek tartjuk. Itt van velünk Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója, aki régóta figyelemmel kíséri ezt a területet, és hát tényleg egészen döbbenetes állapotok uralkodnak az akkumulátorgyárak között, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
1: Köszönöm,
0: itt vagy velünk. Mit jelent ez a szabályozás? Mire kell számítani itt a következő időszakban?
1: Hát tulajdonképpen az a gondom nekem, hogy pontosan nem lehet tudni. Tehát azért részletezték a kormányzati szereplők, hogy a kiemelt beruházások, azt mindannyian tudjuk, hogy kedvezményeket jelentenek a cégeknek. Eleve úgy indult minden kiemelt beruházási történet, hogy a valahol lakók értesültek arról, hogy a településeken egy beruházási célterületet kijelöltek, azt se tudták, hogy mire. És ugye mondjuk kiderült, hogy akkumulátorgyár, ami a kiemelt beruházás során azt jelentette, hogy semmilyen országos építési szabályt nem kell betartani, zöld felületi arányt, épületmagasságot, ezeket mind felül lehetett írni a kiemelő rendeletben, és fel lehetett gyorsítani a környezetvédelmi és katasztrófavédelmi engedélyezést, ugye ezek veszélyes üzemek, tehát ez sem mindegy, hogy hány nap van arra, hogy megítéljék, hogy megfelelő-e az iparbiztonság. Szóval valószínűleg, hogy ezeknek a gyorsításoknak akar véget vetni a kormány. Azt, hogy szigorúbb környezetvédelmi szabályok szerint működtetik, annak más eszköze is van a kormány számára, mert ugye most augusztus, illetve egész nyáron folyt az a tárcaközi bizottsági munka, ami új jogszabályi rendszert akar létrehozni az akkumulátoripar számára, mert az is túlságosan megengedő volt. Tehát a kettő együtt, tehát hogy a kiemelt beruházások esetében garanciák, környezetvédelmi és egyéb garanciák, másrészt pedig az egész akkumulátoripar jogszabályi környezetét át kell alakítani.
0: Itt ugye folyamatosan olyan lakossági bejelentések érkeztek, hogy én nem tudom, valahol zöld víz folyt ki, kikerültek fotók, dokumentumok arról, hogy hol találtak fekete port, mi szivárgott, hogy működött. Közben hivatalosan voltak azért ellenőrzések, amik ilyen pár millió forintokra büntették ezeket a gyárakat. Itt maga az, hogy új rendszer áll föl, az, hogy komolyabb pénzbírságokat is belengedtek, ez összehozható azzal? Tehát, hogy működhet ez a dolog tényleg normálisan, úgyhogy nem mérgeznek mindenkit a gyárak közelében?
1: Hát eleve ugye az, hogy mit engedtek meg nekik eddig, az azért befolyásolta azt, például, hogy hova épülhettek ezek az üzemek. Tehát eddig azért jellemző volt például a Gödi Samsung esetében, hogy ráépült szinte a településre. Tehát, hogy ezen, hogy úgy mondjam, nem nagyon lehet segíteni, illetve ha visszatérek a Gödi gyárra, akkor olyan módon kellene segíteni, hogy például az zajszennyezés folyamatos 8 éve, tehát nem alszik több ezer ember, ugye ebbe az ügyben már perek folynak. Tehát olyan szintű zajcsökkentő berendezéseket kellene alkalmazniuk, vagy egyáltalán megszabni, korlátozni az éjszakai működést, ami élhetővé teszi a várost. Mindenféle egyéb szennyezés és veszély esetében arról van szó, hogy valóban független hatóságok tudják rendszeresen ellenőrizni ezeket. Tehát ugye a feladat hosszú és sokrétű, mert meg kell nézni, hogy az engedélyek megfelelőek-e. Azok az építmények, amik már állnak, azokat ugye lebontani nem lehet. Most itt a kormány azt hangsúlyozza, hogyha nem felel meg a magyar jogszabályoknak, környezetvédelmi és egyéb jogszabályoknak, akkor nem bővülhet. Azért ezt a lakosság és a civilek most nem fogadták ki törő örömmel, mert ugye volt egy olyan ígéret, hogy például Debrecenben, ahol már 7 akkúipari beruházás van, hogy az újabb ütemek nem készülnek el. És most azt látjuk, hogy azért itt van egy olyan erő, ami azt mondja, hogy de hát lehet majd a második meg a harmadik ütemét építeni ezeknek a nagy gyáraknak, csak tartsák be a környezetvédelmi szabályokat. Itt ugye az előbb elhangzott, hogy zöld víz folyt és zajszennyezésről beszéltem, szóval hogy ezek az üzemek már, hogy úgy mondjam, bizonyítottak negatív értelemben, hogy szennyeznek. Igen. Tehát lehet szigorítani a szabályokon, lehet szigorítani a kibocsátási határértékeken, de kikbe bízunk, ugye itt ez a kérdés.
0: Beszéljünk egy picit erről a cikkedről, amiben arról van szó, hogy az akkumulátor feldolgozók környezetvédelmi engedély nélkül működnek, vagy működhettek.
1: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye akkor
0: feldolgozók környezetvédelmi engedély nélkül működnek.

0: kezdtek működni 21-22-23-ban, mindenféle hatásvizsgálat nélkül, és gyakorlatilag 24 után és még 25-ben is működhetnek. Én azt remélem, hogy azért most ez az új jogszabályi változtatás, amit egy ilyen tárcaközi munkabizottság végez, azért ezt majd szigorítja, és minden hulladék gyűjtő és feldolgozó telepnek megnézik a kibocsátásait és a hatásterületét. Tudnélik, hát azért ez egy nonsens, hogy veszélyes anyagok tömkelege van az országban, mert ugye nem csak az a 40 akúipari beruházás fontos itt ebben az esetben, hanem a maga a keletkező hulladéknak a kezelése.
1: És ezt tudjuk, hogy ezekkel mi történik? Tehát, hogy megvan, ott vannak ezek a félig üres, vagy lemerített, vagy nem tudom milyen sósoldata, bocsánat, igen, hogy ennyire szakmaiatlan vagyok, de...
0: Nem, ez így tökéletes.
1: Tehát, hogy ezek a lemerített, vagy lemerítetlen szemetek, használt akkumulátorok, hogy ezeket hova teszik? Vagy ezekkel mi van?
0: Itt a probléma az az, hogy a gyártó cégeknek az engedélyekben nem kell feltüntetni azt, hogy mi lesz a hulladék végső útja. Uh-huh. Tehát ezt a mérnöki kamar a környezetvédelmi tagozat úgy fogalmazza meg, hogy a hulladék áram követése az fontos lenne. Tehát igen, gyakorlatilag nem tudjuk, hogy például a lemerítéshez, a töltött cellák, selejt cellák lemerítéséhez használt sósvizes oldatnak mi a végpontja. Tehát annyi van az engedélyben, hogy engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, és azután hova viszi, mit csinál vele. Tehát ilyen nincs, vagy nonsens, hogy nem
1: mégis
0: tudjuk,
1: van,
0: és
1: igen,
0: mégis van. Igen.
1: Ezt visszamenőleg egyébként számon lehet kérni, vagy hogy ez, mert itt azért most már évekről beszélünk, hogy ez kinek a felelőssége, hogy jogilag ezt hogy lehet megfogni?
0: Hát nyilvánvalóan én, mint újságíró, gyakran ütköztem, de mint civil aktivista is Gödön, abba, hogy például a Pest megyei kormányhivatalnak megvoltak azok a főosztályvezető és embereik, ehhez asszisztáltak, már bocsánat, ezekhez a szennyezésekhez, és hogy ezt most mi a legfontosabb az, hogy felelősségre vonni ezeket az embereket, vagy az, hogy az új kormány alatt olyan szakemberek legyenek a hatóságokban, akik tudják ezt működtetni. Hát mondjuk azt, hogy mind a kettő. Tehát egyrészt felelősséggel tartoznak azért, hogy mondjuk a Gödi gyár esetében 6 éven keresztül környezetvédelmi engedélyhez nem kötötték, mert megtehették volna, mert a hatóság döntésére volt bízva, meg egyéb szennyezéseknek szemet hunytak, ugyanakkor viszont szükség van azokra a szakemberekre, akiket esetleg korábban politikai indítatásból szedáltak le, vagy mondjam úgy, hogy ne csinálják az ellenőrzést, ne büntessenek még jobban. Tehát itt a politikai változás nagyon fontos, és az is, hogy meglegyenek azok a szakemberek, akik ezt végre tudják hajtani, ezeket az új szabályokat. Még egy fontos dolog azért ebben, hogy itt amiket mondunk, hogy újságírók és civilek és lakosság, szóval az összes szennyezési ügy és az összes probléma azért, hogy is mondjam, csak civil egyesületeknek köszönhető, és azért őket jelen pillanatban nem nagyon mondják be az új jogszabályalkotási folyamatba, szóval ők azt szeretnék elérni, hogy az ő szavuk is és az ő tudásuk is megfogalmazódjon, és bekerüljön ebbe az új jogalkotási folyamatba, ez is fontos.
1: Kívánom, hogy így legyen. Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója. Köszönöm a beszélgetést és a munkát ezzel kapcsolatban.
0: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: A kormány a tűzifa áfájának csökkentésével segíteni a rászorulókat. A szakértők szerint viszont nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb és legjobb módszer a szociális támogatás a rászorulók segítésére. Ugyanis rendkívül levegőszennyezést okoz az, hogyha fával fűtünk, és ennek mind az egészségre, mind aztán a gazdaságra is hatásai lehetnek. Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Köszönöm, hogy itt van velünk. Mielőtt azonban a tűzifára rátérnénk, sajnos az egész nyarat végig kíséri az, hogy Európa szerte folyamatosan lángolnak az erdők, brutális pusztítást végezve ezzel. Milyen hatással lehet ez ránk itt Magyarországon?
2: Az erdőtüzeknek sokféle hatása van. Az egyik az egészségre gyakorolt közvetlen hatás, tehát óriási mennyiségű szennyezőanyag kerül a levegőbe, füst, és tehát ilyen apró részecskék és egyebek, ami károsan hat az emberi egészségre, de és a mostani erdőtüzek azok sokkal veszélyesebbek, mint amely a mondjuk a 100 vagy 150 évvel ezelőtti erdőtüzek.
1: Miért?
2: Azért, mert nem csak a fa ég ilyenkor, hanem mindenféle természettől idegen anyag, tehát műanyagok, gumik, akármi, és ezekből a keletkező füst sokkal egészségkárosítóbb, sokkal veszélyesebb. Hát, például Kaliforniában lehetett látni, ugye ott hatalmas erdőtüzek voltak, ahol égtek a házak is, hogy vegyvédelmi ruhában tisztítják ezeket a területeket, mert olyan mennyiségű mérgező anyag kerül egyrészt a levegőbe, másrészt a talajra, mindenütt ott van, tehát magunknak sajnos egy olyan környezetet alakítottunk ki, amely sokkal-sokkal veszélyesebb tűz esetén, mint korábban.
1: Magyarországon,
2: Igen, és van ugye az éghajlatkárosító hatása is, tehát óriási mennyiségű széndioxid kerül a levegőbe az erdőtüzek során, és óriási mennyiségű korom, ezről nem nagyon lehet hallani, de ezt számos kutatás szerint a második legsúlyosabb éghajlatkárosító anyag, ugyanis egyrészt a légkörbe kerülve rendkívüli mértékben melegíti a légkört, másrészt leülepedve, ugye ezek elég rövid ideig tartózkodnak a légkörben, leülepedve a mondjuk a sarkvidéken a hóra, jégre, vagy pedig a gleccserekre, rendkívüli mértékben felgyorsítják azok olvadását, ami az egész bolygó éghajlatára, vízháztartására nagyon komoly hatással van. Tehát nagyon nagy bajok vannak az erdőtüzekkel.
1: Hogyan védekezhetünk ez ellen? Tehetünk-e bármit annak érdekében, hogy legalább annak ellenére, hogy nyilván magával az erdőtűzzel a tűzoltók teszik, amit lehet, de hogy a civil ember, aki kimegy az utcára, vagy egyszerűen csak lélegzik és él, mit tud tenni annak érdekében, hogy kevésbé károsodjon a szervezete?
2: Annak érdekében, hogy lehetőleg minél inkább kerülje ezeknek a belélegzését, és hát eleve éljen egészségesen, fogyasszon sok gyümölcsöt, folyadékot, próbáljunk meg tehát mondom, távolabb kerülni, szóval nagyon nehéz, ha már elkezdődött egy tűz, és lehetőleg kerüljön távol az olyan helyektől, ahol mesterséges anyagok égnek.
1: Uh-huh. Térjünk is át a tűzifa kérdésre. Ugye itt az áfa csökkentéssel szeretné bevonni a kormány a rezsicsökkentésbe azokat, akik csak fával tudnak fűteni otthon. Mi a vélemény erről a kezdeményezésről? Mi az, ami mellette szól, és mi az, ami ellene szól?
2: Igen, hát Mindenek előtt szögezzük le, hogy rendkívül fontos az, hogy senki ne fagyjon meg. Aki tűzifával fűt, az is jusson megfelelő meleg otthonhoz. Tehát ez nagyon fontos. De hogy ennek a legjobb módja a tűzifa áfa csökkentése, az igencsak kérdéses. Egyrészt úgy láttuk, tehát az a felmérések szerint, hogy a tűzifának egy nagyon nagy részét, legalább a felét olyanok használják, akiknek semmi szükségük nincs erre a támogatásra. Tehát ez, ugye 16 milliárd forintot szán a tűzifa áfa csökkentésére a kormány, tehát ennyivel támogatja a tűzifát. Ennek a fele legalább pazarlás. Tehát ez az egyik probléma. Sokkal jobb lenne, ugye megemelte a kormány a szociális tűzifa támogatást 5 milliárd forintról 10 milliárdra, akkor ennek a 16 milliárd forintból, hogyha mondjuk még 8 vagy 10 milliárd forintot célzottan tényleg azoknak adnák, akiknek szükségük van a támogatásra, akkor sokkal, ez az egyik. A másik pedig, hogy rengetegen fűtenek úgy tűzifával, hogy nem, tehát vagy nincsenek meg az alapvető ismereteik, vagy nem törődnek vele, vagy nincs lehetőségük, mert olyan a körülmények, hogy jobban fűtsenek. Mondok egy-két példát. Rengeteg eset van, akár hogy az önkormányzatok is kivágják a fát, és odaadják, és eltüzelik.
1: Most nem elég száraz.
2: Igen, tehát egy fát, tűzifát legalább másfél-két évig szárítani kell ahhoz, hogy megfeleljen. Ha nem ezt teszik, akkor egyrészt kétszer annyi fát kell elégetni, hogy azonos hőt termeljen, tehát hogyha vizes fából, mint a száraz fából, másrészt sokkal nagyobb a légszennyezése is. Tehát legalább ezt el kellene érni, hogy csak száraz fá. Azon kívül a tapasztalataink, illetve a kollégáim tapasztalatai szerint nagyon, hogy mondjam, rosszak az emberek ismeretei, nagyon gyengik az ismeretei arról, hogy hogyan kell helyesen tűzifát használni. Tehát, hogy hogyan, ez az egyik, ugye, amit említettem, hogy száraz fával kell fűteni, hogyan kell megrakni, hogyan kell begyújtani, mit kell tenni. Tehát,
1: vagy mit kell a tűzre tenni a fa mellé, hogyha már nincs
2: igen,
1: más.
2: Mit szabad, tehát az meg, hát az tényleg katasztrófa, hogy ugye említettem, hogy a tűzifa is, a füstje is káros, illetve a fa füstje is káros az egészségre, de a műanyagot égetnek, akkor az ezerszer is, tehát tényleg halálos mérgek kerülnek a levegőbe, mégis nagyon sokan égetnek ilyen kezelt bútor, tehát festett bútorlapot, a ragasztott ilyen bútorlapokat, műanyagot, gumit, akármit, tényleg halálos mérgeket eresztenek a levegőbe. Tehát ami nagyon fontos lenne, egyrészt a szemléletformálás, tehát megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan kell fűteni. A másik pedig, hogy nagyon sok módszer van, amivel olcsón, gyorsan lehetne csökkenteni a fűtési igény. Tehát meg kell nézni, hogy hol szökik a hő leginkább, tehát ami viszonylag olcsó, az mondjuk a nyilászároknak a szigetelése, vagy olyan egyszerű praktikák, hogy mikor szellőztessünk, és mikor nem, vagy hogy a födém szigetelés is, az mondjuk drágább, de az se egy elviselhetetlen összeg, vagy azt is inkább azt támogassa. Tehát van számos, hogy miként arra is van, hogy mondjuk nagyon sokan ilyen régi vaskályhába fűtenek, ami nem tartja a hőt. Ott is vannak módszerek, amiből hát nem lesz egy nagyszerű kályha, de mégis valamennyivel lehet javítani a helyzeten. Tehát rengeteg ilyen viszonylag olcsó megoldás van, amivel valamennyire legalább lehet csökkenteni azt az igényt, hogy mennyi tűzifát használnak. Csak ismereteket kellene terjeszteni, elmenni az érintetekhez, bemutatni ezeket, erre kellene sok pénzt fordítani.
1: Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: A folytatásban is Pakson a világ szeme meg a mi szemünk mindenképpen. Keresztes Attila energiastratégát fogom Zoomon keresztül kapcsolni. Vele beszélgetünk az energiaválság, vagy itt a Paks körüli helyzetről. Jó reggelt, örülök, hogy tudunk beszélgetni. Hát itt az elmúlt hetekben, napokban folyamatosan jönnek az új videók, az információk arról, hogy gőzerővel zajlik a munka, süllyesztik a bárkákat, dobják ezeket a hatalmas kötömböket, tehát készül ez a fenék küszöb. Hogy áll most a vízszint Paksnál? Elképzelhetőnek tartod-e, hogy újra le kell kapcsolni a blokkot, mert ugye a meleg az marad, eső az alig esik, és hát a vízszint az még mindig nagyon-nagyon alacsony.
1: Igen, hát az elmúlt napokban egy egészen akciófilmbe illő részletességgel és izgalmakkal látjuk ezt a tényleg valóban heroikus küzdelmet, ami ott zajlik, és hát csak centikért megy ez a harc, tehát tényleg csak néhány centivel sikerült talán 6-8 centivel megemelni a Dunát, úgyhogy alapvetően még mindig a természet kezében vagyunk, nem lehet megmondani azt, hogy megúsztuk-e ezt a válságot, vagy sem, ez valóban attól függ, hogy esni fog-e az eső, nyilván valamicskét javult a helyzet, nem kellett lekapcsolni a második reaktort, de ennyi, tehát itt tartunk, gyakorlatilag az időjárás kezében vagyunk.
0: Mi a véleményed magáról a munkának a tempójával és ezzel, amint említetted, heroikus küzdelemmel? Tehát lehet ennél többet tenni a jelenlegi tudásunk szerint, meg a jelenlegi lehetőségek szerint?
1: Szedjük szét azért ezt szakaszokra. Tehát először is itt kellett volna, hogy legyen 16 év alatt egy kockázatfelmérés és egy energiastratégia. És hát az mégiscsak nevetséges, hogy beüt a baj, és nincs egy kész vészhelyzeti terv. Tehát az, hogy az erőmű fokozatos leállásakor kellett megkezdeni a tervezést, ez egy megbocsáthatatlan bűn, amit elkövettek az elmúlt évtizedekben, és szerintem ezt nagyon át kéne majd vizsgálni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel veszítettünk jó pár napot, hogy a nulláról meg kellett tervezni ezt az egész rendkívül összetett folyamatot. Tehát azt látjuk, hogy egyszerre mennyien dolgoznak, és hát legalább 5 teljesen különféle munkafolyamat zajlik a helyszínen. Ugye a hírek szerint 180-valahány ember van ott, de hát valójában ez egy több ezer fős apparátus, amelyik dolgozik a háttérben. Tehát ez egy valóban hatalmas munka, ami meg lett szervezve. Én szerintem ezt ennél gyorsabban nem lehet ilyen feltételek mellett, de ha lett volna egy terv, akkor bizony egy héttel legalább előrébb járnánk.
0: Ugye a jelenlegi módszerekről mindenki úgy beszél, hogy ez egy ideiglenes megoldás, ezt hosszú távon nem lehet használni. Viszont egyre többször előkerül a vízlépcső kérdése. Ugye Szalma Botond és rengeteg szakember, vízügyi szakember azt mondja, hogy elkerülhetetlen, hogy a vízlépcsőket megépítsék, mert ezek tudják valamelyest garantálni azt, hogy többet ilyen helyzet ne álljon elő. Mi a véleményed erről?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy... és nagyon fején találtad a szöget. Most nagyon sokan nyilatkoznak vízlépcsőügyben, nagyon sokan nyilatkoznak energetikai kérdésekben. Szerintem ezt szét kéne választani. Ezek nagyon bonyolult és összetett szakmai kérdések. Engem rendkívül zavar, amikor például jogászok mondják meg azt, hogy hogyan legyen egy vízlépcső vagy egy vízduzzasztó megcsinálva. Tehát szerintem ezt a kérdést, hogy legyen-e duzzasztó vagy sem, ezt ennek a szakmának, a vízügyi szakmának nyilván a többi szakággal együtt ki kell dolgozni, és erről kell csinálni egy vitát, nyugodtan szóljon hozzá mindenki, hát ha van valamilyen ötlet, amit a szakemberek esetleg nem vettek figyelembe, de erről felelősen nyilatkozni egyrészt ma még nagyon korai lenne, másrészt meg kizárólag akkor tényleg egy ilyen kidolgozott munka után a vízügyi szakemberektől várjuk el. Én az energetikai részére tudok inkább rámutatni, és ott azért ki lehet könnyen szúrni a kritikus pontokat, és nagyon beszédes az, hogy Szlovákiában, ahol jelenleg működnek az atomreaktorok, és elmondják azt a szlovákok, hát tegnap Fico mondta be, hogy ők 2 köbmétert per szekundumot használnak föl összesen a hűtésre, miközben mi 100 köbmétert, ez rámutat arra, hogy technológiákban nagyon különbözőeket lehet alkalmazni, és nekünk ezt teljesen újra kéne gondolnunk, és újra kéne alkotnunk.
0: Ez hogy van egyébként? Tehát ahhoz, hogy mondjuk mi is egy ilyen energiagazdaságosabb működésre álljunk át, az mekkora munka, mind emberszámban, mind tervezési időben? Tehát ez hogy kell elképzelni egy ilyen hatalmas, évtizedek óta működő rendszernek az átalakítását?
1: Kezdődik a tervezéssel, környezeti hatásvizsgálattal, különböző szakágaknak az egyeztetéseibe, minimum évekbe telik csak a tervezés, és utána még a kivitelezés. De hát akkor is át kéne térnünk egy más technológiára, mert ez egy nagyon nagy kockázat, amit most futunk, ez egy energiabiztonsági kockázat. Na most azt is azért felhívnám a figyelmet, hogy nem csak ez a kockázat, hogy nem lesz mondjuk a Dunában víz. Hát az egy nonsens, hogy egy országban egyetlen egy erőműtől ilyen nagy mértékű függés alakuljon ki. Azt pedig mégiscsak hát furcsa, hogy ezt a függést még növelnénk azzal, hogy közvetlenül a szomszédjába építünk egy Paks 2-t, hiszen gyakorlatilag akkor egy picike kis zónára van koncentrálva minden nukleáris energiatermelésünk, és ezzel tovább fokozzuk a kockázatot.
0: Na tehát igen, francia... van Paks 2, a kivitelező szerint rendben haladnak a folyamatok. Magyar Péter azt hiszem, hogy valószínűleg így pont így bólogatott, ahogy most el, hogy én ezt mondtam.
1: Hát igen, igen, hát az ő szavuk a kivitelezőnek az nem annyira hiteles, most így az utóbbi időben felreppent egyiptomi hírek függvényében, ahol ugyanez a rossz atom botrányos, a nevéhez méltán rossz atomot csinált, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő nyilatkozatuk az nem sokat ér. Az igazság az, hogy eleve egy nagyon rossz ötlet volt egymás mellé tenni két atomerőművet, ha már így alakult, ez is felül kell vizsgálni, hogy egyáltalán ez szabad-e így folytatni, óriási kockázatokat futunk ezzel, és nem lenne sokkal hasznosabb az, ha esetleg kisebb, ilyen moduláris 500 megawattos erőművek lennének, de szétszórva az országban, és sokkal biztonságosabb körülmények között. És azt az apróságot se felejtsük el, hogy jelenleg ugye egy városnyi, de nagyvárosnyi hőenergia megy a Dunába, ahelyett, hogy ezt fűtésre használnánk, tehát ha mondjuk lennének ezek a különböző úgynevezett moduláris reaktorok közelebb egy-egy városhoz, akkor bizony a fűtési költségek nagyon-nagyon lecsökkenthetőek lennének. Úgyhogy szerintem semmi nem volt átgondolva Paks kialakítása körül, sem a későbbi évtizedekben, ezt most be kell pótolni.
0: Paks 2-nél meg azért még talán nagyobb a mozgástér, legalábbis, amit így egy laikus lát, hogy hol tart most az építkezési folyamat. Elképzelhető, hogy ott akár egy hűtőtornyos, vagy valamilyen másfajta hűtőrendszerrel lehet dolgozni, hogy biztonságosabb legyen, és hogy gördülékenyebben menjen a dolog, mint Paksnál?
1: Én úgy mondanám, hogy nem képzelhető el, hogy ne így legyen. Tehát erre a Dunára nem lehet már alapozni. Ki tudja, hogy milyen évek jönnek. Hát lehet, hogy még asszályosabb lesz. Tehát mindenképpen más technológiát kell alkalmazni, ezen kárra is lenne akár vitát nyitni, mert nincs miről beszélnünk, hát nincs vízünk.
0: A szakmai részről beszéltünk most eleget, mi a véleményed a lakosság szerepéről, mire kéne ott figyelni? Ugye első körben látható volt, hogy tényleg így virálisan az egész közösségi médiát elárasztották a képek, az üzenetek, hogy igen, mi is figyelünk, lekapcsoltuk a légkondit, nem töltjük az autót, nem indítunk annyi mosást. Beépülhet ez hosszú távon az életünkbe? Vagy most, hogy látjuk, hogy zajlik az akciófilm Pakson, akkor mindenki hátradől, és ugyanúgy bekapcsolja a légkondit.
1: Alapvetően az emberi természet az már csak ilyen, hogyha úgy gondolja, hogy nincsen nagyon nagy probléma, akkor kényelmesebbé válik, de erre való az úgynevezett dinamikus árazás, tehát az, hogy a villanyszámla fizetéskor követjük a tőzsdei árakat, és ez azt jelenti, hogy hát este bizony picit drágább lesz. Hogy ez hogy lesz kialakítva ez a rendszer, ezt még én nem tudom, de az, hogy az okosmérők beszerzésére jelentős EU-s forrásokat fognak fordítani, ez egyértelműen arra utal, hogy ez a rendszer lesz megcsinálva. És aztán ezt nagyon sokféleképpen meg lehet, tehát lehet a szociális szempontokat maximálisan és sokkal igazságosabban érvényesíteni, és aztán mégiscsak nevetséges az, hogy ma minden egyes ingatlan a rezsicsökkentésben részt vesz, mondjuk egy 900 négyzetméteres, 10 milliárdot érő villa is kap rezsicsökkentési támogatást, ahol esetleg egyedül él egy király, és hát a 8 gyerekes család, amelyik mondjuk egy 60 négyzetméteren szorong, ugyanaz a támogatásban részesül.
0: Keresztes Attila energiastratéga, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebben sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán dróntámadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz város főpolgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás érte egy hajót a Hormúzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. 350 program várja az érdeklődőket mától augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagy Erdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Változóan felhős, esős idő várható. Megerősödik, a zivatar zónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban torlódásra kell készülni a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Lassú az előrejutása a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztória felé szintén mindkét irányból, a Margit hídon Budára, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészülete miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit is. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szentháromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Battyányi tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között jár. A Kőbányai úton a Pongrác után befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Idén két új torta viselheti a Magyarország tortája címet. A gyulai kézműves cukrászda bíborfehér elnevezésű alkotása lett Magyarország tortája, míg a balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska tortája lett Magyarország cukormentes tortája. Itt van velünk a stúdióban Vadóczy Jenő, a balatongyöröki Promenád kávéház cukrászdától, illetve Balogh László, a gyulai kézműves cukrászda cukrászmestere. Üdvözlöm önöket, uraim, gratulálok.
2: Jó reggelt.
1: És hát azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsésebb, meg itt a stábtagok, mert hogy a kedves nézőknek azért ennyi kulisszatitkot elárulok, hogy ilyenkor sokkal nagyobb a nyüzsgés a stúdióban, mint amikor csak egy egyszerű beszélgetés van torták nélkül. No, de kezdjünk azzal, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen ország tortája? Tehát ebben hány ember munkája van, mennyi kóstolás, mennyi tervezés, mire aztán elkészül az a verzió, amit aztán a zsűri elé bocsájtanak?
3: Egy érdekes dolog, mert már én tavaly augusztusban kitaláltam, hogy szeretnék egy fahéjas szilvás tortát létrehozni a cukormentes ország tortába, és ahogy kiírják a versenykiírás, mi elkezdtünk rajta kísérletezni, kétszer próbáltuk meg lesütni, akkor úgy gondoltam, hogy ez a tökéletes változatot elvisszük, de mire van egy elődöntő, ott javaslatokat tesznek a zsűri, konzultációs kör ott is tesznek javaslatot még a zsűri, tehát a döntőig körülbelül 8-9-szer vagy 10-szer is lesütjük, amire ez a végleges torta megjelent.
1: Azt a mindenit a bíborfehérnél is legalább ennyi verzió készült?
2: Talán annyi nem készült ebből. Ugye mi is januárban kezdtük, amikor megismertük a versenykiírást, ami a rögös túró és vagy a tejföl felhasználásáról szólt kötelezően, legalább az egyik. És hát ugye ehhez párosítottunk egy bogyós erdei gyümölcsöt, illetve egy frangipán felvertet. Tulajdonképpen a torta az könnyen kivitelezhető, nagyon harmonikus. Hát mi is ugye az első fordulótól számítva 4-5-ször le kellett csüssük, és a végén az utolsó fordulóban egy élő munka volt a zsűri előtt, ahol tényleg mindent néznek, már az anyagfelhasználást, a tisztaságot, meg hát tényleg valóban mindent. És hát nagyon boldogok voltunk, mert két tortával is bejutottunk a legjobb 6 közé, és a másik tortánk is nagyon szép eredményt ért, a negyedik helyezett lett.
1: Ilyenkor, amikor kimondják a végső ítéletet, és kimondják, hogy melyik torta nyerte idén ezt a megtisztelő címet, akkor milyen érzések kavarognak a csapatban, a cukrászmesterben? Tehát azért ez tényleg egy hosszú időt felölelő folyamat, amire hát ennél szebb pont nem is kerülhetne arra az íre.
3: Hát hihetetlen volt számunkra, ezt szerintem felfogni is nagyon nehéz. Azért az Egy Cseh Figyelem Alapítvány már 15 éve csinálja a versenyt, és most először Dunántúl és balatoni cukrászda nyerhette meg a cukormentes országtól. Tehát hogy számunkra ez elképesztően jó eredmény volt.
1: Az, hogy itt megadják, vagy adnak konkrét alapanyagokat, mint a rögös túró vagy a tejföl, az mennyiben nehezíti, vagy könnyíti a kreativitást?
2: Szerintem ez most könnyítette, mert valószínűleg ezért is volt ennyi jelenkező, mert ennyi még sose volt, 60 induló volt a versenyen, és a rögös túró az eleve egy kedvelt, most hát maga a túró, de itt ugye a rögös túróval kírva, egy kedvelt nyersanyag a cukrászatban. A tejfölt ritkában használjuk, az inkább a magyar konyhára jellemző, de egyébként hát elég sok mindenbe használtunk, meg szoktunk használni tejfölt is, úgy tésztákba például, vagy fagylalt, tejfölfagylalt nagyon népszerű manapság, de most ki lett próbálva muszokba, felvehető gánásokba, és nagyon jól működik.
1: Augusztus 20-ától kóstolhatja a közönség ezeket a tortákat. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie azoknak a cukrászdáknak, ahol aztán ezeket árusíthatják, ezeket a tortákat?
2: Hát ez nagyon egyszerű, de egy cukrászipartestület tagja kell, hogy legyen, rendezett tagdíjjal kell, hogy rendelkezzen, és nyilatkoznia kell, tehát titoktartási nyilatkozatot alá kell írni, hogy a receptet nem adja tovább harmadik személynek, és hogyha ezek megtörténnek, akkor, hogyha ezek tulajdonképpen létrejönnek, akkor megkap egy kódot, amivel le tudja tölteni a cukráziparttestület oldaláról a receptet, sőt le tud tölteni egy oktató videót fázisfotókkal, tehát nagyon részletesen be van mutatva a tortak elkészítése, és hát természetesen a pontos recept.
1: És ezt utána önök leokézzek? Tehát ha járják az országot, megkóstolják a saját tortájukat, akkor lehet bármilyen kritikával élni, vagy azok, akik a Magyar Cukrászipari Egyesületnek vagy Testületnek a tagjai, ott biztosak lehetünk benne, hogy minden egyes cukrászdában úgy fog elénk kerülni ez a torta, ahogy annak lennie kell.
3: Reméljük.
2: Ebben reménykedünk.
3: Ebben bízunk, igen, hát lehetnek apróbb hibák is akár, de van olyan, amit mondjuk engedélyezett valamennyire, mondjuk most meg van hajlítva a bíbor fehéren a csokoládédisz, nem biztos, hogy minden cukrászt ilyen szépen meg fogja hajlítani, ahogy a kézműves cukrászdánál, de ez nagyon minimális, ha már annyi, az a legkisebb probléma, akkor már meg leszünk elégedve.
1: Szakmailag,
2: meg ugye mi meghatároztuk, illetve megadtuk azt, hogy a győztes torta az miből készült. Tehát tulajdonképpen mi egy kis gazdaságból vásároltuk hozzá a rögöstúrot és a tejfölt is, de ez a gazdaság nem tudja ellátni az egész országot, tehát nagy valószínűséggel lesznek eltérések a nyersanyag felhasználásban, úgy a túróban, mint a tejfölbe, de még a csokoládénál is ugye az volt meghatározva, a fehér csokoládénál, hogy ez egy 30% kakaó vagy tartalmú fehér csokoládé. Na, ezt, hogyha mindenki betartja, akkor nagy eltérés nem lehet. Igen, tehát az ilyen apróságokban lehetnek eltérések, de egyébként itt azért nem lesz, szerintem nem lesznek nagy hibák.
1: Szakmailag egyébként ezek nehéz vagy trükkös torták? Tehát vannak olyan elemei, amik kifoghatnak akár gyakorlott cukrászokon is, vagy ezek viszonylag könnyen kivitelezhető?
3: Szerintem könnyen kivitelezhetőek, ez jóval egyszerűbb, mint a tavalyi DC-s stílus gyakorlat, ahogy Balogh László úr készítette azt is. Tehát, hogy az egy kihívásos torta volt minden cukrász számára, vagy nagyon sok cukrász számára. Ezek azért letisztultak, sokkal egyszerűbbek, és könnyen létre lehet hozni őket.
1: Uraim, még egyszer nagy szeretettel gratulálok, és hát magunknak meg csak azt kívánom, hogy jó sokat kóstolhassunk.
2: Köszönjük a lehetőséget.
3: Köszönjük a lehetőséget.

0: Újabb banki csalási módszerek terjednek, a bűnözők egyre kifinomultabbak, a mesterséges intelligencia pedig nem csak a rendőröknek, de bizony az elkövetőknek is segít. Zala Mihály EY kiberbiztonsági üzletek vezetőjével és partnerével fogunk beszélgetni arról, hogy mik a legújabb csalási módszerek, hogyan próbálják elhalászni az emberek pénzét. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Jó reggelt kívánok. Hát ez nem egy újszerű probléma.
0: Elhalászni az emberek pénzét. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Jó reggelt kívánok.

0: szerencsére a szerencsétlenségből, hogy sokan már beszélnek is róla, hogy konkrétan tudjuk, hogy hogyan gyakoroltak rájuk nyomást, de mégis honnan tudhatjuk, hogyha felvesszük a telefont, vagy elolvasunk egy e-mailt, és csak átszaladunk rajta, hogy itt figyelni kell, mert valami nincs rendben.
1: Hát ugye az a jellemző mostanában, hogy a adathalászati, vagy ilyen voice halászati, tehát telefonos adathalászati módszerekben ugye alapvetően azért támadják meg a természetes személyeket, és nem a bankokat, mert banki oldalon a védelem azért meglehetősen kifinomult, és mondjuk úgy, hogy a tökéleteshez közelít. Természetes személyek, tehát hétköznapi emberek esetében viszont ez nem így van. Nagyon sokan még mindig analóg módon gondolkodnak, sok embernek nincsen számlája, akinek van bankkártyája, az a telefonon, tehát Google Pay-be vagy Apple Pay-be nem tárol kártyát, holott egyébként nem csak egyszerűbb, de biztonságosabb is. És eljön az a pont, amikor ugye a legutóbbi csalásoknál ez a talán a legismertebb, hogy embereket azzal keresnek meg, hogy a számláját éppen most akarják megcsapolni. Amikor ilyen történik, akkor mondják, hogy na gyorsan, akkor csináljunk valamit. Ilyenkor a kétségbe esett ember, ugye, és ezek a kevésbé digitális emberek, akik ugye telefonon nem tárolnak bankkártya vagy alternatív azonosító tokent, nyilván őket könnyebb adott esetben megijeszteni, és ugye megpróbálnak mások a mi nevünkben a általunk létre nem hozott tokent egy másik telefonon létrehozni. Ehhez persze kell majd valamilyen banki azonosítás, vagy SMS, vagy valamilyen push üzenet, vagy valamilyen SMS, vagy valamilyen kód. Ilyenkor az emberek megteszik, hogy ilyetükben ezt megadják, pont ezzel elősegítve, hogy egyébként a kártyát azt valahol egy másik készüléken egyébként virtuálisan létrehozzák.
0: És ezeket alapvetően a saját bankunk soha nem kérné tőlünk. Tehát ez fontos leszögezni, hogy olyan nincs, hogy egy bank egyébként ilyen indokokkal felhívná az ügyfelét.
1: Hát ilyen soha nincsen. Tehát ugye azért vannak a különböző ilyen push üzenetek, azért vannak a jelszavak, azért vannak a különböző azonosítók és kódok, hogy az embert ezt ne adja meg. Egyébként jó, normális esetben ezeket a jelszavakat egyébként maga a bank sem ismeri, tehát ezek a jelszavak egyébként titkosítva kerülnek eltárolásra, tehát még az se lehet, hogy van egy banki alkalmazott, és akkor ő végignézi a listát, és akkor csinál vele valamit. Tehát ezek úgy működnek, hogy ügyfélnél és egyébként az pénzintézetnél is van valamilyen azonosító, aminek az együttes megléte feltételezi azt, hogy egy tranzakció lefusson.
0: A mesterséges intelligencia mennyire könnyíti meg a rablók dolgát? Tehát ugye itt most már, hogy az AI-jal hangot is könnyen le tudnak venni, ez hogyan nehezíti a mi dolgunkat és könnyíti az övéket?
1: Ugye mondhatnék egy ijesztő példát, amikor AI-jal lehet egyébként akár kódokat írni, lehet támadó kódokat írni, de térjünk vissza erre az egyszerűbb kérdésre. Már évekkel ezelőtt is voltak olyan példák, hogy az amerikai anyavállalat vezetőjének a hangját imitálva sikerült a német leányvállalat vezetőjét arra rávenni, hogy $1 millió utaljon el azonnal. Aztán a másodiknál ugye ez már nem jött össze, de azt tisztán lehet látni, hogy az AI az nem csak zenét tud szerezni, meg verset írni, meg mesét írni a gyereknek, ugye milyen egyszerű dolog. Én is megpróbáltam, amíg ki nem kaptam érte, hogy a gyerek az papíron olvasson mesét, vagy arról azt lássa, hogy arról olvassák neki. De hát a helyzet az, hogy hangot lehet torzítani, hangot lehet nyilván változtatni nagyon egyszerűen. Ugye olyan esetek is vannak, ahol vagy fordultak elő, ahol megijesztették a nagymamát, hogy a fia elütött valakit, és egy kisgyereket, és azonnal adjon pénzt erre, arra, amarra.
0: Erre lehet jó megoldás például egy olyan tipp, hogy akár egy családi jelszó, vagy valami olyan módszer, amiből tudja a család, hogy itt valami gubanc van, tehát hogy még akár, hogyha egy ilyen éjjel eltorzított, vagy egy ilyen nagyon hirtelen letámadás, akkor is van egy olyan jelszó, amit ha bemondanak, akkor tudják, hogy itt tényleg valós helyzetről van szó, vagy ugye, csak...
1: Ez már olyan, mint a kémfilmekben, hogy jelszó, jelmondat, mit kérdezek, mit válaszolok, de egyébként igen,

0: lehet jó, bár hozzáteszem, hogy ha valahol hangot torzítanak, akkor előfordulhat már, hogy egy telefonba történő beleszóláshoz már valahol felvettek egy ilyen beszélgetést. Tehát ez azért okozhat problémát. Visszatérve egyébként meg az előző kérdésre, nekem az jut eszembe, hogy itt nagyon sokszor úgy veszik el a bankkártya adatokat, hogy webáruházon keresztül, és ugye van ez a remek NIS 2-es szabályozás, EU-s szabályozás, ami pont arról szól, hogy a ilyen szolgáltatókat valamilyen szigorúbb feltételrendszer elé állítsák.
1: És... erről sajnos valószínűleg csak egy következő beszélgetésben fogunk tudni részletesebben kitérni. Minden esetre köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Legyünk óvatosak.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: A fordulatok évadára készül a Thália Színház. Idén ősszel kiváló izgalmas új bemutatók és egy drámaíró pályázat is kezdetét veszi. Itt van velem Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója, valamint Dóra Béla, a színház társulatának tagja, színművész. Jó reggelt, uraim, köszönöm, hogy eljöttek.
2: Jó reggelt.
1: Na, mire számíthat az, aki ősszel a Thaliába látogat?
2: Kezdeném azzal, hogy miért kiírtunk ugyanis egy drámaírói pályázatot.
1: Igen,
2: ez most a nagy hírünk, ez az új hírünk, és akkor elmondanám azt, hogy miért, és hogy ez hogyan kapcsolódik egyébként a színház eszményünkhöz. Ugyanis egy színház korszerűségének egyik fokmérője szerintem az, hogy hány eredeti új ötlettel tud előállni, hogy az egyébként nagyon szorgalmasan színházban járó közönséget hány újszerű megközelítéssel, témával és írói szöveggel tudja meglepni. Ennek jegyében szerintem bátran mondhatom, hogy a Thália Színház most egy nagyon korszerű útra lépett, ugyanis az idei évadban a 9 új bemutatón közül 6 ősbemutató lesz, olyan szöveg, amivel még sosem találkozhatott magyar közönség. Ebből 3 külföldi színpadokon már kipróbált siker darab külföldről, de lesz már idén is 3 kortárs magyar színdarabunk. Lesz egy Casanova, vagy Álmaim nyugtalanok Béla főszereplésével, Széchy Bence tollából, lesz egy a mesterséges intelligencia a 10 éves kiskamaszok életében betöltött szerepével foglalkozó ifjúsági előadásunk, a Mi barátságunk címmel Jeli Viktória tollából, illetve az évad második felében a 20-as, 30-as korosztály érzésvilágával és élethelyzeteivel foglalkozó az Élet jobbik része című nagyon izgalmas színdarab Podlovics Laura által jegyezve. Na és ezen az úton szerettünk volna tovább menni ezzel a drámaírói pályázattal. Tulajdonképpen mondhatom úgy is, hogy demokratizálni szerettem volna egy olyan nagy és neves színház színpadaihoz való hozzáférést bármilyen tehetség számára, aki valahol rejtőzik még előlünk az országban. Szerintem ez egy nagy lehetőség, nagyon bízom benne, hogy sokan élni fognak vele, és egy színháznak óvnia kell magát a rutinokba való merevedéstől, és egy ilyen gesztus, szerintem egy jó gesztus a nyitottságot jelezni, és szélesre tárni a színház kapuit az alkotók számára.
1: Na, mindjárt beszélgetünk erről, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni annak, aki pályázni szeretne. Színészként mennyire izgalmas az, hogy rátok készülnek darabok? Tehát persze csodálatos Shakespeare-t játszani, vagy nagy klasszikusokat, de abba így laikus szemmel legalábbis van valami kis izgalom, hogy itt tényleg veletek, rátok alakulnak ezek a szerepek.
3: Hogyne, igen. Nekem például feltett szándékom volt, azért szerződtem a Thália Színházhoz, hogy minél több új rendezővel ismerkedjek meg, és hogy minél szélesebb perspektívát kapjak. Rengeteg fiatal rendező kap most lehetőséget, ez nekünk is egy nagyon-nagyon izgalmas helyzet, hogy új alkotókkal tudunk dolgozni, és ők valamilyen más megvilágításból látnak rá egyes témákra, amik minket is foglalkoztatnak, szóval ez egy izgalmas dolog nagyon.
1: Aki pályázni szeretne, mit kell tennie, milyen hosszan, tehát mik a feltételei annak, hogy valaki elküldje a művét?
2: Kezdem azzal, hogy október eleje a pályázatok beadási határideje, de tehát, hogy még van rá valamennyi idő, de én nem bánom, hogy akinek már megvan, adja be, hogy nekünk ne kelljen egyszerre rengeteg darabot elolvasni szűkös határidőn belül. Egyébként a színház honlapján és valamennyi közösségi média felületén megtalálható az az e-mail cím, amire be kell küldeni ezeket a pályaműveket. Nem tettünk sem műfaj, sem bármilyen más korlátozó meghatározást azzal kapcsolatban, hogy milyen anyagokat várunk. Azt érdemes tudni, hogy 3 játszóhelyünk van egy nagy színpadunk, ami 600 férőhelyes nézőtérrel bír, illetve van 2 kameraszínpadunk, az Arizona stúdió és a Téli kert, ezek intimebb terek 100-140 férőhelyel, tehát aki kamara jellegű színdarabot ír, annak is lesz lehetősége, de aki belevágja a fejszét és megpróbál egy nagy közönség darabot írni, akkor az engem egyrészt nagyon boldoggá tesz, másrészt akkor neki is tudunk lehetőséget biztosítani, ha és amennyiben olyan.
1: Casanova. Azért ez egy férfi színésznek egy igazi csemege lehet. Az, hogy az író, rendező és te vagy ti hogy fogtok együtt működni, az még kérdés, ugye az olvasópróba még nem történt.
3: Igen.
1: Van már bármi háttértudásod a darabról? Olvashattad akár a könyvet, vagy beszélgettél már a rendezővel?
3: Hát a háttértudásom az annyi, hogy mint Casanováról, mint személyről tudok, de egyébként a magáról a darabról az most íródik, tehát arról még nem tudok, és ez egy érdekes találkozás lesz majd ott az olvasópróbán. Ilyenkor van egy olyan fajta színész típus, aki még próbálja magáról ledobni ezt a terhet. Én is így vagyok ezzel, még tolom magam előtt ezt az egészet, és nem tulajdonítok neki akkora jelentőséget. Az olvasópróbán veszünk majd egy nagy levegőt, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de biztos egy nagyon izgalmas feladat lesz.
1: Milyen élményeket kaphat az, aki idén ősszel vagy ebbe a következő évadba a Thália Színházba látogat?
2: Újszerűeket. Ez az első számú, amit szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, illetve hogy nagyon eseményszerű, látványos előadásokat tervezünk, tehát akik akár a nagy színpadunkat látogatják, akár a Téli Kertet, vagy az Arizona stúdiót, mindenképpen új történetekkel találkozhatnak, érzékeny megközelítésekkel, komoly problematikákkal, és hát nagyon sok szórakoztató látványos előadással.
1: Fiataloknak, időseknek, mindenkinek kínáltok? Itt azért, mert az előbb tettél említést a fiatalok közösségi Igen. média használatával, tehát ez egy nagyon égető téma, és gyanítom, hogy nem ez lesz a legvidámabb, legnevetősebb előadás, de lehet, hogy tévedek, mert ebben is megtaláljátok azt a humorforrást.
2: Meg én azt gondolom, hogy minden előadásnak összetettnek kell lennie, tehát a humornak ugyanúgy jelen kell lennie, mint a komoly témának egyaránt. Az a legjobb előadás, ami ezeket megfelelő módon tudja ötvözni. Igen, tehát a színházunknak most az egyik tematikus célja az, hogy fiatalítson, fiatal alkotókat, rendezőket hívtunk, elmentem, láttam nagyon tehetséges rendezőket, a független szférából érkeznek hozzánk, egyetemi vizsgaelőadásokat néztem, és igyekszünk lehetőséget biztosítani minden több fiatal tehetségnek.
1: Izgalmas lesz. Jó munkát kívánok a következő
3: évadra. Köszönjük szépen.
1: A nézőknek pedig természetesen jó szórakozást. Ez volt már a Start és a Start Plus. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk holnap este, még a híradóban várom önöket. Addig is szép napot, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Változékonyabbra fordul az idő. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Országos véradó napot tartanak a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3-an megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a Klubbaliga területét, valamint a Margit-szigeti teniszstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Változóan felhős, esős idő várható. A hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok, a kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, és filmzene szerzővel fogok beszélgetni rögtön itt az adás elején, és ez önmagában izgalmas, mert hogy valójában ez olyan, mintha egy külön műfaj lenne a zeneszerzésen belül, miközben persze az is, meg nem is, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük a Lotás Csabával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van egy nagyon konkrét ok, amiért kerestük. Készült egy dal és egy videoklip a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány együttműködésében, és hát gondolom az ő segítésük céljából. Erről meséljen először, aztán majd lesz egy csomó kérdésem magával a filmzene műfajával kapcsolatosan is.
2: Rendben, az információn annyit pontosítanék, hogy a zene és a szöveg volt meg előbb, tehát a zene nem azzal a céllal készült alapvetően, hogy ebből egy társadalmi üzenetet hordozó műalkotás készüljön. Egyszerűen a szöveg annyira erőse sikerült fiatal kollégám által, aki írta a szöveget, majd őt is biztos megnevezzük, hogy alkotótársammal, aki a videoklipet rendezte és írta, Juhász Péterrel arra gondoltunk, hogy ezt a társadalmi üzenetet fogjuk felerősíteni ebben a műalkotásban, és utólag jött az ötlet, hogy ezt használjuk esetleg fel arra, hogy ne csak egy semmiben tengődő videoklip és egy zene legyen, hanem legyen valami fontos társadalmi üzenete is, és így találtunk rá egymással a Kékvonal Alapítvánnyal, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ők a dolog mellé álltak. Nagyon fontosnak tartom ezt a társadalmi üzenetet egyébként.
1: A klipet Juhász Péter rendezte, és Sánta Dániel működik közre benne. Őt egy fiatal rapper és producer tehetségként tartja nyilván a szakma. Az, hogy hogy áll össze egy ilyen csapat, hogy ki rendez, hogy ki a közreműködő, hogy kivel dolgozik együtt egy ilyen projektben, az hogy tőlel?
2: Igazából a rendező személye az teljesen egyértelmű volt, Péterrel mi évtizedes közös munkákkal kapcsolatban rengeteget dolgoztunk együtt, tehát mi gyakorlatilag kollégák vagyunk, csak ő a virális részén, én pedig az audio részén. Szóval ez teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt fogunk dolgozni. A szöveg és a rap megtalálás az egyel bonyolultabb feladat volt. Én, ugye gondolom ön is hallotta, hogy angolul van a zene.
1: Hogyne, persze.
2: Egyébként én mindenféle trend vagy ilyesmitől függetlenül szerettem volna egy angolul jól beszélő, jól rappelő fiatalt találni, és így jutottunk el Danihoz, Sánta Dánielhez, Gentlyhez, aki valóban, ahogy említette az előbb, egy korszakos tehetség és fantasztikusan érzékeny alkotó fiatal kora ellenére, vagy éppen azért egyébként, és gyakorlatilag az első találkozásnál kiderült, hogy ez a munka ez nagyon organikusan és tökéletesen fog működni együtt, úgyhogy ennek a története ez.
1: Az a hozzáadott mondat a klip leírásához, hogyha valakiben a videó vagy a dal hatására nehéz érzések maradnak, pont a kék vonalat érdemes hívnia. Hangozzon el itt is a telefonszám, mert szerintem ez a lényege ennek a dolognak, a lelki segélyvonal a 116-111-es számon hívható, és ez nekem felveti azt a kérdést, hogy akarunk-e egy ilyen dallal fájdalmakat birizgálni?
2: Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél, szerintem a probléma felismerése. Szerintem nagyon sokan, a legtöbb ember küszködik kimondatlanul mentális problémákkal, legyen ez egy kisebb szorongás, vagy egy nagyobb mentális probléma. Szerintem, hogyha valaki megnézi ezt a videóklipet, akkor esetleg inkább felismeri azt, hogy talán vele is ilyen dolgok történnek, amiről beszélnie kell, és van segítség. Én inkább ezt így gondolom.
1: Na, és akkor beszéljünk ezen túl most egy kicsikét a filmzenéről, mert hogyha valaki önmagát is úgy apostrofálja, hogy egy filmzene szerző, az olyan, mint hogy egy kicsikét be is zárná egy világba a saját alkotásait. Amikor nincs film, akkor is filmzenét ír?
2: Nagyon jó kérdés egyébként. Nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra kilépni. Sokan mondják, hogy az én zeneim filmszerűek, tehát nyilvánvalóan a szakmám hatással van az alkotásomra, ami nem filmhez készül, mert én ott ugye egy alkalmazott vagyok, ez pedig egy saját zen, amit csak magamnak írok, illetve annak, aki szereti meghallgatni. Azt, hogy filmzeneszerző, az egyébként egy ugyanolyan, hogy is mondjam, hivatás, mint egy taxisofőr, vagy nem tudom, jó példát mondok-e.
1: Hát ez egy alkalmazott művészeti ág.
2: Pontosan erről van szó. Én a rendező kéréseit és kívánságait valósítom meg audio formában. Erről szól a szakmám.
1: Ebben van mód arra, hogy az ember vitasson és vitatkozzon? Tehát, hogy nem ez a stílus, nem ez a hangzás, ide nem ez illik, próbáljuk meg ezt inkább, vagy pedig az ember ilyenkor kap egy megrendelést és tessék?
2: Ez is nagyon jó kérdés, köszönöm. Sokszor van ilyen, természetesen, itt mi egyébként alkotótársak vagyunk, én ezt így szeretem írni, tehát, hogy nyilván van egy alá-fölé rendeltség, de ez csak egy olyan dolog, hogy a végső szó az a rendező. Én mindig szeretem azt mondani, hogy akkor jó egy filmzene, hogyha a rendező boldog. Remélem, hogy már van olyan rutinom, és bíznak bennem annyira a rendezők, hogy néha megkérdezik a véleményemet, és akkor elmondhatom, hogy én mire gondolok. De alapvetően az van, hogy a rendező gyereke a film, és nekem azt kell csinálni, amit ő szeretne.
1: És ahhoz az álomhoz, ami az ő fejében van, nyilván már elkészült a képekhez a zenei világ is, és ő ahhoz ragaszkodik sok esetben, persze. Ez is érthető tulajdonképpen. Van olyan, amikor azt érzi, hogy elpocsékolt egy film aláfestésére valamit, amiben sokkal több volt, és hogyha ez így van esetleg, akkor azt újra fel tudja használni?
2: Vicces ez egyébként, mert ezen a lemezen, amin ez a szám is van, amiről beszéltünk a legelején, a klippes szám, van egy olyan zene, ami egy meg nem valósult filmzene. Oda túl vad volt, viszont nem akartam, hogy a fiókban maradjon, tudtam, hogy annyira speciális ezen, hogy nem fogom tudni más filmhez felhasználni, ezért rákerült egy lemezre.
1: És hát akkor így valójában lett egy önálló élete, nem kell ehhez film, itt van, tessék.
2: Így van, egyébként pontosan erről van szó.
1: Na ez a klip, ez Gentlyvel közös, és K6 néven lehet önt megtalálni valójában, például a Spotify-on, vagy lehet megtalálni a YouTube-on is, hogyha úgy van. Úgyhogy így kéne keresni ezt a klipet, ami a Nothing Can Save Me címre hallgat, és én azt gondolom, hogy okkal ajánlom megnézésre, már csak azért is, mert fontos dolgokat feszeget, és fontos társadalmi üzenetet fogalmaz meg. Csaba, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is köszönöm, Megvan, nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Barostértől. Az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a hídi járdáit. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között. A Hungária körúton a Mogyoródi után és a Tábornok utcánál nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé lezárták a Szentendrei út után, itt távhővezetéket javítanak. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt is lelassult a haladás. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, jó napot kívánok! Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást, Rónai Egon vagyok, és hát először is a Szolnoki Szigligeti Színház újdonsült kinevezett vezetőjét, igazgatóját, Baravás Botondot köszöntöm az adásban, jó napot kívánok, boldog új évet! Szerintem így jól indul.
4: Jó napot kívánok, boldog új évet! Hát valóban ez egy jó hír, és a megkezdett munkát lehet folytatni, úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeret dolgozni, vagy azért áll itt a kormánynál, vagy a hajón, annak ez egy jó hír, igen.
3: Szerintem mi legutóbb az országos színházi találkozó kapcsán beszélgettünk, annak ugye az önök színháza adott otthont, és hát akkor büszkén mondta, hogy összesereg lett az egész szakma, és hogy mennyire jó a hangulata ennek a találkozónak, ami azért is nagy dolog, mert az utóbbi időben a szakma pont erre hivatkozott, és ezt hiányolta, hogy ez tűnt el. Valami változik? Valami oldódik?
4: Hát igazából én az, hogy az országos helyzetre nem nagyon tudok véleményt, vagy nem nagyon tudok megoldást, mert mi egy nagyon kis színház vagyunk ma Magyarországon, de nagyon nagy lélekkel, és az országos színházi találkozón, ami létrejött, az valami felemelő pillanat volt, valami olyan mámor, ami azóta is erőt ad nekünk a hétköznapokban, és mi ezt hisszük, tehát én valahogy azt hirdetjük magunknak, és az a mindennapi mozgatóerőnk, hogy mi a színházért vagyunk, és aki a színházért van, az annak nincs ideje más irányokba, vagy más dolgokkal foglalkozni, és más energiákat gyűjteni, úgyhogy igazából az országos színházi találkozó után is maradtunk ugyanazok az egyszerű emberek, akik imádjuk a színházat, és bízom benne, hogy ez a fertőzés, ez a pozitív fertőzés azért hatott a szakmára is, és viszi magával mindenki azt a kis lelki töltődést, és ha egy picit tompulunk, ez a konfliktusok picit tompulnak, akkor már nyertünk.
3: Hát ugye, ez így van. Közben amellett, hogy ugye örömmel köszöntjük az új esztendőt és az ön megújult szerződését, közben arra is emlékeznünk kell, hogy a színház elvesztette korábbi igazgatóját, mint ahogy a szakma elvesztette az egyik nagyságát, Balázs Pétert, aki nemrég hunyt el, és akire önök is meleg szavakkal emlékeztek.
4: Nagyon köszönöm, hogy szóba hoztam, mert ez nagyon fontos számunkra. Péter nagyon jó barátunk volt, és sokunknak egy ilyen mestere a szakmában, mert nem tudják, nagyon kevesen tudják Péterről, hogy egy nagyon nagy lelkű és nagyon jó szakember volt. Szegény, amit kapott ide a színházba érkezéskor, az be tudta bizonyítani, hogy rosszul gondolták, mert a közönség őt nagyon szerette, és azt a színházat, amit ő csinált, azt nagyon szerette a közönség, és tényleg 103-105%-os látogatottsággal működött, és minden igazgatónak egy példát mutatott, hogy vagy ijesztő példát, vagy egy biztató példát, hogy ebbe az irányba kell haladni. Nyilván a világ változik, és más a közönség cserélődik menet közben, de a péteri gondolat, hogy azok a boldog, szép idők most vannak, ezt visszük tovább, és hatalmas szeretettel gondolunk rá minden percben, és hát itt, amit letett Szolnokon, letette ide a lábnyomát, úgy, ahogy a magyar szakmában, tehát egy nagy ember távozott, és ezért nagyon szomorúak vagyunk, de menni kell tovább, és emelt főve. Mi aznap két koncertet játszottunk.

0: mentünk, és neki adtuk a temetés napján. Ezt a két koncertet is valami olyan mámor volt a színpadon és a nézőtéren, egy olyan kapcsolódás volt, valahogy megérezték az emberek, hogy ez itt a lelke, itt volt velünk, és itt van azóta is.
1: Újabb 5 évet kapott a színház élén. Ez az újabb 5 év, ez egy teher is egyúttal, mert az első 5-re lehet mondani, hogy majd most elhelyezkedem, meg kialakulnak a viszonyok, és kialakulnak az elképzeléseim, a másodiknál már nincs mire hivatkozni. Az már az, ami. Ugye?
0: Igen, hát én az elsőre szerencsére elég sok nehézséget kaptam, mert jött a COVID felújítása. Igen, és ez színház felújítása közben lettem én igazgató, ami alatt a művelődési központban játszott a színház az Agórában. Ebbe üt be a COVID, első évben idegen környezet COVID, második évben a visszaköltözés nyara után jön az energiaválság, tehát a leállás. Tehát én az első 2 évben egy olyan iskolát kaptam, amit áldok és köszönöm, hogy ezt így megkaphattam. Utána kezdtek jönni azok a számok, amikre, tehát tulajdonképpen egy ilyen késleltetéssel indult el a rendes igazgatásom, a 3. évtől tudtam azt csinálni, amit szerettem volna az elsőtől, de jó, hogy volt ez a nehezítés, mert így rengeteg dolgot tanul az ember. És akkor most azt mondom, hogy tulajdonképpen az első mandátum az mindig valami alapnak a letevése, vagy valami, tehát az átalakítási folyamatnak az ember, amikor a kabátot magára szabja, akkor annak van egy ideje. És ez a háznak az alapját így leraktuk az első mandátum alatt, és most jön az erre való építkezés. Hát nyilván nagy tervek, nagy álmok.
1: Azok, mondd ezek közül párat, hogy mik a legnagyobb álmok erre a következő 5 évre?
0: Hát az nem tudom, hogy meg fog-e valósulni a következő 5 évben, de már az elsőben is, ami elmaradt a nemzeti színházasodási vágyam, az mindenféleképpen ez megmaradt. Van egy szabadtéri vágyam is, a szabadtéri, nyári szabadtéri színház megvalósítása, és tulajdonképpen hitelesen a színházat végezni, szolgálni, és a közösséget egyben tartani. Tulajdonképpen ezek a legfontosabbak.
1: Az, hogy egy színház, nemzeti színház, az nem csak név, ugye az presztízs is, több pénz is, több lehetőség is nyilván, és hát számos teher, aminek meg kell felelni, például tánc együttesnek kell lennie, operát kell játszani, és hát ott a prózai színház, tehát itt több tagozat együttéléséről van szó. Nehéz ez?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes kihívás, tehát hogy ez egy kedves teher, aki tovább akar lépni, és már művészek mi igazából úgy vagyunk, hogy minden nap átgondoljuk az aznapi hitelességünket és a tegnapi igazságunk valóságát, tehát hogyha nem előrefele törekszünk, vagy nem előrefele törünk, akkor nincs sok értelme a napi munkavégzésünknek, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan kellemes teher, amit így felsorolt ön, amikkel meg kell küzdeni még az előttünk levő években, hogy megoldó képletek vannak, de valóban szeretnénk eljutni arra a szintre, amikor szakmailag is megérdemeljük ezt a státuszt. És azt, hogy érjük el, hát van egy remek szimfonikus zenekar a városban, a tánckar nekem hiányzik a városból, de ha amikor ide érkeztem 20 évvel ezelőtt, akkor még volt a színházban tánckara is, az is összehozható, az is összeegyeztethető, a kórus, a zenei rész tulajdonképpen megint csak adott a városba, ezeknek az összehangolásával és a jó vidéki operajátszó kapcsolatokkal tulajdonképpen én azt gondolom, hogy el lehet indítani. Sokféle variációját látjuk a nemzeti színházaknak, főleg így az utóbbi időben nemzeti színházasodott színházaknak. Sokféle működését látjuk, az egyikben mi is el tudjuk képzelni magunkat, vagy hát létre tudjuk hozni a Szolnoki Nemzeti Színházat, és akkor annak azt a működését legoptimálisabban elképzelve, magas minőségben tudjuk majd, ha ott vagyunk.
1: Hát igen. Szórakoztató színháznak kell lennie a Szolnoki Színháznak, vagy szabad neki néha mélyebbet gondolnia önmagáról? Hogy látja a saját közönségüket?
0: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen vidéken vagyunk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, és az hibázik, aki elfelejti, hogy vidéken teljesen mást akar csinálni. Én már 4,5 év, mindjárt 5 év tapasztalatából azt mondom, hogy egyszerűbb a szórakoztató színházzal megtölteni a nézőteret, Viszont a szórakoztató színházban is van kérdőjel, hogy milyen típusú az előadás, és én azt szeretem, amikor hazavisz a csomagjában valamit a néző, és inkább ebbe az irányba hajlok, ha már a populáris területet kell érinteni. A mélyebbek sajnos egy picit most ebben a periódusban a nagy színpadok bérletes rendszereiből kiszorulnak, vagy hát távolabb kerülnek, de vannak erre remek alternatívák, terek a színházban, a színház környékén, úgyhogy amennyi igény van, annyit mindenféleképpen tudunk szolgáltatni, de ez egy örök probléma most vidéken a komolyabb előadások léte vagy létezése.
1: Hát ez nyilván egy egyensúlyi kérdés, persze, ez világos. Hát igazgató úr, akkor azt kívánom, hogy sok siker érje a következő években a társulatot, a teátrumot, meg önt magát is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és várjuk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók nevében is. Ezt a meghívást a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, Barabás Botondot hallották.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Pozsgai Zsolt nem először ebben a műsorban, és reményeim szerint nem is utoljára, főleg úgy, hogyha így szárnyal a karrierje. Író, rendező, most forgatókönyvíró formában, itt a vonalban Pozsgai Zsolt. Szervusz!
2: Szervusz, és jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: Hivatalos diátadó Los Angelesben, ez önmagában jól hangzik, főleg, hogyha az ember azért megy oda, hogy ne tapsoljon, hanem ő menjen végig a vörös szőnyegen. Rád ez vár most a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyved miatt. Ez hogy jött ez a dolog? Hogy alakult ez a dolog, és miről szól a film?
2: Ez úgy történt, hogy van egy White Filmmakers nevű amerikai cég, amelyik újságot ad ki, filmes magazinokat, és szervez fesztiválokat szerte a világban. Nagyon sokat. És én meg elég sokszor nyertem. Vagy forgatókönyvvel, vagy filmekkel, legutóbb ezzel a Király találkozóval is. És ahogy ez itt halmozódott előre, egyre több volt a díj, és egyre jobban figyeltünk egymásra ezzel a céggel. És most minden év január első napjaiban hirdetik ki az elmúlt évben a legnagyobban bizonyult filmet, forgatókönyvet, rendezőt, operatőrt, ezt-azt, és ez a Maradj Velem című forgatókönyvem, ami itt már 2-3 éve forog a fesztiválokon, ez kapta meg azt a díjat, amit a független filmesek mondanak a fő díjuknak. Ez valóban egy független filmes fesztivál.
1: Hogy lesz, vagy hogy nem lesz ezekből a díjazott forgatókönyvekből játékfilm?
2: Hát érdekes módon, amit eddig díjaztak, ugye elkészült filmet, az abból lett. Ez a Nemzeti Filmintézetnek a pályázatán nem kapott sajnos annak idején, a forgatókönyvet nem engedték be, és nem is nagyon tudom, hogy miért. Régebben még több oldalas elemzéseket kaptunk, dramaturgiai elemzéseket, hogy mi a gond a filmmel. Most ez sajnos mindig elmarad, úgyhogy nem tudjuk. Engem pedig nem nagyon zavar, mert megvannak ezek a nemzetközi kapcsolatok, megy tovább, amitől igazából dilemmáimban az, hogy Revicki Gábornak írtam elvileg ezt a forgatókönyvet, és nem nyugszom addig, amíg ő ezt meg nem csinálja. Akár így, akár úgy.
1: Egy ilyen díj a hónod alatt, amihez gratulálok, és ami szerintem óriási dolog, egy ilyen díj a hónod alatt itthon, miközben egy csomó független film készül, több, mint amennyi korábban, és kevesebb, mint amennyi kellene, de azért már van jó néhány. Nem lehet találni finanszírozót, producert, olyan partnert, aki beszállna ebbe?
2: Többen is jelentkeztek, most már egyébként azóta, mióta ez a hír elment, és de hát ez már a 80-valahányadik díj ennek a filmnek. És külföldön is volt érdeklődés rá, elég neves személyiségek, de én meg olyan vagyok, hogy még mindig kötöm az evet Magyarországhoz, nem tudom. Így születtem meg a magyar színészekhez, és azt szeretném, hogyha ez itt jönne létre. Ez egy nagyon kis költségvetésű film, egy megtörtént eset alapján átokháza mellett egy migránsokat szállító kis busz szenvedett balesetet, úgyhogy mindenki meghalt, üldözték a rendőrök, kivéve egy áldott állapotban levő kis fekete afrikai lányt, aki elverbődött valóban, ez így is történt egy tanyáig, és ott megszülte a gyermekét. Na most innentől kezdve a dolog nyilván megy a maga útján az életben, de a filmen egy fantázia útja van neki, hogy mi lesz a két ember között a kapcsolat, mi van akkor, hogyha az öreg nem akarja a kislányt berakni abba a darálóba, ami most a hasonló sorsúakat éri, tehát táborok, a gyereket elveszik, de megpróbálnak valahogy együtt lenni addig, amíg lehet.
1: És együtt boldogulni. Nem az a baj ezzel, hogy ez a film ez nem illeszkedik bele a hivatalos, a migrációt érintő, illető narratívába?
2: Nem, én azt hiszem, akkor túlértékelnénk most jelenleg a kurátorokat, mert azt hihetnénk, hogy mondjuk elolvasták, és van véleményünk, de ez nem így van. Tehát nem hiszem. Nem
1: azt
2: hiszem,
1: mondod, hogy ez úgy van, hogy oda van írva, hogy Pozsgai Zsolt, és köszönjük szépen?
2: Nem, mert egyébként az elefével én dolgozom most egy dokumentumfilmet fejlesztem.
1: Hát akkor?
2: Forgatókönyvfejlesztés előtte mást. Ez az ő dolguk, hogy igen vagy nem. Hát én nekem ezzel nem is bajom, ezt mondhatnak nekem nemet. Legfeljebb megpróbálom valahogy másik úton. Volt már ilyen. Nem az első eset.
1: Most minden esetre én szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz. Mondom, szerintem ez nagyon nagy dolog. Ez a Golden Globe versenyen átadandó díj a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyvért Pozsgai Zsoltnak, aki itt volt velünk a vonalban, és kívánom, hogy Revicki Gáborral legyen ebből egy film.
2: Lesz belőle, ezt én garantálhatom.
1: Úgy legyen. Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, minden jót kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. 2 év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta, a mai és a holnapi napok még kritikusak lesznek az alacsony vízállás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Ma délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a héten is én fogom fogadni a hallgatókat, hiszen Hágon kollégámat helyettesítem, és hát tudjuk azt is, hogy ez egy csonka hét, és azt hiszem, hogy egyikünk sem bánja azt, hogy ez egy csonka hét, és hát mivel augusztus 20-a erre a hétre esik, tudjuk jól, hogy augusztus 20-án megismerhetjük Magyarország tortáját, minden évben megneveznek, és a szakértők kiválasztanak egy Magyarország tortáját, és egy év cukormentes Magyarország tortáját is. Az első beszélgetésünk e köré fog épülni, méghozzá azért is, mert a vonal túloldalán Erdély Balázst, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
5: Köszönöm!
4: Ahogy említettem, ugye minden évben várjuk Magyarország tortáját, és hát tudjuk jól, hogy a 20-ai ünnepségen a Magyar Ízek utcájában lehet ezt megkóstolni, és a szakma is nagyon szokta várni, hiszen aztán ezt az ország különböző pontján azok is meg tudják kóstolni, akik Budapesttől távol élnek, nem tudják kikerülni a lehetőséget, hiszen számos helyen meg lehet ezt kóstolni. Az idei év Magyarország tortáját már szóban megismerhet. Bíborfehér Fantázia névre hallgat az első, a gyulai kézműves cukrász, a cukrászmestereinek köszönhetjük, az év cukormentes tortáját pedig Szilvafácska névre keresztelve a Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrász csapata álmodta meg. Mit lehet ezekről tudni, hogy képzeljük el ezeket a tortákat?
5: Idén most már 20. alkalommal rendezte meg a Magyar Cukrászipartestület a Magyarország tortája versenyt, A cukormentes verseny pedig 15. alkalommal került megrendezésre, és hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a vendégek várják, és továbbra is népszerűek ezek a versenyek és a nyertes torták. A szakma is nagyon jól reagált az idei tematikánkra, ugyanis ez most a rögös túra és tejföl volt. Soha ennyi nevezőnk nem volt, 60 nevezés érkezett, úgyhogy eléggé föl adta nekünk így a leckét, és egy csomó mindenen kellett változtatni az idei versenynek a lefolyásán a szervezésén, de hát végül is egy ilyen 4-körös kiválasztás végén bíborfehér torta megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és hát a kézműves cukrászt a csapata így duplázni tudott, mert ugye Balogh László és Kis Roland készítette tavaly a DC és stílus gyakorlatot, és hát ha lehet így mondani, akkor megvédték a címüket, és idén is ővék ez a Magyarország tortája díj. A bíborfehér pedig ugye hát a kiírásban is benne volt, hogy a rögös túrót és a tejfölt karakteresen meg kell jeleníteni a tortákba. Emellett ugye különböző ízesítő alapanyagokat lehetett még mellé választani, és hát ez az erdélyi bogyós gyümölcsöket választották. Ezt megfűzerezték egy kis fekete ribizliborral. Pirított mandula került bele, egy sejmes tejfölös muszt készítettek egy kis fehér csokival, és a rögös túró is egy gyakorlatilag egy ilyen vaníliás felvert habban lett lazítva, és az is egy külön rétegként megjelenik a tortában. Természetesen még egyéb ízesítők, mint a csokoládé, vanília és a citrom is megjelent a tortában.
4: És hát a cukormentes torta az milyen lesz majd most, amit megismerhetünk augusztus 20-án és azt követően?
5: A Magyarország cukormentes tortáját Vadóc Jenő csapata készítette a Promenád kávéházból, és ugye itt maga a szilvafácska torta egy ilyen, hát ahogy mondják, egy ilyen nagymama kertjének az emlékeit éleszti föl, legalábbis bennünk, meg aki megkóstolja. Akkor a szilva, fahéj, egy kis szerecsendió került bele, dió, úgyhogy egy ilyen klasszikus ízvilág, egy pici azért ilyen intenzívebb fűszerezéssel, gyakorlatilag a tejcsokoládé még ez így kiegészít ezeket az ízegyeket, és azt gondolom, hogy egy nagyon klassz és harmonikus ízvilág, nekem nagyon ízlet a zsűrizésnél, és ami még egy plusz különlegeség, hogy egy zöldtea a kivonat is belekerült a tortába, és hát itt az értékeit is azért érdemes elmondani, hogy 15,3 g szénhidrátot és 253,7 kalóriát tartalmaz egy szelet torta.
4: Ugye említette, hogy ez már sok éves hagyományra nyúlik vissza Magyarország tortája a cím, és tulajdonképpen ez a kezdeményezés. Mi hívta életre, miért tartotta a cukrászipar fontosnak?
5: Ugye egy fantasztikusan emblematikus ünnepünk az augusztus 20-a, gyakorlatilag államalapító Szent István napja, és hát, ha úgy nézzük, akkor Magyarország születésnapja az augusztus 20-a ünnep, és hát mi máson lehetne egy szülinapossal kedveskedni, mint egy szülinapi tortával, úgyhogy innen indult így maga az ötlet. Hát nyilván az elején egy kicsit ilyen nehézkésen, meg meghívásos alapon indult, most meg ott tartunk, hogy hál' Istennek annyi nevező van, hogy nehéz egyáltalán ezeket lezsűrizni, ezt a rengeteg tortát.
4: Ugye sokan ilyenkor aggódnak, hogy vajon amit ő megkóstol a cukrászdába, valahol akár vidéken, az mennyiben fedheti a valóságot a díjnyertes tortához képest. Mi szavatolja azt, hogyha én akár egy teljesen másik városban veszek országtortát, az aztán majd nagyjából legalábbis lefedi a díjnyertesét?
5: Igen, minimális különbségek azok nyilván lehetnek helyenként, de olyan komoly háttérmunka van egyébként, ami kb. 2 hónap van így a háttérmunkáknak az előkészítésében, fázisfotót, fázisvideót, technológiai leírást, kalkulációt, mindent kapnak, sőt még a cukrászipartestet cégházában egy bemutató sütést is tartottak már a nyertesek. Úgyhogy minden egyes információ rendelkezésre áll az összes jelentkező cukrászdának, hogy most már megint ilyen 500 körüli, vagy már lehet, hogy 500 fölött is vagyunk, országszerte ennyi helyen fogják kínálni augusztus 20-án a tortákat. Minden rendelkezésükre áll, és alá is írják egyébként, addig nem kapják meg ezeket az anyagokat, amíg a tagjaink nem jegyzik azt a aláírásukkal, hogy igen, mindent betartanak, technológia részeket, alapanyagokat, mindent be kell, hogy tartsanak, nem változhatnak rajta semmit. Ha mégis, akkor viszont arra szoktuk búzítani a lakosságot, hogy nyugodtan küldjék el, és akkor hát felszólítást küldünk, és felhívjuk a figyelmét a tagunknak, hogy ezt ő aláírta, vállalta, és tartsa is be.
4: Ugye évről évre, ahogy említette ön is, mindig megvan valami vezérfonal adva, ami kapcsán várják a nevezéseket az ország tortája címre, és azért gondolom az, hogy a maga egy szelet torta mennyibe fog kerülni, az nagyban múlik attól is, hogy akár milyen elvárásoknak kell megfelelni, és azért tudjuk jól, hogy vannak olyan ritka alapanyagok, ami volt olyan év, amikor mondták, hogy nyilván kevesebb fogyott belőlem, mert hogy olyan alapanyagárakkal kellett aztán dolgozniuk, hogy az nagyban meghatározta, hogy mennyiért tudnak egy szeletet eladni. Mi ebben a tekintetben a tapasztalat?
5: Igen, általában mivel mindenki ki szeretne tűnni a mezőnyből, és olyan prémium alapanyagot használ a verseny munkájában, ezért nem szoktak valóban ezek olcsó torták lenni. A zsűrizésben egyébként szempont, tehát hogy még nagyon érdekes, hogy ehhez képest mondjuk egy döntős mezőnyben mindig volt drágább is, tehát hogy ezért törekszik a zsűri arra, hogy még egy megfizethető áru torta nyerjen, tehát ami nagyon elszállt alapanyag ár, az nem tud, elvileg nem is tud nyerni. Nálunk, ami jó hír, szerintem, hogy a Magyar Ízek utcájában ugyanazért az áron fogjuk kínálni, mint tavaly, 1950 forint lesz egy szelet, úgyhogy nem emelünk az áron, tartjuk a tavalyi árszínvonalat.
4: Van abban a cukrászoknak tapasztalata, hogy milyen ízek felé mozdulnak a magyarok, mert évről évre mindig, akár az én ismerettségi körömben is megy a rangsorolás, hogy az új ország torta hova kerül, vannak ugye a nagyon nagy kedvencek, de önök mit tapasztalnak? Vannak egy tipikus ízjegyek, amit a magyarok nagyon szeretnek?
5: Hát, hogyha valami mindenkinek eszébe szokott jutni, hogy az őrség zöld aranya torta, talán az volt így a legsikeresebb, az akkori kicsit talán meghökkentő ízvilágával együtt, ugye tőkmagola ez azért előtte még nem jelent meg így tortákban. És utána meg gyakorlatilag egy majdnem azt mondom, hogy szinte üzletenként változik, hogy melyik torta tud megmaradni a kínálatban. De nagyon bízom benne, hogy a bíborfehérnek jó lesz a fogadtatása, mert még nem volt ugye ebben a 20 tortából még egyszer sem volt túró alapanyagú torta, ugye ez túró és tejföl, mert készül ez a bíborfehér torta.
4: De itt volt alapvetően, az idő, mert azért...
5: Alapvetően meg nagyon szeretik egyébként, tehát ugye a túró azért egy abszolút egy közkedvelt alapanyag, bízunk benne, hogy a torta is ízleni fog.
4: Mennyire nehéz ezeket elkészíteni? Nyilván a cukrászok elvégzik a maguk szakmai felkészítésüket, és értenek a szakmájukhoz, de mennyire nehéz maga a procedúra? Most, hogyha a tavalyira gondolok, ahol még függőlegesen is voltak ugye a csikozások, azért lehet, hogy fejtörést okoz bizonyos cukrásznak. Mi a tapasztalat, mennyire technikásak ezek a torták?
5: Hát igen, eléggé összetett, és nagyon sok összetevőből, sok rétegből áll. Én azt gondolom, hogy a tavalyi DC stílus gyakorlat után mindenki egy kicsit azért így hátradől és örül, bár beszéltem ma is cukrász kollégával, aki azért nem mondta, jó, hát annál könnyebb persze, de ezzel is volt feladat, ugye viszonylag sok felvert lapot kell hozzá sütni, tehát hogy mindegyiken van feladat, van vele munka. Azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepi tortának ez azt mondja, ez a teljesen normális, hogy ez a része. Egy pici nehézség, hogy ugye nagy mennyiségben kell előállítani, nem nagyon tudnak annyira felkészülni rá, tehát hogy lehet, hogy a 20-án még nem a legszebb torták fognak bekerülni a pultba egy hét múlva, amikor már nagyobb rutinjuk van, akkor valószínűleg még tudnak finomítani rajta. Azon az idei torták egyébként jól gyárthatóak, hozzá lehet férni az alapanyagokhoz, rögös túrót is be lehet szerezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez elég nagy gond nem lesz.
4: Hát akkor bízunk benne, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését, és augusztus 20-án akkor készítsük az ízlelő bimboinkat, hiszen van mivel ünnepelni, a Magyarország tortája 2026 címet elnyert tortákat meg lehet kóstolni. Erdély Balázsnak, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Már is folytatjuk gazdasági műsorunkat, és hát az imént megtudhattuk, hogy a tavalyi árakhoz hasonló áron tudjuk majd beszerezni Magyarország tortáját, amelyeket ugye 2026-ban kihirdettek, mind a cukormentes és a nem cukormentest is. Viszont hát akkor innen átkössek valahogy a következő témára, a tortához, a sütéshez energiára is szükség van, és oly sokat hallunk most ebben a témában a Paksi atomerőmű kapcsán is, hogy hát akkor egy kicsit fókuszáljunk arra, hogy a hazai energiarendszer összetétele hogyan is néz ki. A vonal túloldalán Kéri Andrást, az Energia Klub szakpolitikai intézetének ügyvezető igazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok!
4: Hát amikor azt nézzük, hogy napközben milyen szép megújuló energiatermelésről adhatunk számot, akkor azért nem eszik olyan forrónak ását, mert mondjuk nappali idősávban milyen szépen termelnek a megújulók, este viszont nem, és amikor a Paksi atomerőmű sem termel, akkor láthatjuk, hogy milyen ijesztő árakon tudjuk azokat beszerezni, miközben ha a különböző országok energiastratégiáit szemléljük, akkor láthatjuk azt, hogy egészen másképpen állnak ők ehhez a kérdéshez, és akár arra is hajlandóak, hogy betáraznak, és később eladják magasabb áron. Ön hogy látja?
6: Ez valóban így van. Magyarországnak sajnos egy kicsit egyoldalú lett az energiaellátás az elmúlt években. Az elmúlt 15 évben nagy erőmű nem épült Magyarországon, egyfajta erőmű épült, abban viszont rengeteg, ez a naperőmű. Tehát épült Magyarországon több mint 4 paksi atomerőműnyi naperőmű, ami termeli napközben egyébként a rendkívül olcsó áramot, ami egy nagyon pozitív dolog. Ha ez nem lenne, akkor Magyarország azért egész rossz helyzetben lenne. Viszont hát nincsen lehetőség azokban az időszakokban, amikor nincsen nap.
4: Hát és akkor közben napközben meg ugye ontjuk magunkból, mert ha amikor a paksi atomerő 4 blokkja is termel, és még a megújulók is, akkor hihetetlen mennyiségű villamos energiát tudnánk kínálni a piacra. Ugyanakkor sokszor akár arról lehet hallani, hogy le kell terhelni mondjuk a paksi atomerőművet, mert olyan szép számmal termelnek a megújulók, amiket megkötelezően át kell venni. Hogy az ember kicsit vakargatja a fejét, hogy vajon, hogyha mondjuk nem csak a megújuló termelése száma növekedett volna az elmúlt időszakban ilyen magasan, hanem a tárolásé is, akkor egészen más lenne a gyermek fekvése, és felmerül a kérdés, hogy mire lenne szükség mondjuk szivattyús tározós erőművekre?
6: Hát tárolásra mindenképpen szükség van, a technológia az egy nagy kérdés, és azért Magyarországon érdemes megnézni, hogy milyen magas Magyarország, ugye szivattyús tározáshoz két dologra van szükség, vízre és hegyekre, hát Magyarország vízzel még valami csak-csak, de azért hegyekkel egészen rosszul állunk, tehát Magyarország átlagos magassága az 143 méter a tengerszint fölött, Ausztria 910 méter, hát ez látszik is a térkép, hogy Ausztriában kicsit több a hegy, tehát Magyarországon nem gondolom, hogy szivattyús tározós erőműveknek nagy jövője van, vagy nagy potenciál van bennük, egyszerűen nincsen egy nagy magasság és egy nagy tározó.
4: Milyen magasságról beszélgetünk mondjuk Ausztriába, Csehországba, akiknél viszont van?
6: Csehországban ott ilyen 1600 környékek a nagyobb hegyek, de az viszont dimbes dombos az ország, tehát ott vannak völgyek és vannak hegyek, és a kettő között lehet ilyen erőműveket működtetni, tehát gyakorlatilag két tó, egy a hegy tetején, a másik egy völgyben, és a kettő között van egy turbina. Svájcban van egy gigantikus méretű tározós erőmű, az bőven 2000 méter fölötti szintesést használ, és hát a teljesítmény az olyan, mint a paksi erőművé. Az egy igazi tározós erőmű. Magyarországon lehet olyat csinálni, mint amit tározós erőműnek néz ki. Tehát rendkívül lassú megépíteni, nagyon durva természeti beavatkozásokkal jár csak. Tehát Magyarországon nincsenek ilyen nagy kráterek, amik be lehetne tenni, és nagyon lassú, és nem éri meg ezt megcsinálni.
4: Akkor nálunk miben érdemes gondolkozni?
6: Magyarországon a kiváló lehetőség van egyébként bárhol, de Magyarországon abszolút, mivel van rendkívül olcsó energiánk napközben, akkumulátoros tározók létesítésére. Az elmúlt fél évben egy rengeteg új erőmű akkumulátoros tározó jött létre, és egy pont 4 nappal ezelőtt történt, 13-án este, ilyen 7:30 és 8 között, amikor Magyarország egy paksnyi blokknyi áramot tárolt ki akkumulátoros tározóból. Tehát Magyarország ezen a területen jelentős előrelépést tett, de hogy itt még rengeteg lehetőség van, és ezt el is kell kezdeni folyamatosan kiépíteni.
4: Ez nem tudom, önnek van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalata, rálátása, hogy így, hogy képzeljük el, hogyha mondjuk ma-holnap megszületik a döntés, hogy akkor utcú neki és minél többet, akkor milyen időtáv az, ahol már megfelelő mennyiségű akkumulátoros tározást ki tudunk úgy építeni, hogy akkor valóban mondjuk hasonló helyzetbe kerüljünk, mint mondjuk Csehország, hogy el tudjuk estire tározni a megtermelt energiát, akár tudjuk exportálni is.
6: Ugye ez nem egy darab erőművet kell építeni. Tehát a modern, a jelenleg gyakran kisebb erőműveket építenek, és abból többet. Tehát még azt gondolom, hogy egy atomerőmű az egy darab megépül és elkész, és utána ontja magába az energiát. Például a tározós erőműveknél ezek hajózási konténerekben telepített erőművek, van egy betonalapjuk, telepítik, összekötik, működik. Tehát ebből akár kisebb teljesítményeket is lehet elkezdeni telepíteni, és ez történik is, tehát több meglévő erőmű talált egy kis területet, ahol van még hely, és ott elkezdett telepíteni ilyen kisebb tározókat, tehát akkumulátoros tárolókat. Ez egy folyamatosan munka. Az átutás ideje, ha minden rendelkezésre áll, a telepítése az valójában hónapos nagyságrendet tartozik, meg kell rendelni, ide kell érnie, be kell tenni gyártásba, tehát nyilván ennek vannak előzetes feltételei, de ez rendkívül gyorsan telepíthetőek. Magyarországon 1-2 gigawatt órányi kapacitású akkumulátoros tározót azt ívenbeli időtávban ki tud építeni.
4: És egyébként ezeknél a tározóknál a telephely engedélyezés, környezetvédelmi hatások, stb. Ezeken a procedúrákon is át kell menni, vagy ez egy egyszerűsített történet?
6: Ez egy viszonylag egyszerűsített történet, mert ezek gyakorlatilag a pusztában vannak egy beton alapon, tehát itt nincsen helyi kibocsátása ezeknek. De ez más, mint egy akkumulátorgyár például, ami ugye ezeket előállítja. Ezek egy konténer, zárt konténerben lévő eszközök, ahol a konténerben benne van a teljes töltésvezérlés, az akkumulátorok, természetesen a hűtés, tehát gyakorlatilag össze kell őket kötni, és beton alapon vannak, jellemzően meglévő telephelyeken, tehát olyan ipari telephelyeken, ahol ezzel nincsen alapvetően probléma. Az egyetlen paraméter az a, hova lehet rákötni őket a hálózatra, de itt az a nemzetközi jó gyakorlat, hogy ezeket a tározókat érdemes meglévő telephelyekre telepíteni, és a legpraktikusabb például egy meglévő napelemes tározó, napelemes vagy naperőmű mellé telepíteni, viszont az áram előállítása is a helyszínen megoldható, nem kell szállítani az áramot, és akkor létre lehet hozni olyan erőművet, ami hát ha nem is 0-24-ben, de gyakorlatilag folyamatosan tud áramot előállítani az év 90%-ában. Nyári időszakokban ez gyakorlatilag folyamatos termést tud létrehozni.
4: De akkor érdemes lehet a szabályozást újra gondolni? Gondolok itt arra, hogy innentől kezdve, ha valaki egy naperőmű parkot szeretne létesíteni, akkor az már csak úgy tehesse meg, hogy a tárolást is beleveszi a beruházásába.
6: Ezt lehet szabályozni is, de valójában ezt a piac szabályozza. Tehát önmagában egy napelőmű parkot jelenleg telepíteni, annak a megterülése korlátozott. Egész egyszerűen azért, mert napközben nagyon sokat termelő. Tehát egy kevesebb ideje van arra, hogy ezt egy pénzt keresse, mert alacsony áron tudja csak eladni. Tehát egy nagyon annak a közelében vagyunk, hogy senki.
4: De hogyha azt testére betározza, rosszul gondolom, hogy ott viszont magasabb áron tudja eladni, tehát ez az ő érdeke is a projekt megtérülése szempontjából, hogyha ő már létesít egy tározót, akkor tulajdonképpen magasabb áron tudja eladni azt később.
6: Így van, ez piacilag egy megterülő beruházás, itt csak annyi van, hogy a piacnak van egy bizonytalansága, hogy bizonyosnak kell lenni abban, hogy ő 1, 2, 5 és 10 év múlva is el tudja adni. Tehát van egy ilyen kannibalizációs hatás, hogyha hirtelen kiépül még rengeteg ilyen tározós, akkor tározós beruházás, akkor egy rosszabb lesz ezeknek az erőműveknek a megtérülése. Tehát az államnak valamifajta elképzelhető, az államnak valamifajta garanciát kell vállalni arra, hogy például nem változtatja a szabályozási környezetet, de alapvetően ezek megtérülő beruházások.
4: Hogyha az akkumulátoros tározókról beszélünk egyébként, ami jelenleg a piacon megvalósítható beruházás, az mit mutat, milyen időtávra lehet eltárolni az a megtermelt energiát?
6: Az akkumulátoros tározás, az vagy tárolás az ilyen néhány napos időtávon működik, vagy heteken belüli időtávon működik, nem működik az évszakok közötti energiatárolás. Tehát ez valóban egy nehézség, és ez még egy megoldásra váró probléma. Itt azért vannak komoly kezdeményezések, tehát például a hűenergiát most már lehet viszonylag racionális áron, vagy piacilag értelmezhető áron tárolnak az évszakok között is, tehát olyan anyagokban tároljuk, amik olcsóak, és nagy mennyiségű meleget képesek eltárolni, és azt a meleget vissza is tudják adni.
4: Ön mit gondol a jövőbe így a nyári eseményeket követően? Elindulhat egy teljesen más szemlélet ebben a vonatkozásban?
6: Hát én azért vagyok bizakodó, mert számomra úgy tűnik, hogy a kormányzat áttekintette és megértette, hogy itt még a mostani súlyos paksi helyzet előtt meghozott nagyon fontos intézkedéseket, tehát a helyreállítási és ellenálló képességi tervben rendelkezésre álló források jelentős része például okosmérésre és a grid megerősítésre megy, és a kormányzat bejelentette azt, hogy naperőművek helyett szélenergiát támogat, tehát olyan pályázat lesz kiírva augusztus végéig, ami új szélenergiák létesítését lehetővé teszi. Tehát ez nem egy fordulat valójában, hanem ez a kormányzat ezt már júniusban bejelentette. Tehát ilyen szempontból én bizakodó vagyok, hogy most nem hirtelen világosodnak meg, hanem már bejelentett intézkedések kapcsán meggyőződhetnek arról, hogy ezek jó irányba menő intézkedések.
4: Egyébként, ha már a megtérülést az előbb említettük, ugye mondjuk a naperőművek kapcsán, a szélerőművek megvalósítása kapcsán mennyire befolyásolja a beruházói kedvet az, hogy mondjuk, ez lehet csak az én feltételezésem, de hogy Magyarországon egyébként a szélerőművek kihasználtsága a beépített kapacitás kontra megtermelt között az valószínűleg alacsonyabb, mint a naperőműveknél.
6: Ez egyáltalán nincs így. A szélerőműveknek sokkal nagyobb ez a kapacitásfaktor nevezető paramétere. Tehát egy naperőmű a beépített teljesítményének ilyen 15-18-20%-át tudja termelni, a szélerőmű az 25-30% közötti kapacitásfaktorra rendelkezik.
4: Ez Magyarországon jelenleg a szélerőműveknél ezt tapasztalható?
6: Ezt a szélerőműveknél ezt tapasztalható, igen. Sőt, meglepő módon Magyarországon jobb a szélerőművek kihasználtsága, mint Németországban átlagosan. Ami nyilván abból is adódik, hogy Németországban sok szélerőmű van, de és Magyarországon csak kevés van, de hogy Magyarországon a legkedvezőbb helyekre telepítettek eddig szélerőműveket, de viszonylag jó kihasználtsággal működnek az erőművek, ráadásul az új szélerőművek sokkal alacsonyabb sebességnél el tudnak már indulni, és azokat már szárazföldre optimalizált szélerőműveket fognak telepíteni, szembe a korábbiakkal, ahol Magyarországon jelenleg tengeri szélerőművek működnek, azóta jött létre az a technológia, ami szárazföldre van optimalizálva.
4: Ez érdekes, akkor remélem az energetikai szakemberek majd erről konzultálnak, mert elég változó, hogy ki mit nyilatkozik erről, hogy a nap kontra szél közül melyik az, amelyik Magyarországon kihasználhatóbb, de akkor ezek szerint... Igen?
6: Van egy meglepő dolog, vagy nem is tudom, de ez valamennyire közben szakmában közismert, de ez nem mindenki számára egyértelmű. A nap az nappal süt, a szél viszont éjszaka fúj, és éjszaka meg sötét van. Tehát nem látjuk, hogy fúj a szél, nem annyira érzékeljük, hogy fúj a szél. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a szél ugye nem az a kérdés, hogy a kertben fúj a szél, hanem ezek a szélművek 200 méter magasak. Tehát, hogy nem a tengerszint fölött, nem a földfelszíni szél fúj, hanem a 200 méter magasan lévő szél az, ami meghatározza. És ott is lényegesen nagyobb és gyakrabban van szél.
4: Na, hát akkor bízunk benne, hogy ennek a lehetőségnek a kihasználása is akkor egyre nagyobb számban lesz hazánkban is, ugye a megvalósított szélerőműveket követően. Kéri Andrásnak, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, hogy kicsit beszélgethettünk az árakról és az energiamixről is úgy összességében. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Budapesti 92.9-es frekvencián.

0: irányból. A Nagykörúton a Podmanicki utcától a Margit híd felé, illetve tovább a hídon Budára, de telítettek a sávok a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton, a Mogyoródi útnál és a Tábornok utcánál, illetve Újpesten az Árpád út István út csomópontjában karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Mornál utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt félpályás lezárásra kell készülni, mindkét irányból lelassult a haladás. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Augusztus második felében minden szülő elgondolkozik, hogy mi minden kell az iskola kezdéshez, és azt is elkezdi a család számolgatni, hogy hónapról hónapra mennyit is kell majd költeni a kisdiák diák éveire, és hát ennek részét alkotja a menza is, úgyhogy ennek apropóján hívtuk fel dr. Kovács Pált, a Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Országos Szövetségének alelnökét, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen menzai időszakra számíthatnak a szülők. Üdvözlöm!
2: Kedvicsokon, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye azt szerintem senkinek nem új, hogy nincs egy fix ár, amit az ország minden pontján fizetnek a szülők, hanem az városonként, településenként, konyhánként változik. Mi minden alkotja azt, hogy ki milyen menzadíjat kell, hogy fizessen? Mi minden költség kerül ebbe bele?
2: A költségek vonatkozásában meghatározó az alapanyagköltség, illetőleg a bérköltség, és ezen túlmenően az energia és a rezsiköltség az, amit a szolgáltatók általában kalkulálnak, és amivel a díj megállapításkor az önkormányzatok is számolnak. Ezek a tételek természetesen eltérőek, és az elmúlt esztendőkben ezek komoly emelkedésen mentek keresztül. Ezt érezhették is a kedves hallgatók az elmúlt esztendőkben, akár az alapanyag árnövekedésben, leginkább ott talán, de más vonatkozásban is rezsidíjakban.
1: Mi a tapasztalat? Tudom, hogy nagyon nagy a skála, ezért azt mondom, hogy így egy ilyen tólig, vagy nagyjából is szórást, hogyha nézünk. Mennyibe kerül egy napi étkezése a kisdiáknak?
2: A kisdiákokat vesszük figyelembe, mondjuk itt rendszerint az első és a nyolcadikos osztályok, nyolcadik osztályba járók együttes díjat fizetnek. Gyakorlatilag 600 forint és 1500 forint között körül alakul az ár, ez két szélsőséges árat mondtam önnek, hozzávetőlegesen 1100 forint az a medián érték, amelyet ma egy gyermek fizet, vagy a szülei fizetnek az iskolai napi étkeztetésért. Ez valamivel kevesebb az óvodai étkeztetés esetében, ez hozzávetőlegesen 900 forint, de meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt években nagyon leszűkült azoknak a köre, akik díjfizetésre kötelezettek az óvodai kör tekintetében.
1: Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy a támogatás tekintetében is nagyon árnyalt a kép, mert már nagyon sokféle kedvezményben részesülhetnek a diákok. Ilyenkor ezt kifizeti meg?
2: Rendszerint az állam és az önkormányzata az, aki finanszíroz. Az elmúlt 5 esztendőben jelentős finanszírozási bővülésben ment végre a szektor, hajtottak végre a szektorban. Az állami támogatás normatív szinten 100 milliárd forintról olyan 160 milliárdra emelkedett. Ez szűk 4 esztendőnek köszönhető. Ugyanígy jelentős bővülést biztosítottak az önkormányzatok is a szolgáltatók részére annak érdekében, hogy tulajdonképpen viszonylag csekély mértékben növekedjenek a lakossági díjak. Ez látszik is egyébként a díjszabásokon.
1: Mi a tapasztalat? Ugye az elmúlt években az energiaszámlák tudjuk jól, hogy változtak, az energiaválság idején kifejezetten nehéz lehetett a helyzete a szektornak, ahogy egyébként a bérköltségek is, hiszen nagyon nehéz megtartani a munkaerőt, de mi a valós tapasztalat? Ez mennyire realizálódott az elmúlt időszakban, vagy mennyire befolyásolja például az elmúlt évhez képest az idei év árait?
2: Én ebben a kérdésben nagyon kritikus vagyok, mind az önkormányzatokkal szemben, mind a szolgáltatókkal, ugyanis létezik egy képes struktúra, amit az önkormányzatok és a szolgáltatók szerződéseik során alkalmaznak. Ez az előbb elmondott alapanyagváltozás, bérváltozás, illetve a rezsiköltség energiaváltozás szokott ebben ugye szerepet játszani. Ugyanakkor ezekben a szerződésekben tudni kell, hogy rendszerint a KSH által megállapított kiskereskedői árak vannak rögzítve. Azaz, amikor 60%-kal emelkedett annó 2022-23-ban az alapanyagár, akkor a szolgáltatók élve ezzel a lehetőséggel ezen árigényüket igyekeztek beképezni a díjakban. Erre joguk is volt egyébként. De a valóságban tudtuk jól, és tudjuk mai napig, hogy lényegében a beszerzések főként importból, Lengyelországból, Romániából történtek, ahol fel akkora infláció volt, és ráadásul termelőjáron szoktak beszerzések történni, nem pedig kiskereskedői áron. Ez azt jelenti, hogy azért látszik a gazdálkodáson, hogy nagyon-nagyon a Covid után a szolgáltatók egy komoly racionalizálási feladatot hajtottak végre, aminek következtében csökkent még a bérköltség átalányuk is, tehát lehet látni a beadott beszámolókból, eredménykimutatásokból, hogy lényegében a korábbi 36%-ra, olyan 27%-ra csökkentették a bérköltségeiket. És hasonlóan el lehet mondani egyébként az energiáról is, hogy mindenki tudja, hogy 300 euró volt ugye egy megawattnyi gázenergia annó egy rövid időszakig, az ma már 30, illetve 60 euró, tehát komoly költségcsökkenésen ment végre a szektor, ugyanakkor ezek ugye nem képeződtek be a későbbi árakba. Hát azt tudom mondani, hogy a korábbi 2-3%-os profitarányos jövedelmezőség, árbevételarányos jövedelmezőség tekintetében már a szektor elérte azt a 8%-ot, hogy innentől kezdődően jelentősen elmozdult a tőkejövedelem és a, így mondanám, a bérjövedelem aránya. Ez azt jelenti, hogy nagyon indokolt, hogy és ott van most már a szektor önmagában, hogy képes komoly fejlesztéseket önerőből végrehajtani, és nagyon nagy feladata, amit mi szövetségi szinten hangsúlyozunk, és nem győzzük hangsúlyozni a szereplők számára, hogy végre ez a bérkompresszió elmaradását hozzák be. Ez alatt azt értem ugye, hogy a minimálbér emelkedése nem hozza azt, hogy az élelmezésvezetők, dietetikusok, szakácsok bére is automatikusan növekedne a minimálbér emelkedésének mértékével. És ez egy nagyon komoly bérólózáródást, összezáródást jelentett az elmúlt esztendőkben. Ezt ki kell egyenesíteni, tehát többet kell költeni innentől kezdve a szektornak a fejlesztésekre, és többet kell költeni a munkatársak, a vezetők, az élelmezésvezetők megbecsülésére. Ez egy nagyon fontos eljövendő feladata a szektornak.
1: Ugye ezeket hallva felmerül az emberben a kérdés, hogy a közétkeztetés mennyire hivogató lehetőség egy új szereplő számára, és a meglévő szereplők mennyire gondolkoznak azon, hogy maradnak is hosszú távon ezen a területen?
2: A legnagyobb kihívás, akár az új belépők, akár az itt a szektorban lévők számára az, hogy komoly demográfiai változások fognak bekövetkezni az elkövetkező években. Érte ez alatt azt, hogy az elmúlt 10 esztendőben 30%-kal kevesebb gyermek született, és úgy számolunk, hogy a mostani 750 ezeres létszám le fog csökkenni durván 620 ezerre 10 éven belül. Ugyanakkor az idősebbek, a nyugdíjasok aránya értelmezhető módon 400 ezerrel fog körülbelül emelkedni. Tehát egy teljesen átrendeződő közszolgáltatással kell felkészülnünk a szektorban szereplők számára. Én azt gondolom, hogy ez a kihívás, ez a bent lévők számára kellő tapasztalattal rendelkező szakemberekről beszélünk. Új belépők számára semmiképpen nem gondolom, hogy ez túl nagy kihívás. Itt inkább az elkövetkező esztendőkben az várható, hogy lesz egy belső átrendeződés, mégpedig a fogyasztók szempontjából. Nagyon nagy feladat még továbbá, hogy a fiatalokat visszacsábítsa a közétkeztetés, hisz nagyon nagy a lemorzsolódás, körülbelül az általános iskolás felső tagozattól kezdődően, tehát az ötödik osztálytól kezdődően.
1: Igen, ezt tapasztalom én is az én gyerekem generációjánál abszolút. És akkor még térjünk ki arra, hogy ugye az is egy nagy nehézség tud lenni a szolgáltató számára, bár nem megugorhatatlan, de nyilván az szintén beruházás igényes és plusz figyelmet igényel, hogy a mindenféle mentes étkezőket is el tudja látni az intézményekbe. Ebben a vonatkozásban jelenleg a szereplők most már mennyire tudták fölvenni a rutint, és mennyire tudják ellátni az ilyen-olyan mentesítkező gyerekek igényeit is.
2: Ez a mai jogszabályi elvárásoknak megfelelően már biztosított mindenhol, hisz kötelező ez garantálni a fogyasztók számára. Itt a problémát inkább abban látom, hogy nagyon-nagyon komoly minőségi különbség keletkezett a kisfalvas, kistelepüléses, önkormányzati struktúrában működő szolgáltatók, pontosabban önkormányzati tulajdonosi szolgáltatók, és a professzionális nagy, hát középvárosok, nagyvárosok, megyei jogú városok, Pesten működő közszolgáltatók között. Tehát a tudásbázis nagyon elmozdult az utóbbiak javára. Tehát nagyon-nagyon segíteni kellene azt, hogy a kis települések, ahol nem éri meg a szolgáltatónak bemenni, ott is tudjunk valamilyen szupportot, szakmai szupportot biztosítani, akár a dietetikus étkeztetés, akár bármilyen más vonatkozásában.
1: Hát akkor van feladat, amivel foglalkozhatnak, mi pedig reméljük szülők, hogy minél jobban meg fogják ugorni ezeket a nehézségeket is, mert valóban igaz, hogy térségenként változó az, hogy ki milyen lehetőséghez jut, abban a tekintetben, hogy milyen minőségű ételt tud kapni, hiszen ugye vidéken sokkal nehezebb ezt megugrani és megoldani. De nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt percekben kis képet láthattunk, hogy hogyan indul a szeptember, és bízunk benne, hogy aztán egyre jobb és jobb hírekkel tudunk szolgálni ebben a vonatkozásban is. Dr. Kovács Pállal beszélgettem, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségétől. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az imént ugye beszélgettünk a menzákról, és arról, hogy milyen helyzetben vannak a közétkeztetők, és milyen árakkal számolhatunk mi szülők, és hát akkor ne menjünk el amellett, hogy nem csak a menzákról lehet beszélni így augusztus második felében, hanem arra is, hogy az iskola kezdés kapcsán vajon milyen kiadásokra és hogyan készülhetünk. A következő percekben Fülöp Norbert Attilával, pénzügyi szakértővel fogok beszélgetni. Üdvözöllek!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Hát ugye, amikor iskola kezdés van, akkor mindenki a saját gyerekéhez mérten elkezd a különböző kiadásokra rámozdulni, nem feltétlenül pozitív kedvel, de az biztos, hogy meg kell venni a tanszert, a táskát, és aztán a nagyobb gyereknél nyilván a kis laptopot és tabletet és társait. Mi a tapasztalat, amikor elkezdjük ezeket a kiadásokat tervezni, mennyire tudjuk azt a saját pénztárcánkból megvalósítani, és mennyire kell alternatív kisegítő lehetőségek iránt fordulni?
2: Valóban sokat lehet hallani arról, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatos kiadásokat sokan hitelből finanszírozzák. A statisztikák egy picit mást mutatnak. Általában a személyi kölcsönt illetően a csúcs az a nyári hónapokban van, júniusban vagy júliusban, bár előfordult már is, hogy augusztusban volt a legtöbb folyósítás. Tehát valójában inkább nyáron veszünk föl hitelt, és egyre nagyobb összegeket. Más kérdés, hogy sokan valószínűleg már eleve úgy tervezik, hogy nyaralást is ebből fizetik, illetve félet tesznek belőle, és az iskola kezdésre is tudnak ebből fordítani, de kifejezetten iskola kezdési előtti ilyen tömeges hitelfelvétel nem nagyon lehet látni.
1: Akkor azt már le tudják, hogy említetted korábban, de azt is említetted, hogy egyre nagyobb összegekről van szó a személyi kölcsönök tekintetében. Mekkora ez az ugrás a számokra fordítva, mennyivel nagyobb személyi kölcsönöket veszünk fel átlagosan?
2: Gyakorlatilag a 2026 júniusi számokat látjuk jelen pillanatban, ott az látszik, hogy 42.500 hitelszerződést kötöttek a bankok, ami 16%-kal több, mint a megelőző csúcs, ami a 2025 júliusi volt. Tehát jól látszik, hogy óriási ugrás van. Egyébként csak, hogy kicsit erre tegyük a dolgot, ez 156 milliárd forint személyi kölcsönt jelent egyetlen hónapban, az egy hitelre jutó összeg pedig 3,7 millió forint. Tehát átlagosan ekkora összeget veszünk föl fedezet nélkül személyi kölcsönként.
1: És ez a kamatok tekintetében mit mutat, mennyit kell visszafizetni, mennyire éri meg, mennyiben változott ez az elmúlt tavalyi évhez képest?
2: Valószínűleg az is közbejátszik a személyi kölcsönök népszerűségében, hogy azért a kamat folyamatosan csökken az elmúlt időszakban, már 10% alatti kamattal is lehet személyi kölcsönt kapni, ha a hitelösszeg 3 millió forint fölött van, a jövedelem pedig viszonylag magas. De a személyi kölcsönök sajátossága, hogy miközben 10% alatti kamat, illetve THM is elérhető már, közben a piacon vannak 30%-os THM-meli személyi kölcsönök, tehát nagyon résen kell lenni, amikor valaki hitelt vesz fel, és bankot választ magának.
1: Mennyire nehéz egyébként tájékozódni, vagy mi a jellemző? Mindig halljuk azt, ugye, hogy az edukáció fontos, az is, hogy az emberek megértsék, hogy mi mit jelent. Mennyire tájékozottak a magyarok? Mi a tapasztalat?
2: Alapvetően tájékozottak, de legtöbbször, hogyha személyi kölcsönre van szüksége valakinek, akkor a saját számlavezető bankja jut eszébe. Ami egyébként nem egy rossz megoldás feltétlenül, viszont azt tudni kell, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a számlavezető bankunk fogja számunkra a legkedvezőbb hitelt adni. Tehát mindenképp érdemes szétnézni a piacon, és akár egy online személyi kölcsön kalkulátor egyetlen képbe kerülni, hogy a különböző bankoknak milyenek az ajánlatai. Ha pedig azt látjuk, hogy a saját bankunk ajánlata viszonylag jó, akkor persze lehet ott is hitelt felvenni, de érdemes lehet akár váltani, és más bank felé is nyitni, főleg akkor nagyobb összegű hitelről van szó. Most egy 1-200 000 forintos hitel esetében a bankváltás nem feltétlenül éri meg, de egy 5-10 vagy akár 15 millió forintos személyi kölcsönnél már bizony nagyon komoly eltérések lehetnek.
1: Az áruhitelek tekintetében mi a tapasztalat? Mert ugye a személyi kölcsönöknél beszéltük, hogy az valószínűleg ott a nyaralásra tervezett összeggel együtt már belekalkulálják, hogy mondjuk szeptemberre mit kell a gyereknek venni, de az áruhitel tekintetében ott megint érdekes lehet, hogy a VB előtt biztos, hogy több ilyet vettek föl, de én azt gondolnám, hogy egyébként ismét az ilyen számítástechnikai eszközök tekintetében lehet, hogy augusztus az kicsit forgalmasabb, aztán lehet, hogy tévedek.
2: Ez így van, az áruhitel egyébként alapvetőleg egy ilyen marketing fogás is. Tehát a kereskedők pontosan tudják, hogy nagyobb összegű kiadásoknál esetleg vevőket tudnak becsábítani azzal, hogyha akár 0%-os THM-mel adnak számítógépeket, íróasztalt, irodai széket, vagy akár tanszereket is, tehát például egy iskolatáska ma már azért több tízezer forintba kerül. Ilyen esetben az áruhitelek azok jól mennek, és látjuk, hogy a lakosság egyébként használja is. Arra azért érdemes odafigyelni, hogyha 0%-os egy hitel, egy áruhitel, akkor azért nézzük meg, hogy az áru az vajon nem drágább-e sokkal, mint egy másik üzletben. Mert hogyha mondjuk egy iskolatáskát mi 30 ezer forintért veszünk meg 0%-os THM hitellel, de máshol mondjuk 20 ezer forintért is meg lehet az a táskát venni, akkor valójában annak a hitelnek ára van, csak ez a vételárban realizálódik, nem pedig a kamatban. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, de egyébként valóban iskola kezdésnél az áruhitelek általában pörögni szoktak.
1: És mi a tapasztalat? Arról beszéltünk ugye, hogy egyre nagyobb összegeket veszünk föl a személyi kölcsön formájában, és hogy ugye már a nyaralásra is fordítjuk. Mennyire gördítjük a hiteleinket? Mert én arra gondolok, ha valaki az egyik nyáron szépen fölveszi a személyi kölcsönt, hogy el tudjon menni nyaralni, meg még iskolatáskát is vásároljon a gyereknek, vajon mennyire tudja azt egy év alatt valahogy aztán nullára kihozni?
2: Jó a kérdés, sokan nem tudják kihozni valójában nullára így egy éven belül, már csak azért is, mert hogy a személyi kölcsönöket, főleg az ilyen 3-4-5 millió forintosakat jelentően nem 12 hónapos futamidőre veszik föl. Figyelni kell arra mindig az ilyen típusú hiteleknél, hogy valaki ne kerüljön adósságspirálba. Tehát ne legyen az, hogy egyik hitelt a másik után veszi föl, és egész addig gyakorlatilag, amíg a jövedelme elbírja a törlesztőket. Ez az lett a probléma, hogy előállt az a helyzet, amikor valaki nem tudja a hitelét rendben törleszteni, és akkor esetleg hitelkiváltásban gondolkodna, hogy mondjuk a 3-4-5 viszonylag drága hitelét összevonna egy olcsóbba. De akkor derül ki a bankszámla kivonatból, hogy lehet, hogy még nem KHRS, tehát még nincs 90 napon túli tartozása, de bizony már a bankszámla kivonaton látható, hogy a bankok nem tudták mindig leemelni fedezett hiány miatt az aktuális törlesztőt. Egy pici csúszás mindig volt. Ha pedig a bankok azt látják, hogy gondok vannak a törlesztéssel, még nem KHRS valaki, de már látszik, hogy nem mindig lehet levenni a törlesztőt időben, akkor előfordult, hogy egyszerűen elveszíti valaki a hitelképességét, és egyébként előnyös hitelkiváltás lehetősége is el fog úszni.
1: Hát akkor érdemes jól meggondolni, hogy mire és mennyi hitelt veszünk föl, vagy kölcsönt, és érdemes tájékozódni, összehasonlítani a lehetőségeket, és akkor hallottuk, hogy nehogy spirálba kerüljünk, mert az sem vezet semmi jóhoz. Fülöp Norbert Attilának, pénzügyi szakértőnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb is megbeszéljük, hogy mire érdemes figyelni.
2: Minden jót kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok. Én is köszönöm, szia! Ez volt tehát már a több-kevesebb, ez most még csak hétfő és csonka hét, igen, tudom, de kedden újra várom a hallgatókat, a mai adásért pedig köszönöm a segítséget szerkesztő kolléganőmnek, Meszrényi Zsófiának is, és hát holnap ismét több-kevesebb tartsanak velünk, akkor is viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Áradás várható a Dunán. Tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hívek. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
7: És ahogy ígértem, itt a főcsatornára tértünk ide. Visszaüdvözlöm Önöket továbbra is. Nagyon Géla vagyok, és Lászlóval megyünk tovább. Jó napot!
8: Csokkolom!
7: Jó napot, László! Jó nap. László, mi már beszéltünk egyszer, nem?
8: Nem
7: még?
8: Nem jött még össze.
7: Nem jött még össze, pedig nagyon ismerős a hangja. Akkor parancsoljon, hallgatom.
8: Hát előre is leszeretném szögezni, hogy mindig is baloldali voltam. Uh-huh. A szavazásnál is úgy volt, hogy felét ide, felét oda tettem. Tehát felét DK-ra, a felét pedig a Tiszára. Mindig is baloldali voltam. És hát én csak egy-egy mondatot szeretnék, amik föl vannak írva.
7: Jó, László, meg akartam várni a mondata végét, mert nem akartam beleszólni. Nem tudom, van-e a közelben ott most tévé, mert én visszahallom az ön hangját, ha azt lehalkítja, akkor könnyebb lesz.
8: Teljesen nullán van.
7: Ja, nullán van. Akkor nem szóltam semmit, akkor hallgatom.
8: Az elsőre csak annyit szeretnék mondani, hogy szégyen gyalázat a Fidesz részéről, hogy így állunk. Én viszont nem hallom önt, hallom, hogy beszél, de nem hallom önt a telefonból.
7: Én most nem szóltam, most csak hallgatom. Hallgat. Igen, nem beszélek folyamatosan, most csak hallgatom az ön véleményét.
8: Jó. Hát elsőre egy mondatban csak, hogy szégyen gyalázat a Fidesz részéről, hogy itt tartunk ezzel a témával. Mert erre 16 évük lett volna, 1000 milliárdok mentek ki külföldre, ahelyett, hogy meg stadionokra, ahelyett, hogy ezt csinálták volna. Az Alkotmánybíróságról csak annyit, hogy erről nincs az Alkotmánybíróságnak is miről beszélni. Súlyog Tamás aláírta, elfogadta, ennyi. Mi nem jogszerű ezen? Teljesen jogszerű, szerintem. Az utolsó, hát arról lehetne órákig beszélni, mert csak egy kicsit vissza kellene nézni 30-40 évre, hogy mennyi lakás épült, de talán most a Tiszával majd egy kicsit ez is fog alakulni. Ami meg nem ehhez tartozik, hát én nagyon sok mindenre nem értek egyet. Már a régi rendszerre, tehát a Orbán kormány alatt se, de most se. Hát azt mondom, hogy a külhoni magyarok, oké, magyarok, semmi gond. Kettős állampolgárság, oké, támogatom. Azon kívül mire megy annyi rengeteg pénz akkor, amikor ők bármelyiket nézzük, Románia, Ukrajna, Felvidék, bármi, ahhoz az országhoz tartoznak, oda fizetnek mindenféle juttatásokat, adókat, annak a kormánynak kellene, hogy ugyanazokat adják nekik, amiket most mi adunk nekik, milyen alapon. Nem vagyok, abszolút nem vagyok külföldi magyar ellenek, csak nem tartom jogosnak, hogy ennyi mindent fizetünk nekik. Az a rengeteg 100 000 forint iskola támogatás például, most, ha azok még a 400 000 mellé ide jönnének Magyarországra, akkor azon a 700 000-ről beszélünk, amit megígért a Tisza.
7: Hogyan változtatná meg mindezt?
8: Hát, nagyon egyszerű, a kormánynak ehhez joga van, főleg kétharmaddal. Csak hát Annyi pénz. Én azt mondtam annak ide, mert családomnak is nem túl régen. Tehát én soha nem szavaztam a Fideszre, de az a 60-70 ezer milliárd forint, amit ők elloptak 16 év alatt, azt mind a magyar egészségügy, oktatás, nem kell ismételni, mindenki erről beszél minden nap, ha ezekre költötték volna, kis Svájc lett volna Magyarországból. És én a mai napig rájuk szavaznék. De így, hát ha egy-egy milliárdot minden család eltett volna, és bevezették volna az eurót például, 1 milliárd euróból gazdag lenne minden olyan, akinek most 1000 milliárdjai vannak, és az ország meg szegény. Itt a fideszes képviselők a parlamentben, ha egy parányit is adnának saját magukra, meg sem mernének szólalni. Nem, hogy 3 hónapos kormányt kritizálni folyamatosan, és olyanokat kérnek számon, amiket ők nem csináltak meg. Szégyen, ami a parlamentben megy. És én nagyon örülök annak, hogy Péter így beszél velük, mert ezt érdemlik. Sőt, már nagyon soknak a börtönben lenne a helye.
7: Hát igen, csak ugye a jogállamról van szó, tehát erre majd jön majd az NVVH, legalábbis az ígéretek szerint, hogy kivizsgáljon mindent. De igen, abszolút értem. Viszont ha már beszélt a parlamentről, én ezt meg szoktam kérdezni, mert kíváncsi vagyok, de valamennyire már érintette, hogy akkor mindaz a stílus, most így a Magyar Péter részéről beszélek, hogy akkor ez ezek szerint ön szerint belefér?
8: Teljesen rendben van. Uh-huh.
7: Most sokan szokták kritizálni, azért voltam kíváncsi az ön véleményére, hogy rendben van, vagy túl sok, vagy ez még belefér.
8: Én 100%-ra veszem, hogy azok a kritikák biztos, hogy fideszesektől jönnek, tehát 1000%, hogy nem az, aki megválasztotta a Ficát.
7: Világos, László. Világos. Bármi László még bármivel kapcsolatban, mert nem szeretném önbe folytani a szót.
8: Hát lenne sok minden, de hadd beszéljem másik. Én nagyjából összetömören csak ennyit szerettem volna.
7: Jól van. Köszönjük szépen, és további szép hetet, meg szép napot kívánok. Minden jót. Lászlóval fejeztük be, egy másik Lászlóval megyünk tovább. Jó reggelt, jó napot.
9: Jó napot kívánok. Üdvözlök mindenkit, és akkor érdekes módon most mind a három témához szeretnék hozzászólni.
7: Parancsoljon, még van időm bőség.
9: Magyar Péter azt mondja Paksa, hogy a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, hát én ezt egy igen optimista kijelentésnek tartom. Amennyit én tudok a időjárásról és egyebekről, miket mostanában hallok innen-onnan, a szeptember és októberi hónapok lesznek a kritikusak. Mert semmi nem garantálja, hogy olyan mennyiségű eső fog esni mostanában a Duna vízgyűjtő területén, hogy stabilan megnövelje a vízállást. De hát ez csak az én véleményem, mondom, innen-onnan szedem össze a tudást. Legyen a Magyar Péternek igaza, és dőljen el Ferdán, hogy hú, innentől kezdve minden DJ Havaj. Viszont örvendetes, hogy épül a
7: fenyőszöb,
9: mert én a magam részéről igen-igen duzzasztó műellenes vagyok. Jártam Kiskörén, jártam a Békés Szent Andrási körös duzzasztó műnél, hát tájsebek, egyértelműen tájsebek, borzasztó. De megértem, hogy kell, meg talán nincs jobb megoldás, meg vízi energia van belőle, de tájsebeknek tartom, és a fenékküszöb, amennyiben ez tényleg egy stabil megoldást tud jelenteni. Nagyon szeretném, ha valaki venni a fáradtságot, és egy jó kis animációs filmmel bemutatná, hogy működik ez a fenékküszöb, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek.
7: Azt László, szavát ne feledje, fenn van ön a Facebookon?
9: Én fenn vagyok a Facebookon.
7: Jó, akkor hallgatom tovább, mert Kapitány István felrakott egy videót, és ki akarom keresni, hogy melyik napon, mert ott van, azt mi is használtuk. Egy animáció az ő oldalán megtekinthető, csak nem akarok blattolni, hogy vajon melyik napon, azt hiszem szombaton, de nem vagyok biztos benne. Lehet, hogy korábban, de ott egyébként teljesen jól le van rajzolva és animálva, hogy pontosan hol van ez, mekkora, stb. Mindjárt kikeresem.
9: Facebook hibája, hogy csak azt látom, amit nekem felkínál, én nem kutakodok, mert sokkal több a felkínált tartalom, mint amennyit kezelni tudok. Mennék tovább akkor a második témára, az Alkotmánybíróság határozatára. Hát én egyrészt nagyon bízom benne, hogy nem fogja megsemmisíteni ezt a 17. alaptörvény módosítást. és marad, hogy is mondjam, tehát az új államelnökünk, Baka András, az tényleg megmaradhat ideiglenes köztársasági elnöknek. Szerintem egy kicsivel jobban járunk vele, kicsivel idézőjelben téve, mint Súlyog Tamással. És nagyon bízom benne. Az eddigi jelek, amennyit én láttam az Alkotmánybíróság tevékenységéből, szerintem optimizmusra ad okot. És itt szeretném megjegyezni, nagyon sokan mondják, hogy micsoda ellentmondás, hogy alaptörvényünk van, és alkotmánybíróság, hogy intézkedhet egy alkotmánybíróság az alaptörvény ügyében, nincsen kompetenciája, az alkotmánybíróságnak az alkotmánnyal kéne foglalkozni, és nekünk ugyebár nincsen alkotmányunk. Hát erre csak azt szeretném mondani, hogy annak idején úgy 61 néhány évvel ezelőtt, amikor általános iskolában jártam, és fölmerült egy osztályfőnöki órán a kérdés, hogy mi az alkotmány, akkor érdekes módon az volt rá a válasz, hogy az alkotmány az egy alaptörvény. Úgyhogy én szerintem nem kéne ezen fennakadni, az alkotmány legyen egy fogalom, amit tessék definiálni jól, hogy mondjuk úgy, hogy mely tartalmazza az állampolgárok jogait, és az államnak a kötelességeit az állampolgárokkal szemben, talán ez lehet egy a legegyszerűbb definíció, és hogy ezt hogy nevezik, alkotmánynak, vagy alaptörvénynek, az szerintem teljesen mindegy, de ez csak így a szépség kedvéért, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, akárhogy
7: Megtaláltam, vértizzadtam László, addig, amíg azért nem is szóltam bele. Megtaláltam azt a bizonyos animációt, ami Kapitány István Facebook oldaláról származik, úgyhogy a...
9: Kapitány István Facebook oldalát kell keresnem.
7: Kapitány István Facebook oldalát, a szerkesztőt kérdezem, hogy ezt most így be tudjuk-e rakni, vagy meg tudjuk-e mutatni, mert itt van ez egy összeállításunk, hogyha látja most a képernyőt, ez egy összeállításunk szombatról, erre most nem teszünk hangot, mert most nem ez a lényeg, de hogy itt látszik az a bizonyos... Paks és Dunaszent Benedek között, ez az a videó, ami bemutatja azt, hogy pontosan ez a bizonyos fenéküszöb, hogy épül meg, hogy áll össze, és maga a hatása, hogy a víz az hogyan fog viselkedni, hogyha ez kész lesz. 4 nappal ezelőtt Kapitány István Facebook oldala, ott megtalálja.
9: Reméltem, és itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon virálják Magyar Péter, hogy Facebook kormányzást folytat, meg hogy ott van mindenütt, és mindent neki kell nyilatkoznia. Én szerintem ez teljesen rendben van. Ő csinálja a műsort, és közben a szakértők pedig dolgoznak. Igen, látom most már az animációt. Igen, erre gondoltam, hogy...
7: Örülök, hogy tudtam segíteni.
9: Igen. Csak egy... Valami valószínűleg nem lesz rajta a hosszú távú hatások, na de mindegy, ez már más kérdés, de ez igen, erre volna kíváncsi.
7: Örülök, de hogy
9: körülbelül
7: tudtam.
9: Így képzeltem el, uh-huh. Viszont szerintem nagyon sokaknak segít, hogy körülbelül sejtsék, hogy mi történik persze. Most a Duna vízszintjében.
7: Persze.
9: Az
7: ingatlan maradt még ki.
9: Így van, még arról szeretnék, hogy hát talán kiderült, hogy nem vagyok mai fiatal, úgyhogy én annak idején a Kádár rendszerben bérlakásban húztam le kb. 25 évet. Akkor költöztem el hazúrról. Na most nem volt kifogásunk ellene. Tehát ez egy normális dolog volt, azzal együtt, hogy volt egy úgynevezett házkezelőség, IKV, amelyik foglalkozott azzal, hogy a bérlakásokból érkező panaszokat kijavította. Mert az az ő dolga volt, mert hogy az állam volt a tulajdonos, az ő dolga volt karbantartani, felújítani ezeket a lakásokat. És mi fizettük a lakbért, ami persze szépen egyre emelkedett, de ez egy teljesen élhető megoldás volt. soha nem lett volna annyi pénzünk, hogy megvegyük ezt a lakást.
7: Pont. László, nem akartam beleszólni, csak mert gondolom, meg úgy is mondta a viszontot, hogy most van egy gondolata közepén. 20 másodpercünk maradt ebből a blogból. Toljuk át a mondatának az utóbbi felét a reklám utánra, jó? Mi most elköszönünk, elmenjünk egy nagyon pici reklámra, és ebben a témában önnel fogjuk folytatni reklám után.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM. BKK

0: jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác után befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: És ahogy megszokhatták, most, hogyha véget ér ez a blokkunk, amit most kezdünk el, akkor tartunk ott egy nagyjából 2 óra hosszás szünetet, és egy picivel fél egyelőtt jövünk vissza. Most viszont Lászlóval folytatjuk. Bocsánat, ingatlanpiac kapcsán folytattam önben a szót.
3: Igen, és akkor ott folytassuk, hogy...
2: Hogy nem zavarta, hogy abban bérlakásban éltek.
3: Így van, nagyon, nagyon jól éltünk. Volt egy rokonunk, akinek örök lakása volt, akkoriban ezt így hívták, hogy örök lakás. Már az volt a kuriózum, ha valaki meg tudta vásárolni a saját lakását. Ő jobban járt valamivel, mert az akkori kamatok olyanok voltak, hogy fix 3%, és valami 30 évre kapták, és a 20-25. Évben az infláció miatt már annyira kevés volt az a törlett részlet, amit fizetniük kellett, hogy mi a mi bérleti díjunk ennek többszöröse lett. Természetesen nem akarom a Kádár rendszer semmilyen intézkedését visszahozni, csak arra akartam utalni, hogy a bérlakásnak van jövője, aminek az a bizonyítéka, hogy nyugaton mindenfele létezik ez a megoldás, tehát nem hiszem, hogy nem versenyképes a bérlakás a saját tulajdonú lakással szemben, mert jól tudjuk, hogy a saját tulajdonú lakás, amit hát nem úgy veszek, hogy átutalom a árát a bankszámlámról, hanem hosszú lejáratú bankhitellel szoktuk megvásárolni, 20-25 éves lejárattal legalább, és nyugjuk a törlesztő részleteket, amik olykor-olykor emelkednek, amikor olyan a tőzsde, úgyhogy nem egy kifejezetten jó megoldás, sőt, ugye vegyük azt hozzá, hogy amikor letelik a törlesztő részletem, mert nem történik semmi, tehát simán 25 év alatt kifizetem a lakás árát, akkor vehetem fel a következő kölcsönt a lakásom felújítására, ami egy bérlakásnál viszont esetleg nincsen, mert ott a felújítás nem a mi dolgunk, hanem a tulajdonosnak kell elintéznie. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy legalább elindul valami. Nagyon fontos, hogy egy nagyon jó szabályozás szülessen mellé, hogy biztosítva legyenek a bérbeadó és a bérlőnek a jogai is, mert jól tudjuk, hogy a mostani bérbeadásnál mennyi probléma van, akár azzal, hogy a beköltöző bérlő nem hajlandó fizetni, vagy nem hajlandó vigyázni az ingatlanra, illetve hogy a tulajdonos meg nem hajlandó azokat a karbantartási munkákat elvégezni, amire
2: szükség lenne.
3: Úgyhogy én ebben bízom, hogy elindul valami, és bízván a jó szabályozásban reméljük, hogy tényleg az ingatlan piac ezáltal azzal, hogy bővül, hogy fiatalok könnyebben jutnak majd lakáshoz, talán normálisabb árak is lesznek ezáltal.
2: Meglátjuk, László, reméljük a legjobbakat.
3: És köszönöm szépen, ennyit szerettem.
2: Mi is köszönjük, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánok. Sándor, jó napot! De.

0: Egy csokrom.
1: Így van, tudtam. A gondoltam, azért nem szóltam, mert visszahallottam, hogy gondolom azt várja meg, amíg köszöntöm, azt a tévét, ami a háttérben van, azt megtesz, hogy lenémítja.
0: Egy csokrom, üdvözlöm az átvéval, amennyi nézőjét. Én a Paksról nagyon odafigyelek a hírekre, és azt tudom, hogy 12-ben Moszkvába írták alá a Paks 2-ről az egyezményt, és 24-ben már üzemelni kellett volna a Paks 2-nek. Csak azt nem tudom megképzelni, hogy a hűtést hogyan oldották volna meg, ha egy Paks 1-nek is a hűtési módja ilyen bonyolult, szóval ilyen nehézkesre megy az asszály miatt.
1: Nem tudom.
0: Mire gondoltak?
1: Nem tudom, Sándor. Nem tudom, hogy mire gondolhatok. Ön szerint mi a legnagyobb probléma?
0: Hát én szerintem Orbán Viktor jópofizni akart Putyinnak, és aláírta a szerződést. Közben azt se tudta, hogy jóformán mit ír alá. Nekem ez a véleményem.
1: Gondolja?
0: Hát... majdnem biztos vagyok benne. Hallgattam sok szakértőt, mert érdekel a téma, és azt mondták a legtöbb, hogy víztározót kellett volna építeni Paks mellé, meg egy komoly szivattyútelepet, ami körülbelül 10 milliárd forintba került volna. De hát egyik se valósult meg, mert erre az asszályra számítani lehetett. Már évek óta ilyen szárazság van. És egész Európában, azt lehet mondani.
1: Így van, és az, ami felé most haladnak a dolgok, az mennyire biztató ön szerint?
0: A nézze, kedves szerkesztő asszony, valamit tenni kell, mert ölbetett kézzel nem lehet ülni. Energiát biztosítani kell a lakosságnak. A Magyar Péter megpróbálja, amit meg lehet. Most 16 év elmulasztott intézkedéseit, azt lehet mondani, hetek alatt kell bepótolni. A fenékküszöbgáttal, meg a tasi zsilipet is leengedték. Másodpercenként, ha jött 20 köbméter víz jut a Dunába. De hát, hogy ez mire lesz elég, ki tudja.
1: De alapvetően elindulásnak nem rossz.
0: Valami tettet lehet látni.
1: Alapvetően csak mert mondta, hogy sokaktól érdeklődött, vagy ebben a témában, hogy tájékozódik, hogy személyes érdekeltsége, vagy érdeklődése van Paks meg a vízügy felé. Maga ez a fenékküszöb, mint megoldás, ön szerint jó lehet? Vagy gondolt erre ön is?
0: Hát valahogy a vizet, a Dunát föl kell, hogy is mondjam szépen, föl kell duzzasztani. Igen, ide gondoltunk.
1: Igen.
0: Hát most már a Dunához azt lehet mondani, 35 éve nem nyúltak.
1: Igen.
0: És ez most bosszulja meg magát.
1: Hát akár így is most, meg lehet, igen.
0: Most nem akarom mondani, a környező országokban hány duzzasztógátat meg víztározót építettek. Hát jó, van nekünk egy focibolon miniszterelnökünk volt, ezt mindenki tudja. Most a másik témára szeretnék rátérni, ha szabad.
1: Igen, abszolút.
0: Az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Súlyog Tamás menesztésének jogszerűségét. Én szerintem kétharmaddal megváltoztatták az alkotmányt. A Fidesz már 16-szor megváltoztatta az alkotmányt, hogy a törvénytelenséget törvényesíteni tudják. Ez az igazság. Megvan a kétharmad, és jogukban ná alkotmányt módosítani. És olyan alkotmányt fogadtak el, hogy új köztársasági elnököt tudnak kinevezni a Baka urat. Szóval én nem tudom, hogy itt mi lett a probléma. A kétharmad, még fideszes politikus mondta, nem is tudom melyik, hogy mindenről felhatalmazza a kormányt. Akkor ilyenkor mi a helyzet?
1: Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a mai tárgyalásnak a vége. Sándor, bármi más gondolata még, vagy mert akkor megyünk tovább egy másik betelefonálóra, mert nagyon kevés időnk maradt. Csak biztonságképp kérdezem, van-e még bármi?
0: Hát most nem akarom a Kádár rendszer dicsőíteni, de 80 ezer önkormányzati bérlakást építettek. Uh-huh. Ennyi a lakhatásról.
1: Világos, igen. Világos.
0: Mi is köszönjük,
1: Sándor, nagyon szépen köszönjük. Etelka, jó napot!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Abszolút, nagyon hát szívesen. Annyi van csak, Etelka, csak úgy biztonságképpen mondom, hogy 6 percünk van reklámig, és utána megyünk a hosszú szünetre.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, parancsoljon.
2: Az elsőhöz. Az a véleményem, annyi minden nap megszületik bennem, és kithatok mellette. Könnyebb a szó, mint a dolog. Most a jelenlegi hatalom valóban belevetette magát, mert tudja, hogy mire vállalkozott, tudja, mi az nehézségek az országban. Most ez van, most ezen iparkodnak. És ezt bírálni, én úgy érzem, a minden magyar, az a magyar állampolgár, aki most különböző címkével, megjegyzésekkel tesz ebbe a nehéz időbe, én úgy gondolom, hogy az elég könnyelmű. És nem a dolog súlyát nézi, hanem cinikusan gúnyolódnak. Orbán Viktor, Schmidt Mária, Rogán Antal, ahogy tehát ők azok, akik megvan mindenek, hogy mindenek akkora tőkével rendelkeznek, hogy úgy vannak vele, ott rogyan rájuk az ég, ahol vannak, nekünk semmi bajunk, mindenünk megvan, tőkésítettük magunkat, és mivel ismerve mindegyiknek a hozzáállását a dolgokhoz, olyan jót röhögnek cinikusan, ott, ahol éppen vannak. Addig se volt felelősség, nem éreztek felelősséget, még hatalman voltak. Kérdem én azt most, burzsúj, nagy tőkével bíró volt politikusok. Egyáltalán kell őket komolyan venni, mert ők a jelenlegi helyzetet a 16 évet se vették komolyan, most meg szinte kuncogva élvezik, hogy kilódik nehézségekkel vagyunk tele. De ez a nehézség a 16 év terméke, akkor sem figyeltek oda. Én emlékszem rá, amikor a kezdetén Orbán Viktor úgyi közte volt a rendszerváltó pártoknak, és azt mondta, csodálom, hogy még én ezt nem hallottam vissza, pedig én hallottam, hogy egy célunk van közel kerülni minél nagyobb sebességgel a hatalomhoz, a hatalmat megszerezni, és akkor tudjuk magunkat naggyel tenni, tőkésíteni, és onnantól fogva nincs, ami megdöntsön bennünket, akármilyen államberendezkedés lesz. Hát ő ezt így végigcsinálta, és senki stoppot, sorompót, azok, akik tehettek volna, a rendszerváltók, mint Tölgyesi, a Pető Iván, én emlékszem, Csikán Attila volt ugye a Fidesznek a gazdaság, nagyon jó, ő lelépett. Kérdem én azt Kónya Imre, meg az élvonalban lévő politikusok, hogy engedték Orbánnak meg ezt az óriási, hát kiszámítható, félhámos, de ravasz hatalom szerzését és annak gyakorlását. Én nagyon csodálkozom azon, hogy most az Alkotmánybíróságtól várják. Már odafordult a Fidesz félhámos turista mandája. Hát ő hogy tettek oda? Hát minden alap, mindenre törvényt hoztak. És a Magyarországnak a jelenlegi berendezkedésén azt hiszem, ha az Alkotmánybíróság úgy áll hozzá, hogy a Fidesz, nem hiszem, hogy a Fidesz javára dönt, akkor el lehet gondolkodni a Magyarországon élő embereknek, hogy sírunk minden nap a Trianon után, akkor szétszabdalták, nem volt nagy Magyarország, én nekem sose, mert Mária Terézia népesítette be azt a területet, amit úgy hívunk, hogy nagy magyarok, mindenfajta nemzet volt rajta. Most, amikor határ közé vagyunk szorítva, most megengedtük itt helybe, hogy megvegyék a hazánkat.
1: Etek, ha benne vagyunk az utolsó percben, csak biztonságképp mondom.
2: Igen, és akkor én ezt is megköszönöm, hogy eddig volt a lehetőségem, és ha ezekből kiindulva gondolkodnának, és most is bírálom az ellenzéket, mert nagy része plegykafészek. Jobb volna, mert elkészítenének bennünket gazdaságilag, meg morálisan egy egészséges ország létrehozásába.
1: Etelka, köszönjük szépen a gondolatait és a véleményét, meg azt is, hogy telefonált. Szép napot és szép hetet kívánok önnek is, és mindenkinek. Csak annyira köszönünk el erre a következő két óra hosszára, amíg nem lesz fórum, de fél egy előtt, nem sokkal, egy pár perccel fél egy előtt várom vissza önöket, ugyanitt a főcsatornán. Jövünk vissza, legyenek velünk, viszontlátásra addig is.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Tovább drágult a kőolaj. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Áradás várható a Dunán, így a jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna. Tovább drágult a kőolaj reggel. A Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és három nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: Alig néhány pillanat, és már véget is ért a reklám, úgyhogy folytatjuk a fórumot méghozzá Marikával. Jó napot!
3: Jó napot kívánok! Hát én néztem egy híradót.
2: Igen.
3: És akkor ott azt hallottam, hogy Orbán Győző fölajánlott köveket, bármit is.
2: Igen.
3: Én annak jobban tapsoltam volna, ha ő azt mondja, hogy fölajánlok pár milliót, milliárdot, nem tudom.
2: Pénzbeli juttatás, ez többet ért volna?
3: Igen, én szerintem igen, mert most ezt a, mit tudom én, kibányásznak akármennyi követ, kerül, mit tudom, 1 millióba, ő ajánljon föl inkább több pénzt. És akkor abban lehet, hogy többre mennénk, nem, véleményem szerint.
2: Mi lehet ennek a gesztusnak, vagy felajánlásnak, nem tudom milyen szóval illessem, az üzenete ön szerint?
3: Na mi lehet? Hát mi lehet az, hogy hát na, Fidesz is közbelép egy picit ez az energia, nem tudom már mit mondjak ilyességet, vagy ez a vízgazdálkodás, bármi, hogy ők is megmutatják, hogy ők is azért ott vannak a toppon, vagy valami ilyesmi.
2: Szerintem. Így van, ugye az, aki csak 3 mondatban, mert nem öntől akarom elvenni a szót, csak 3 mondatban, aki nem követte volna esetleg a híradót, ez most nincs itt a témáink között, de nagyon friss hír, hogy Magyar Péter arról számolt be, hogy levelet kaptak Orbán Győzőtől, Orbán Viktor édesapjától, aki nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, és a miniszterelnök szerint erre hosszas noszogatás után került sor, miközben Orbán Viktor éppen Horvátországban nyaral, és Magyar Péter még azt is mondta, hogy csak szólok, 2. a kő nem lesz az új búcsú cédula.
3: Igen, tehát azért mondom, hogy én szerintem nem csak én, hanem nagyon sok mindenki ember azt mondta volna az Orbán Győző, rendben van, szarva van ez az energia valami, akkor fölajánlok én önöknek, mit tudom én, 5 milliót, lehet, hogy én keveset mondtam, ő többet is tudna, nem jobban örültünk volna neki, nem jobban elfogadtuk volna, szerintem.
2: Lehet, hogy lesz majd még ez is, bár nem tudom, pénzbeli, ezt én nem vagyok biztos benne, hogy lesz, hiszen ahogy szokták mondani, azért ez az egész probléma, meg paks, meg minden nem tegnap kezdődött, tehát hogy aki már nagyon akart, az már megtehette, hogy felajánljon.
3: Igen, én azt is akartam mondani, én csak féltem, hogy hülyeséget mondok, hogy ezt nem az idén kellett volna felajánlani, de pénzbe ezt tavaly előtt, nem?
2: Hát amit szoktak ugye mondani, hogy maga ez az egész paksi helyzet, vagy a Dunával kapcsolatos helyzet már nem új keletű, hanem az előző érában is megmutatkozott, csak hát évtizedek alatt nem történt előrelépés ezzel kapcsolatban, nem foglalkoztak.
3: Szerintem ez a valami Fidesz fogás, vagy mit tudom én, ez egy nagy semmi, hogy most adok egy marék követ, tessék, itt van, és akkor én vagyok a menőmanó.
2: Világos, Marika, mi az, amire még esetleg mondta a pénz, de összegek szerint, vagy egyáltalán szervezete, ki az, akiktől még ez elvárható lenne? Legalább egy kövek kapcsán felajánlás.
3: Hát én nem is. Lázár. Nem tudom. Ilyen nagy politikusoktól, akinek sok-sok pénze van. Tudjuk.
2: Világos, értem, persze.
3: Én úgy érzem, hogy most akkor itt vagyunk, hogy jó, mi nem tettünk annó 16 évig semmit, akkor most felajánlok 1-2 milliót, hogy jobb legyen, nem? Gondolom én.
2: Értem abszolút a hát ez, gondolata. Igen?
3: Szerintem ez elvetett hülyeség, ez nem hiszem, hogy valaki is föl fog ajánlani paksnak 1-2 milliót a saját vagyonából a Fidesztől.
2: Hát nagy az esélyre, így van, hogy ez így legyen. Szerintem is, így a saját személyes véleményen, én sem vagyok biztos benne, hogy most ezután, a felajánlás után most akkor ez nagy lendületet venne, de meglátjuk.
3: Hát majd meglátjuk, én remélem, hogy azért most valaki jó, most a Győző felajánlott, hogy így mondom, Győző papa, felajánlott köveket, akkor jó, ő követ, én meg pénzt, nem?
2: Világos, persze. Marika, úgy összességében egyébként a paksi eseményeket mennyire követi figyelemmel?
3: Én követem, de megmondom őszintén, én nem igazán értek hozzá, és nem is akartam volna, csak ez a hír, hogy hát
2: persze, abszolút.
3: Orbán Győző felajánlotta a követ. Tehát nekem ez. Ja, és akkor még egyet is el is búcsúzok, hogy azért részvétem a vasárnapi buszbaleset.
2: Így van. Így van. Tehát így van. Köszönjük.
3: Ez egy nagyon szörnyű tragédia, tehát ez. És akkor én csak ennyit akartam.
2: Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, Marika, további szép napot viszont látásra. Így van, tehát a legújabb fejlemény, ami tényleg pár órás, vagy talán még annyi sincs, körülbelül egy órája tette közzé a miniszterelnök, hogy Orbán Viktor édesapja nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz, és állítása szerint erre hosszas noszogatás után került sor. És tényleg ezzel fejezte be, vagy zárta a beszédét, bejegyzését a miniszterelnök, hogy csak szólok, a kő nem lesz az új búcsú cédula. És megyünk is tovább, hiszen vannak itt aktualitások, nem csak azok, nem csak ez a például a Orbán Győzővel kapcsolatos fejlemény, és nem csak azok, amiket témaként választottunk, hanem például az is, hogy levelet írt a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, mert nem kapta meg a felmentési idejére járó aktuális havi illetményét, állítása szerint. Orbán Viktor sajtófőnöke erre hívta fel a figyelmet, hogy az összegnek ötödikéig kellett volna megérkeznie a számlájára, és a levélben úgy fogalmaz, több kérdést is feltesz, mi ez a sunyiskodás, szegény hölgyek az illetményszemfejtési osztályon zavarukban csak dadognak, ez az emberséges ország teszi fel a kérdést, és végül hozzátette, hogy holnapig, tehát keddig várja a pénzt a késődelmi kamattal együtt, azután pedig elindítja a közigazgatási pert és feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt. Én itt közben megnyitom a telefonomat és a közösségi oldalamat is, hogy ha esetleg adásunkkal egy időben mindenre reagálna a miniszterelnök a közösségi oldalán, akkor én azt tudjam önöknek tolmácsolni, de egyelőre még nincs semmi, csak ez a hír, amiben ezt, illetve a Orbán Győzős felajánlás. És hát, hogy miért is választottuk ezeket a témákat, nem véletlen, hiszen a miniszterelnök egyik legutóbbi kijelentése szerint 9 centire van a Duna vízállása attól a szinttől, ami indokolttá teszi az utolsó előtti paksi turbina ismételt kikapcsolását. Ennek kapcsán írta azt, hogy a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, ezek ugye még előttünk vannak. Akkor azt is mondta, hogy további 14-15 centis apadás várható a Dunán, és azt is, hogy az utolsó előtti turbina lekapcsolását csak akkor lehet elkerülni, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Egyébként ma is volt természetesen fejlemény, hiszen ott a területen folyamatos a munkavégzés mindkét oldalon. A víz beszivattyúzása az ma reggel indult meg a hajótestekbe, és emellett pedig megnyitják a Ráckevei Soroksári Duna ág zsilipjét is, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna ágba másodpercenként, úgyhogy remélhetőleg azért ezek is mind jótékony hatással lesznek a fejleményekre, a folyamatokra, és hát volt ugye tegnap is a Híradóban egy összeállításunk mindezekről az aktualitásokról, ott több szakértőt is megkérdeztünk, ahol hangsúlyozták, hogy nagyon fontos, hogy hogyan építik meg magát ezt a fenék küszöböt. A technikát ugye már lehetett látni is, hiszen megjelentek a helikopterek, amik óriási kőtömböket engednek le a vízbe, és azt mondták a szakértők, hogy nagyon fontos, hogy lent legyenek, tehát az alján legyenek a legnagyobb kövek, és fent már a kisebbek, hiszen úgy lehet felépíteni a gátat, alulra nem kerülhetnek kiskövek, mert azokat egyszerűen a Duna elviszi. Az előző blokkunkban így a nagyobb szünet előtt visszakerestem, megpróbálom most is visszakeresni, néhány nappal ezelőtt Kapitány István tett közzé egy videót arról, hogy is néz ki ez a bizonyos fenékküszöb. De még mielőtt ezt, ha már elkezdtem, akkor ki fogom keresni, mert félben nem hagyok folyamatot, viszont Istvántól nem veszem el tovább a szót. Jó napot! Ha minden igaz, István van velünk a vonalban. Jó napot!
4: Köszönöm szépen, jó napot. Csókolom.
2: Jó napot, parancsoljon István, hallgatjuk. Figyelek, István, csak kikeresem akkor azt, amit megígértem, de figyelek.
4: Igen. A Magyar Péter Paksról a keddi és a szerdai nap lesz kritikus. Igen. Én gratulálok a miniszterelnök úrnak már a tevékenységéért, azért, hogy olyan feladatot is elvégez, ami előre láthatólag nem ígéret volt, hanem minden teljesítettek idáig a Tisza képviselőivel, amit ígértek. A másik dolog, az Alkotmánybíróság ma tárgyalja Súlyog Tamás mentelmi jogát. Hát kérem szépen, volt köztársasági elnök, aláírta, én az új köztársasági elnök úrnak gratulálok, megbízok benne, ismerem, tudom, hogy egy igazi jó szakember. Ez a második kérdés. A harmadik, ami arról szólna, hogy ki kapta meg, vagy ki nem kapta meg a fizetését, ez a Havasi úr. Kérem szépen, 33 évet, de én sem kaptam meg a rendes végkielégítésemet akkor, mikor a polgármesteri pozícióból kiállítottak választási csalással. Ezt is hangsúlyozni szeretném, de azóta se senki a fülebotját nem mozdította meg. Én egyet mondani szeretnék, ha tisztul a kép, meg minden rendben lesz, én bízok benne, hogy a jelenlegi apparátus ki fogja fizetni, hogyha úgy látja, hogy meg tudja oldani. Uh-huh. Én önnek egy furcsa dolgot szeretnék most mondani.
2: Igen.
4: Amit én 2022-ben megtettem feljelentést, mai napig még mindig nem kaptam rá választ, és érdekes téma. Az önkormányzat tulajdonát képző traktorok, minden pályázat útján elnyert traktor, szippantó és egyéb ilyen dolog, az X kedves tisztelt polgármester úr tulajdonában van, és azzal dolgozik a saját földjein, és az tevékenységet folytatja. Én ezt jeleztem a rendőrség felé is, meg benne is van a bárványomban, meg egyéb dologban is bárva, és a másik meg, hogy környezetvédelmi szempontból milyen világot csinált, és ki fogja szájra tenni, és ebben nem történt előrelépés. Én csak egyet szeretnék mondani, nem kell bujkálni az ötös Fehér megyei, Dél-Fehér megyei képviselő úrnak sem, mert óriási sokat hibázott, és van a feje fölött. Független attól, hogy most már a DR-re neve előtt van, meg jelenleg még ott ül a parlamentben. Én egyet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy bízom benne, hogy ez a hatóság nagyon gyorsan feláll. Uh-huh. És hogy abba is bízok, hogy ebben érdemi munkát tudunk együttesen elérni. Én nagyon köszönöm az ön türelmét, mert láttam, nem szólt bele addig, amíg én beszéltem, de természetesen, ha ön is kérdez, én természetesen válaszolok rá.
2: Nem, abszolút végighallgattam, kíváncsi voltam, hogy mi mindent hoz elénk eleve, hogy milyen témákkal készült, és mi az, ami az ön mondani valója, vagy véleménye. Itt a hivatal, itt az NVVH-ra gondolom. Ez a vagyonvisszaszerzési hivatal.
4: Igen.
2: Ennek ugye most van folyamatban a megalakulása, és hát nagyon sokan mondták már azt, hogy nagy reményeik vannak afelé, hogy kivizsgálják ugye mindazokat az ügyeket, amik most egyelőre még nagyon sok van, és nagyon sokakat szeretnének már bíróság előtt látni. Egyesek a Paksal kapcsolatban pedig hát ugye zajlanak a folyamatok, amiket mondott. István, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot.
4: Igen. Én csak annyit szeretnék a mondatba elmondani, hogy a tisztelt ellenzék tanuljon már meg viselkedni ebbe a parlamentben. Kérem, ez nem beszéd, amit egy tanult emberek végeznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
2: Nagyon szívesen is, fenn, nagyon szívesen, és még talán nem már 20 másodpercben nem merem elindítani. A következő, most elköszönünk, elmegyünk egy rövid reklámra, és a reklám után megmutatom azt az animációt, amit Kapitány István nemrégen megosztott néhány nappal ezelőtt erről a bizonyos fenéküszöbről, amit ígértem, hogy megmutatok, mert könnyebb így elképzelni, hogy mégis miről van szó, mint hogyha mi itt beszélünk róla, úgyhogy ezzel folytatjuk egy rövid reklám után.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 6. kerületben a Nagymező utcában a Podmanici utca közelében. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Kőbányai útnál. A Kőbányai úton befelé is sávbezárásra kell készülni. Továbbra is lassú az előrejutás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton a Podmanicki utca mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé

0: Imre út után itt távhővezetéket javítanak. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: És már itt is vagyunk az utolsó blokkunkban, így a délelőtti menetben, és innénkét köszöntöm a telefonban. Jó napot!
3: Köszönöm.
2: Jó, hall minket. Egy másodpercnyi türelmet szeretnék csak kérni, mert azt ígértem, hogy megmutatom azt a videót, kis rajzot, vagy animációt, amivel Kapitány István nem régen megmutatta, hogy ez a bizonyos fenéküszöb hogy fog kinézni. Ezt szerettem volna megmutatni. Tehát így épül majd fel ez a bizonyos fenéküszöb Paks és Dunaszent Benedek között. Két oldalról elindították a köveket, és a fenékmeder is látszik, illetve az is, hogy maga a víz szint az hogyan fog és mekkora mértékben fog megemelkedni, főleg itt a hűtővíz csatorna magasságában, úgyhogy csak ennyi időre vettem el a türelmét, ne haragudjon, öné a szó, parancsoljon.
3: Halló, halló.
2: Itt vagyok, hallgatjuk.
3: Jó napot kívánok, Angéla. Szép jó napot mindenkinek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok az okos ember, én is egy nagyon jó szakember voltam, és mindenki meg akarta magyarázni, hogy hogy kell megcsinálni ezt. Na, én csak arra akarok kitérni, most már hagyjuk Paksot, ott vannak a szakemberek, az este láttam a Balaton. Hát az
2: igen.
3: Én 20 éve jöttem el Zala megyéből, most itt vagyok az Alföldön. Hát gyönyörű volt a Balaton. Ott volt nyaralónk, mentünk éjjel-nappal. Hát ez csodálat. És most már itt le van zárva. A nádasokat kivágják. Ott vannak a nagy villák. Hát kinek? És a kis ember, hát bement szürözni egyet. Visszament, elment. Mindenki. Tele volt a strand, és most mi lett? Mi lett? Ezt nem tudom én már.
2: Régen, ugye, mert hát már nem mostanában, hanem már ez is már jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor a családnak az idősebb tagjai azt mondták, hogy mi már nem fogjuk megélni, vagy mi már nem látjuk azt, hogy milyen volt a Balaton fénykorában, hogy régen hogyan jártak oda, hányan voltak és milyen volt a környezet. Sokaknak hiányzik ez.
3: Eljöttem ide az Alföldre, nekünk fenyvesen volt, nyaralunk, mentünk, jöttünk, hát este élet volt, és képzelj el, hogy elmentünk 10 000 forinttal, itt volt az öcsöm, átmentünk Badacsonyra hajóval, ettünk, ittunk, fagyiztunk 10 000 forintért. Jó, ez már 18 éve volt. Hát most azt hiszem, akkor nem tudom, mire lenne elég.
2: Hát igen.
3: Kit lezárni? Hát kiknek zárták le? Elkerítve, kivágni a nádasokat. Hát bementünk itt, ott, bementem én is, hogy kivág, füröztem. Hát lementem a strandra, ott füröztem. Hát tudja, milyen gyönyörű volt a Balaton? Az este elsírtam magam.
2: Elhiszem.
3: A Balatonnal lezárják. Hát kinek? Hát ez a magyar tenger. Mindig azt mondták, hogy ez a magyar tenger. És akkor elveszik a magyar munkásoktól, mert nekik pénzük van.
2: Igen, tehát, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy nincs víz a Balatonban, hanem a közvetlen környezete is nagyon nagy mértékben károsodott.
3: Képzeld, ott mindenkinek volt villája, kiadták, jöttek a németek, abból éltek. És nem volt drágább se a ső, se a lángos, mint a...
2: Mint manapság. Vissza...
3: Olyan élet volt, este tele volt, ott lángos sütöttek, ezt sütöttek, olyan élet volt. Most hol van? Üres.
2: Vissza lehet még hozni, ön szerint?
3: Hát

0: nem. Hát, a tegnap elsírtam magam, mikor megláttam azokat a sok villákat. Hát miből? Én is dolgoztam, higgyel, én is dolgoztam.
1: Persze, abszolút értem. Értem.
0: Nem vágyok akkora luxusra, hogy csak nekem legyen. Hát mi az, hogy elvették a Balatont a magyaroktól? Hát ezzel nagyon fel vagyok háborodva.
1: Elhiszem, csak ez mostanában nem lesz rendezve szerintem, hogy mindenki, aki...
0: Én harcoltam eddig már 2 éve. Uh-huh. Mert engem már azt hiszem, ott a székelyek meggyilkolnának, hogy miért szóltak bele. Mert nem lesz volna 2/3, hanem mindenki éljen úgy, ahogy szépen élni. Hát minek annyi pénz? Hát nem tudunk annyit megenni, meg annyit luxusba élni. Hát minek annyi pénz? Ezt nem értem, mert én boldog vagyok, van szép nyugdíjunk, meg tudok venni ezt az mindent. De miért kell annyi pénz?
1: Hát a telhetetlenség, Ilénke, meg... A telhetetlenség azért az van, ahol megmutatkozik. Én inkább bármi mással kapcsolatban kérdez...
0: Én azt mondom, hogy nekünk is volt egy... Ha fel kellett menjek az emeletre, az már nehéz volt, hogy felcipelni, ahogy hívják oda. Na, elmenni. Hát minek akkora?
1: Uh-huh. Világos. Nagyon szépen köszönjük a betelefonálását és a véleményét is. További szép napot kívánok, és minden jót. Jánossal megyünk tovább, jó napot!
2: Kedvé csókolom, jó napot kívánok, hangja!
1: De ismerős a hangja önnek is, János. Jó napot!
2: Hát én még önnel nem beszéltem, aranyos.
1: Általában így szoktam járni. Akinek ismerős a hangja, mind kiderül, hogy még nem beszéltem vele. Parancsoljon, János!
2: Hát én nagyon szurkolnák, amit most elkezdtek tervezni ezzel a Dunával kapcsolatban, hogy ezt a, amit alkotnak, reméljük sikerülni fog, és nem kell leállítani az atomerőműnek egyik vagy másik blokkját. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani, és ami miatt még nagyon hiányolom a házelnök asszonynak a létét, ott, ahol ő neki helyet kéne foglalni abba a székbe. Megmondanám, hogy miért. Halló.
1: Hallgatom, igen.
2: Kedves Angéla, önöknek elő van írva az ATV csatornába, hogy ezt majdnem napi szinten egyszer vagy kétszer ezt a jelenséget be kell mutatni, hogy a Fidesz pacsoraiból a most jelenlévő miniszterelnök urat így titulálják, hogy így ilyen mondanak rá, hogy hazug trollgár. Na most mondanám, hogy kiről van szó.
1: Igen.
2: Az első sorban a Fidesznél egy fiatal ember, ha jól mondom.
1: Igen.
2: Nem is fiatal, de én azt mondom, hogy fiatal, ugye meg Fidesz. És mindig avval áll föl, hogy miniszterelnök úr, ön hazug trollgár. Most erre tudna nekem valamit mondani, Angéla, kedves?
1: Nem, az elhangzottakért nem tudok felelősséget vállalni, amit ott hangzik el, de az összeállításban nyilván, mint esemény, ami történik, azt azért meg kell mutatni.
2: De kedves Angéla, ez legalább egy nap, nem azt mondom, hogy kétszer, de hogy egyszer biztos, hogy megjelenítik. Hát miért van erre szükség? Akkor mit mondunk az előző miniszterelnök úrra, hogyha így mondom, az Orbán Viktorra, hogy akkor ő kicsoda volt, hogyha a mostani hazug troll, aki azon van, hogy megmentse az atomerőműnek a működését. Mit tetszik erre nekem mondani? Mondjon valamit.
1: János, mert van egy olyan érzés, hogy bármit mondok, az úgyse fog önnek megfelelni, úgyhogy nem menjünk bele szerintem.
2: De miért nem kéne belemenni abba? De ez irritáló, amit mutatnak a tévében, hogy akkor föláll az a jó ember, az a Balla György, most mondom a nevén.
1: Jó, és János, köszönjük szépen, János, viszont hallásra. Megyünk tovább, még ismertetem a témáinkat, amiket mára választottunk, mert még van egy pár percünk, körülbelül egy 6 percünk arra, hogy beszélgessünk, hiszen azért voltak itt fejlemények még azokon felül is, amiket itt választottunk, hiszen például levelet írt Magyar Péternek Havasi Bertalan, mert hogy állítása szerint nem kapta meg a felmentési idejére járó aktuális havi illetményét, és arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 5-éig kellett volna megérkeznie ennek az összegnek a számlájára, és hozzátette, hogy holnapig várja a pénzt a késedelmi kamattal együtt, azután pedig elindítja a közigazgatási pert, és feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt. Miklós a vonalban, jó napot!
2: Jó napot!
1: Jó napot, parancsolja Miklós, csak a háttérben a tévét kérem, hogy halkítsa le.
2: Lehalkítottam.
1: Köszönöm szépen.
2: Halló?
1: Ha itt vagyok, hallgatom.
2: Nézem itt a műsorát, és a első témához annyit szeretnék mondani, hogy hát nyilván ez egy átmeneti megoldás, ez ahogy a Lelősi kollega úr is mondta, egyébként én is vízépítőmérnök vagyok, már nyugdíjasként ugyan, de gyakorlatilag 1942-ben milyen professzor úr már megtervezte tanulmányterv szinten, és le is erről egyébként rámennek a különböző portálokra, meg is látják a riportot, hogy 3 vízlépcsőt kellett volna építeni. És ez 1942-es dolog. Zsuffa István, az én valamikori hidrológia tanárom, szintén ez volt. Ezeket a javaslatokat próbálta támogatni, és hát amikor ugye a vízlépcsőnek a eltörlését, illetve hát nem megépítését, ahol abszolút dilettáns, hozzá nem értő emberek, filozófusok, fölkent környezetvédők, politikusok akadályozták meg, ugyanakkor hát látjuk, hogy Szlovákiában is mindenütt ez egy, de hát nem kell messze menni, hát elegendő elmenni Tiszalökre, meg kell nézni, hogy ott mi történt. Tehát ez nem egy 16 éves mulasztás, ez egy 60 éves, 70 éves mulasztás, amit elmulasztott az ország tulajdonképpen.
1: Ez a bizonyos technika, vagy nem tudom, megoldás, ez mennyiben hatékonyabb, vagy miért jelent ez megoldás? Csak így leegyszerűsítve egy picit.
2: Hát kérem szépen, hát egy vízi erőmű, amelynek van tározótere, az nyilván visszaduzzasztja a folyót. Tehát ott a hajózás, a energiatermelés és minden más egyéb dolog megoldódik, és ezek egyáltalán nem környezetkárosító vagy hibás dolgok, tehát nyilván akkor ott a meder mélyülése megszűnik, vagy hát mérséklődik nagy mértékben. Úgyhogy hát ezeket kellett volna már nagyon sok évtizeden megoldani.
1: Összességében, mivel ezt már többen is mondták nekünk, hogy a vízlépcső vagy a fenéküszöb az jó megoldás, de csak rövid távon. Mitől függ az, hogy ez nem tudom mennyi időn túl már nem használható?
2: Hát nyilván amennyiben itt továbbra sem lesz olyan vízutánpótlás a Dunában, amely a vízszintet megemeli, akkor ez egy átmeneti megoldás, és hát nyilván ez jelenleg ez megoldás jelent, de gyakorlatilag hosszú távon mindenképpen hát vízlépcsőket kell építeni. Én nekem ez a véleményem, és a szakma nagy része is, én úgy gondolom, hogy
3: ez Mosonyi Emil professzor úr, elnézést, most ugrott be nekem, tehát dr. Mosonyi Emil professzor úr, aki a világ élvonalában volt a vízépítőmérnök tervezők között. Nézzék meg, a YouTube-on van egy riport vele. Uh-huh. 1942-ben készített egy tanulmányt, ahol aztán politikai és egyéb okokkal nem lehetett vádolni őt, és utána az ő egyik legjobb tanítványa volt a dr. Zsufa István, aki a hát Európának egészen biztos, hogy a legjobb tározó hidrológusai közé tartozott, szintén ugyanezt mondta, és hát itt riogatták az embereket, hogy gátszakadás elönti a Budapestet a víz, hát kérem, öntsenek ki egy vödör vizet, és nézzék meg 5 méter után, hogy ott hány centiméteres víz van.
1: Tehát Miklós, nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, nem szeretem megtenni, de muszáj önbe folytanom a szót, mert lejárt a műsoridónk. Én elköszönök önöktől, öntől is, és mindenki mástól köszönöm, hogy velem voltak, én egy picit most pihenek, viszontlátásra, további szép napot!

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Vízszintemelkedés várható a Dunán. Ismét fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkákat tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Azt is hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint nettó 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig nettó 7,2 millió forintot kapott távozáskor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Változóan felhős esős idő várható, megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 23-29, Késő este 19-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozunk egy kicsit a naptárban, ezúttal 2026. január 21-ére. Ezen a napon 3 gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban történt balesettel kapcsolatban. A 3 gyanúsítottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétséggyanúja miatt hallgatták ki, mindhárman szabadlábon védekezhettek. És szintén 2026. január 21-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, dr. Újhelyi Dávid egyetemi adjunktus volt, és arról beszélgettek, hogy lehet-e a mesterséges intelligencia egy alkotás szerzője.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról című műsorunk valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol éppen belefutnak az adásba, és köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi Dávidot, Pázmány Péter Katolikus Egyetem polgári jogi tanszékének adjunktusát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: A felkonferálásból talán már ki is derül, vagy sejthető, hogy ma elsősorban szerzői jogi kérdésekről lesz szó, de előtte azért induljunk ki onnan, ami minden vendéggel el szoktunk indulni, hogy te személyesen mióta használsz mesterséges intelligenciát, ha használsz, mire használod, akár munkában, akár magánéletben?
4: Igen, szerintem mindenki használ mesterséges intelligenciát. Az én történetem az szerintem egybevág nagyon sok mindenkivel. 2022-ben találkoztam először ezzel a technológiával, de nem a ChatGPT-vel, ugye ez is 2022 óta elérhető. Én a Midjourney nevű képgeneráló algoritmussal találkoztam először, és abszolút le voltam nyűgözve tőle. Ugye nem is csak azért, amire akkor képes volt, ami talán visszatekintve egy pár éve történt, de most már szinte vicc az, amire akkor képes igen, volt, ahhoz igen. Képest, hogy most mire képes, de szerzői szempontból is rendkívül érdekes volt. De azóta szerintem minden, az életünk minden területére beszivárgott. Én használom az oktatói tevékenységemben is, a tudományos tevékenységben is, bár ott visszafogottan, talán a szellemi tulajdon jogi menedzsmentben kevésbé merül fel ennek a közvetlen hasznossága, de hát mindenkinek a telefonján ott van a fényképezőgépben az AI gomba, most sem tudjuk, hogy mire való, de azért bekapcsoljuk, biztos, nagyon biztos. Pár éve vettünk mosógépet, abban is van AI funkció, azt sem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Mi korán vettünk mosógépet, milyenben még az nincs.
4: De abban is van AI funkció, és igazából nem tudom, hogy mit csinál, de azt használjuk minden alkalommal, mert hát AI, akkor biztos jó. Tehát, hogy ezer és egy féleképpen használjuk szerintem nap mint nap, akkor is, hogy akkor be se gondolunk, hogy éppen használjuk.
3: De ha képalkotással kezdted a mesterséges intelligenciával való kapcsolatot, akkor ott viszont már egyből felmerülnek különböző szerzői jogi kérdések. Úgyhogy akkor kezdjük mondjuk a képalkotástól, mert általában a zenét szokták a legtöbbször emlegetni ezen a téren, mint a leglátványosabb területet, de a képalkotás legalább annyira az, nem?
4: Igen. Nem csoda egyébként, hogy a zeneipart szokták először említeni, hiszen nyilván nagyon sokan találkoznak a zeneiparral, illetve ott nagyon komoly veszteséget vélnek felfedezni a mesterséges intelligencia használatában. Az egyik nemzetközi ernyőszervezetnek, aki közös jogkezelő szervezeteket tömörít, van egy előrejelzése, ezt 2025-ben adták ki, és azt írták benne, hogy 2028-ra várhatóan a zeneipar a jövedelmének negyedét el fogja bukni, ami 2028-ra már 22 milliárd euróra rukhat, tehát itt azért forintfilérek, és még igen. Több forog kockán, de igen, nyilván a képalkotásban is hatalmas potenciál van, és nagyon komoly helyettesítő funkciója lehet ezeknek az AI által generált képeknek. képzőművészeti alkotásoknak, vagy szerzői jogiasan hívjuk őket. Annak idején az jutott eszembe, az volt az első dolog, amikor elkezdtem használni ezt a Midjourney-t, hogyha van egy online bolt, ahol mondjuk vászonképeket árulnak, akkor ugye most azt csinálják, hogy van egy tervező grafikus, vagy vesznek stockfotókat, és ugye azokat árulják a vászon formában. De hát mekkora piaci potenciál van abban, hogy a szolgáltató, a webáruház a saját keresőjébe beírt szavakat gyakorlatilag napi szinten tudja követni, és egyik napról a másikra tud generálni magának egy képet, amit aztán ugye mondjuk ezzel a Midjourney, hogy bármelyik nagy nyelvi modellel akár, és azokat kezdi el árulni, és gyakorlatilag azonnal lehet reagálni piaci igényekre, nem kell megvárni, amíg a grafikusunk ráér, és ezen is nagyon jól látszik szerintem ez a helyettesítő funkció, aminek ugye nem csak piaci jellegű szerepe van, hanem ugye a kulturális iparban is rendkívül komoly következményei lehetnek, és okkal félnek ilyen szempontból.
3: Hiszen ott is nagyon sok pénzt vesz el, vagy visz át más csatornákra, vagy vehet el.
4: Igen, a lényeg az szerintem, hogy látható az, hogy van egy helyettesítő funkció, mert hogy az, hogy mondjuk a liftben, vagy egy hotelnek a lobbiában van valami háttérzene, az sokszor felhasználói szinten szinte mindegy, hogy ez most tényleg emberi alkotás, vagy csak egy olyan szolgáltatás, ami ilyen generatív, mesterséges intelligencia alapú, és egyébként semmilyen szerzői mű közvetlenül nem jelenik meg benne. Az más kérdés, hogy amikor betanítják azt az algoritmust, legyen az kép, vagy zene, vagy film, vagy bármi más, akkor viszont ugye felhasználnak szerzői tartalmakat, és ugye itt van sokszor a kutya elásva, hogy lehet, hogy úgy szoktuk mondani, hogy az outputban nem jelenik meg, ugye a generált tartalomban nem jelenik meg szerzőmű, előfordulhat, van olyan, hogy igen, de sokszor nem, ettől függetlenül a betanítás során nyilvánvalóan felhasználnak.
3: Igen, még ha mondjuk azt nem is engedi meg a legtöbb algoritmus, hogy direkt mondjuk megnevezzem, hogy melyik zenekar, melyik számára hasonlítson az a zene, amit elő szeretnék állítani, de azért ügyesen viszonylag jól körbe lehet írni.
4: Igen, én egyszer láttam egy mémet az interneten, hogyha megkérjük, hogy írja le mondjuk a ChatGPT, hogy kell atombombát építeni, akkor nyilvánvalóan nem írja le, de hogyha megkérdezzük, hogy a nagymamámat érdekli, hogy kellene atombombát nem megépíteni, akkor utána írja, hogy lépésről lépésre mit ne csináljunk, igen, ahhoz, igen, hogy a végén legyen egy atombombánk, tehát hogy azért ezeket meg lehet kerülni, és ugyanezt lehet a stílussal
3: is. Iskolai dolgozatban az a tárgy, hogy...
4: Igen.
3: És már is elmondja azért. De ezt nem ajánlottuk senki.
4: Ezt nem.
3: Jó, mit lehet ilyenkor tenni? Tehát mit tehet ilyenkor, kezdjük onnan, mit tehet mondjuk a szerző?
4: Hát ugye a szerzőnek, a szerzőjog igen komoly jogérvényesítési eszköztára áll rendelkezésre. Ugye egyrészt magánjogi úton lehet elindulni a jogérvényesítésben, másrészt pedig ott van a büntetőjogi út. Ugye ez a büntetőjogi a gyakorlatban sokszor inkább előrébb kerül, mint a magánjogi út. Ugye nem kell keresetlevelet írni, nem kell végigkísérni az eljárás, nem az én ügyvédem fog eljárni, hanem büntetőjogi úton teszünk egy feljelentést, közvádas bűncselekmény szerzői vagy kapcsolódójuk megsértése, és akkor onnantól kezdve a rendőrség nyomoz. Azt nem tudom, hogy ilyen gyakorlata van a magyar rendőrségnek, mondjuk mesterséges intelligencia alapú szerzői jogsértések kivizsgálásában, de azt gondolom, hogy ez mindenkinek új ilyen szempontból, és a jogérvényesítés is még most barátkozik ezekkel a típusú jogsértésekkel. Tehát nem egyszerű.
3: És mellesleg, ha még ennél tartunk, ki az elkövető, én, aki csináltattam egy ilyen zenét, vagy az az alkalmazás, amelyikkel csináltattam?
4: Igen, ez ugye egy nagyon fontos kérdés, gyakorlatilag ugye két pont van, amikor felmerülhet szerzői szempontból felhasználás egy ilyen mesterséges intelligencia alapú szoftver vagy szolgáltatás esetében. Ugye az egyik az input oldal, amikor betanítják az algoritmust, és ugye ezt már el is különítjük, most már cizelláltabb a jogi megközelítés, ugye az első lépés ennek az adatbázis képzés, amikor összeszedjük azokat az adott esetben szerzői műveket is tartalmazó adatbázisokat, amin ugye többször végig kell haladnia ezeknek az algoritmusoknak ahhoz, hogy a megfelelő betanítási utak létrejöjjenek a neurális hálóban. A második lépés pedig az úgynevezett memorizálás, amikor alkalmassá válik a mesterséges intelligencia, amikor feltanulja azokat az attribútumokat, hogy valamilyen eredményt, ami kívánt ugye a felhasználó részéről, azt vissza tudja adni. Ez ugye az egyik oldala, a másik pedig a felhasználói oldal, amikor generálja a tartalmat, amikor létrejön az output, mindkét oldalon más és más a szerzőjogi megítélése ezeknek a kérdéseknek, rendkívül izgalmas mindkettő, nem tudom, hogy végigmenjünk ezeken, menjünk, vagy sem.
3: Igen. Mondjuk kevesebben tartunk otthon nagy nyelvi modellt.
4: Így van.
3: Fejlesztünk, tehát jobb, elsősorban minket a másik oldal érint, de nyilván az az oldal a látványosabb.
4: Igen, meg rendkívül érdekes egyébként mindkettő, hogyha csak szerzőjogi dogmatikai oldalról nézzük. Különösen érdekes egyébként ez a betanítási oldal, mert van egy magyar előzetes döntéshozatali eljárás az Európai Unió Bírósága előtt, ez a Like Company nevű előzetes döntéshozatali eljárás, ahol gyakorlatilag egy sajtó kiadvány kiadója érezte úgy, hogy ez egyik nagy nyelvi modell, az sértette az ő kizárólagos jogait, abból fakadóan, mert volt több olyan cikke, amikre, hogyha rákeresett a nagy nyelvi modellben, akkor kiadott róla egy összefoglalót, és úgy érezte a sajtókiadvány kiadója, hogy ez sérti az ő szerzőjogait. Maga egyébként az alapcikk, amiből kiindultunk, rettenesen érdekes, hiszen ugye magyar kötődésű, itt a 90-es évek meghatározó popkulturális egyénisége, ugye Kozsó jelentette ki, hogy édesvízi delfineket szeretne a Balaton mellé telepíteni, és gyakorlatilag a teljes Európai Unió minden tagállama ezen keresztül az a jogeseten keresztül fogja majd megismerni a mesterség és intelligencia betanításával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és az Európai Unió Bírósága ezen eseten keresztül fog majd nyilatkozni több kérdésről. Ami nagyon érdekes, hogy ugye...
3: Hát lehet-e telepíteni édesvízi delfineket a Balaton mellé?
4: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy lehet-e, és érdemes-e egyáltalán, de szintén nagyon érdekes az, hogy történik-e felhasználás, de szerzői szempontból releváns-e, érinti-e a szerzői kizárólagos jogokat ez a betanítása az algoritmusnak. Itt is nagyon helyesen egyébként mindkét dimenziójára, az adatbázis képzésre és a memorizálásra is rákérdez ez az ügy. És nagyon érdekes volt az, hogy gyakorlatilag ezt a kérdést valamennyire megelőzte az Európai Uniós jogalkotó, amikor elfogadták a mesterséges intelligencia rendeletet, aminek alapvetően nem sok AI szempont, szerzői szempontból releváns rendelkezése van, de az egyik úgynevezett preambulum bekezdésben, hogy gyakorlatilag az indokolása ezeknek a jogforrásoknak, beleírták azt, hogy egy már meglévő szabad felhasználási esetet úgy kell értelmezni, hogy az abba beleesik, a mesterséges intelligencia feltanítása is. Ez gyakorlatilag legalábbis az én meglátásom szerint egy kényszerlépés volt a jogalkotó, az uniós jogalkotó részéről, hiszen ugye egy nagyon komoly verseny van, igen, ugye az Európai Unió, az Egyesült Államok, az ázsiai országok között, hogy melyik ország tud egy olyan jogi környezetet biztosítani, ami a legalkalmasabb arra, hogy táptalajul szolgáljon a mesterséges intelligencia fejlesztésére. És azt találta ki az uniós jogalkotó, hogy már van egy szabad felhasználásunk, ami nagyon hasonló, ez a korábbi adásokban már volt is róla szó, ez a szöveg és adatbányászat kivétel, vagy röviden TDM kivételnek szoktuk hívni az angol mozaik szó alapján, és azt az utat választotta az uniós jogalkotó, hogy már van egy szabad felhasználásom, ami hasonló, nem erre találták ki, mert ugye ez 2016-ban indult el erről a konkrét szabad felhasználásról a gondolkodás, akkor ugye még sehol nem volt a mesterséges intelligencia ilyen mainstream jelleggel. És akkor értelmezzük bele, ami ezért volt egy nagyon csúnya megoldás jogalkotói szemszögből, mert ugye egy indokolásba helyeztek el egy normatartalmat, kiszélesítettek egy kivételt, ugye rést ütöttek a szerző kizárólagos jogokból szőtt pajzsán ezzel a lépéssel, és különösebben nem vizsgálták meg, hogy ennek milyen impaktja lesz, és ráadásul ugye normatartalmat helyeztek el egy indokolásba, ami talán nem tűnik egy olyan nagy problémának, de azért...
3: Jogászoknak talán ez nem annyira.
4: Igen, de hát hogy ez ilyet nem szoktunk csinálni a jogalkotásban. Volt szerencsém nekem is dolgozni a jogalkotásban majdnem 10 évig, és hát nagyon a körmünkre csaptak volna, hogyha ilyesmit csinálunk, ilyet nem szabad csinálni. Az uniós jogalkotót ezt annyira nem érdekelte. Ez nyilván a formális részre, de materiálisan érdemben is probléma, hogy úgy helyeztek el egy kiterjesztést, hogy nem vizsgálták meg értelemben, hogy ennek milyen impaktja lesz, hiszen ugye volt az a versenykényszer, valamit csinálni kellett, és ezt találták ki. Minden esetre a betanítás az alapján a szabad felhasználás és vagy alapján, ami kiterjesztette a mesterséges intelligenciára ezt a rendelkezést is, most már egy szabad felhasználás, hogyha történik itt többszörözés, akkor az szabad felhasználásnak tekinthető. De rettesen érdekes, hogy ez az egyetlen olyan szabad felhasználási eset, ami alól a szerzői jog egy tiltakozást tesz lehetővé a szerzőnek, majd mondhatja azt, úgy hívjuk ezt, hogy opt-out nyilatkozat, mondhatja azt a szerző, hogy az ő műveit nem lehet így szabadon felhasználni, és ennek géppel olvasható módon kell történnie, ami ugye most a gyakorlatban azt jelenti, hogy van a honlapokban már régóta be van építve ez a robots.txt file, és hogy ebbe bele kell írni, hogy akkor az AI ne foglalkozzon vele. Van egyébként egy német döntés, ami azt mondja, hogy bármi, ami géppel olvasható, az belefér ebben, nem feltétlenül így kell, ez csak egy formája a tiltakozásnak. Tehát ki lehet lépni ezzel a rendszer arról, megteheti mondjuk egy közös jogkezelő szervezet, hogy ő mondjuk az összes zenei jogosultja tekintetében, vagy képzőművészeti jogosultja tekintetében kilép, erre van lehetősége, de nem biztos, hogy ebbe az irányba fog menni a piac.
3: Esetében már nincs, nem?
4: Tessék?
3: Média esetében is van, tehát még online újságok is meg tudják ezt tenni, hiszen a probléma, amiből kiindultunk, a Delfines, ugye az nagyjából nevezzük nevén, azt hiszem a Google-nek, a Google keresőben megjelenő rövid összefoglaló, amivel a legtöbb esetben a probléma az, hogy nem kattint utána az olvasó már magára a hírre sem, tehát el se jut az oldalig, nem találkozik ott hirdetésekkel, stb. Nem növeli az oldal olvasottságát ezáltal.
4: Igen, bár ezt is tudnám cáfolni, mert amikor ennek a jogintézménynek, ennek a sajtó kiadói kizárólagos jognak az előzményét Spanyolországban meg Németországban bevezették, akkor a Németországban lehetővé tették azt, hogy hogy ingyenes engedélyt lehessen adni, akkor mindenki azonnal ingyenes engedélyt adott, csak azért, hogy a Google News ne vonuljon ki. Spanyolországban viszont nem tették lehetővé, hogy ingyenes engedélyt adjanak, és a Google News kivonult, és van rá egy ilyen nagyon-nagyon magas százalék, nem szeretnék hazudni, de én 1/3 körül estek vissza a bevételek a sajtókiadók oldalán, a reklámbevételek.
3: Azért, mert nem kereste?
4: Azért, mert ugye nem volt ott a Google News, hogy elirányítsa a felhasználókat a sajtókiadóhoz, de ez már csak egy részletkérdés. Megteheti egyébként a sajtókiadó is önmagában, illetve ott is van valamilyen szintű közös jogkezelés, a közös jogkezelés megteheti, hogy minden jogos, hogyha nevében azt mondja, hogy mi nem szeretnénk ebben részt venni. A kérdés persze az, hogy szeretnénk ezt, vagy jobb lenne leszerződni a szolgáltatóval. Ugye vannak például a zenei hangfelvételautó szervezetek, a zenei jogosultak, akik ebbe az irányba mentek. Úgy emlékszem, a Warnernek van a Suno-val, ez egy zenei generáló mesterséges intelligencia, van egy megállapodása, hogy bizonyos zenei alkotásokat már fel lehet itt használni. Ott egyébként a kiadó, a Warner egy opt-in rendszer talált ki, tehát nem hozta be azonnal az összes jogosultját, hanem azokat a jogosultjait hozta be, akik kifejezetten beleegyeztek abba. És egyébként ennek is nagyon érdekes szerzőjogi háttere van, ugyanis a felhasználási szerződést nem lehet megkötni olyan felhasználásokra, amik a jövőben válnak elérhetővé. És lehet, hogy a hangfelvétel kiadónak még a mesterséges intelligencia szolgáltatások megjelenése előtt, 22 előtt volt szerződése a saját jogosultjaival, amiben nem lehet legalábbis Magyarországon beleértelmezni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos felhasználásokat. A szerző nem adhat olyan engedélyt, ami nem ismert az adott időpontban. Elképesztően érdekes.
3: De utólag már lehet módosítani.
4: Utólag persze, amikor már ismerté válik, akkor, és igen, szeretne engedélyt adni rá, akkor engedélyt adhat rá, de ez ugye egy nagyon masszív szerzőt védő rendelkezés, hogy olyanra előre ne adhasson engedélyt, amiről meg azt se tudja, hogy létezik. Hogyha meg kiderül, hogy mégis létezik, akkor pedig kérhessen érte pénzt. Ez szerintem teljesen logikus, igen, ezen a ponton. Tehát visszatérve, az input oldal az ilyen szempontból valamennyire rendezve van az Európai Unión belül. Más országok, vagy más jogrendszerek is próbálkoznak azzal, hogy elvarják ezeket a kérdéseket, de úgy tűnik, hogy ez az irány. Megpróbáljuk azt, hogy valamilyen szabad felhasználás alá lehessen értelmezni magát a betanítást. Ugye a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ettől függetlenül ugye felhasználják a szerzők művei, csak azt mondjuk, hogy nem engedélyköteles, igen, meg nem díjköteles. Van erre a szerzőjognak egyébként megoldása, vannak úgynevezett kompenzációs típusú jogdíjak, ezt jogalkotónak kell bevezetnie. Ilyen például az üres hordozói jogdíj, ezzel biztos mindenki találkozott, de lehet, hogy nem mostanában, igen, közvetlenül, de régen, amikor még flopik, lemezeket, vagy CD-ket, DVD-ket vettünk, akkor rajta volt az Artisusnak ez a kis matricája, ahogy egy zenei közös-sok kezelő szervezet, ami azt jelezte, hogy ezt a típusú jogdíjat megfizették. Ezt arra találták ki, hogyha valaki ezekre az üres hordozókra magáncélú többszörözést valósít meg, tehát egy magáncélú műpéldány másolatot helyez el, tehát van egy, nem tudom, egy szoftver, amire egy biztonság...
3: Magyarul lemásoltam a Depeche Mode lemezedet.
4: Igen, de fontos, hogy ott legyen a magáncél, igen, tehát ez ilyen megőrzési, igen, jellegű, mondjuk egy szoftverről egy biztonsági másolat, igen, készítése lehetett jó példa erre, akkor ott ugye egy szabad felhasználás történt szintén, a szerzőgi törvény azt mondja, hogy ez nem engedélyes díjköteles, de ugye azt, hogy kompenzálják ezeket a fajta felhasználásokat, ezért cserébe egy általános jellegű jogdíjat beépítettek ezekbe az üres hordozókba, ami a vagyoni forgalomban megjelenik. Ugye ugyanez volt az üres VHS kazettákon is, lehetett felvenni a televízió műsorából, csak az ember megfizette a jogdíjat már az üres hordozónak a beszerzésekor.
3: Jól emlékszem, hogy ugyanez van még számítógépek vagy telefonok esetében.
4: Így van, és
3: szintén van memória.
4: Így van, és ugye most is, hogyha van bármilyen háttértál egy okostelefonban, igen, vagy egy számítógépben, akkor azért ugyanúgy fizetünk még most is, tehát ez egy létező jogdíjtétel, egy nagyon komoly részét teszi ki egyébként a hazai jogdíjbevételek tortájának. Úgy emlékszem, az egyharmada körül van csak ebből befolyó bevételeknek a köre, tehát ez egy nagyon releváns bevételi forrása a hazai jogosultaknak, és akár lenne lehetőség arra, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia szolgáltatások tekintetében egy hasonló kompenzációs jellegű jogdíjat bevezessünk. Azt arról szerintem sokan lemondtak már ezen a ponton, hogy mindenfajta felhasználást, mindenféle jogosulti körnél engedélyezzünk, bár ugye a zenei szerzőknél van rá példa, hogy egy ilyen engedélyezés történt, de ez egy nagyon nehezen kontrollálható felhasználás, nagyon nehéz ránéznie a jogosultnak arra, hogy itt valóban effektíve mi történt, és ezért egy ilyen általános jelleggel a szolgáltatásba beépített jogdíjteherrel akár lehetne kompenzálni a szerzőket, elengedjük az engedélyt, de a díjat valamilyen szinten megtartjuk, hogyha a jogalkotó nyitott erre, és úgy látja, hogy
3: ez, amit mondasz, ez kvázi egy adóféle dolog. Tehát, hogyha én használom a mesterséges intelligenciát, ráadásul mondjuk egy ingyenes csomaggal is lehet a Sunóban zenét alkotni,
4: uh-huh,
3: akkor hol fizetődik ki ez a tétel? Vagy ő a Sunó fizeti, vagy én fizetem? Ez
4: hát azt is lehet, hogy a Sunó fizeti mondjuk az ő reklámbevételeiből, tehát hogy ezt meg lehet úgy oldani, hogy a végfelhasználó kimaradjon belőle, de az is lehet, hogyha mondjuk előfizetett szolgáltatásra van, akkor annak az árába beépíti ezt a nem tudom, valamilyen tehert, vagy terhet, ami adott esetben kompenzálni tudja a jogosultakat. Ezzel ugye elismerjük gyakorlatilag, elismerjük azt a nagyon komoly hozzáadott értéket, hogy a mesterséges intelligencia, mint algoritmus, mint szoftver önmagától teljesen alkalmatlan arra, hogy alkosson bármit. De. Akkor tud valamit csinálni, hogyha előtte megetetnek vele egy csomó szerzői művet, és hogyha nem tudom, a Szabó Ervin könyvtárat megette, akkor tud novellákat, meg könyveket írni, vagy verseket, de hogyha nem, akkor nem tud, mert ez nem így működik. Tehát ez a, így nagyon röviden, tömören ez az egyik oldala, igen, a szolgáltatói oldala, a másik oldala pedig ugye a generálás.
3: Bocsánat, még a szolgáltatói oldalán, na, ugye volt tavaly egy eset, amikor a Claude AI, illetve az Anthropic egy, igen, szabad szemmel viszonylag jól látható $1.5 milliárd összeget fizetett kiadóknak, szerzőknek. Bár nem ismerte el, hogy bármi rosszat is csinált volna, de ennyit azért fizetett, hogy mégse legyen tovább eljárás.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ennek a végpontja az volt, hogy egyébként a bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államok joga szerinti jogvita volt, és az Egyesült Államok bírósága ott kimondja, hogy az ottani egyik szabad felhasználási esetben a betanítás beleérthető. Ez borítékolható volt, hogy ebbe az irányba fogunk menni, hiszen ugye minden ország gyakorlatilag ebbe az irányba próbál menni a verseny, a nemzetközi versenyhelyzet miatt. Ott az ottani szabad felhasználási eset az nagyon-nagyon érdekes, az egy nyílt végű szabad felhasználási eset. Ez a mi szerzői vagy kontinentális szerzőjogi jogokban nem egy tipikus megoldás, hogy nálunk nevesített szabad felhasználási estek vannak, van az idézést, azt úgy lehet gyakorolni, hogy a törvény előírja, van a paródia, azt úgy lehet gyakorolni, hogy a törvény előírja, de az első államokban a bírói gyakorlat és később a jogalkotás kidolgozott egy nyílt végű szabad felhasználási estet, úgy hívják, hogy fair use test, aminek van 4 faktora, és hogyha ennek a 4 faktornak megfelel bármelyik felhasználás, akkor arra azt mondják, hogy tisztességes, fair, és akkor nem lesz vele probléma. És itt kimondta pont ennél az esetnél a bíróság, hogy ez beleérthető a fair use testben, nyilván a konkrét esetre hivatkozva, tehát ez még ott még nem tartunk, hogy általános jelleggel ki lehessen ezt jelenteni, de mégis ebbe az irányba megy a jogfejlődés, az látható. Tehát az Egyesült Államok is gyakorlatilag ugyanazt csinálta, mint az Európai Unió, csak egy másik szabad felhasználásba értelmezi bele ezt a fajta felhasználást.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Emelkedhet a Duna vízszintje jövő héttől. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 20. Emelkedhet a Duna vízszintje jövő héttől. Hazatért

0: jelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt már emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Hazatért Lengyelországba, az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába, közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Tovább drágult a kőolaj reggel, a Brent hordonkénti ára 91 dollár fölé emelkedett. A drágulást elsősorban az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása és a közel-keleti olajellátás körüli bizonytalanság hajtja. Emelte az olajárát az is, hogy Donald Trump amerikai elnök egy interjúban katonai fellépéssel fenyegette meg Ománt, ha az ország folytatja a tárgyalásokat Iránnal a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátóközpontnak adnak. A fesztiválra sátorral érkező látogatók eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy otthagyják, és felajánlják adományként. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késői óráki közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és maradunk 2026. január 21-én. Ez az ölelés világnapja, egy nem hivatalos ünnep. Célja, hogy bátorítsa az embereket az érzelmek nyíltabb kifejezésére, valamint rávilágítson a pozitív testi érintések és a szeretet fontosságára. És szintén 2026. január 21-én a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Rónai Egon vendége Karakas Ádám ügyvezető igazgató volt, és arról beszélgettek, hogy 2035-re akár 3 millió robottaxi is járhatja majd az utakat.
3: Folytatjuk a gazdasági magazint. Néhány héttel ezelőtt, lehet mondjuk két héttel ezelőtt, Nagy Elek, aki nem mellékesen a főtaxi tulajdonosa, de egyébként a kereskedelmi és iparkamara elnöke, arról beszélt egy interjúban, hogy eljön a robottaxik ideje, és hát fel kell készülni rá, nincs az olyan messze, néhány éven belül itt Európában ennek is eljön a forradalmi pillanata, mint hogy az Egyesült Államokban már vannak városok, ahol ismerkednek, barátkoznak vele. A Boston Consulting Group ügyvezető igazgatója Karakas Ádám a vonalban, abból az alkalomból, hogy a BCG elkészített egy tanulmányt, annak az a címe, hogy végre itt van a robottaxi evolúciója. Ennyire várjuk? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy most lehetünk pozitívak. Tehát amit látunk az elmúlt évek alapján, hogy a robottaxinak, önvezető vezetésnek volt egy hatalmas hype-ja egy pár évvel ezelőtt, ami utána azért a realitás talajára érkezett most meg, és ha a robotaxikról beszélünk, azt látjuk, hogy most már vannak kézzelfogható példák, ahol ez a technológia igenis működik. Lehetünk pozitívak, hogy egyre több helyen fogjuk ezt látni, de azért azt is látnunk kell, hogy nem ez egy fokozatos fejlődés, és nem egy olyan technológia váltás, ami pár éven belül következik el.
3: Mennyire múlik ez majd rajtunk, fogyasztókon, akik használjuk a taxikat, és azért kérdezem, mert pont a kutatások mutatja meg azt, hogy azért itt még van teendő, mert hogy például Kínában sokkal elfogadottabbnak látszik, mint Európában, az Egyesült Államokban, meg még inkább nyilván, mert hát ott például San Francisco utcáin már lehet vele találkozni. Szóval, hogy mennyire múlik a terjedése a technológiai robbanáson, és azon, hogy a tech cégek ezt akarják, vagy mennyire rajtunk, hogy mi követeljük ki?
4: Ezt azt gondolom, hogy nagyon nagy részben, és ez az egyik kulcsa, hogy milyen gyorsan és hol fog tudni elterjedni a technológia. Ez a tanulmány, amit ön is idézett, több mint 9000 főt kérdeztünk meg, és ugye az látszik, hogy Kínában a fogyasztóknak a 60%-a nyitott, hogy kipróbálja vagy használja az önvezető taxikat. Ez az arány Európában csak 30-35%, tehát nagyban befolyásolja azt, hogy milyen sebességgel tudnak itt a cégek növekedni, megjelenni ezzel a szolgáltatással. És ugye csak kontinentálisan nézzük, de ugyanezt azokat az eltéréseket látjuk utána, hogyha az a kérdés, hogy melyik városba, vagy hol, pontosan hol lépjen be egy adott szolgáltató ezzel az ajánlattal.
3: Itt Magyarországon, illetve Európa közepén milyen esélyei vannak annak, hogy ez egy robbanásszerű változás lesz? Azt lehet hallani, hogy például Nagy-Britanniában tervezik egészen a közeli jövőben azt, hogy kísérleti jelleggel kisvárosokban bevezetik. Itt Európa kellős közepén mennyire lesz ez egyszerű?
4: Egyszerű sehol nem lesz, hogyha Európát nézzük, viszont az egy jó hír, hogy erre vannak konkrét próbálkozások, tehát az Egyesült Királyságban, de Európa más országaiban is van már konkrét beszélgetés róla, hogy önvezető taxik megjelennek az utakon, de azért számos olyan feladat van, amit előtte teljesíteni kell. Ez egy szabályozási oldalról is rengeteg kérdés vetődik föl, hogy miket kell megteremteni ahhoz, hogy működőképes legyen egy önvezető taxi, de ugyanígy itt van a hozzá kapcsolódó infrastruktúra, töltők, az, hogy ez megfelelő személyzet legyen, aki kiszolgálja az autókat. De amit kevesen gondolnak el, hogy ahhoz, hogy érdemben működjön az autó, minden egyes térképet, meg magát a flottát is az adott városnak az adottságaihoz kell igazítani, ami mindenképpen azért igényel felkészülési időt.
3: Azt szokták mondani, hogy nem véletlenül San Francisco a keltetője a robotaxinak, mert hogy annyira szélesek az utcák, hogy ott könnyű dolga van. És hát ugye szokták mondani ellenpéldának, hogy a kis európai óvárosokban azért nem lesz egyszerű az élete. Ilyen apróságokon múlik majd?
4: Ezen abszolút, mert azt látjuk, hogy, hogy maga a szolgáltatás sem jelenik meg egységesen mondjuk egy teljes nagyvárosra beleértve az agglomerációt, tehát ennek van egy fokozatossága, hogy, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy magát ki lehessen a szolgáltatást terjeszteni. Itt is több évről beszélünk, amíg egy San Francisco méretű várost teljes szélességében le lehet fedni.
3: Itt felmerült, mert hogy amikor Nagy Elek nyilatkozott, akkor a főtaxi aktuális üzemeltetőjével is beszélgettünk, ugye ő a tulajdonosa, de a napi munkát nem ő végzi. És kérdeztem, hogy mit szólnak a kollégák ahhoz, hogy a tulajdonos abban gondolkozik, hogy néhány éven belül robottaxi, és ő kétkedésének adott hangot az ügyben, hogy ez néhány éven belül megvalósult, tehát ő nyugtatná a taxisokat, hogy lesz számukra még munka bőven sok év múlva is. Ön hogy látja ugyanezt?
4: Én is azt gondolom, hogy itt sokkal hosszabb távra nézünk, mint egy-két év. Azért azt is be kell látnunk, hogy a kezdeti időszakban az önvezető taxi drágább lesz, mint egyébként a klasszikus sofőrrel ellátott taxi, viszont van egy olyan felépülési ideje, amivel igenis lehet ez költséghatékony. Abba is bízhatunk, hogy van bővülésre lehetőség, amit az elmúlt években is látunk. Tehát az, hogy pontosan hogy fog kinézni ez a piac, azzal kapcsolatban sok kérdőjel van, de ez inkább egy középhosszú távú dilemma, amivel itt szemben állunk.
3: Minden esetre az önök elemzése arra jutott, hogy 2035-ben legalább 700 ezer, de akár 3 millió teljesen önvezető robotaxi is futhat a világ nagyvárosaiban, és azért ez egy ugrásszerű növekedés lesz.
4: Ez így van, de itt is megjegyezném azt, hogy látjuk azt, hogy területileg nagy különbségek lesznek ebben, mert ez a szám főként Kína, az Egyesült Államok, mi számolunk azzal, hogy már Európában is meg tud jelenni. Kérdés, hogy kik lesznek azok az élenjáró városok, ahol ennek először teremtik meg a lehetőségét.
3: Karakas Ádám, a Boston Consulting Group ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen!
2: Még mindig maradunk 2026. január 21-én. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Éliás István, a Néprajzi Múzeum ismeretközvetítési főosztályának főosztályvezetője volt, és arról beszélgettek, hogy rangos nemzetközi díjat kapott a Néprajzi Múzeum programja.
3: Rangos nemzetközi díjat nyert a Néprajzi Múzeum. Éliás Istvánt keressük, aki a múzeum főosztályvezetője, hogy elmondja nekünk, hogy mivel érdemelték ki. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Mert hogy én a címét tudom, éjszakázd a múzeumban, sőt, talán be is számoltunk arról, hogy van ez a lehetőség, de hát a külön díjról most hallunk először, úgyhogy öné a szó.
5: Egy pályázat kapcsán kaptuk a díjat, az Európai Múzeumi Akadémia írja ki két évente a Gyerekek a Múzeumban pályázatát, és erre jelentkeznek a világ számos pontjáról. Tulajdonképpen már szervezetként működő gyerekprogramokat kínáló intézmények, az idei versenyben is, illetve a tavalyi versenyben is 100 fölött volt a jelentkezők száma, amiből kiválasztanak arra érdemes helyszínt, amit meglátogatnak, felkeresnek, ott is tájékozódnak, megismerik, hogy ki mivel foglalkozik, és azután abból kap egy valaki fődíjat. Mi ebbe a versenybe egy nagyon első, vagy ilyen kis korai kezdeményezéssel léptünk bele. Nagyon sok gyermekmúzeum van ugyanis mind a versenyben, mind pedig ebben a programban, és a Néprajzi Múzeum is készül egy gyerekmúzeumi rész kialakítására, de az még odébb lesz, és addig is azt gondoltuk, hogy egy olyan kísérleti projektet intunk el, ami egy ilyen különleges időpontban és különleges tartalommal, ezzel az éjszakázással várja a látogatókat, és nem reméltük, hogy mi díjat fogunk ezzel kapni, különösen olyan társak vagy pályázók között, mint mondjuk a Dubai Gyerekmúzeum, vagy Szingapúr, ahol különleges nagy épületek épültek ilyen célra, és több szinten mindenféle technikával, szerintem nagyon sok ráfordítással jöttek létre programok. A miénk ettől kicsit szolidabb és egyszerűbb, de tartalmában úgy látszik, hogy érdekes volt, és felkeltette a zsűri érdeklődését, olyannyira, hogy nem tudtak elmondásuk alapján, nem tudtak dönteni arról, hogy a két tapasztalt gyerekmúzeumi tartalmi irányból melyiket választák első első helyre, és ezért egy kompromisszumra jutottak, miszerint mi egy olyan külön díjat kapunk, amivel azt szeretnék jelezni a szakmának, a szakembereknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy az a fajta gyűjteményre, múzeumi műtárgyra épülő gondolkodásmód és igazi múzeumhoz kapcsolódó programszervezés, amit mi képviselünk, az fontos, értékes, és hogy ez az irány, amit mi ráadásul így tartunk is, és amit ők is fontosnak tartanak, ez szükséges és jó dolog. Talán ez volt az egyik oka, a másik pedig talán a kuriózumsága, mert sok helyen tartanak a világban ilyen éjszakázós programokat, múzeumokban is, Magyarországon is volt már ilyen, és biztos van is még, de mi ezt kicsit másképpen tesszük, ugyanis egy olyan speciális teret alakítottunk ki, amelyben a közönséget arra kérjük, hogy velünk együtt dolgozzon és gondolkodjon, mégpedig arról, hogy hogyan működik a múzeum, mire jó a múzeum, és ha már ezt éjszaka tesszük, amikor amúgy is különleges helyszíneket, vagy ilyen különleges módon vagyunk itt, és amikor olyan helyeken járunk, ami látogatók előre elzárt, akkor akinek a témája is kapcsolódjon mondjuk a gyűjteményünkben az éjszaka kapcsán az alváshoz.
3: Uh-huh. Ugye itt, ha az éjszakáról beszélünk, akkor nem a valódi éjszakáról szólunk, hanem arról, hogy ne legyen félreértés, mert hát gyerekekről beszélünk itt mégiscsak, hogy már bezár a múzeum, amikor a gyerekeknek kinyit. Tehát arra a kérdésre kapnak választ a gyerekek, hogy mi történik a múzeumban, amikor nem lehet bemenni. Hát ti bemehettek és nézzétek meg.
5: Igen, ez a felvetés, de ettől egy kicsit többet kaptak, és nem csak gyerekek, hanem családok is. Különlegesen, vagy meglepetésszerűen ért bennünket, hogy nagyon sok család vállalkozik arra, hogy eljön hozzánk, részesülnek a programnak, és itt alszik, úgymond velünk. Mivel kap többet? Tehát azon kívül, hogy mondjuk nincs is sötét a múzeumban, mert sajnos mindenhol mozgásérzékelő lámpák vannak, és igazából ezzel nem nagyon tudunk játszani, de tényleg látja azt, hogy a háttérbe lát, a kulisszák mögé lát, és azzal, hogy mi olyan teret hoztunk létre, ami egy félig kész kiállítás, egy almásról szóló félig kész kiállítás, mellette pedig kialakítottunk egy olyan raktárat, amiben a tárgyakat, nagyon sok demonstrációs tárgyat tartunk, és ők abban a szituációban potyannak, hogy akkor eljönnek ide hozzánk, látnak sok érdekességet, majd ráakadnak erre a félkész kiállításra, alvásban mindenki szakértő, próbáljuk ezt akkor befejezni, úgyis sürgeti az idő a múzeumot, és egyebek játékkal nekiállnak, és a raktárból igazi kis múzeumosként, annak a módszerével, metodikájával, ahogy igazából egy múzeum is dolgozik, a tárgyak megismerésével, a tárgyak leírásának a elsajátításával, értelmezésével, és a saját maguk gondolatával arról a folyamatról, amit alvás során sokféleképpen előkészítünk, megélünk, ezzel együtt építkezve létrehoznak egy tárlatot, és ezzel adunk többet, mint hogy tényleg
3: ez egy fantasztikus élmény lehet.
5: Részben. Nagyon szeretik, azt kell mondani szerénytelenül, általában mindenki nagyon jól érzi magát, és mi magunk is nagyon érezzük ezeket.
3: Na programokat. De, idén mikor lesz éjszakáz a múzeumban este?
5: Minden péntek estére meghirdettük, kivéve ilyen ünnepnapok esetében. Ez csak péntek este működik, és bejelentkezéssel, és megvannak azok a napok, amikor osztályokat várunk, és vannak, amikor családokra számítunk. Úgyhogy a honlapunkon lehet megtalálni ezeket az időpontokat, helyből nem tudom önnek mondani, már volt 16-án, és február első péntekén lesz a következő.
3: No, hát és az összes többit meg tessék szíveskedni a Néprajzi Múzeum oldalán megkeresni, és jelentkezni rá, mert hogy ez egészen biztosan óriási élmény. Gyereknek tuti, de azt gondolom, hogy felnőtteknek is. Éliás úr, önnek pedig köszönöm szépen, hogy beszélt erről nekünk. Éliás Istvánt, a Néprajzi Múzeum ismeretközvetítési főosztályának főosztályvezetőjét hallották. Azért kerestük, mert egy külön díjat, egy rangos külön díjat nyertek a Néprajzi Múzeum Északháza Múzeumban rendezvényével. Köszönöm szépen, hogy beszélt róla.
5: Köszönöm szépen, én is örültem a beszélgetésnek.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Vízszint emelkedést várnak a Dunán. Minden korlátozás megszűnt a katániai reptéren. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templommal rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus mellett a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt részt vesznek. Igét hirdet Stenbach József, református püspök, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna a brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, hogy továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekedhetnek, valamint újra nyitották a reptér tegnap bezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az asszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A napos idő mellett néhol estig még több felé előfordulhat kisebb esőzápor. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapi valóságunk alapja. De vajon hol húzódik a határ az egészséges digitális tudatosság és a naivitás között? Miért hisszük el gyanútlanul azt, amit a képernyőn látunk? És hogyan rendült meg a bizalmunk a nagy cégekben, platformokban és intézményekben? Mai vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő. Vele járjuk körbe a kiberbiztonság és az emberi lélektan összefüggéseit. Megnézzük, miért váltunk ennyire sebezhetővé az online térben. Megosztunk néhány azonnal használható, praktikus védelmi tippet. És megkeressük a választ arra a kérdésre is, hogy van-e még visszaút a tudatos, biztonságos digitális együttélés felé.
2: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapunk része. Elhiszünk dolgokat, amit látunk, pedig régen talán a bizalom az két ember között volt, most pedig algoritmusok, különböző adatlopások, adatfeltörések között éljük a mindennapjainkat. Erről is még sok minden másról fogunk beszélni. Itt van velünk vendégünk, Otrocó Dori, kiberbiztonsági szakértő. Szia Dori, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Az első kérdés rögtön az, hogy szerintem sokunknak van olyan ismerőse, nekem biztosan, aki iskolázott, értelmes, és mégis be tudják húzni az ilyen különböző ilyen kampányokkal, adatlopásokkal, hogy mi történik ilyenkor a fejünkben, amikor valami hasonló oldalra tévedünk, és elkezdenek minket piszkálni.
3: Ennek pont ez a lényege. Ugye szakmai kifejezéssel pszichológiai manipulációnak, social engineeringnek hívjuk. Az online csalások nagyon sokszor nem konkrét informatikai sebezhetőségekből vagy informatikai hibákból jönnek, hanem pont ebből a pszichológiai manipulációból. Ez a csalások célja, és így építik föl őket, hogy hogyan tudják pszichológiailag manipulálni az embereket. Pont ezért fognak bedőlni az iskolázott emberek is, és bárki ennek a csalásnak, mert ez a célja, hogy bedőljön neki, és nem az a célja, hogy a telefonját törje fel, hanem sokkal könnyebb valakit manipulálni, mint sem sebezhetőségeket keresni az eszközén.
2: Érdekes. Tehát azért érdekes, mert hogy annyi ilyet hallunk, annyi ilyet látunk, olvassuk a híreket, ismerősök mesélnek, hogy kaptak, nem tudom, ilyen SMS-eket, hogy csomagja érkezett, és ugye amikor tudom, hogy nem rendeltem valamit, de érkezik egy olyan, hogy a csomagom itt van, akkor úgy megörülök, hogy hát valaki biztos ajándékba küldte, és hogy ilyenkor is képesek vagyunk beleugrani.
3: Igen, ugye vesznek pszichológiai példákat, hogy mi hat az emberi agyra, például amit te említettél, ott a jutalmazás, vagy akár a hasonlóság. Van olyan, hogy azzal győz meg minket valaki, hogy hasonlítunk rá, és akkor ezért például az influencereknek hiszünk, mert azt érezzük, hogy hasonló az életünk, és hiszünk az ajánlásaiknak. Ugyanúgy bejön az is, hogy az online térben paradox módon van, hogy nagyobb bizalommal vagyunk. Említetted az elején, hogy régebben két ember között volt ez a bizalom, de az online térben nem ismered teljesen a másikat, ezáltal kivetíted a bizalmadat. Van egy előfeltevés az agyadban, hogy szerinted milyen lehet a másik ember. Te nem gondolsz arra, hogy a másik ember gonosz lenne, vagy rossz szándékú, hanem a hiányzó részeket, amennyire őt nem ismered, az kitölted azzal a pozitív előfeltevéssel, hogy ő jó szándékú.
4: Szerintem ez a bizalom kérdés, ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk akár több száz évet, és még bőven sehol nem volt digitalizáció, akkor azt láttuk, hogy azért az emberek alapvetően bizalmatlanok voltak, hiszen ez kellett ahhoz, hogy életben maradjanak, és manapság pedig, amikor mondjuk megyünk az utcán, és valaki segítséget kér tőlünk, akkor van, hogy megjedünk tőle, vagy nem tudjuk, hogy mit akar tőlünk, pedig valószínűleg tényleg csak eltévedt és segítséget kér. És pontosan ez az, amit mondasz, hogy az online térben meg mégis bizalommal vagyunk. Tehát egy kicsit ezt a bizalomnak a kérdéskörét járjuk körül, annak érdekében, hogy a hallgatóink azok egy kicsit el tudjanak gondolkodni azon, hogy ők kiben is bíznak, és mi alapján bíznak, és hogyan épül bennük maga a bizalom.
3: Szerintem itt érdekes kérdés az, hogyha már behoztad ezt az evolúciós meg a régi vonalat, hogy ugye a túléléshez ez a társas bizalom kellett. Az kellett, hogy megbízunk a társainkban, a többiekben, megbízunk abban, hogy a nagyanyáink jól adják át nekünk a tudást, hogy melyik gyógynövény mérgező és melyik nem. És itt szükség volt egyfajta bizalomra, amit társas bizalomnak nevezünk. És az online térben torzítjuk ezt a fajta társas bizalmat, hiszen azt látjuk, hogy valaki megnézett egy videót, lájkolta 10 000 ember, és hiszünk, hogy 10 000 ember lájkolta, akkor biztosan igaz.
4: Uh-huh. Nagyon érdekes.
2: Miközben, bocsánat, csak azt tanították nekünk, nem, hogy sose bízz idegenbe, és hogy közben ott vadidegenek, pont egy nagy szegedi Peti, egy mondjuk stand-upos, kezdő stand-uposnak csinált egy tök jó videót arról, hogy egy bank fölhív valami adategyeztetésbe, és arról szól a jelenet, ez a kis sketch, hogy nem, én aztán nagyon tudatos vagyok, nem adok ki semmit, majd utána egy adott, nem tudom, Insta vagy TikTok felületen 10%-os kuponkódért minden olyan adatot megadok, amit már egy élő szóban felhívott embernek sem adok meg. Tehát, hogy annyira, meg ami még most eszembe jutott, pont nemrég láttam, Buda László is volt vendégünk, és ő egy másik podcastben mesélte, hogy az ő arcával, és visszautulok arra, amit te mondtál, készül olyan anyag, amiben, nem tudom, magnézium jótékony hatásod, és magnéziumot árult arhású angolul, tehát hogy sose beszélt, sose volt ott, és nem árul magnéziumot, de mégis alapoznak arra, hogy ismert ember.
3: Szerintem most több témát is behoztál ezzel.
2: Hogy válaszhass.
3: Igen, itt a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, az már teljesen megborítja szerintem a bizalmat, és a bizalomnak egy nagyon fontos szerepét, mert a bizalom az nem csak mások felé van szerintem, hanem saját magunk felé, hogy bízunk a saját értékítéletünkben, és bízunk abban, hogy jó döntést tudunk hozni, talán innen kéne eredni a bizalomnak, és hát a mesterséges intelligencia eléggé megborítja ezt szerintem, hiszen már mindenkitől azt halljuk, hogy a saját szemünknek sem hihetünk, mindenki dölt már be szerintem ilyen képnek, vagy az általad említett videónak.
4: Hova visz szerinted ez az egész helyzet, hogy idővel roppant bizalmatlanok leszünk, mert hogy tényleg ez majd nem hihetünk a saját szemünknek, vagy azért ez nem fog megtörténni?
3: Szerintem ez egy vegyes kérdés, mert egyrésztről az internet nagyon jól kitolja a szélsőségeket, és ez igaz a bizalomra is. A bizalomnál is az arany középút a kérdés szerintem, vagy hogy azt találjuk meg, de aki a való életben bizalmatlan, az az online térben hajlamos még inkább bizalmatlannak lenni, ami már káros ránézve, hiszen nem használja ki a technológia előnyeit, és nagyon zárkózott is. Vagy aki a való életben több bizalommal van az emberek felé, ő hajlamos inkább naívnak lenni az online térbe, hiszen, ahogy említettem, ezekkel a pozitív előfeltevésekkel tölti ki a történetet. Éppen ezért szerintem ezt a szélsőséget erősíti meg nagyon az online tér, és hogy nagyon nehezen találunk vissza a középúthoz, hogy hol keressük a bizalmat, és hol fogjuk megtalálni, és mennyire kell egyáltalán megtaláljuk.
4: Gyakran mondjuk azt, hogy a fiatalok mennyivel tudatosabbak, őket nem lehet berántani már a csőbe, hiszen ők a digitalizációban benszülöttek, és pontosan ismerik, hogy mi vár rájuk, és közben az idősek azok, akiket a legjobban féltjük talán attól, hogy átverés áldozatai lesznek. Ez mennyiben igaz, vagy mennyiben torzítjuk, vagy mennyiben sztereotípia ez, hogy csak az időseket érhetik ilyen átverések?
3: Szerintem a fiataloknál, ami inkább hozza ezt a problémát, az a valós világ és a digitális világ összeolvadása és a különbség tétel nehézsége, amit már szülőknél is látok, hogy a gyerekükre így tekintenek, hogy jaj, hát a gyerekem nagyon jól használja ezt meg azt az alkalmazást, ő biztosan tudja, és szerintem pont itt engedjük el a gyeplőt, hogy nem adunk tudást a gyerekeknek, nem azért, mert a fiatalabb generáció vagy a gyerekek nem lennének erre készek, hogy fölismerjék ezeket, viszont hogyha nem adunk tudást nekik, akkor nem tudják. Ugyanúgy tanítani kell őket a online világ veszélyeiről is, ami nagyon sokszor megegyezik a valós világ veszélyeivel. Szóval, ha megtanítjuk nekik a valós világban azt, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ugyanúgy meg kell ezt tanítani, az online térben se álljanak szóba idegenekkel. És szerintem itt jön be ez a tanítás, hogy a szülők azok néha úgy vannak azzal, amit te mondasz, hogy a fiatalok, ők már nem tölnek benne, ők ebben nőttek föl, ők ezt ismerik, de szerintem nem szabad ekkora terhet tenni a fiatalokra, nem az ő feladatuk ezt maguktól tudni és megtanulni.
2: Maradnénk egy kicsit még ennél a témánál. Pont amiatt most így hallgatva, az jut eszembe, hogy mondjuk, hogy az a generáció, mondjuk a miénk, akik még emlékeznek arra, amikor nem volt digitalizáció, de együtt fejlődtünk vele, hogy a tanítást hoztad be, hogy tanítanunk kell nem csak a fiatalokat, vagy a gyerekeinket, hanem a szüleinket is, akik meg fel akarnak zárkózni, kicsit nyitottabbak lennek a világra, régi osztálytársakat, barátnőket megtalálni, és osztálytalálkozókat szervezni a közösségi oldalon, tehát hogy egyre nyitottabbak rá, mert ugye ők azok, akik az idős generáció, akik még gyűjtöttek, nem tudom, Ize úrának a felszabadítására, Eszmeralda szemműtétére, de egyébként mégis azt gondolták, hogy ami a tévében van, és amit a hírekben látunk, az igaz. Miközben most már visszacsatolva az előzőre, hogy nem biztos, hogy amit látunk igaz. Hogy tudjuk őket megtanítani arra, vagy ugyanúgy kell az időseket, a szüleinket tanítani, mintha a gyerekünk lenne, mert nekik ugyanúgy új, sőt, nekik még újabb ez a terület, és nem ismerik ennek a veszélyt, még annyira sem, mint a gyerekek, akik mondjuk ott játszanak és ott csatálgatnak.
3: Behasznál egy fontos aspektust, hogy a televíziónak hittek ezek az idősek, mert régen az egy nagyon szűrt tartalom volt, kevés adóval, ahol tényleg olyan dolgok kerültek be, amiket valaki kiszűrt, és valós hírek voltak, és szerintem amit az idősebb generáció nem gyakorolt eleget, az maga a kritikus gondolkozás, és az, hogy nem minden igaz, amit hallok mástól, hanem meg kell fontolni azt. Az idősebb generáció hajlamosabb hinni annak, hogyha a tévében hall egy szakembert. Hogyha valaki a tévében van, ő biztos jobban tudja, mert hogy ő oda került valahogy. De ugye manapság már annyi csatorna, YouTube csatorna, akármi létezik, hogy bárki oda kerülhet, és szerintem erre kell felhívni a figyelmet, hogy ez már egy más világ, és nem egy szűrt közeg, akit ők látnak.
2: Sőt, az is, hogy ha mondjuk közösségi oldalon kezd el bekövetni mondjuk egy A véleményformáló közösséget, akkor az algoritmus azt fogja erősíteni, tehát hogy nem tágítja, hanem inkább torzítja és szűkíti azt a buborékot, amiben ő van, és egyre inkább olyan tartalmat fog fogyasztani. Tehát lehet, hogy jó kicsit kézenfogva együtt kiválasztanunk bizonyos YouTube csatornákra való feliratkozást, és elmondani nekik, hogy A és B oldalt is nézd meg, és való középen lesz az igazság.
3: Igen, ezt most nagyon sok fiataltól hallottam egyébként, hogy leültek a nagyszülőkkel, és együtt megnézték, hogy miket követ a mama meg a papa, és utána közösen felülbírálták, és átbeszélték vele, hogy lehet, hogy ez nem jó, mert túl véleménytorzító hatású, és kövess be, létszi ezt az oldalt is, és néha nézd meg a videóikat.
2: Ez milyen jó. Plusz, nem egy plusz kapcsolódási pont a két generáció között. Javasoljuk mindenkinek.
4: Évek óta foglalkozol ezzel a témával, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy látsz bármilyen irányú változást, mármint így az internetbiztonság témájában. Ezért veled szembe jönnek olyan esetek is, vagy olyan megoldások, trükkök, amik lehet, hogy egy átlagos felhasználóval nem.
3: Szerintem itt a gyors haladás, ami a fontos, hogy minden nap jönnek új trükkök, új csalások, de próbálják azért a tech cégek is felvenni ezzel a harcot, akár állami szinten, szabályozásokkal is próbálják felvenni ezzel a harcot, szóval én egy ilyen folyamatos szélmalom harcot látok inkább, nem azt, hogy valaki elhúzna az egyik vagy a másik irányban, nem látom azt, hogy a védelem nagyon megerősödne, se azt nem látom, hogy a támadók azért annyira el tudnának húzni. Inkább azt látom, hogy így mindenki kergeti egymást az online térben.
2: És egyéni felelősség? Tehát hol van az a határ, amikor mondjuk egyéni felelősségem van azon, vagy abban, hogy figyelek ezekre, kritikusan nézek, mind a két oldalról gyűjtök infót, vagy egyszerűen már a rendszerek áldozata vagyok, tehát rendszer szinten van olyan probléma, hogy nem látom, hogy mi történik az adataimmal. Tehát egyre több helyről halljuk, hogy mondjuk ilyen Meta és egyéb ilyen nagy cégek, tehát hogy ott van az adatom, de hogy mit csinálnak vele, és úgy elfogadom, hogy tulajdonképpen ezért a szolgáltatásokért így odaadom magam és az adataimat, és hogy mintha nem is tudnék mit tenni már azért, hogy ott azzal mi lesz.
3: Hát itt mindkettő megjelenik azért az egyén és a rendszer szintű felelősség is, és a rendszer szintű felelősséget is nagyon sok aspektusban lehet nézni szerintem. Kezdjük az egyéni felelősséggel. Ott szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amit már említettem, hogy magunkban kell bízni, és a saját értékítéletünkben, és abban, hogy én el tudom dönteni, hogy én mit akarok csinálni. De akkor tudom eldönteni, hogy mit akarok csinálni, hogyha van elég háttértudásom, van elég ismeretem. És szerintem ez igazából egy ilyen kockázat felvállalás, hogy megnézem, hogy mi ennek a kockázata, hogy megadom az adataimat annak, mi a kockázata, vagy nem adom meg a valós adataimat, hanem megadok kamu adatokat, akkor annak mi lesz a következménye, és úgy döntök, hogy igen, szeretnék regisztrálni az Instagramra, mert vicces videókat akarok nézni, de az nem jelenti azt, hogy nekem ki kell írnom a személyes adataimat, hogy meg kell osszam a fényképeimet, hanem csak használom az Instagramot, és ez számomra egy elfogadható kockázat, mert én így döntöttem, hogy nekem ez így belefér. És szerintem ugyanez igaz akár egy online vásárlásra, hogy nem kell magunkat elzárni az online vásárlástól, hanem mondjuk egyszer használatos bankkártyákat kell használni helyette. Ezért mindig szerintem ez a lényeg, hogy az online kitettségünket megpróbáljuk csökkenteni magunknak is, hogy hogyan tudjuk, és itt kapcsolódik a rendszer szintű felelősséghez, hogy tudjuk-e csak saját magunk csökkenteni ezt az online kockázatot, mert valószínűleg nem. hogyha mindenki csak egyén szinten próbálkozna, akkor szerintem ez így nem vezetne sehova, vagy akkor nem lenne ez a kiegyensúlyozott szélmalomharc, amit az előbb említettem, hanem talán jobban elhúznának a támadók. Mert kell a rendszer szintű felelősség, ami ugyanúgy ott van állami szinten, vagy a vállalati szinten is. Itt szerintem fontos az az oldal, hogy ha megnézzük akár az Európai Uniós jogszabályokat, azért az Európai Unió törekszik arra, hogy megvédje a felhasználókat a technológiai fejlődés rovására. Szemben az amerikai szabályozással, ahol a fejlődés, a technológiai fejlődés a lényeg, de azért a felhasználók nincsenek annyira megvédve. Itt mindenki eldöntheti, hogy neki melyik a szimpatikusabb, de azért ebben én látok az Európai Uniós jogszabályokban egy ilyen felelősségvállalást, hogy ők szeretnék megvédeni a felhasználókat. Ugyanitt bejön a cégek és vállalatok felelőssége, hogy ők akarják-e megvédeni a felhasználóikat, vagy mindenre fel akarják használni az adataikat. És szerintem itt az a fontos benne, és pont összekapcsolódik a bizalommal, hogy egy cégnek meg kell védenie a felhasználó adatait, hiszen csak akkor fognak bízni abban a cégben. És erre nagyon jó példa az a bankok szerintem, a bankok esete, hogyha egy online csalás ér egy felhasználót, akkor a bankok azok hát olyan esetben is visszautalják a pénzt, vagy adnak kártérítést, amikor azért a felhasználó az egyén hibája volt az, hogy ő megadta az adatait, vagy rákattintott valamire, és szerintem ez pont ez a bizalomépítés, hogy ők azt szeretnék, hogy ne a bankról hidd azt, hogy a bank miatt ellopták az adataidat, hanem ők szeretnék építeni ezt a bizalmat veled szemben, hogy itt biztonságban van a pénzed, és hogyha valami baj ér téged, akkor visszakapod azt.
4: Az egyéni felelősségre egy picit visszamennék, mert valami eszembe jutott még hozzá az, hogy igen, halljuk azt, hogy két faktoros hitelesítés, halljuk azt, hogy használjunk komplex jelszavakat, ne adjuk meg ugyanazt az e-mail címet mindenhova. Tehát, hogy vannak ilyen sarokpontok, amiket be kell tartanunk, ennek ellenére a lustaságunk meg mégis legyőz bennünket. Tehát, hogy talán ez az, amit nem említettél, hogy tudunk róla, hogy tehetnénk biztonságosabbá az online létezésünket, mégsem tesszük.
3: Igen, ez talán már egy következő szint, aki tud róla. Nagyon sokan sajnos még nem is tudnak róla, de egyébként ezzel kapcsolatosan olvastam egy érdekes kutatást, ami azt mutatja, hogy az emberek az évek során egyre bizalmatlanabbak az online térben. Ezzel szemben ezek a bizalmatlan emberek semmit nem tettek még a biztonságukért.
5: Ilyen jó. Igen, mert azt is
4: magamat mondtad... is kinevettem, bocsánat.
5: Igen, és engem is. Mert az a furcsa, hogy így mondod, és persze ez így kimondva jó, és aki eljut arra a tudatossági szintre, hogy tudja, és a saját értékrendje alapján tudja, hogyan döntsön, de hát egyszerűen ott van az a két nap alatt csodatestet ígérő kapszula, a nem tudom milyen slankító, ilyen, amiből már csak 4 darab van, tehát gyorsan meg kell venni, és akkor hirtelen az, amit én tudok, és az értékrendemet, azt olyan gyorsan felülírják, ezek a típusú kis ilyen kis patronok, amik ott robbangatnak, hogy le nem maradjak, már csak 2 darab van, és hogy hát olyat ígér, amit én évek óta nem érek el, és persze, és a lustaság itt is megjelenik, hogy nem sportolni kezdek el, hanem majd megrendelem azt a csodateát, csodakapszulát, amiben már csak 2 van.
3: Neked a pszichológiai manipuláció.
5: Igen, bejön.
4: Nálad ezek szerint ezzel lehet.
5: Így van.
4: Örökvékonyságot kell ígérni, és mindent el lehet adni. Szuper.
5: Igen, de hogy ilyenek, most hogy így behoztad ezt, hogy kinek mi jön be, hogy ezt ilyen szőnyegbombázás jelleggel kipróbálnak mindent, tehát vannak különböző dolgok, hogy valakinek ez jön be, a, nem tudom, a szép alak, a szép bőr, a, nem tudom, a szép köröm, a, vagy bármi, és hogy a félelemmel kell, akcióval kell, kedvességgel kell, és ezt így megpróbálják szondázni, vagy ők pontosan tudják, hogy én, vagy a hasonlók, mint én, vagy mondjuk a Marcsi, és a hasonlók, mint Marcsi, mire ugranak, és már célzottan olyan típusú módszerekkel próbálják meg, vagy időnként, akár elcsúsztatva időben többet, különböző dolgokat.
3: Szerintem ez függ a támadóknak a fejlettségétől. Uh-huh. Ma már bárki lehet támadó, sajnálom. De bárki úgy dönt, hogy szeretne internetes csalásokat csinálni, akkor elég könnyen megvalósítja, sőt vannak erre szakosodott ilyen kiszervezett szolgáltatások, hogy hogyan kell támadni, és akkor ők ebben segítenek. Szóval én azt mondanám, hogy aki nulla tudással csak szeretne támadó lenni, ő használja ezt a széles körben célzást, hogy kipróbálok mindent, annyira nem értek ehhez, fogalmam sincs egyébként, hogy az emberi psziché hogy működik, meg amúgy se az IT-t sem ismerem, szóval végiglövök mindenféle csalást, és akkor hát, ha valaki ráugrik. Ezzel szemben nyilván, akik fejlettebb támadók, azok jobban kihasználják már akár ezt az algoritmikus előnyt, hogy célzott hatásokat elérni, amit ugye azért nem olyan nehéz, mert akár itt gondolunk egy Facebook hirdetésre, szóval, hogy én kihasználom egy másik cég fejlettségét, hogy a Facebook algoritmusokat kihasználom, és akkor én már is egy fejlettebb támadó leszek.
5: Milyen biztató szavak ezek.
4: Nézzünk egy kicsit körül a konkrétumok táptalaján, hogy mik is érhetik a gyanútlan felhasználót. Mert nyilván mindenki kapott már mi az SMS-t a postától, ami nyilván a postától érkezett, hogy csomag, amit már a Manzi is említett. Tehát talán ez a legeslegyakoribb. De milyen féle megoldások vannak, amiket, hogyha kap egy felhasználó, akkor érdemes gyanakodnia, hogy hát ez lehet, hogy mégsem az, mint aminek tűnik.
3: Itt magát a pszichológiai manipulációt szerintem nagyon érdemes elsősorban figyelni. Azt, hogy van-e benne valami sürgetés, valami jutalmazás, valami egyszeri ajánlat, szóval akkor lehet, hogy mégiscsak fel kell figyelnem akár a fogyasztó tablettára is, hogyha ennyire rám akarják tukmálni, hogy már csak négy darab maradt belőle. Szerintem ez az első védvonal, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért tetszik nekem ez az ajánlat, és miért olyan vonzó, mert nagyon jól néz ki az, hogy csak ma kerül ennyibe, de miért kerül csak ma ennyibe. És ezek után pedig nyilván a linkek, szóval, hogy fognak elérni minket a támadók, például úgy, hogy rákattintunk egy linkre, amit kaptunk az üzenetben. Erre ugye nagyon jó védekezési mód, hogy nem arra a linkre kattintunk rá, hanem a böngészőbe beírjuk. Hogyha várunk egy csomagot, akkor beírjuk, hogy posta.hu, vagy a GLS oldalát beírjuk, és úgy keressük meg, nem úgy, hogy az SMS-ben kapott linkre kattintunk.
4: Mondd csak.
5: Segít-e az ilyenkor ugyanaz az ilyen alaptető? Most lehet, hogy nem is onnan fognám meg, hogy mik azok a módszerek, hanem mi az a gondolkodás, hogy például bejön egy ilyen, és tök jó, hogy mondtad, hogy vajon belül mi mozgat meg, hogy mondjuk a fogyi tabletták irányába erős érdeklődést mutatok, vagy nem, lehet ez egy ruhatípus is, hogy ilyenkor segítségül lehet hívni mondjuk akár úgy az AI-t, hogy az adott cég nevét, oldalát beírom, és azt mondom, hogy figyelj, te mit gondolsz erről, mennyire megbízható? Én már csináltam ilyet, csak azért kérdezem, és ilyen simán leírja, hogy tucatárú, nagyon jó marketing, erre alapoz, egyébként mondjuk kiküldik, tehát ezzel nincs gond, de mondjuk a minősége nem feltétlen lesz olyan, amit gondolsz, és ez alapján dönts, és ott már van egy olyan, ami azt a hirtelen nagy hevületemet, hogy azonnal meg akarom rendelni, már csökkent, és már elgondolkodok, hogy egyébként tényleg szüksége van rá. Hogy ez jó módszer lehet-e?
3: Szerintem ebben pont ez a kulcs, amit mondasz, hogy a te hirtelen nagy hevületedet csökkenti. Hmm. Szóval nem azt jelenti, hogy az AI-ban feltétel nélkül megbízol, hogy ő azt mondta, hogy megbízható, akkor megveszem, vagy ő azt mondta, hogy nem megbízható, nem veszem meg, hiszen az AI valahonnan megtanulta ezeket az információkat, nem biztos, hogy ezek igazak. De neked ugyanúgy ad időt, hogy elgondolkozz, és hogyha van időd, az a pszichológiai manipuláció legnagyobb ellenszere, hogyha gondolkozol, és időd van átgondolni. És egyébként léteznek más ilyen scammer felderítő oldalak is. Nagyon sok hasznos ilyen oldal van, hogy a webáruházakat beírhatod, és ő egy ilyen pontszámot fog neked kiadni, hogy mennyire megbízható szerinte. Szóval szerintem igen, itt azt emelném ki, hogy az időt érdemes rászánni, hogyha egy teljesen ismeretlen webáruház, akkor egy-két keresést érdemes megejteni, hogy milyen pontszámot ad erre egy ilyen detektáló oldal, akár az AI mit mond erről, hogyha ezt a megoldást szeretnéd, vagy tényleg, hogy hallasz-e róla máshol, és van-e róla más vélemény, ami nem az ő általuk mondott.
5: Hát vagy a legjobb tényleg az, hogy úgy nyerek időt, hogy mondjuk elmegyek sétálni, és hirtelen, amikor időt nyerek és sokat sétálok, már lehet, hogy a fogyitabletára sem lesz szükségem, mert lemozogtam.
4: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a social médiában rengeteg infót teszünk közé magunkról, ezt már te is említetted, és gyakran felmerül az, amikor mondjuk próbáljuk inteni a felhasználót arra, hogy egy kicsit óvatosabban bánjon mondjuk a gyerekeinek a fotóival, hogy ugyan már miért pont az én gyerekeimnek a fotójával történne bármi, vagy miért pont abból szűrné le bárki, hogy mi mikor nyaralunk és törne be, vagy tehát, hogy tényleg ennek rendkívül széles a tárháza, és ilyenkor nagyon nehéz mit mondani ezeknek az embereknek, hogy hát miért pont, tehát mert. Te tudsz erre valami jobbat mondani ennél, hogy mert?
3: Szerintem itt bejön az is, hogy miért pont, hát, és hogyha pont, akkor azt szeretnéd, vagy hogy a másik az, hogyha sokan egyre tudatosabbak azért, és hogyha te nem leszel tudatos, hanem ott maradsz azok között, aki mindent kirak, akkor te leszel a kirakatban, és akkor elég hamar hozzád fog elérni azt, hogy pont téged támadnak meg. Illetve azért itt, hogyha például a gyerekekre, a kitett fotókra gondolok, akkor van egy olyan aspektusa is ennek, hogy ehhez már nem feltétlenül egy személy kell az ilyen támadásokhoz, hanem ott a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, és szerintem egy szülő sem szeretné azt, hogy az ő gyerekének a képéből generáljanak mesterséges intelligenciával olyan tartalmakat, amiket nem szívesen látna.
4: Fordul a kíváncsiság, és mondhatod azt, hogy ezt nem meséled el nekünk, hogy te, mint kiberbiztonsági szakértő, hogy vagy megtalálható a neten? Te hogy figyelsz arra, hogy a digitális lábnyomod az biztonságban legyen?
3: Úgy, hogy privát dolgokat nem osztok meg. Természetesen a Facebookon nem a valódi születésnapom van kint. Nem használok... Hát az ilyen regisztrációknál nem adom meg a teljes nevemet, vagy a valós nevemet. Például a hírlevél feliratkozásokra van egy külön e-mail címem, ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy válassza szét az e-mail fiókjait, szóval igyekszem a saját digitális lábnyomot csökkenteni. Nyilván most itt vagyok nálatok, szóval kikerülök névvel, arccal az internetre, de azt hiszem ez egy másik terület, amikor a szakmai oldalamat mutatom meg, illetve az embereket szeretném edukálni ezzel. De azt hiszem ez egy másik terület, amikor a szakmai oldalamat

0: bárkitől, és akkor, meg akkor azt látják, hogy én milyen népszerű szuperember vagyok, akinek most van a születésnapja, és hogy na szóval, hogy inkább a látszódni akarás ellen kellene pont mennünk, annak érdekében, hogy megvédjük magunkat. De hát ez...
1: Milyen az életed látszódás nélkül, Dóri? Így is köszöntenek születésnapodon, gondolom, nem? De történnek veled dolgok, független arról, hogy annak nincsen nyoma, hogy megmondod, hogy itt és ezt tetted, attól még nyugtass meg, hogy megetted, és szoktál ebédelni, és vacsorázni is.
2: Nem, hát nem történt meg, mivel nem posztoltam. De szerintem igen, itt visszajön az, hogy akkor kicsit vissza kell tekintenünk arra, hogy a társas kapcsolódás, hogy honnan kapok én elismerést, és jutalmat és megbecsülést, szóval nem abban fogok kapni, hogy 60-an vagy 1060-an lájkolták a szülinapi köszöntésemet, hanem abból, hogy sokat jelent nekem, hogy a szüleim felköszöntenek a születésnapomon, a barátaim rendeznek nekem egy bulit, és én ebből kapom a visszacsatolást, vagy hát ezt nem magamra értem, hanem így társas szinten, hogy talán itt kell keressük a valódi kapcsolatokhoz vissza.
1: Nekem nagy tanulság, bocsánat, csak ez a szülinap, hogy amikor, nem tudom, rengeteg köszöntést kaptam, amik kim volt, és egyébként nagyon érdekes kísérlet volt, hogy ez amikor leszettem, és nem látható, és hogy fuszadára csökkent, és az viszont jó volt, hogy tudtam, hogy kik azok, akik egyébként is tudják, anélkül, hogy reggel a kávé mellett megnyitod, és akkor végig köszöntesz. Sőt, most már sablonokat is fölkínál, hogy még be se kelljen írnod valami egyedi gondolatot. Boldog születésnapot, trombita, kis torta, nem tudom, smiley, és akkor úgy gondolom, hogy gondoltam rá, sokkal erősebb az, amit te is mondasz, amikor azok az emberek köszöntenek fel, akik tudják maguktól is.
2: Igen, és ezt értékelnünk kell, és látnunk kell benne, hogy ez egy sokkal értékesebb dolog, mint az, hogy ezren írnak nekünk. Ír inkább az a 20 ember, aki tényleg tudja, tényleg ismeri, és lehet, hogy először csalódás, mert hát azért már rászokott szerintem erre az agyunk, meg vágyunk erre a visszajelzésre. Lehet, hogy először nehéz lesz az, hogy mert nem írt nekem 200 ember, meg mert nem lájkolják a posztjaimat, miközben nem posztolok semmit, és de utána szerintem így vissza lehet szokni erről a dopamin szintről, hogy a valós világban levő kapcsolódások fontosabbak.
1: Meg ott meg is tudjátok élni, nem? Tehát, hogy mikor van, szoktam nézni, egy ilyen baráti társaságok ülnek, mindenki telefonnal, mindenki fotózza a tányérját, és posztol, és közben azon gondolkodok, hogy ők itt ülnek tízen, és akár egymással is beszélgethettek volna, és megélik azt a pillanatot, mint hogy kifele mutatnak olyanoknak a pillanatokról egy szeletet, akik nincsenek ott, és annak a lájkjai által érzik azt az estét jónak, vagy nem jónak.
2: Igen, olyankor ez igaz szerintem, de azért nem menjünk el ennyire démonizáló irányba, szóval, hogyha látsz egy telefonnal ülő társaságot, szerintem azért a mai világban, a digitális és valós világ kapcsolatában nagyon sokszor úgy éljük meg akár a társas kapcsolódásokat, hogy mutatunk egymásnak egy vicces videót, szóval én nem lennék rossz véleménnyel azzal, hogyha egy társaság telefonon a kezében ül.
1: Oké, miatt nem fogod amennyi szólni neki.
0: Az Eurobarométer és az Európai Unió kiberbiztonsági felmérése szerint a felhasználók 70%-a aggódik amiatt, hogy az online szolgáltatók vagy platformok azok hogyan használják az adatainkat. Tehát, hogy az aggodalom ott van a 70%-ukban, és azt érzik, hogy semmilyen ráhatásuk nincsen arra, hogy mi történik a digitális lábnyomukkal. Már beszéltünk egyéni felelősségről, meg mondjuk a rendszer, meg a cégek felelősségéről, de hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes adat, hogy bár mi alakítjuk a digitális lábnyomunkat, mégis azt gondoljuk, hogy semmiféle hatásunk nincsen, vagy az emberek 70%-a gondolja azt, hogy semmiféle hatása nincs e fölött. Miért hárítjuk ennyire ezt a felelősséget?
2: Szerintem az egy jó dolog lenne kezdetnek, hogy aggódnak emiatt, hiszen ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja őket ez a téma, és valamennyire tisztában vannak ezzel, hogy ez problémás lehet. Szóval én ennek alapvetően örülnék, hogy aggódnak. A másik aspektus ennek az, amit te mondasz, hogy akkor miért hárítják ezt a felelősséget, vagy miért nem tesznek ők valamit, lehet, hogy itt vissza kell térnünk az előző témára, hogy kényelmesebbek, vagy akár említve azt, hogy tényleg nagyon sokan bizalmatlanok, mégsem tesznek semmit a saját biztonságukért, illetve néha szerintem a bizalmatlanság pont, ami ezt erősíti, hiszen úgy vagyok vele, hogy úgy se tudok mit kezdeni az adataim védelmével, nem bízok ebben a cégben, ezért

0: teljesen elengedem a... Nem foglalkozok vele, mert hogy úgyse tudok mit tenni. Szóval ilyen tehetetlennek érzem magam, miközben egyébként nem lennék az, illetve aki bizalmatlan, szerintem az kevésbé nyitott, és nem nyitott arra, hogy megismerje, hogy valóban hogy működik az a platform, vagy hogy valóban mit lehet tenni.
1: Így a biztonság kapcsán még az jutott eszembe, hogy van ez az ilyen optimista torzítás, hogyha egy kis pszichológiát is behozzuk, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez velünk biztosan nem történik meg. És talán emiatt hanyagoljuk ezt. Kell-e pofára esni egy párszor ahhoz, hogy az ember ezt a típusú ilyen optimista torzítását így maga mögött tudja hagyni, és rájöjjön, hogy mégis kellene figyelni. Vagy aki ilyen típus, az akárhányszor átváltik, meg nem érkező csomaggal, ellenőrzetlen tranzakcióval a banknál, bármivel, ő akkor is ilyen marad.
0: Szerintem ez annyira nem tér el az online világban a valós világtól. Mindannyian tudunk ilyen példát mondani a valós világból is, hogy valaki többször bedölt már annak, vagy akár túl kedves, nem mond nemet. Szerintem ugyanez igaz az online térben is, hogy nem mondanak nemet az emberek, akik ilyen típusúak. Nem, szerintem ezt inkább még csak a szélsőségek felé viszi az online világ.
2: Nekem most az jutott eszembe, hogy nem annyira régi fejlesztés a különböző AI platformoknak az, hogy összekapcsolja a beszélgetéseinket, és akkor abból már egészen komplex személyiségrajzot tud rólam alkotni. És azért ugye ezzel kapcsolatban megjelentek különböző bizonytalanságok, hogy ez mennyire jó, mennyi információt viszel magával, visznek el magukkal ezek a platformok, és aztán mire használják ezt. Te mit gondolsz erről, vagy egyáltalán a mesterséges intelligenciának, és leginkább a nyelvi, nyelvi moduloknak a használata kapcsán fellépő kérdések, mert hogy ezeket használják a legtöbben, ott milyen veszélyeket látsz, és hogy te egyébként használod-e ezeket, vagy te mennyire figyelsz oda erre?
0: Én használom ezeket az alkalmazásokat, mert szerintem ez sem jó démonizálni, és ahogy már mondtam, hogyha valamit nem használunk, vagy bizalmatlanok vagyunk vele, akkor szerintem az csak nő a kitettségünk, hiszen nem ismerjük meg, nem tudjuk, hogy milyen, és nem tudjuk magunkat megvédeni. Itt néha azért jó alapvető biztonsági lépéseket beépíteni, például azért én anonimizálni szoktam, nem adom meg, hogy valójában milyen beszélgetésre készülök fel, vagy hogy hova fogok menni, hanem más információkat adok meg a mesterséges intelligenciának. Egyébként szerintem azért ez hát eldöntheti mindenki, hogy ennek most van értelme, vagy nincs. Akár szakmai szempontból nézve is azért ez egy új terület, és még folyamatosan mindenki keresi ebben a lehetőségeket és a veszélyeket.
2: De volt, ami ezzel kapcsolatban téged is meglepett? Mondjuk, nem tudom, szembe jött veled olyan hír, hogy úgy te se gondoltad volna, hogy ilyen megtörténik ezen a területen, ami megtörtént. Vagy most ez nagyon homályos kérdés volt? Igen.
1: Nekem az volt, ami furcsa, ugye ez nem is a régi hír, amikor egy ilyen kis zárt laborban lévő mesterséges intelligencia szabadult ki, és egy versenytárstól lopott el, beférkőzött oda, és lopott el ottani terveket, meg adatokat, tehát hogy amikor azt gondoljuk, hogy Sarah Connort miatt így a Terminátor visszajön, és a gépek lázadása, hogy nem tud önállóan, de hogy így mégis ki tudott jutni egy ilyen zárt térből, és elkezd önállóan, vagy általunk gondoltan önállóan más cégeknél adatokat lopni, hogy erre hogy tudunk felkészülni, ami tényleg annyira új, és számunkra annyira eddig a skifiben láttuk, és föl se tudjuk adott esetben fogni, csak használói vagyunk, és ki tudja, hogy elszenvedője.
0: Ezen nehéz témára tapintottál. Szerintem ez feladja még a szakértőknek a leckét. Az is szerintem kérdéses, hogy mi a valódi veszély, mi az, ami akár egy marketing húzás egy AI cég részéről, hogy mondjuk azt mondja, hogy az én mesterséges intelligencia alkalmazásom már képes erre? Már el tud lopni adatokat? Azért ebben lehet egy kis marketing, hogy azt higgyük, hogy az ő alkalmazása erre már képes, szóval itt nehéz szerintem különbséget tenni, és minden nap tanulnunk és fejlődnünk kell, hogy erre felkészüljünk, mert azért az látszik, ha marketing, hanem hogy ez a jövő.
2: Nekem ez nagyon tetszik, maga az optimizmus és a tudatosság egyszerre, amit benned mindig tapasztalok, amikor beszélgetünk, és azért is, mert ugye amikor az ember hallja ezeket a hajmeresztő dolgokat, akkor azért hajlamos arra gondolni, hogy úristen, akkor ajtót, ablakot, mindent becsukok, leszedem magam a netről, és soha többé semmit nem csinálok. Nekem például ilyen volt, amikor van a Metának ez az okos szemüvege, és akkor kiderült, hogy az okos szemüveg akkor is rögzített mindenféle adatot, képet, amikor a felhasználó éppen nem kérte arra, hogy rögzítse a képet, és aztán ezt fel is használták a Metánál ezeket az anyagokat, szóval, hogy akkor azért éreztem, hogy sokkal óvatosabbnak kellene nekem is lennem, mint amennyire eddig óvatos voltam, de nagyon jó hallani egy szakember szájából azt, hogy igenis a technológia tök jó, csak legyünk egy kicsit tudatosabbak benne. Amit egyet csak így vissza szerettem volna jelezni.
0: Igen, amúgy ezt jól látod, hogy abszolút ez a szemléletem, akár gyerekkortól kezdve, vagy akár az idősekről, ha már róluk is beszéltünk, hogy semmiképpen sem jó, hogyha elzárjuk a technológiát, és szerintem egyébként több veszélyhez vezet az, hogyha valaki nem ismeri meg, hogy milyen az, és hogy működik. Szóval mindenképp optimistám.
2: Még azt szerettem volna behozni, hogy pár hónappal ezelőtt volt egy deepfake kutatásunk, és abból nagyon-nagyon érdekes volt. Manci volt egyébként a deepfake kutatásban szereplő videók Igen. és képek alanya.
1: Készített. Az egyiknek, a többé egy alter ego volt, egy AI-os.
2: És annyira érdekes, hogy jó, nyilván mi a kollégái ismerjük őt, és tudtuk, hogy melyik a deepfake, de kiküldtük a kutatásban a résztvevőknek, és közel sem volt ennyire egyértelmű. A képek ott még talán valamennyire, de a videók azok teljesen megvezették a felhasználót, sem tudták eldönteni, hogy melyik a deepfake tartalom. Pedig szerintünk, lehet, hogy mert a tech szektorban dolgozunk, azért nagyon egyértelmű volt. Mit látsz ezzel kapcsolatban? A deepfake az hogyan érkezett meg így az átlag felhasználóhoz?
0: Szerintem nem egyértelmű, és nem lehet eldönteni. Ez egy szerencsés helyzet volt nektek, hogy ti ismeritek a Mancit, és ezért tudtátok, hogy melyik a valós és nem valós, de sajnos senki nem ismer mindent ilyen pontosan, hogy fölismerje. Talán ez is mutatja egyébként, hogy milyen fontos az ismeret és a tudásunk, hiszen titeket akkor a tudásatok meg tudott volna védeni, hogy nem hiszitek el ezt a deepfake videót róla, de nem ismerhetünk mindent így, és az pedig kijelenthető szerintem, hogy most már olyan deepfake tartalmakat lehet generálni, ami nem egyértelmű, és hamarabb átmegy egy tippjátékba, mint sem valós megfontolásokból építkezne.
1: És azt is hallom ebből ki, hogy mint hogyha egy banánt hámoznék meg, tehát hogy jön egy ilyen videó, és ez most bármi, amiről eddig szerintem beszéltünk, hogy amíg addig tudom pucolni, amíg mondjuk ott van egy tény vagy egy állítás, elfelejtve azt, hogy ez valahonnan ismerős, vagy ez egy celeb, egy ismert ember, egy ismert kollega mondja, hogy elfelejtem a videót, elfelejtem a hangot, elfelejtem a meggyőző részt, és csak azt nézem, hogy az a dolog, amit éppen kínál nekem, arra szükségem van, vagy nem, és elkezdek után nézni, hogy egyébként ez valójában létező a piacon, vannak-e olyan élettani hatásai, amiket így mond, és utána, és időt adok, ahogy te is mondtad, mint a legnagyobb ellenfél, és utána ezzel a kritikus szemlettel döntök, betartva azokat, amit te is mondtál, hogy akár egyedi bankkártyák, vagy ilyen eldobható kártyák, vagy nem tudom, PayPal, hogy minél kevesebb betessek áldozatul ilyeneknek.
0: Igen, de ebből egy kicsit azt is hallom ki, ami szerintem jellemző, hogy van egy előfeltevésünk, és nyilván mindenki a saját igazáról szeretne meggyőződni. Szóval lehet, hogy nem olyan objektív a kutakodásom, hanem azt szeretném, hogy nekem legyen igazam, és hogyha én valósnak gondolom azt a webshopot, akkor csak azoknak a véleményeknek fogok hinni, meg azoknak a jeleknek, ami azt mutatja, hogy valós.
1: Ebben teljesen igazad van, ilyenek vagyunk. Meg önigazolgatunk, hogy ez biztos jó lesz, meg ő tudja rosszul.
2: Meg hát a tájékozottság még a deepfake-re egy gondolattal visszatérve a kutatásra, ott az is kiderült a válaszokból, hogy az emberek többsége hallotta már ezt a kifejezést, de úgy nagyon pontosan nem tudták, hogy mit jelent. És képzeld, még magunk között is volt egy ilyen, hát nem vita, de hogy egy ilyen egyezkedés, hogy akkor mi a deepfake. Tehát, hogy az, ami nem tudom, szándékoltam valami, most én ugye azt mondtam, hogy minden deepfake, amiben valami, nem tudom, ami nem valós videó, vagy nem valós kép, és akkor volt, aki meg azt mondta, hogy csak az a deepfake, ami ártó szándékkal készül. És nem nagyon tudtunk igazságot tenni, hogy most akkor mi is tulajdonképpen, nyilván megvan ennek a szakirodalma.
0: Igen, szerintem itt, de legalább volt egy elképzelésetek arra, hogy ez egy nem valós dolog, nem, és lehet, hogy pont ez amúgy vissza megriasztja az embereket, hogy ennyire el lehet ezen filozofálgatni, ennyire nem egyértelmű valami, hát akkor inkább bele sem megyek. De nem, azért egy átlagembernek, aki nem épp egy kutatást végez a témában, neki nem az lesz a fontos, hogy a deepfake-nek melyik a fogalma, hanem a lényeg belőle, hogy egy nem valós dolog, és szerintem ezt kell elvinni az embereknek magukkal, hogy nem szakértői szinten kell megismerniük ezt a témát, senki nem várja el tőlük, hogy napi 8 órában ezzel foglalkozzanak, hogy akkor most mi az online tér, hogyan működik, mi a biztonság, hanem pont ezt a felhasználói szintű tudást és nyitottságot.
1: Ha a legfontosabb üzenetet kellene így a műsor végén meghatározni, vagy üzeneteket...
2: Ilyen egyszerű feladat.
1: Igen, vagy legyen top 3, csak hogy ami mondjuk az bizonyítja, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, ne démonizáljuk ezt az egészet, hanem hogyan tudunk együtt élni és jó digitális mondjuk állampolgárá válni, aki jól használja, de nem megvezethető. Akkor mit mondanál, hogy miket tegyenek meg?
0: Elsősorban a teljes adás meghallgatását javaslom.
1: Ez nagyon fontos.
0: Szerintem lehet, hogy naív gondolat, ahogy ti egy kicsit így boncolgattátok, hogy nem mindenkiben van meg ez az elhivatottság és a kellő energia, viszont nekem továbbra is ez a gondolatom, hogy itt a saját magunkba vetett bizalom, ami segíthet, ami úgy alakul ki, hogyha kritikusan gondolkozunk, és megismerjük a tényeket, szóval én mindenképpen ezt mondanám, mint egy ilyen összegző gondolat, hogy ne féljünk, ismerjük meg a dolgokat, és amit megismerünk, ott már nagyobb biztonságban leszünk.
1: Csodás zárszó.
2: És felejtsük el az 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen szót, és soha többé ne használjuk.
0: Ennek hosszú lenne a listája.
1: Hát és nekem még, ami nagyon tetszett, és szerintem egy csodálatos program lehet a generációk összekapcsolására, hogy legyen közös program, közös nyelv, amikor a fiatalok az idősebbekhez, akár nagyszülőkhöz oda mennek, és együtt nézik át, hogy nagypapa, nagymama mire iratkozott fel, és összeállítani nekik egy csatornát, csatornákból egy válogatást a YouTube-on, hogy miket nézzenek. Dóri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nektek meg nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
0: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok.
0: Hello. Sziasztok!
3: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésénél Paksnál. Mentesítő hajnali járatokat indítanak az augusztus 20-i programok után. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Kérdőíven várja a pártagok véleményét a Fideszről a vezetőség. Az átfogó teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérés során kérdéseket kapnak a kitöltők, például a Fidesz belső kommunikációjáról, az ellenzéki politizálásról. Osztályozni lehet egyebek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor alkalmasságát is. Közben Lázár János a vidéki szervezetek állapotát méri fel. Cél, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsodabaúj Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsérültek az északkelet ukrajnai Pecsinyihában. Épületek, köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-i fővárosi programok után, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a 6-os villamost is. A miniszter hozzátette, hogy az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb eső, zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket! A Cezel Intézet kapcsán sokszor szakmáztunk már, arról viszont még csak tervek szintjén beszéltünk, hogy előbb-utóbb eljuthat oda az intézet, hogy nem csak végigköveti mondjuk a kismamáknak az összes szűrését, meg terhes gondozását, hanem ott is születhetnek majd kisbabák. Meg hát mi minden más a fekvőbeteg részlegen. Hol tartunk most, és hova fogunk eljutni, vagy mikor jutunk el oda? Erről beszélgetünk dr. Ádám Zsolttal. Jó reggelt, üdvözlöm Önt, igen. Ki tudja, kinek milyen napszak. Aki egyébként szülésznőgyógyász főorvosa, osztályvezetője a Cezel Intézetnek. És egy ilyen mese jutott eszembe az elején, ez az ott vagyunk már. No?
3: Igen. Hát a magyar nyelv gyönyörűen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy egy szülésnél a jelenlévő segítők bábáskodnak egy szülésnél. Nagyon sok gyermek születésénél részt vettem, és most egy hallatlan izgalmat érzek, mert most egy olyan szülésnél vagyok, egy olyan születésnél vagyok, aminek kicsit ilyen bizarr módon, hogy fogalmazzak, a megtermékenyítésnél is ott voltam. Valóban elkészültünk, illetve hamarosan elkészülünk, október közepére tervezzük az intézet megnyitását. Ez egy szülészetnőgyógyászati intézet lesz, és már is fölteheti bárki a kérdést, hogy oké, rendben, lesz még egy szülészeti nőgyógyászati magánintézet Budapesten, és miben lesz ez más, mint a többi?
2: Na, miben?
3: Reményeink szerint abban, hogy a szakmaiságot megőrizve, és a biztonságosságot megőrizve, megpróbálunk egy olyan szülészeti ellátást megvalósítani, amelyik nem a polarizált szülészet valamelyik pólusát képviseli. És ezt egy kicsit meg kell magyaráznom, mert nekem ez egy veszőparipám, hogy az ember, magyar ember főleg mindig a ló egyik és a másik oldalában tud gondolkozni. És ebben az esetben a szülészetet tekintve a ló egyik oldala az a szülészeti ellátás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben hazánkra is jellemző volt. Ez a medikalizált, orvoscentrikus, sok beavatkozásokkal terhelt szülészeti ellátás. Ez a ló egyik oldala. A ló másik oldala, ami értelemszerűen megszületett azért, mert a szülészeti ellátás ilyen medikalizált volt, az a természetesség párti, a nevezzük alternatívnak, vagy nevezhetjük bárhogy, és aztán rengeteg jelzőt ráaggattak, ahol gyakorlatilag eldobjuk, és nekem ez a szélsőség egy kicsit, ami ebben túlzás, hogy eldobjuk az összes olyan vívmányt, amit azért a szülészeti ellátás elért, és a folyamatot úgy tekintjük, hogy ez minden segítség nélkül, minden beavatkozás nélkül, minden jelenlét nélkül gyakorlatilag, vagy minimális jelenléttel is megtörténik. És akkor a legrosszabb az, hogy mind a két oldalnak van igazsága, és az igazsága, hogy szokták mondani, valahol félúton van. Tehát valahol ott középtájon van az igazság. És az én fejemben ez úgy fogalmazódott meg, hogy ezek a szélsőségek, amelyek jellemzőek lehetnek, ezek semmiképpen sem követendőek, hiszen aki bejön hozzánk majd, és minket választ, és nálunk szeretne szülni, ő különbözik a többi terhestől. Nincs két egyforma várandós, nincs két egyforma nő, nincs két egyforma ember, mindenkinek egyedi igényei vannak, egyedi elképzelései vannak, és lehetnek egyedi elképzelései a saját szülésével kapcsolatban is, nyugodtan. És lehetnek olyan elképzelései, ami egyik műfajba sem illeszkedik, vagy csak az egyikbe, vagy a másikba illeszkedik. Tehát nem nevezném a szülészeti ellátásunkat alternatívnak, nem nevezném medikalizáltnak. Én azt a jelzőt gondolom a legpontosabbnak, amit szeretnénk megvalósítani, hogy enyére szabott szülészeti ellátás. Ez A legjobb az lenne, hogyha ezt nagyon természetesen mondhatnám, és én mindig azzal szoktam érvelni, hogy amikor a szülészet szó mellé teszünk egy jelzőt, az már régen rossz. A szülészetnek mindig követnie kéne a biztonságosságot, de ugyanakkor meg kéne hallgatni az asszony elképzeléseit, a család elképzeléseit, a család igényeit is ennek, amennyire a biztonság megengedi megfelelni.
2: Egy picit technikázunk, és beszéljünk arról a részről, hogy ez a fekvőbeteg részleg, ez hány kismamát tud ellátni, hány szakemberrel fog dolgozni, mekkora csapat dolgozik majd ott, ők például összeálltak-e már?
3: Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy egy csodálatos csapatot sikerült verbúválni. Nagyon sokan kerestek meg minket, és hál' Istennek olyan kolléganők és kollégák kerestek meg minket, akik valóban a szakma krémjét jelentik. Ahhoz, hogy a csapatról beszéljek, ahhoz egy mondatot elé kell helyeznem, mielőtt a számokról, vagy a jelenlévőkről beszélnék. Abban is különbözni szeretnénk az összes többi magyarországi intézettől, hogy a szülészeti ellátáson belül a szülésznők szerepét még hangsúlyosabbá tesszük, mint jelenleg bárhol az országban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy élettani szülésnél, olyan élettani szülésnél, ahol a várandós gondozás alatt semmilyen kórállapot nem merült fel, a szülés megindulásakor szintén semmilyen kórállapotot nem találunk, ott a szülés kísérését szülésznők akár önállóan is végezhetik. Tehát magyarul egy önálló szülésznői tevékenységet is lehetővé teszünk. Ez most nagyon különlegesen hangzik, de a szomorú ebben az, hogy a szülésznőinknek, azoknak a szülésznőknek, akik kikerülnek az egyetemről, elvileg megvan a jogosultságuk erre, illetve a kompetenciájuk megvan erre, tehát a tudásanyaguk megvan, a jogosultságot pedig mi megadjuk nekik. Tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szülésznői csapatunk, ez most konkrétan 18 szülésznőből áll, ők bátran kimerem jelenteni, hogy a mai magyar szülésznői társadalom krémjét jelentik, vagy legalábbis a legjobbak közé tartoznak mindegytől egyig, és mind olyan helyen szerezte meg a tapasztalatát, tudását, amely képzés egy biztos alapot szolgáltat arra, amit az előbb elmondtam, tehát arra, hogy majd valóban érdemi szülésznői tevékenységet végezzenek. Ugye bábáskodunk a szülésnél, azt mondtam a legelején, hát ez se véletlen, hogy a bábák szerepét azt nagyon hangsúlyosra tesszük a szülésnél. Ugyanilyen boldogan jelentem ki azt, hogy fantasztikus orvosgárdát sikerült toboroznunk, illetve összeállítanunk, szülészorvos, neonatológus, tehát újszülött gyógyász, anesteziológus téren is, tehát mind a három tím tökéletesen fölállt, és mind a három tímhez tartozó szakdolgozói gárda is teljesen összeállt. Nagyon szuper csecsemős csapatunk van, akik szemléletükben, hozzáállásukban, a szoptatás támogatásban, az újszülött ellátásban fantasztikus, jó működtek eddig is a munkahelyeiken, és most nálunk folytatják majd ezt a tevékenységet. Az anesteziológusok pedig egy elképesztően rutinos, komoly csapat, de meg kellene emlékeznem ugyanúgy, hogy a csapat tagjai, még a műtőszemélyzete, a műtősegédek, akiket úgy válogattunk össze, egy kivétel nélkül dolgoztunk velük együtt, és tudjuk, hogy milyennek, és tényleg a kezünk alá dolgoznak, és tényleg segítik a munkánkat. Csodálatos gyógytornászunk, pszichológusunk, dietetikusunk van. A működés tekintetében 0-24-ben teljes csapatunk van, tehát, hogy mint egy kórház, hiszen ez egy kórház lesz, 0-24-ben elérhető minden szakák, tehát jelen van mindig neonatológus, anesteziológus, szülész természetesen, csecsemősök, mindenki.
2: Ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogyha most valaki kisbabát vár, és szeretne a Ceyzer intézetben szülni, mert korábban is beszéltünk róla, hogy tervezgethet, de most gyakorlatilag, hogyha mondjuk november környékére van kiírva, akkor választhatja
3: így van,
2: az
3: így
2: intézetet.
3: Van. Így van, november hát már az október második felét is választ, október második felére várók is választhatják, ugye itt ez nyilván az induláskor azért egy szülészeti intézet indulásakor a szülések meg tudnak minket tréfálni. Tehát ha valaki október 16-ára van kiírva, ő lehet, hogy tud nálunk szülni, ha csak meg nem szül október 8-án, és akkor még nem vagyunk nyitva. Az épület műszaki átadása az hamarosan megtörténik, próbaüzem, tehát ezek a szükséges lépések még hátra vannak. Terveink szerint a október közepi érdemi megnyitást tartjuk, és nyilván azok tudnak nálunk majd biztonságosan szülni, vagy biztosan szülni, nem biztonságosan, biztosan szülni, akik mondjuk egy novemberi terminussal rendelkeznek, igen.
2: Hány kismamát tudnak ellátni egyszerre? Hogy kell elképzelnünk az intézményt?
3: Úgy kell elképzelni, hogy 4 szülőszobánk van, 4 nagyon komoly szülőszoba, ebből 3 szülőszoba.
2: Tessék? Az nem kevés, nem?
3: Az
2: kórházban nagyon... hány szokott lenni?
3: Hát változó, annyi. Azért egy átlagos kórháznak azért 3-4 uh-huh. szülőszobája van, de itt a 4 szülőszobából 3 az egy ilyen kis csodahely, ahol minden alternatív lehetőség, és az alternatív alatt most jó értelembe vett alternatív, vagy ebben az értelemben használom ezt a szót, tehát lehetőség van vízben vajudásra, vízben szülésre, mégpedig olyan kádakat vásároltunk, ami kifejezetten erre a célra készültek, tehát nem egy fürdőkádat tekintünk, bár az sem rossz ötlet, de itt most valódi vajudó, illetve szülőkádakat vásároltunk. Vannak olyan vajudás támogató eszközeink, amely Magyarországon egyedülálló a különböző ilyen függeszkedő, hintaszerű eszközök, amelyekbe az édesapa is be tud ülni, és átöleli a vajudó feleségét, de ugyanakkor van lehetőség, francia ágyon van lehetőség minden pozícióban vajudni és szülni. Tehát ezek a lehetőségek 3 szülőszobában adottak, és van egy 4. szülőszobánk, amelyikben szintén lehet szülni, ezekben vajudás támogató eszközök kevésbé lesznek, ez inkább az olyan helyzetek szülőszobája lesz, ahol például külső fordítást végzünk, egy medencevégű fekvés esetén például meg tudjuk fordítani a magzatot, amihen belül a 37. 38. hét környékén. Ezt ott végezzük, itt készítjük elő császármetszésre az asszonyokat. A 4 szülőszobához tartozik egy császárműtő, amelyik a szülőszoba egység területén van, tehát hogyha szükséges, akkor a császármetszés elvégzése logisztikailag egy nagyon könnyű és gyors feladat, de az intézetben lesz még 2 műtő, 2 nagyon komoly műtő, hiszen nem csak szülészet lesz, hanem nőgyógyászat is, de szülészet-nőgyógyászati osztály lesz. A nőgyógyászati műtők azok pedig a kornak megfelelően a legmodernebb felszereltséggel bírnak majd. Mindenféle endoszkópos, tehát laparoszkópos műtétek, illetve nyitott hasi műtétek, hüvei műtétek egyaránt végezhetők a tényleg a legmodernebb eszköztárral. És ha szükség van rá, akkor a nőgyászati műtőt is tudjuk használni császármetszés céljából, tehát hogyha zajlik egy császármetszés, és kell egy másikat is végezni, hiszen előfordulhat egy ilyen helyzet bármikor, akkor tudunk még egy császármetszést végezni párhuzamosan, vagy akár még 2-t is.
2: Az egyediségét már ecsetelte a beszélgetés elején, de azt is gondolnám, hogy talán az is lehet, és akkor ez egyben egy kérdés egyedisége ennek, hogyha eljárunk egy nőgyógyászati vizsgálatra, akkor jó eséllyel mondjuk véletlenül ugyanahoz az orvoshoz kerülök, akihez szeretnék kerülni. Ugye Magyarországon nyilván ez most, hogy hova kerülök, kinél szülök, ez ne is nyissuk meg szerintem ezt a kérdéskört. Viszont egy kismama azt gondolom, hogy akkor érzi magát teljes biztonságban, amit egyrészt megkap a Czajzer intézetnél, hogy akár 9 hónapon keresztül, vagy még előtte van egy csapat, aki végigköveti az ő terhességét, vagy segít neki mondjuk abban, hogy létrejöjjön ez a terhesség. Ezt a csapatot, akikhez ő kerül az utolsó ponton, a szülésnél, ugyanúgy megismerheti a kismama?
3: Igen. Itt jutunk el az orvos, illetve szülésznő választás kérdéséig. Mind a kettőre lehetőség van, tehát mind a kettő abszolút támogatott az intézetben, azonban az az elvünk, hogy a főszereplő a szülésnél általában a szülésznő, az orvosoknak, ahogy szoktam mindig említeni, ilyen légzsák funkciója van egy szülésnél, tehát hogy akkor kell nekünk beavatkozni, amikor valóban szükség van rá. Ez az egyik megjegyzésem, a másik pedig az, hogy a szakmai színvonal ezzel az orvosgárdával olyan, hogy kimerem jelenteni azt, hogy bárki bejön hozzánk úgy, hogy nincs választott orvosa, és a csapat bármelyik tagjával találkozik egy szülési környezetben, egy szülési helyzetben, akkor azt merem mondani, hogy praktikusan ugyanazt az ellátást fogja kapni, választás nélkül is, de támogatjuk, és abszolút lehetőség van arra, hogy az illető orvost válasszon a csapatból, illetve a jelentős számú csapatból. 16-17 orvos van jelenleg, akiből választani lehet sokat.
2: Az túlzó gondolat, hogy újságíróként, anyukaként az jut eszembe, hogy pont a szülésznők, akiket emleget, azok talán pont ebben az intézetben kaphatják vissza azt a presztízst, ami egyébként a szakmával kellene, hogy járjon, de azért nem jár vele?
3: Ez egy olyan gondolat, amit örülök, hogy helyettem kimondott, mert az én számból ez lehet, hogy egy picit talán nagyképűnek is hangzott volna, vagy egy kicsit talán erős megjegyzésnek hangzott volna, de ez a célunk. És ezzel nem csinálunk semmi törvénytelent, etikátlant.
2: Hát nem, szerintem technikailag, hogyha bárki már volt ilyen helyzetben, vagy készül ilyen helyzetre, pontosan tudja, hogy egyébként milyen szerepe van mondjuk egy szülésznőnek az orvoshoz képest, nem lebecsülve a doktor úrék munkáját nyilván, egy szülésben, és mégis valahogy ők a B-szereplők, így utólag.
3: Igen, az én fogalmaim szerint A és A szereplő van a történetben, tehát hogy két A betű áll egymás mellett, és nem AB. A szülés jó kísérése az csak úgy valósítható meg, ha ez a két partner, ők partnerek, és a szószoros értelmében azt mondom, hogy egyenrangúak. Az orvosnak a plusz, amit hozzátesz a szülési folyamathoz, az a fajta döntés egy adott esetben egy beavatkozásról, ami az ő feladata, az ő kompetenciája, és amit neki meg kell tenni a szülésznőnek, az élettani szülés kísérése, az egyenrangú partnerként történik. Tehát ebben mi itt Magyarországon most talán egyet lépünk, és én nagyon remélem, hogy ez egy modellértékű lépés lesz. Ez azért a világ nagyon sok pontján ez az ellátás. Tehát ezzel nem egy világszenzációt hozunk létre, hanem kicsit másoljuk azokat a modelleket, amelyek a világ sok pontján működnek már. Picit próbálunk ehhez közelíteni. Nyilván ez egy folyamat lesz, amikor ez teljesen felépül. A szülésznőink tudása megvan hozzá, képesítése megvan hozzá. Mi folyamatos képzést is tartunk nekik, majd már megkapták a képzéshez szükséges anyagokat, tehát ebben már léptünk.
2: Meddig maradott a baba-mama? Lehet-e apás szülés? Erre már félig igazából az egyik módszer bemutatásánál válaszolt. Hogy kell elképzelnünk?
3: Minden ilyen lehetőség adott. Hát az apás szülést támogatjuk maximálisan, sőt azt mondom, hogy nehezen tudom majd elképzelni azt, hogy ezekbe a szülőszobákba az édesapákat ne tudjuk behívni és becsábítani. Egyrészt gyönyörű lesz, másrészt az egésznek nem lesz kórház hangulata, tehát amitől a legtöbben tartanak.
2: Igen, ez lehet nekik nagyon fontos.
3: Igen, tehát az rettenetesen fontos, hogy az a kórház feeling, amikor azok a szagok, a látvány, a műszerek csörgése, a hideg falak, stb. Helyett egy családias, gyönyörű, meghitt környezetbe érkezik egy édesapa, akkor ő neki ott komfortosabb helye lesz. A másik, hogy a felkészítésre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk, az édesapákat is várjuk a szülés felkészítő tanfolyamainkra, és nagyon nagy számban most is már járnak. Sőt, van egy olyan tervünk, amit így megosztok most még először talán, hogy majd lesz apás felkészítő tanfolyamunk, ahova csak az apukákat várjuk, és egy olyan kollega fogja tartani, egy pszichológus kollega, aki ebben fantasztikus.
2: Teljesen biztos vagyok benne, hogy erre például szívesebben megy el egy apuka, mint hogy akkor közreműködjön azzal, hogy a nők, hogy amit
3: van,
2: mondanak
3: ezt,
2: neki.
3: Ezt nagyon tervezzük. Az elhelyezés pedig, tehát a családi szobák abszolút megvalósítottak. A édesapa ott lehet végig a ott tartózkodás alatt, tehát ott alszik, ő egy szobájuk van, amit gyakorlatilag mint egy hotel szoba, egy szülésznő és orvos által felügyelt, és csecsemősök által felügyelt hotel szobaként kell elképzelni, ahol édesapa ott tartózkodik vele. Hát egy élettani szülés után, de még egy császármetszés után is ez két éjszakát jelent, általában 48 órát, és utána engedjük haza, hogyha minden rendben van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már az egész tervezés folyamán fókuszáltunk arra, hogy amikor valakit hazaengedünk 48 óra után, akkor nem engedjük el a kezét. tudjuk azt, és mindannyian tudjuk azt, akinek gyermeke van, hogy amikor először otthon becsukja maga mögött a lakás ajtaját egy újszülöttel 48 órával a szülés után, akkor nagyon magányosnak és az ott esetben tétovának és tehetetlennek érzi magát az ember, még akkor is, ha erre próbált felkészülni, és mi próbálunk ebben az időszakban is segíteni. Van egy utánkövetési program, amit beindítunk a szülések kapcsán. Ennek részesei neonatológusok, csecsemősök, illetve a szakorvosok, ha szükség van rá. Tehát nem engedjük el, hanem megfelelő ritmusban utánkövetjük az újszülöttet is, és az édesanyát is, és bármilyen panasz esetén természetesen soron kívül mindig várjuk őket majd vissza.
2: Végszóra, hogyha ugorhatnánk egyet az időben, akkor mondjuk egy év múlva hogyan látná az intézetnek a fekvőbeteg részlegét?
3: Én nagyon remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy ez működni fog, és nem azért, mert most ezt nekem reklám szinten kell jelentenem, hanem azért, mert a Czeisel intézet evolúciója, a Czeisel intézetnek, aki ismeri a történelmét, hogy honnan indult, hol van most, ennek értelemszerűen kellett egy olyan folytatása legyen, ami most megtörtént. És ez a folytatás mutatja azt a folytonosságot, ami most már egy női életciklust teljes mértékben felölel. Tehát már a fogamzás megelőző állapottól, a prekoncepcionális vizsgálatoktól, tanácsadástól, segítségnyújtástól, egészen a várandóságon, a szülés kísérésén, majd a gyermekágy, a későbbi nőgyógyászati ellenőrzésektől, egészen a menopauzáig bezárólag, gyakorlatilag egy női életciklust teljes mértékben lefed az intézet. Ez a folytonosság, ez most már strukturálisan is megvalósult, hiszen két gyönyörű épület egymás mellett összekapcsolva egységként fog működni. Másrészt a munkatársaink átfedése a két intézet között jelenti azt a biztonságot, azt az ismerettséget, azt a kapcsolatot a két működő rész között, amivel már nem is beszélünk majd két intézetről, hanem egy intézetről beszélünk. És ez az egy intézet foglalja magában a teljes ellátást. És hangsúlyozom, most nőkről beszéltünk, mert most végig arról beszéltünk, hogy prekoncepcionálistól a menopauzáig, de az intézet férfiakat is gyógyít, mondjuk nyilván nem a szülészeti részlegen, de vannak férfi vizsgálataink, sőt gyermek, újszülött vizsgálatok, illetve nagyobb gyermekvizsgálatok is. Tehát van egy olyan komplexitása ennek az egész egységnek azzal, hogy most megnyitjuk a fekvőbeteg részt, ami szerintem sikerre ítéli.
2: Hát várjuk majd vissza, akármelyik műsorunk, vagy meséljen róla. Dr. Ádám Zsolt, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártér.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: tartalmakat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, a Károly körúton az Asztória felé az Erzsébet térnél, ettől függetlenül a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, aztán a folytatásban a Károly körúton továbbra is csak lassan lehet haladni. Változatlanul helyszínenek viszont a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. A két irány forgalma ezért felváltva egy sávban halad. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, ahol sáverhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától ma is araszolásra készüljenek. Szintén csak lassan járható az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal, a Rákóczi úton mindkét irányban torlód.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mindent köszönök, uram! Sosem gondoltam volna, hogy ilyen életem lesz. Nem vagyok semmivel sem külön, mint bárki más. Te dicsőségedre szóljon minden, ez a track is.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Szeles, de napos meleg idő lesz. Építik a víz alatti gátat Paksnál. Térképre tették az elmúlt 5 év államilag támogatott civil szervezeteit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza, választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan szakmailag és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett buszvezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Zemplén megyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülés szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Mészáros Tibor lesz a soproni Petőfi Színház átmeneti igazgatója, jelentette be a város polgármestere. A szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője volt. Korábban kiszivárgott, hogy az önkormányzat Fülöp Pétert nevezné ki, aki volt a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetője, valamint az Orbán kormány közművelődési helyettes államtitkára, és Vidnyánszky Attila mellett operatív igazgató a Nemzetiben. A társulat ellenállását fejezte ki a kinevezése ellen. Gázolt a vonat Dunakeszinél. A helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek, arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk, az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek majd.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a szerkesztőm Szakál Erzsébet nevében is, és hát ez itt a Több-kevesebb című gazdasági műsor a Spirit FM-en, én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát nézzük rögtön az első témánkat, méghozzá az ingatlanok világába kalauzolom el a hallgatókat, hiszen ugye az elmúlt egy-két nap egyik fő híre volt az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatosan vajon most akkor mi lesz, kik azok, akik garantáltan nem kell, hogy izguljanak, hogy felfüggesztik a programhoz kapcsolódó lehetőséget, és kik azok, akik viszont most majd kicsit lamentálhatnak, hogy mi a helyzet. Na de hát a következő percekben Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével fogunk a témában beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz!
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
6: Hát szerintem nem állítottam falst azzal, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatos bejelentéseket követően baromi sokan elkezdtek azon izgulni, hogy most akkor ez már a folyamatban lévő projekteket érinti ez a felülvizsgálat, vagy azokat, amikben még nem kezdtek hozzá, tehát ez izgalommal figyelték, hogy mi lesz pontosan.
7: Valóban gyakorlatilag bedobta az új kormányzat a követ, vagy hát a sziklát az állóvízbe itt az ingatlan piacon, mert a múlt heti bejelentés, miszerint az Otthon Start program keretében, vagy azt támogató kiemelő rendeleteket felülvizsgálják, ami lehetővé tette a lakásépítést beruházó vállalkozók számára, hogy gyakorlatilag egy ilyen gyorsító pályán adják be az építési engedélyeket, és bizonyos építési szabályok alól mentességet kapjanak annak érdekében, hogy sok lakás épüljön, és ezek a bűvös másfél millió forintos négyzetméter ára alatt kerüljenek a piacra. Tehát itt azért fontos nagyon néhány dolgot tisztázni. Tehát először is ugye a kérdésed felvezetőjeként itt az Otthon Start programot tűzted a középpontba, pedig valójában a döntés az a kiemelő rendeletekre vonatkozik. Uh-huh. Tehát a lakásberuházókat érintő kiemelő rendeletekre egy átlagos otthonstartos vásárló lehet, hogy nem is újépítési ingatlant vesz.
6: Ebből őt akkor ez nem is érinti.
7: Tehát őt ezt nem érinti, mert ez csak azért fontos tisztázni, mert sokan úgy értelmezték ezt a döntést, hogy lehet, hogy itt maga az Otthon Start program szűnik meg, vagy alakul át, vagy kerül felfüggesztésre. Nem. Az Otthon Start program pont úgy, ahogy eddig, az továbbra is megy tovább. A döntés lényege abban rejlik, hogy ezeket a kormányzati kiemelő rendeleteket vizsgálják felül, és azoknak a projekteknek a kiemelt státuszát, akik az elmúlt időszakban lakásépítésekre vonatkozó engedményeket vagy gyorsítósávot kaptak. És itt is fontos elmondani, hogy nem minden projekt lesz érintett, vagy nem minden projekt kerül bizonytalanságba a kormányzati döntés kapcsán, mert ahol már született építési engedély, és az jogerős építési engedély, ott ezeket a projekteket, újépítési lakásokra vonatkozó döntéseket, adásvételi szerződéseket, már megkötött hitelszerződéseket nem érinti. a kormányzati döntést, tehát ezek a vevők fellélegezhetnek, tehát őket nem, nekik nem lesz bizonytalan a jövőjük, vagy a pénzük a megkötött adásvételi, ingatlan adásvételi szerződésük, vagy a hitelszerződésük kapcsán. Itt a bizonytalanság, meg a nagy kérdés azoknál a projekteknél merülhet föl, akik még nem kaptak építési engedélyt. És akkor itt jön a csavar, mert az utóbbi időben az ingatlan piaci szokások úgy alakultak, hogyha valaki vesz egy új építésű lakást, akkor sok esetben úgy kötötte meg az előszerződést, vagy az adásvételi szerződésnek az előszobájába úgy jutott el, úgy tette le a foglalót, hogy valójában még nem is volt építési engedély. És ez most is tetten érhető, tehát most is kerültek eladásra olyan lakások, amikre még nem született építési engedélyt, és hogyha ez olyan projektben van, ami kiemelt státuszban volt eddig, az igen nagy valószínűséggel valami fajta újratervezés alá kerülhet, mert ennek az egész döntési sorozat hátterében az állt, hogy vannak olyan projektek, ahol az önkormányzatok, vagy az ott élők, az önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag nem volt beleszólásuk abba, hogy mi épül a területükön. Van egy-két ilyen ikonikus beruházás, például a 15. kerületben, vagy más helyeken, ahol az önkormányzatok, meg a helyi lakosság ellenállása is megmutatkozott, de ugye nem tudtak ezzel mit tenni, hiszen kormányzati kiemelő rendelet biztosította a projektnek a jogszerűségét, illetve az előrehaladását. És most gyakorlatilag ez a döntés azt jelenti majd, hogy ezek a beruházók, meg a projektek ismét tárgyalóasztalhoz kényszerülnek az önkormányzatokkal, és egyébként a kormányzattal is valószínűleg, hogy mi és hogyan épüljön meg egy adott lakásberuházás keretében, mert valójában mindenkinek az az érdeke, hogy a lakások megépüljenek. Nem biztos, hogy mindegyik, nem biztos, hogy olyan sok, nem biztos, hogy olyan épületmagassággal, nem biztos, hogy olyan beépíthetőséggel, de hogy épüljenek lakások, az közös érdek, hiszen a kormányzatnak is vannak választási ígéretei, amiket tettek a választók felé, hogy megduplázzák a lakásépítéseket. Az önkormányzatok is örülnek, amikor oda költöznek aktívan vevők, főleg fiatalok, és élettel telik meg egy település, ez főleg Budapesten meg a nagyvárosokban jellemző. Ugyanakkor egy lakásberuházás számtalan egyéb kötelezettséggel jár. Főleg, hogyha mondjuk ilyen több száz lakásos lakóparkokról beszélünk, tehát gondoljunk bele, hogy van egy környék, ahol egészen odáig nem volt semmi, tehát egy zöldmezős, egy barnamezős beruházás keretében a kutya nem lakott ott, és most hirtelen megjelenik ott több ezer ember. Hát ott nem csak az lesz a fő szempont, hogy milyen a panoráma, vagy hogy néz ki az épület homlokzata, hanem például, hogy mennek dolgozni az emberek, milyen ellátási, milyen intézmények, milyen ellátási szolgáltatások érhetők el a környéken. És ez sok esetben az önkormányzatokra marad, mint feladat, hogy ezeket létrehozzák, üzemeltessék. Tehát itt valószínűleg majd elindul egy kis skander a beruházók és a önkormányzatok.
6: De ez a felülvizsgálat alá vont projektek, ezek körülbelül hány lakást érinthetnek, mennyi az, ami most viszont nem biztos, hogy megvalósul?
7: Az előző kormányzat kalkuláció alapján a kiemelő rendeletekkel akár 50 ezer lakás megépítését is biztosították, de az biztos, ugye ezek különböző ütemeken keresztül valósulhatnak meg, de az biztos, hogy ami már most piacra került meg tervben volt, ez több tízezer lakást érint. Tehát ezek közül is a jelentős részük azért már rendelkeznek építési engedéllyel. Itt szerintem a kérdéses projektek, amik tényleg rezeghet a léc, az is mondjuk ilyen ezres nagyságrendű lakásállományt, és ezek közül már jó pár száz vevőt is érinthet. Tehát
6: na de ebbe az esetben mi van a vevővel egyébként? Jó, ez jogi kérdés, de esetleg van-e tapasztalatod, ismereted, hogy ő most akkor vele mi a helyzet?
7: Szerintem most ezek a vevők érhetik át a legnehezebb napokat, abból a szempontból, mert ugye az, hogy felülvizsgálat alá kerül egy projekt, nem azt jelenti, hogy leáll. Nem azt jelenti, hogy...
6: Tehát nem tud tovább lépni, viszont várakoznia kell, és nem is épül az ingatlanja.
7: Igen, de ugye sok esetben olyan projektekről beszélünk, ahol még egy kapavágás sem történt.
6: Hát igen, csak azt mondom, hogy amíg felülvizsgálják, az idő is növeli azt, hogy nyilván ő nekik valamit vállaltak, hogy mekkorra viszont majd meg fog épülni, de akkor így most malmozhatnak, hogy vajon hogyan tovább.
7: Ez még szerintem a kisebbik probléma a vevők számára, mert hogyha ha viszont nem valósul meg a projekt, vagy nem úgy valósul meg, vagy mi lesz a helyzet azzal a céggel, aki ezt vállalta, ezt a kötelezettséget. Ott azért már inkább az merül fel kérdésként, hogyha én betettem mondjuk 5-10 millió forint foglalót, vagy előleget, vagy előszerződés formájában valami vételi biztosítékot, hát mi lesz akkor a pénzemmel? Ugye itt nagy dilemma, hogy mit csináljon egy vevő. Most akkor ugorjak ebből ki, egyáltalán kiugorhatok. Viszont, hogyha még tényleg megvalósul, akkor ezek azért viszonylag jó ajánlatok. Tehát itt pont az a nagy dilemma ebben, hogy sok lakás épül ezekben a projektekben, viszont nagyon alacsony négyzetméter áron, ami a megfizethetőségnek ugye az egyik legnagyobb fokmérője. Tehát igazából, ha kiugrom ebből a projektből, egyáltalán ki tudok-e ugrani, az egy jó kérdés. Nem biztos, hogy azzal járok jól, mert akkor meg elvesztem azt a lehetőséget, hogyha mégis megvalósul a projekt, csak mit tudom én, nem lesz olyan nagy a zsúfoltság, nem lesz olyan nagy a beépíthető terület, nem lesznek olyan nagyok, magasak az épületek, akkor még lehet, hogy pont jobb lesz maga a környezet, ahol én ingatlant vásárolok. Tehát ez az óriási dilemma, de egyébként itt ennek a végére nem kell sokat várni, mert ugye a kormányzat saját magának is évvégéig szabott erre határidőt. Tehát itt valószínűleg a következő hetekben, hónapokban egyértelműen el fog dőlni, hogy mik azok a projektek, amik változnak, mik azok a projektek, amik adott esetben el sem indulnak. Ott, ha nyilván egy projekt nem indul el, ott nagy kérdés nincs, mert akkor nyilván valószínűleg a vevőknek vissza kell, hogy kapják a pénzüket. Sok esetben ugye ezeket letétbe adják az építetőnek, tehát az építető kis eséllyel tud elszaladni vele, aztán persze sok mindent láttunk a gyakorlatban, de itt még tényleg nagy a bizonytalanság, és hát ugye ez az egész abból a szempontból is izgalmas lehet, hogy mik lesznek majd az új irányok, amiket mondjuk a kormányzat támogat, tehát hogy milyen ingatlanok épülhetnek ezek milyen céllal, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy a kormányzati bejelentéssel egyidejűleg, legalábbis ami a kiemelt projektek felfüggesztésére vonatkozik, meghirdették a Vekerle program előkészítését is, ami egy nagy állami bérlakás programnak az előkészítését jelenti, erre is évvégéig szabott határidőt magának a kormányzat, hogy megtervezzék, tehát gyakorlatilag évvége után, tehát mondjuk úgy, hogy 2021. januárjában már sokkal okosabbak leszünk.
6: Na de például egy ilyen Vekerle lakásépítési program, ami ugye bérlakásokra szólna, milyen hatást tud generálni az albérlent és az ingatlan piacon az eladási árak tekintetében? Lehet idővel hatással, ha minél több bérlakás jelenik meg az ingatlan piacon?
7: Nagyon áttételes a hatás, és nem is rövid távon mutatkozik ez meg, hiszen azzal, hogy sok bérlakás épül, attól még az eladó lakásoknak az árai nem biztos, hogy lejjebb mennek. Az áttételes hatás leginkább ott jelenhet meg, hogyha eddig voltak olyan környékek, amiket például befektetők uraltak, vagy főként ők voltak aktívak, mert hajlandóak voltak akár többet is fizetni egy ingatlanért, hiszen ők nem úgy tekintettek ezekre az ingatlanokra, hogy milyen szép lesz majd ott lakni, milyen szép az ott a kilátás, vagy milyen jó ott az élet, hanem ők azt mérlegelték, hogy ha bérbe adom ezt az ingatlant, akkor abból nekem milyen megtérülésem származik. Nyilván, hogyha valaki ilyen üzleti céllal, gazdasági céllal vásárol egy ingatlant főként, akkor ott a vételár lehet magasabb is, mint hogyha valaki használati eszközként ruház be egy ingatlanra, és hogyha nő a verseny kínálati oldalon, mert több lesz a bérlakás, sőt, ugye megjelenik egy új szegmens, ami az elmúlt 30 évben nem is nagyon volt, az elmúlt 30-40 évben, ezek pedig az intézményi befektetők, mert tegyük hozzá, hogy most a bérlakások, szerintem több mint 90%-a azok végső soron természetes személyek kezén vannak, mert egyébként a bérbeadásról szóló jogszabályokat azt 30-40 éve változatlanul hagyták, és gyakorlatilag az adózási kérdések, a társasházi kérdések, a lakástörvény is már 30-40 éves. Tehát gyakorlatilag nem tudott megjelenni egy olyan intézményi befektetői kör, aki hajlandó lett volna beruházni annak érdekében, hogy bérlakások épüljenek, ezeket költséghatékonyan tudják üzemeltetni, és költséghatékonyan tudják bérbeadni. Ugye ez az, ami a bérlőknek az alacsonyabb bérleti díjat tudná előidézni. Ennek nem volt meg a jogi jogszabályi háttere, ezt is már el kell végezni, de az biztos, hogyha jelentős számban nőnek a bérlakások, akkor az verseny generál a kínálati oldalon, akkor a bérleti díjak már nem tudnak annyira nőni. Én nem lennék annyira illuzórikus, hogy akkor itt majd felére csökkennek a bérleti díjak, hiszen azért menet közben a nominális jövedelmek megemelkednek, tehát ez a legritkább forgatókönyv szokott lenni, hogy árzuhanás történik mondjuk az albérletpiacon, bár láttunk erre példát a Covid idején. Viszont, hogyha már nem lesz akkora a hozamszint a bérbeadásból, akkor ez visszahathat középtávon áttételesen az eladó lakások áraira is, hiszen akkor már tényleg annyit fog érni egy lakás eladási vagy vételi ára, amennyit az a vevőknek, mint használati cikk megér.
6: Hát akkor meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő. Árgus szemmel figyeljük majd az ingatlan piacot, és például az Otthonstart programot is. Balogh Lászlónak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, aztán hát we will see legközelebb is. Köszi szépen!
7: Köszönöm szépen, szervuszok!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Augusztus 4-én bocsátott a társadalmi vitára a tűzifa áfa csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a kormány mindössze 8 napot hagyva a véleményezésre, és hát 27%-ról 5%-ra csökkenteni a kezdeményezésük szerint a tűzifa áfáját, de vajon ennek milyen hatása van, és miért lehet előnyös vagy hátrányos? Erről is fogunk értekezni Lukács Andrással, a Levegő munkacsoport elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye mindig azt szokták mondani, hogy mindent lehet több oldalról értelmezni. Ha azt vesszük, hogy valaminek az áfája csökken, akkor első körben hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hurrá, csak hogyha annak a hatásmechanizmusát nézzük, akkor már nem feltétlenül mondjuk ezt. Ön, amikor meghallott ezt a 27%-ról 5%-ra történő csökkentést a tűzifa áfája tekintetében, ön mit gondolt?
2: A céllal teljes teljes mértékben egyetértünk, tehát a Levegőnk a csoport mindig is azon az állásponton volt, ami teljesen érthető, hogy senkit sem szabad hagyni fagyoskodni, mindenkinek biztosítani kell a megfelelő meleg otthont. Viszont, hogy ezt hogyan tesszük, és milyen hatékonysággal, az már megint más kérdés. Most ebben az esetben 16 milliárd forintot szán arra a kormány, ugye ennyibe kerül az áfa csökkentés, hogy támogassa azokat, akik tűzifával fűtenek. Most a mi becsléseink szerint azoknak az embereknek, azoknak a háztartásoknak a fele legalább, akik ezt a támogatást megkapják, egyáltalán nem szorulnak rá. Nagyon sok jómódú ember is van, aki részben, vagy alkalmanték akár egészben is, például a hétvégi házában fával fűt, és teljesen feleslegesen szórják ki akkor ezt a 8 milliárd forintot. Ez az egyik probléma. Igen, a másik az, hogy ha ezt az összeget, tehát akár a 8 milliárdnak a totát, a felét még arra fordítanák, hogy szociális tűzifát adjanak, akkor célzottan jutna el az emberekhez ez a támogatás azoknak, akik rászorulnak. És nagyon fontos lenne még, hogy jelentős összegeket biztosítsanak a szemléletformálásra, az ismeretterjesztésre, mert általános tapasztalatunk, hogy sajnos nagyon sokan nem tudják ezért, hogy hogyan érdemes tűzifával fűteni. Másrészt sokszor még a legegyszerűbb módszereket se ismerik ahhoz, hogy csökkentsék az energiaigényüket. Mondok néhány példát. Az egyik, hogy hogyan kell a tűzifával fűteni. Hát semmiképpen sem kivágott friss fával fűteni, hanem legalább másfél-két évig kell szárítani. Sajnos még az önkormányzatok is a szociális tűzifát is sokszor úgy adják, hogy nem szárítják ki, hanem kivágják és odaadják. Na most egyrészt ebben az esetben kétszer annyi fa kell azonos hőmérséklet eléréséhez, mint a száraz fával fűtenének, másrészt pedig sokkal nagyobb a környezet szennyezése az ilyen ha így fűtenek, tehát nedves fával fűtenek. Tehát a másik pedig, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem tudják, hogy hogyan kell a fával begyújtani, nem tudják, hogy milyen egyszerű módszereket alkalmazhatnának a lakásuk fűtőt. Például mondok egy példát, hogy mikor érdemes szellőztetni, hogy mikor érdemes a függönyöket kihúzni, behúzni, hogy hogyan szigeteljék esetleg olcsó módszerekkel az ablakokat, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent lehetne tenni, ami nem kerül mondjuk csillagászati összegekbe, és azért a komfortérzetet is javítanák, és a fűtési költségeket csökkentenék.
1: Ugye, ahogy említette is, egyébként nyilván balesetveszélyes is tud lenni, ha nem tudják, hogy hogyan, miként kell tüzelni, és mire figyeljenek, ahogy egyébként a környezet megóvás tekintetében is tudjuk, hogy abból a szempontból is fontos, hogy ugye azért vannak kitűzött klímavédelmi célok, ahol szintén nem mindegy, hogy a lakosság mivel, hogyan fűt, és milyen távon. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy általában aki nem, mit tudom én, ilyen az otthon a dísze, ékessége, a kandalló, és csak úgy azért, mert jó érzés a fával való fűtés. Tehát ha nem őket nézzük, hanem akiket például ön is említett, ugye, hogy mondjuk nehezebb körülmények között él, szociális tűzifára szorul rá, tulajdonképpen azt mondják, hogy náluk a hosszú távú megoldás az lenne az edukáción túl, hogyha olyan támogatási programok is indulnának, amiben valahogy mondjuk energiahatékonyabbá tudja tenni az otthonát, ne szökjön ki az ablakon, le legyen szigetelve a háza, vagy előbb-utóbb át tudjon térni más fűtési rendszerre. Ebben a tekintetben önök hogyan látják, hogy igen, tudom, ez egy nagyon költséges dolog, de hosszú távon ez megkerülhetetlen.
2: Ebben teljesen egyetértünk, mi is ezt szorgalmazzuk. Véleményünk szerint például, hogyha rezsicsökkentés helyett ilyen programokat indítottak volna, ugye a rezsicsökkentéssel is az egyik fő probléma, számos probléma van, de az egyik fő probléma az, hogy sok olyan háztartás is kapja, aki nem szorul rá erre a támogatásra. De hát mindenképpen a hosszú távú megoldás az az épület korszerűsítés, tehát a szigetelés, a fűtés rendszerek korszerűsítése, de most ugye következik hamarosan a tél, és hát sajnos nem lehet varázsütésre egyik pillanatról a másikra az összes épületet energiahatékonnyá tenni, tehát ezért egy ilyen átmeneti megoldás, amiket mondtam, tehát a szemléletformálás, a rászorulók támogatása, az egyszerű módszereknek az alkalmazása arra, hogy legalább valamivel csökkentsék a fűtési költségeket.
1: És egyébként, ha jól emlékszem, akkor a javaslataik között arról is olvastam, hogy felülvizsgálni kellene a fanyag értékesítés gyakorlatát. Ez alatt mire gondolnak?
2: Igen, tehát van egy olyan probléma is, ami szintén emeli a tűzifa árát, hogy a tűzifa egyharmadát erőművekben égetik el, három erőműben, Alkán, Oroszlányban és Pécset, ami hát egy nagyon pazarló, nagyon alacsony hatékonyságú módja az elektromos áram előállításának. Most azért ez egyik napról a másikra el se szüntethető meg, mert télen ugyanaz az erőmű a távfűtést is biztosítja ezeken a településeken, de ahogy nyáron, tehát ugyanaz az erőmű a távfűtést is biztosít.

0: figyelmet.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban a Váci út külső szakaszán kifelé a kettes főúti csomópontnál, tehát a külső sáv újra járható, viszont a Szent Gellért rakparton délfelé a Szabadsághíd előtt a közúti forgalmat továbbra is a villamospályára terelik veszélyelhárítás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi útnál, és tart a helyszínelés a 16. kerületben a Rákosi úton a József utcánál. Csak arra szólva járható a Hegyalja út a Döbrentei tér előtt, és a folytatásban az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is. A Rákóczi úton mindkét irányban zsúfoltak a sávok a Blahalújza térig, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út továbbra is telített az Erzsébet tér előtt, ahogyan a Károly körút is az Asztória irányában. A Krisztina körúton is akadozik az előrejutás a déli pályaudvartól a Vérmező útig. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé a jobbra kanyarodó sáv továbbra sem járható, kifelé pedig csak a belső sávban tudnak közlekedni, mert tart a gázvezeték javítása. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, amely nem túl egyszerű erről beszélni, hiszen egy tragikus hír, egy tragikus esemény adja az apropót, ugye a lengyel buszbaleset, hogy beszéljünk arról, hogy egyébként a biztosítási oldal tekintetében mire hívhatja föl a figyelmet, mire érdemes ügyelnünk, és ezzel kapcsolatosan fogom kérdezni Németh Pétert, a CLB értékesítési kommunikációs igazgatóját. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye nagyon tragikus és nehéz ügy adja az apropóját, hogy beszélgessünk, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden értelemben, minden esetből fontos levonni azokat a tanulságokat, vagy pedig, hogy is mondjam, lehetőségeket, hogy mondjuk a hasonló helyzetbe kerül valaki, akkor minél kevésbé érje kár, és ennek apropóján teszem föl a kérdést, hogy azért, amikor egy csoport elindul egy busszal, és a biztosítást elkezdik megkötni, mire kell figyelni? Oly sokat hallom akár osztálykirándulások előtt is, hogy nem kell senkinek semmit, csoportos biztosításunk van. Mi a valóság?
2: Igen, tehát először is tényleg nagyon nehéz tanító párhuzamot vonni egy olyan tragédia után és a jövőbeni események között, ahol tényleg elsősorban sajnos másokszor csak a gyászi, a szerep más felől viszont a rehabilitálódás és a mérőbbi gyógyulási, nem is az a szándék, hogy ezt kihasználjuk, hogy ennek alapján kibeszéljünk, hanem egyszerűen csak a biztosítási káresemények ilyenek, hogy általában rossz dolgok esetén jutnak az emberek eszébe azok a gondolatok, hogy hogyan tud nem esetleg én, ha hasonló helyzetben, ne adj Isten, kerülnék, akkor jobban átvészelni. Jobban
1: meg ugye ennek a volumene is adja az okot. Igen. Mert azért, amikor az ember csak simán a kis ujját eltöri egy csoportos utazás során, akkor nyilván nem érzi annyira, de ahogy említetted is, ugye itt rehabilitációról, hosszú időszakról van szó, és nagyon nem mindegy, hogy milyen biztosítás az, ami segíti a felépülést.
2: Igen, ezért gondolom azt, hogy akár ha egy embernek is, ha több embernek is a jövőben segíteni tudunk azzal, hogy most valamit átgondolt, és később ne is helyzetbe kerülve jobban kijön, akkor már mégis megérte beszélni erről, hogy ezért gondolom én is, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy milyen biztosítás? Ugye az a különbség a nem élet jellegű, meg baleset jellegű biztosítások és az ilyenek között, tehát amik tárgyakra vonatkozóak, azokat nem lehet többet, egy autót, egy lakást, nem tudunk több felől bebiztosítani, de az emberi életet és az egészséget igen. Tehát az a különbség, hogy az emberi életet és egészséget érintő biztosítási összegek összeadódnak. Itt többet is felvehetek. Itt nem számít csalásnak, hogyha egy baleseti káreseményre több biztosításomból is felveszem akár az összes pénzt. Ilyen módon, ha ezek összeadódnak, ezt nagyon kevesen tudják, és ez nagyon fontos információ. Lapulnak balesetbiztosításaink, néha nem is tudunk róla, lehet, hogy egy lakásbiztosításhoz betársítva, lehet, hogy egy bankkártya mögé odalapítva, valami kis csalogató volt, de ilyenkor azokat is fel lehet szabadítani. Tehát elsősorban már ez a gondolkodás is egy pici segítséget nyújthat. De hogy milyen biztosítást kössünk, hát gyakorlatilag ugye itt az a, hát hogy mondjam, hiba, vagy hát az a, inkább azt mondjam, az a egy kicsit olyan nem tudásból eredő felelőtlenség vagy vállalás, hogy azt gondoljuk, hogy felülünk egy buszra, vagy a gyerekünket felültetjük egy buszra, és akkor van felelősségbiztosítása a buszvezetőnek, vagy a buszos társaságnak, úgyhogy rendben vagyunk. Tehát általában csak azt a kérdést teszi fel a szülő, vagy az ember maga, van biztosítás? Igen. És akkor rendben van. Pedig ez nem ilyen igen vagy nem kérdés, hanem hogy milyen biztosítás van, mire elegendő az, mennyi pénz, mekkora összeg van benne. Ezek a kérdések nagyon fontosak. A Magyarországon a kötelező biztosítás az autóra olyan, hogy mindenhol egyforma, teljesen mindegy, hol kötöm meg melyiket, minden ugyanaz a tétel, de minden más biztosításban az van benne, amit a szerződő beletesz, vagy beletetett magának. Tehát ilyen módon az első dolog, igen, tök jó, kérdezzünk rá az utazás szervezőtől, a busztársaságtól, hogy van-e felelősségbiztosítása, akár kérjük el a kötvény ide vonatkozó tartalmát, nem az egész több száz oldal, csak azt a tartalmat, hogy mire terjed ki, ezt kötelező megadniuk, és mérjük fel, hogy ez elegendő-e szerintünk, ez tényleg nagy összeg, vaskos összeg, és sok mindenre kiterjed, vagy inkább kössünk, és ugye az utóbbit fogom én javasolni, inkább kössünk egy jó utasbiztosítást, egy markáns néhány ezer forintos utasbiztosítást mondjuk a magunkra, vagy az utazóra, vagy a gyermekünkre, és mindjárt sokkal nagyobb anyagi biztonságban vagyunk.
1: Ugye sokszor azt is mondják, hogy érdemes megnézni, hogy milyen utazásra készül az ember, mert az sem mindegy. Egy egyszerű nyaralás is szülheti azt a faramuci helyzetet, hogy mondjuk a vízisportok során sérül meg valaki, amit meg mondjuk nem feltétlenül fed le a biztosítása. Tehát a különböző kategóriák közötti lépcsőfokokat is érdemes végigmenni, és végig gondolni, hogy mit is fogunk mi tenni a kint töltött napjaink során.
2: Úgy kell gondolnunk az utasbiztosításokra, az osztályozásukra, mint ahogy a szállodáknál tesszük, én mindig ezt javaslom 1-5 csillagig. Tehát gyakorlatilag olyan szállodába menjünk, amilyen szolgáltatást szeretnénk magunkba kapni, ugye 1-5 csillagig pénztárcánktól függően, meg igényünk szerint változtatgatunk. És ugyanilyen a biztosítás is. 1 csillagos is van, meg 5 csillagos is. Az árban való mozgás az nem olyan nehézkes, mint egy szállodánál, hiszen itt napi pár száz forinttól, mondjuk napi 1000-1200 forint túl összegi terjedő különbségekről beszélünk, és egy napi 1200 forintból már egy 5 csillagos biztosítást tudunk kötni magunknak körülbelül, ami már több 100 millió, vagy akár valami valószínűleg egy korlátlan összegig tartalmazza a gyógyítást, nem mindegy, mondjuk egy-két csillagos biztosításban mondjuk csak 5-10 millió forint van beleírva, ami persze az se kevés, de hát tudjuk, hogy az egészségügyben azért nagyon gyorsan pörögnek ezek a számlálók, és itt bizony a sok millió forint az nagyon gyorsan el tud fogyni, hogyha baj van. Tehát azt gondolom, hogy 3-4 és a fölött 5 csillagos biztosításokban érdemes gondolkodni. Természetesen valaki mondjuk egy bécsi buszkirándulásra megy, akkor nyilván nem kell egy 4-5 csillagos hegyi mentéssel, helikopteres mentéssel felszerelt biztosítást vásárolnia, de hogyha mondjuk hajózni megy, vagy a téli síelők esetében, vagy akár bonyolultabb, hosszabban tartó kirándulások esetében, bizony ennek nagyon nagy hasznossága és nagyon nagy szüksége lehet, és itt van a betegségből eredő lábadozás, a balesetből eredő lábadozás, ne adja Isten tényleg a baleseti halál, vagy a betegségből eredő halál, amikor egy szülő szenved mondjuk ugye ilyen jellegű tragédiában kárt, és akkor mit hagy hátra a családjára, ez a kérdés sem mindegy, bármilyen szomorú, de azért mégiscsak ezzel is érdemes foglalkozni. Tehát a 4-5 csillagos, úgymond magasabb kategóriás utasbiztosítások már erre is gondolnak, vannak benne olyan magas összegű tételek, amik ilyen módon a családtagokat sem hagyják teljesen magukra egy ilyen tragédia esetén, aki ezzel jóval szeretne foglalkozni, az ugye már életbiztosításban gondolkodhat majd, és az egy másik témakör lehet, mikor érdemes, mikor nem, de gyakorlatilag egy utasbiztosításnál én azt mondom, hogy akkor vagyunk anyagi biztonságban, és akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy ha már ki tudunk lábolni a bajból, akkor erre egy megfelelő erejű, nagyobb, nagy anyagi fedezete rendelkező társaság lesz mögöttünk, hogyha ezekben a magasabb kategóriás biztosításokból könnyedén az interneten kattogtatva választunk magunknak.
1: Egy megfelelően magasan kvalifikált utasbiztosítás tud arra is fedezetet nyújtani, ha valakinek elhúzódó rehabilitációra van szüksége, mondjuk olyan szintes sérült a járása, hogy hosszú a lábadozása, aztán pedig a rekreáció, és kiesik a munkavilágából.
2: Hogyne, ez ugye nagyon fontos, hogy persze itt ugye ez hosszan elhúzódó, nagyon hosszan és élethosszan elhúzódó problémát is jelenthet. Egy ilyen lábadozás, vagy akár ugye egyfajta rokkantságnak az elszenvedése, sőt az is kiesés jelenthet a munkából, ha a gyerekünk sérül meg, és nekünk ugye táppénzen kell maradni vele otthon, vagy nem tudunk elmenni dolgozni. Tehát igen, egy jó, magasabb kategóriai utasbiztosítás, az már ezekre gondol, ezekben összeghatárok vannak, kórházi napi térítések, műtéti napi térítések, műtéti díjtérítések, ugye ezek mind olyan összeg lesznek, amik már a munkából való kiesésbe is tudnak segíteni, illetve a lábadozási időszakra, vagy a hosszan elnyúló kezelési időszakra, és végül legvégén ugye a tartós rokkantságra is tartalmaznak összegeket, amik természetesen segítik majd ezeknek az időszakoknak az átvészelését.
1: Akkor érdemes figyelmesen útnak indulni, és hát reméljük, hogy viszont nem lesz rá szükség, hogy az ember felhasználja, viszont gondoskodni érdemes a biztosításokról. Tényleg érdemes ezt átgondolni. Németh Péternek, a CLB értékesítés és kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket.
2: Én is köszönöm szépen, további jó eredményt kívánok.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, de most még csak kedd. És hogy ígértem, a Csonka héten még szerdán is jelentkezünk gazdasági műsorunkkal, érdemes lesz velünk tartani akkor is a mai figyelmet. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Letartóztatta a bíróság a balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Kivizsgálják a távozó vezetés lelépési pénzeit a közmédiánál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan megsérültek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTV-a vezérigazgató több mint 28 millió, Altorja Janita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösföldi gyermekvasutas otthon előtt lehet, szerda este 7 és 9 óra között. A túra résztvevői éjszakai külön vonattal térhetnek vissza a célból, a Széchenyi-hegy állomásról Hűvösföldbe. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé lehet kisebb esőzápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 12-19 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Pénteken akár 37 fokot is mérhetünk majd. Az ország északi felén viszont akár intenzív zivatarok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annette.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
2: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, hogy magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annett a szerzője, szóval Annett.
3: Így van.
2: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
3: Ennek egészen egyszerű technikai akkor volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extra neve van valakinek, mint a Szappanyos. Tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész. És hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
2: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író. Szóval itt vannak hátrányok mondhatni lehet, de a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
3: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantasy is, főleg természetesen először az
2: amerikai. Amit soda robbant be?
3: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy, engedj meg egy személyes történetet, mikor tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kívül, hogy romantasy, és így ez mi a fene ez a romantasy, tök hülyén hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy, kérlek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is. És egyébként itt nagyon sokan szoktak így száját húzni meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkot, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt ez a műfaj.
2: És amit te most írtál, ez most ez?
3: Romantasy, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy hát ez egy picit ilyen dark romantasy, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantasy. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
2: Szóval nem egy gyerekregény.
3: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy hát egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
2: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
3: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasó.
2: Hát itt van egy, nem tudom, 100 oldalas
3: 496
2: könyv.
3: 496,
2: de kiszámolja. 490 oldalas könyv. Tehát azért azt megírtad, azt elolvasta a szerkesztő, elolvasta a kiadó, azt mondták, hogy ez jó, Annett. Hát akkor
3: igen,
2: tudsz?
3: És meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mintha lesz a
2: csorban. Nem hittél magadban?
3: Mondhatjuk. Mondhatjuk, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarosi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. Komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam vele, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romantasyt szeretnék olvasni. Még sokat.
2: És akkor most írni is innentől kezdve.
3: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romantasy szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romantasy írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantasyknál, meg a fantasyknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv vagyok, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függő végek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás, a következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függő véges lezárt történetet, és így indult.
2: És akkor ez véget is ér, ez a történet.
3: Ez most véget ér.
2: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
3: Igen, ez ugye a romantizmusban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szeretem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány, Selin egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
2: Ő egy 20 éves főszereplő?
3: Egész konkrétan 32 éves.
2: 32.
3: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
2: Magad látod ebben a karakterben?
3: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
2: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
3: Amen.
2: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
3: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyvmolynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik Szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cselekménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgál, de az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
2: Megvan a következő a fejedben?
3: 80%.
2: Lendületet kaptál?
3: Abszolút.
2: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
3: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben, egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partnerim crime volt az én életemben, ő sajnos elhúny, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És irogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezzem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
2: De most itt van a Rabmadár N.net első kötete. Igen. Gratulálok hozzá.
3: Ez nagyon
2: hozzá.
3: Jó volt hallani, köszönöm.
2: Szappanos Anett a szerző, egy első könyves szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik, hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
3: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
2: Megjelent már? Vagy csak az első kötet van a kezemben?
3: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet jár a könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
2: De ez milyen rossz, látod? Ide az van csak írva, hogy ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani. Hát itt a szerző.
3: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyvpiacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
2: Hajrá! Rabmadár Ennettől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Best of adást hallottak.

0: Audit. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatva a kultúrát, a vendégünk Eldézsi Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz, Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény az, az egészen más, igaz?
2: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy írj már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg.
1: Kékfényes, tett helyes, hát együtt csináltuk.
2: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még odaállt az MTV-ben, és a tett hely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az
1: Artv-ben. Azok a régi szép idők, ugye?
2: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a komfort, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
1: Ilyet mondtam?
2: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
1: ez
2: szerint.
1: Ez nekem nincs meg. Na jó, de...
2: jó riport volt egyébként.
1: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt, amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák, történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
2: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Vagy, tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És...
1: mit mondott?
2: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem az, másik volt a fogas, ő a vállára akasztja a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyen, és a hölgy azt fogja válaszolni, hogy azt én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
1: viszont
2: agyamban.
1: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából nem ezért jöttél, hanem a Halállal a kokosiban című könyvről beszélgetnénk. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
2: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, na, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
1: Hogy igen. Készül a krimi?
2: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimiíró iskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
1: Ez most is így van?
2: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
1: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre gondoltam.
2: Abszolút.
1: Igen.
2: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. ha már Zaját Zali meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
1: kevés
2: lehet áldozat is.
1: Kevés túlélő van már a kempingben.
2: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
1: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben te, hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés, tehát ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
2: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskadozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa. Ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
1: Kézilabda?
2: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát. Úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
1: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok. Hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, de valóban az egyik legnépszerűbb szerző van. Mit tanít?
2: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni. A vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
1: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
2: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel Újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
1: Jaj.
2: Elég jó cím, így 2000 év után.
1: Lehelkürtje, hazamész Jászságban.
2: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban, ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
1: Gyorsan írsz?
2: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörsi sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom, milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott akkor
1: az mennyiség? Az nagyon
2: komoly.
1: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
2: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
1: nem
2: írni.
1: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyennyi zsivany nyáron.
2: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocs is él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy az Zolikám, nincs lefőve kávét véletlenül, és akkor leültetem is.
1: És emlékszel a mondatra, amit félbehagytál ilyenkor?
2: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
1: Ezek szerint nem cetlizel.
2: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a Színházbannak, a majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
1: ez
2: motivációja.
1: Ez munka vagy játék?
2: Ez mert játék.
1: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
2: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
1: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első két kötetethez.
2: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
1: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
2: Ja.
1: És köszönöm szépen.
2: Szívesen.
1: Azt is, meg a könyvet is.
0: Best of adást hallottak.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentse ez, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
3: Szia!
2: És hát oké, mesekihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
3: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
2: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan ész része.
3: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért erről a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
2: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld, apa, hanem azt, amit. És akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a gyerek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
3: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha
2: igen,
3: esetleg...
2: Pontosan.
3: Ugye? Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, esetleg milyen részletre kapja föl a fejét, itt azért akár

0: egymás cikizése, mini bántalmazása is előjöhet, vagy kiderülhet, hogy szoronga a gyerek, mert hogy nem olyan ügyes mondjuk a tornaórán, vagy nagyon sok téma előfordulhat, ami a kicsiket vagy a fiatalokat foglalkoztatja, de még nem tudnak róla beszélni, nem tudják, hogy hogyan fogalmazzák meg az ő kis problémájukat, esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is. Tehát, hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem a ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korában komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
1: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó is. Talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
0: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő-nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás, már azt mondja, hogy na fiam, te is. Itt a könyv.
1: Tudsz már olvasni, hát csináld.
0: Tudsz már olvasni, csináld. És akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl neki. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott mondjuk... hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. De tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom Karácsonyra, akkor a sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
1: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak. Nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy kortársról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
0: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszkepapát, és aztán amikor egy fejezet után most te olvasod tovább mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a 2-esével a lépcsőn című kortárs.
1: Az novellás kötet, ugye?
0: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa mesék is.
1: És hát Egressy remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
0: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok tanálatos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
1: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye Piszkepapáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
0: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye ő mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg, tehát, hogy rongyosra olvasták ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon ment, és akkor gondoltuk, hogy na hát itt akkor jöhet a következő kutyusos könyv is, mire aztán már egyáltalán nem volt nyitott a gyerek, és akkor azt lehetett gondolni, hogy na hát mi van, nem szeret olvasni, vagy akkor most már nem érdeklik a történetek, és csak annyi történt, hogy kinőtte azt a tematikát, és meg kellett találni a másikat, ami után elkezdte.
1: Egyik hétről a másikra. Igen, ezt én is tapasztalom a lányomnál. Igen.
0: Igen, és akkor tényleg addig kell keresni, amíg újra megtaláljuk. Ez nekem abszolút meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva, én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
1: De az csalás, mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
0: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ez most lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
1: Nagymama vagy?
0: Igen.
1: Baszta. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, szóval
0: hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című, hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven, Robert Galbraith álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Galbraithot olvassunk a gyerekeknek, vagy nem, Isten ments, gyerekeknek.
1: Gyerekeknek
0: Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
1: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
0: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát John Nesbøről van szó, vagy John Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus Mária, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak dobálják.
1: Semmi, de majd amikor az avónő behíve miatt.
0: Azt kell mondani, hogy de legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
1: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
0: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
1: Tehát hát már, úgy egy már fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
0: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berg Juditról tudja valaki, hogy amellett, hogy a lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Juditra ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, író-olvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a rumini kérdések, a rumini világalkotás mellett arra is, hogy na hát akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
1: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk még minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább ennélkül.
0: Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kap az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb akkor megtalálni a következő kedvencet.
1: Orsi, köszönöm szépen! Ludwig Orsaját hallották, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer!
0: Én nagyon köszönöm!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Best of adást hallottak.
3: Nem csúszik az este.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Folyamatosan építik a víz alatti gátat Paksnál. Új magyar filmekkel is készülnek a Cinefest szervezői. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A Paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédség és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Szerdáig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan sérültek meg. Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsékokat húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a Honvédség légiereinek különféle gépei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között pedig a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel és bemutatókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon. Először vetítik itthon Reisz Gábor új Földszint című filmjét, és Mayer Bernadett első produkcióját, a Mami Blue-t. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözletem, ismét provokálunk, és hát ismét kedves két tegnapi vendégünkkel, Gulyás Balázzsal, a Control fő munkatársával és a Gulyás ágyú alapítójával. Jó, csináltam?
3: Jó,
2: a tegnapi hívát sikerült, egy kicsit izgultam. És hát Sarka Díj és Csabával, aki az Economics munkatársa és az öt állandó szerzője. No, tegnap ott maradtunk abba, hogy hiába nézegettük a híreket felvétel közben, nem értesültünk róla, hogy Súlyog Tamás múlt idő. Ja, az történt, ami eddig is történt minden hasonló esetben, hogy hiába születtek beadványok az Alkotmánybírósághoz, igazából bottal se piszkálhatják, köszönhetően annak a korábbi fideszes módosításnak, hogy az Alkotmánybíróság tartalmat nem, csak azt, hogy az alkotmánymódosítás szabályai megfelelőek voltak-e. Itt is ez történt, a szabályok megfelelőek voltak, hiszen ahogy az országgyűlés elé került, és hogy az országgyűlés tárgyalt róla, és hogy az országgyűlés megszavazta, az szabályos volt. Úgyhogy nem is igazából tudom, hogy miben reménykedett az a Fidesz-KDNP szövetség, amely korábban megalkotta ezt a korlátozó intézkedést. Mert ez egy korlátozó intézkedés, ugye?
4: Hát nyilván arra, hogy azt még ebből hírt tudnak csinálni, tehát hogy hát ha lesz még, vagy hátba még le tudnak húzni erről egy-két bőrt. Egyébként mindig mondtam nekik, amikor találkoztam, hogy nem Súlyog Tamást kellene védeniük ennyire, hanem akkor már a saját nyilvánosságukat. Tehát ugye akkor még, amikor elkezdődött ez a Súlyog Tamásra szembeni harc, akkor volt arról szó, hogy a Mandinert leépítik, hogy mennyi újságírókat elküldik. Tehát hogyha valami fontos lett volna a NER-nek, hogyha amennyiben tényleg létezett, de ebben már egyre kevésbé hiszek, akkor nekik ezt a hátországot kellett volna valahogy megőrizniük, hogyha tényleg vissza akarnak valahogy kerülni a hatalomba, mert számukra nagyon sok olyan embert veszítettek el, akiket ugye nem fognak tudni vagy visszahozni, vagy egyáltalán újra alkalmazni. Tehát érdekes, hogy erre nem fordítottak kellő energiát, és ebben a Súlyog Tamásos harcon mentek bele. Csak egy kis anekdóta még ide a végére, hogy ugye nem lett két köztársasági elnök, hogy amikor megkezdődött a alkotmány módosítás, a 17-nek a folyamata, az Európai Bizottsággal is leveleztem, és kb. Ezt megcsinálták így azt a Magyar Alkotmánybíróságos ítéletet is, vagy határozatot. Először, amikor megbeszéltem velük, akkor ugye az volt, hogy nem kommentálnak olyan tervezetet, tehát amit ugye bead egy adott országnak a kormányzata, vagy éppen a képviselőjük, azt nem mondanak rá semmit. Utána megvolt a szavazás, egyből küldtem kérdést, jött a válasz, néhány nappal később, tisztában vannak azzal, hogy megszületett a szavazás, de még ugye nem jogerős, mert nem jelent a közlönybe. Utána megjelent, megint elküldtem nekik, megint beszéltem velük, utána az volt, hogy tudják, hogy tisztában vannak ezzel, és be fog kerülni majd a jelentésükbe, de megvárják a Velencei Bizottságnak a döntését.
2: De ezt mondhatták volna már az elején, nem
4: igen,
2: is
4: igen, igen.
2: Kimélnek három kört.
4: De azt szóval látszik, hogy ez azért nem nagyon mer egyelőre senki hozzányúlni, és hát ugye amíg Magyarországon, amiről beszéltünk is még tegnap, hogy a Paks kapcsán, hogy mennyire, most újra lehet beszélni Paksról, mennyire... Aki nem tudja, miért, az hallgassa meg a tegnapi adást, hogy mi volt ezzel a gond.
2: Ügyes. Fontos információkhoz juthat
4: igen,
2: az.
4: Egyet
2: is hallgassák meg szerintem.
4: Jó adás volt a tegnapi.
2: És hát egy csomó nagyon fontos információ elhangzott a csütörtöki kormány szóvivője.
4: Igen, igen, igen. Szóval amiről beszéltünk Paks kapcsán, hogyha most oda repült volna Horvátországból, vagy valahonnan Orbán Viktor is ugye ott hagyta volna a lányait, Torockai, illetve mint kiderült, hogy Semmény Zsolt továbbra is a KDNP elnöke. ugyanúgy vesztettek volna Magyar Péterre szemben, bármit is csinálnak, hogyha ők a legokosabbak Pakson akkor is, de nyilvánvalóan most per pillanat akkora előnye van, meg akkora támogatottság, mert annyira Magyar Péter vesz körülbe az egész világot, kb. Mint régen volt a nap Orbán Viktor, hogy láthatóan az Európai Bizottság sem most fog belekötni ezekbe a történetekbe, szóval meglátjuk, hogy lesz-e bármilyen aggája bárkinek is, összességében pedig valószínűleg ez egy veszett fejszényele volt, és hogy most mit veszített a NER, vagy Orbán Viktor, vagy bárki, aki ott volt Súlyog Tamással, az megint egy érdekes kérdés.
3: Én egyrészt kár, hogy a Fidesz nem fogadja meg a Csaba tanácsait, de ugyanakkor nem tartom azt, hogy mondjam, nem az van, hogy vagy Súlyog Tamást védjük meg, vagy a saját médiánkat, hanem tehát a kettő egymástól szerintem független, nem kiegészítő elemei egymásnak. Másrészt szerintem az lesz itt az érdekes, hogy a Fidesz hogyan reagál erre a döntésre. Ugye eddig azt mondták, hogy illegitim Baka András megválasztása, Baka András nincs is tulajdonképpen, ők levegőnek nézik Baka Andrást. Most
2: ez ezek a nem üres a köztársaság elnöki szék, igen, de nem ül benne senki ezt a költőképet. Ezt a Fidesz alkotta, ez már az új Rogánnak.
3: Ezt már lehet, hogy Rogán találta ki a miniszterelnöknek a báziában, mert ugye magyarul mondjuk, emiatt a beszólás miatt is nézzék vissza a tegnapi műsort. Szóval egyrészt az lesz az érdekes, hogy erre a Fidesz hogyan reagál, hogy mit tudnak még ezek után mondani, hogy akkor az nagyrészt általuk delegált alkotmánybírók már befeküdtek Magyar Péternek, gondolom valami hasonló lesz a narratíva. Másrészt viszont az nagyon érdekes, hogy ugye éppen a legfideszesebb alkotmánybírók fűztek ehhez külön véleményt, és fogalmaztak meg ellentétes véleményt, mint a többség, tehát Polt Péter, Handó Tünde és társaik. Szóval, hogy ezek az emberek, ezek nem mindig ugyanarra gondolnak érdekes módon. Ugye így volt már múlt héten is, ott akkor még egy a 16. módosítást vizsgálta az Alkotmánybíróság, és ott is érdekes módon a legfideszesebbek, tehát Handó Tünde, Polt Péter, stb. Ők gondoltak egyet, ők mindig ugyanarra gondolnak, mindig ugyanazt a jogi következtetést vonják le bizonyos helyzetekből. Ez azért talán egy izgalmas mellékkörülménye.
2: Ugye úgy fogalmaztál, Csaba, hogy egyre kevésbé hiszel abban, hogy egyáltalán létezett-e a NER. Szerintem létezett, nagyon is létezett, csak az a faramúci történés történik velük, amire abszolút nem számítottak, hogy addig-addig használták a kétharmadot fegyverként, addig hozták mindenféle törvényt, jogszabályt, és a többi, meg kinevezéseket kétharmaddal, hogy amikor kicsúszott a kezükből, és átkerült máshova a kétharmad, a saját csapdájuk zárul rájuk. Uh-huh. Tehát ezt láttuk a kekváknál is, hogy de jó, kitalálták, hogy kell majd a mély államot továbbvenni, és a pénz, és a lóvé, és a kinevezettek. Igen, ez tök jó, egészen addig, amíg nálad van a kétharmad, és a papírlad, hogy átkerült a másikhoz, bedől az egész. Itt az, hogy egy mondattal lehet köztársasági elnököt leváltani, az egyébként szomorú, szerintem, tehát ez nem jó, én azt gondolom, hogy ez nem jó, még akkor is, hogyha Súlyog Tamásról van szó, de ez is a Fidesznek volt, ez a Fidesznek a műves, a Fidesz csapdája záródik a Fideszre, és csak annyit még ide, hogy nekem, mint polgárnak egyébként ez riasztó, hogyha így belegondolok, hogy kétharmaddal bármit megcsinálhatsz. Tudtuk eddig is, persze, és eddig is riasztó volt, de én most se vagyok sokkal nyugodtam. Maximálisan megbízom Magyar Péterben, maximálisan megbízom a Tiszapárban, maximálisan megbízom.
3: Nem, szerintem rossz gondolkodás, Pisti. Nem, egy politikus.
2: De ez ironikus volt, tehát a kézmozdulatokkal próbáltam, hogy ez itt irónia.
3: Hogy én nem értem a te kézmozdulataidat.
2: Nagyon úgy néz ki, de
3: kellett volna egy kézmozdulat felkészítő.
2: Van amelyiket.
4: Na, egy komment, hogy nem hinném, ugye erre gondoltam.
2: Nem hinném. Szóval, hogy nekem tényleg, és a 16 évet is, még a Súlyog Tamással történteket is, vagy a leváltását is belerakva ebbe a csomagba, hogy azért ez valahol dermesztő, hogy mekkora hatalmat ad a kétharmad.
3: Hát ugye a Fidesz módosít, akkor beszéljünk még egy szabályról, ugye elmondtuk, hogy 2013-ban módosította a Fidesz úgy az alkotmányt, hogy az alkotmány módosításokat nem vizsgálhatja az Alkotmánybíróság. Nekem az egy fordulópont volt, tehát akkor lettem biztos abban, hogy mit akar kiépíteni itt a Fidesz, lábjegyzet vége. De ugye azt a folytathatjuk ezt a sort, mert egy sor olyan szabályt hozott a Fidesz, amivel most a Tisza él, és a Tisza javára működik. Például az, eleve az, hogy alkotmánymódosítást, ugye a kormány hozta be, hogy 4/5-del lehet alkotmányt módosítani. Első dolguk volt 2010-ben, hogy ezt kivették a szabályok közül, és utána lecsökkent ez 2/3-ra. A Tiszának van egy olyan ígérete, meglátjuk, hogy ezt beváltják-e vagy sem, van egy olyan ígérete, hogy mind az alkotmányban, mind az egyéb jogszabályokban, sarkalatos törvényekben, és különösen a választási törvényben önkorlátozó intézkedéseket fognak hozni. Ez lesz a puding próbája, azt hiszem, Magyarország számára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt valóban beváltják-e vagy sem.
4: Nekem ebből a szempontból azért könnyebb a helyzetem, mert egy boldog tiszás gyermekkorom volt, szóval nincsen ilyesfajta előzetes kritikám se a kormánnyal szemben, remélem ezt is mindenki hallotta, de egyébként azt vetetted föl, hogy a tiszás kétharmadnak az eddigi működése mennyire ijesztő lett egy polgári berendezkedésű ember számára, vagy egy polgári szemlélet számára, de ezzel most effektíve eléggé kisebbségben vagy, tehát a társadalomnak a nagy részével nek ez most tetszik, sőt igazából azt akár is nézzük, a Magyar Péternek a legfontosabb küldetése Orbán Viktor börtönbe zárása valamilyen, vagy legalább letartóztatása, vagy vád alá emelése, tehát ez a legnagyobb kívánalom. Azt meglátjuk, hogy sikerül-e, tehát addig amúgy szerintem bármit megcsinálhat. Az a, igazából, amikor a NER-ről beszéltünk is, hogy mennyire létezette vagy sem, nem is a politikai máz volt az érdekes ebben, mert azért nagyjából ismerjük annyira, hogy politikus kb. Annyira erős, amennyi üzletember van mögötte, hanem hogy ez a része, hogy mennyire eltűnt. Tehát a gazdasági ereje tűnt el annyira, hogy per pillanat nem létezik. Tehát az, hogy nem tud saját lábára állni, egyelőre nem látszik, hogy hol lesz az a saját láb, amire a szeptember, vagy amikor lehullanak a levelek ősszel, addigra valami képződik azon az oldalon. Ebből gondolom azt, hogy nem tudott.
3: Gondolod, hogy az, visszatérve az első hozzászólásodhoz, hogy az, hogy nem védte meg, vagy nem fizeti ki most már a saját propagandistáit, gondolod, hogy az nem egy tudatos döntés? Tehát, hogyha Orbán Viktor azt mondta volna, hogy már pedig maradjon, mert tudom én, Mandiner, meg Pesti srácok, meg Kutyafüle tudja, micsoda még, ez az ezernyi csáp, akkor szerintem Orbán Viktor tudott volna odahatni például Mészáros Lőrincre, például Garancsira, meg most még itt sorolhatnánk az 500 oligarha nevét, hogy igenis tessék ezekkel foglalkozni. Tehát az én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az Orbán Viktor döntése, hogy ezekre az emberekre, mivel nem szállították a győzelmet, meg eddig is lenéztük őket, nincsen szükségünk.
4: És akkor ez is benne van, benne lehet, csak ugye nincs helyette más, nincsen másik,
3: ja, igen.
4: És itt ez érdekes, vagy lehet persze, de és akkor itt jutottunk el a tegnapi beszélgetésünknek a másik csúcspontjára a végén, amire ugye beszélgettünk még az Alkotmánybíróság várható döntése kapcsán, hogy milyen háttéralkuk vannak, mert úgy fejeztük be a tegnapi napot, emlékeztek még, Rogánnak a megjelenésével, illetve az, hogy Rogán mennyire tűnik egyelőre érinthetetlennek, vagy legalábbis mennyire nem beszélünk róla, mert nem beszél róla Magyar Péter és a Tisza párt, hogy születhetnek-e olyan háttéralkuk a szent cél, ahogy te mondtad, a szent cél érdekében, hogy amelyekben mondjuk esetleg bizonyos személyek vérettséget kapnak, vagy bizonyos személyek elmehetnek, mint ahogy emlékezhetünk rá, hogy az előző, ugye az atombomba ugye elmaradt, Lajos, Simicska Lajos is megúszhatta, és az elvonulhatott, sőt a végén még nagyjából pénzén is maradhatott, de hát legalább nem kell elhagyni semmiképpen se az országot, és mondjuk ott is pont azok az újságírók többek között mentek gajra, akik ugye hittek neki, de hát ugye mi is azt vártuk 2018-as kampányban, és erre ráment aztán később a Jobbik is, hogy lesz valami. Csak azt akartam mondani, hogy lehetséges, hogy a NER-nek az a gazdasági elitje, aki próbál, aki azt látta, hogy nem tudja megtartani Orbán Viktor a hatalmát, és nem tud így csettinteni, akár Mészáros Lőrincnek sem, hogy Lőrinc, azért kaptál.
3: De szerinted nem tud csettinteni?
4: Hát egyelőre úgy tűnik, hogy vagy
3: ő mondta, kivált, hogy ne.
4: Pedig, de
3: vagy
4: annak meg
3: vagy azt csettintette, hogy
2: van értelme.
3: Hogy nem kellenek ezek az emberek, és nehogy is adják, nehogy adják nekik egy fillért is.
2: Szerintem ezért fontos egyébként ez a két felvétel, ami most napvilágra került, a Trombita Fesztivál, és a bázis.
3: Mióta el akarok menni arra a Trombita Fesztivál? Tudod, milyen jó az a Trombita Fesztivál?
2: Te is szeretnél valamit megfújni?
3: A rablóhúst.
2: Szóval, hogy azért fontos, mert... De azt már lehet, hogy túlkombináljuk azt. Lehet, hogy a csávó tényleg nyaral.
3: Mondd el, lehet. Szeretem az összeesküvés elméleteket.
2: Hogy nekem mozaikszerűen beleillik oda, ami nálam a választási vereség után a Dopmennek adott interjúval kezdődik. A Dopmennek adott interjúval ugye meghirdette ezt a mozgalom lesz, és egyébként szélső jobbról kell visszaépítkezni. És ami nagyon durva volt, hogy ugye akkor a saját médiájáról úgy beszélt, hogy én már tudom, hogy mit fogok mondani, ők még keresik a hangjukat, majd szóljanak, hogyha megvan majd, akkor csak én ámultan néztem, hogy na, te jó ég, hát nem elég, hogy nem, hogy ott hagyja az útszélén őket, még bele is lövi az árokban. Hogy? Sőt, még rábecstelenít a holttest, a média holttestére. De aztán kezdett összeállni a kép, hogy mégiscsak van itt valami elképzelés. Ugye most túlsványosan meghirdette Orbán Viktor ezt a Fidesz mint szolgáltató központ. Nagyjából egyébként ebben a szisztémában működik a Fidesz frakció. Tehát ugye az nem az.
3: Az
2: nem
3: Magyar az Péternek egy szolgáltató központ szolgáltatja azokat a testeket, amivel focizni lehet.
2: Nem véletlenül olyan az összetétele a válogatottnak, amilyen. Nyilván. Hát ott valaki büntetésből került, tehát persze, erről is beszéltünk már.
3: A
2: Fidesz a szolgáltató központ, és majd ez a mozgalom valahogy hogy köré épül. És ugye, ahogy beszélgettünk itt a maradék Fidesz nyilvánosság maradék munkatársaival, nagyon, vagy egyre többen mondták azt, hogy nekik azt mondták, hogy van egy ilyen vélekedés, vagy talán már ennél is megkézzelfoghatóbb, hogy szeptemberig kell kihúzni, mert jön a valami.
3: Hát akkor miért kell szétbarmolni, szeptemberig ki
2: azért,
3: kell húzni?
2: Hogy a piszkos munkát megcsinálják ők saját magukon tulajdonképpen. Széthullik az egész, szétesik az egész, hogy lehet aztán újra kezdni azokkal, akikkel Orbán Viktor akar.
3: De nem bonyolultabb.
2: És hogy a felvidéki mólos fickóval jelent meg ugye a Trombita Fesztiválon, az szerintem azt sugalta, hogy nyugi, van pénz. Schmidt Mária is azt sugalja, nyugi, van pénz, hiszen azért ő se.
3: Nem
2: is a klasszikus oligarcha.
3: Az agrárminisztérium
2: dehogy. És nekem mondom, lehet, hogy én kombinálom már túl, és tényleg annyi történik, hogy nyaral az ember két helyen, meg időnként hülyeségeket beszélt, de ha meg nem, akkor nekem ez összeáll. Meg lett rostálva a végtelenül felduzzasztott fideszes nyilvánosság. Mm. Hát csak a Mandinerrel dolgoztak már a végén, vagy 150-en.
4: Ezt sokan voltak, meg...
2: De úgy, kész, le van vágva. A Mészárosok, a Csermely Péterek, a Liszkaik megcsinálták a melót, súgy, kész. Itt van egy ilyen áramvonalasra csontosított maradvány nyilvánosság. Mm. Jöhetnek vissza az oligarchák, és akkor sokkal egyszerűbb eltartani. Nem kerül annyiba rugalmasabb, és a többi, és a többi, és a többi. Aki meg egyébként marad a Fidesz környékén úgy, hogy önálló lábra tud állni. És mikroadományokból, amit oly lenéztek, meg előfizetésekből, amit szintén lenéztek korábban.
3: Megmarad.
4: Hát, vagy uniós pénzből, vagy soros támogatásra.
2: Hát megmarad. Hát köszönjük szépen. Akkor lehet tovább dolgozni Orbán Viktorért most már a piaci alapon. Tehát nekem valahol így ilyen összeállásban van ez a történet.
4: Szóval
2: azt lehet, hogy nagy büdös semmi.
4: 2030-ra akkor jön a kormányváltás, és visszajön a piac.
2: Azt nem mondtam, azt mondtam, hogy azért van pénz, tehát hogy azért ennyi pénz. Ugye a Válasz Online-on jelent meg az a összesítés, hogy kb. 1000 milliárd forint lehet az, ami csak a legnagyobb neres cégeknél ilyen extra profitként, ugye az alkotmányos költségként valahova úgy.
4: Igen, ez a valahova, tudod, ez a...
2: De az valahol van.
4: De olyan, mint amikor ugye arról beszélünk, hogy Mészáros Lőrincnek is hogy mekkora vagyona van, az sem nem a izében van, a párnájában van. Tehát,
3: de nem ugye azt mondta Pistő, hogy 1000 milliárdot kell elkölteni.
4: Hogy
3: a nagyságra.
2: De vannak a cégek, mondjuk itt is visszacsap.
4: Igen, nem mozdítható pénzeszköz az érted, tehát.
2: De itt most egy média, egy nagyon-nagyon leszűkített média valaminek a működtetéséről van szó. Meg egy mozgalom szervezéséről, azért az nem kerül annyiba,
3: annak az 1000 milliárdnak csak mondjuk a 2%-a, az 20 milliárd forint, jól számolok?
2: Uh-huh.
3: Mm. Az mondjuk 4 évig simán elég egy teljes média konglomerátum üzemeltetésére, ilyen áramvonalas módszerrel, ahogy a Pisti mondja.
2: Úgyhogy közben átállnak valamelyest még azok is, akik egyébként számítanak innen is, az oligarcháktól is visszatámogatásra, valamelyest kénytelenek ők is átállni piaci működés, vagy piacszerű működésre. Tehát, hogy szerintem van ebben ráció, azt majd meglátjuk. De hát aggódjon a Fidesz nyilvánosságáért a Fidesz.
3: Jó.
4: Hát igen.
2: Meg a nyilvánosság. Nem? Oké. Akkor ezt jól megbeszéltük. Hogy összeraktuk ezt a Rogán?
4: De hát igazából nem is biztos, hogy kell ugye fideszes külön média, hiszen lesz egy köztévé, ahol meghívják őket, és megjelenik, mert az ő véleményük is.
2: Igen ám, de azért a Fidesznek az üzeneteit, és szerintem tehát a Fidesznek a korábbi közönsége, az hozzá van szokva ahhoz,
3: hardcore,
2: hogy egyrészt svéd, úgy ez a svéd asztalról válogathat, egyébként igen, csak mondjuk ugyanaz a menü, de egyébként valóban szinte korlátlanul, és hogy dől rá. Muszáj valamilyen szinten fenntartani azt, hogy ugyanígy pumpálják tovább a
4: fideszes üzeneteket. Amiket is érdekes lesz majd, hogy a másik szinten oldalon is, hogy mennyire fog megmaradni, vagy mennyire kell majd így média, mert majd az, hát azért lehet látni a számokon is, hogy az se izgalmas már, meg nem is tud mindig megjelenni, hogy Orbán Viktorral mit kezdeni, amikor már nincsen. Tehát mi is most tudtunk beszélgetni, de mi is olyan sokat, hogy...
2: De ez mit jelent, hogy a másik oldalon kell-e média? Erre most nem fogsz tudni válaszolni, mert szünetet tartunk, de ez egy olyan égető kérdés, legalábbis nekünk újságíróknak, akik vagyunk még itt hárman itt a stúdióban, hogy hát ha a közönséget is érdekli, úgyhogy ezzel jövünk vissza.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Tehát, most, hogy visszatértünk. Tehát.
2: Ja, igen.
1: Hogy kell a média, és akkor itt mi ledermettünk
3: Balázsra. Meg mi a másik oldal?
1: Hát
2: a másik oldal az, aki ideig jelezik ott most, hogy a kormánypártnak a kormánypárttal szimpatizáló oldal, meg olvasótábor, azoknak mennyire lesz szüksége, vagy mennyire svédasztalos a kínálat, ahogy te fogalmaztál az előbb, hogy milyen témák közül tud választani.
1: És hogy össze kell ellenzéki média? Vagy, tehát, hogy
3: kormánypárti.
1: Összecsúsznak a dolgok. Várjál, szálazzuk szét.
2: Oké.
1: Okay. Te egy blogba raksz mindenkit, aki korábban a NER nem NER-ben volt, és akkor most azt mondod, hogy ők így ám blokkát helyezhetők a kormánypárti szimpátiát támogató médiához be?
2: Nem hiszem, egyfelől nem.
1: Nem csak azt mondtad,
2: igen, hogy azokat. Hát amennyiben ugye volt kormánypárti és volt ellenzéki média, akkor ez így ugye saját magukat is.
3: De a média nem mindig ellenzéki?
2: Na. Ez egy jó kérdés lesz, hogy látunk-e kormánykritikus, vagy kormánytól, vagy a kormányüzenetektől eltérő kommunikációt majd ezeken a felületeken, mert egyelőre ezt se látni. És azt tegyük hozzá, nem egy olyan nagy provokáció, hogy azért sem volt szüksége Magyar Péternek se politikusokra maga mellett, mert ezt a munkát elvégezték helyette az újságírók. Hát ugye nyilván beszéltünk már talán az előző részben is a külföldről, már is nem emlékszem pontosan milyen aspektusban. Tehát ugye nem jelennek már, igen, tudom, a Politikóban az, hogy a Paksról most megint jelent meg üzenet. Hát az előző, mert a kampányban az folyamatosan azt hallgattuk különböző, vagy azt olvasgattuk különböző orgánumokba külföldön, hogy Szijjártó Péter éppen kivel beszéltnek, hogy miket beszélt, olyan lehallgatott felvételek voltak. Tehát ez a fajta támogatás nyilván
3: de
2: ott van,
3: ez nem
2: kell kezdeni valamit.
3: Tehát mondjuk Szijjártó Lavrovos beszélgetése, hogyha a újságírónak a kezébe kerül, szerinted az nem hírértékű, és nem kell vele foglalkozni, hanem félre kell dobnia?
2: Nem, nyilván hírértékű volt, csak azért volt hírértékű, mert oda került.
1: Tehát ez ilyen.
2: Igen. Tehát azért mondom, hogy ez a fajta sajtónyilvánossággal most mit fog kezdeni, de milyen szerepe lesz. Tehát akik ideig azt szerették olvasni 16 évben, és így nőttek fel. Egyébként tök érdekes volt, hogy pont a 444-nek volt egy ilyen, a Új Péternek volt. Ideig azt szerették olvasni 16 évben, és így nőttek fel. Egyébként

0: ellenzéki csatornát, elolvashatta, hogy Orbán Viktor megint mennyit lopott, a Fidesz megint mennyi mindent lopott, jó, és akkor most ezzel nyilván elítőzött azt a napját, az most ugye mit vár el, vagy mit fog megírni?
1: Szerintem ott becseklik meg ez a gondolat, Csabi, na, hogy ha nem írta volna meg mondjuk a 444, hogyha már őket PC-ztük ki, hogy mondjuk az ellenzékről a kezükbe jut valamilyen kellemetlen információ, és ezt nem írták volna meg. Ugyanúgy megírták ezek a lapok azt is, hogyha az éppen aktuális ellenzéki vezető valami csúnyát csinált, ugyanakkor a Magyar Nemzetben, meg a nem tudom én, a Mandineren, stb. Hát most csinált velem interjút, gyerekek, a közmédia, ugyanis 2 éve forgattuk az Ebrás videót, elmondta nekem a közmédiás kolléga, hogy egy darab, tehát az a szó, hogy zebra, az nem került ki a közmédiába. Azért nem megdöbbentő? Nem közérdekű az, hogy Orbán Viktor legfőbb oligarchája zebrákat tart? Nem egy extrém információ? Nem hírértékű? De ez nem jelenhetett meg a közmédiában. Nem csak az általad fideszes médiának, vagy a korábbi kormánypártinak bélyegzett sajtóban, hozzáteszem, ott is hiba. Tehát ez nem újságírás, hogy egy hírértékű információt nem hoznak le, hanem a közmédiában sem, amit az adónkból tartottunk el, meg tartunk el most is. Tehát ez nem újságírás volt. Tehát nem azt mondjuk, hogy a NER alatt volt egy A média konglomerátum, meg egy B, hanem volt egy, ami nem volt újságírás, és volt egy, ami újságírás volt. Tehát emlékszem, a 444-nek a sztoria volt, hogy kihozták a Márki-Zay kampánynak a hibáit. Emlékeztek erre a nagy anyagra? Megírták. Megjelenhetett volna a Fidesz sajtójában a Fidesz kampány hibáit, meg hogy a belső levelezésük, meg az elnökök csoport, hogyha emlékeztek erre, a Szignál csoport, ez megjelenhetett volna a Fidesz médiában? Nem, az nem volt újságírás, ne haragudjatok.
2: De szerintem csatlakozzak rá erre a körre, aztán majd menjünk még tovább, vagy folytassuk ezt csak, hogy szerintem ez egy közös tanulási folyamat lesz most. Azzal egyetértek, hogy bizonyos szempontból, de mint egy bántalmazó kapcsolatban, hogy azt érzed otthonosnak, a NER otthonos volt. Az ellenzéknek is, és a független médiának is, mert valóban az volt, hogy a NER folyamatosan futószalagon szállította a vagy BTK gyanús, vagy gazdaságilag necces, vagy a demokráciát nyírbáló sztorikat.
1: Vagy egyszerűen közönséges, trágár, primitív dolgokat.
2: Igen, és és naponta hozták, ilyen szempontból ez egy otthonos dolog volt, miközben mindenki pontosan tudta, hogy ennek minél hamarabb véget kell vetni, mert össztársadalmilag a magyar nép jövője szempontjából hát minimum bajos lenne, hogyha ismét a Fidesz győzne. Közönségnek is, a politikai tábornak is, és a médiának is, mondom, ez kózi volt. De most pedig van egy olyan tanulási folyamat szerintem, ami nem egyszerű egyébként, nekünk se, független médiának, és a olvasótábornak se, mert mindenki keresi az új szerepét. Az olvasók is, ez is egy ilyen valahol egy ilyen agyament helyzet. Amúgy, tehát... De hogy van szükség, igen, én azt gondolom, hogy van szükség. Ha nem lenne szükség, vagy ha mondjuk nem tudnának tovább működni a valóban független szerkesztőségek, mint például a Gulyás Ágyú is, vagy a Magyar Hang is, akkor maga a volt NER-rel szemben magát megfogalmazó, és nem feltétlenül a Tiszás tábor, csak a NER-rel szemben magát megfogalmazó társadalom rész is sérülne, mert elveszne valamilyen szinten a kontroll a hatalom fölött. De ezt most ezeknek az embereknek is meg kell tanulniuk, hogy most nem az van, nem olyan egyszerűek a játékszabályok, mint a NER alatt, hogy úgy üssük-vágjuk a Fideszt és Orbán Viktort, hanem sokkal bonyolultabbá válnak. És nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy miként kell ebben az ellenzéki de a NER-rel szemben magát megfogalmazó média világban működni újságíróként, és tudom, hogy bonyolultnak tűnik, de nem, azért már nem is egyszerű a helyzet. Főleg a választások után most már azért nem, de elég sok ilyen üzenetet kaptunk, hogy jaj, nagyon szépen köszönjük a munkájukat ott a Magyar Hangnál.
1: És most már készen
2: de akkor
1: van.
2: Most már úgyis minden klassz, megcsináltak a forradalmat.
0: Azért, hogy ugyanazt mondjátok el, csak én nekem 3 mondatban sikerült
2: és ez. Pillanat,
0: csak, de azért, de igazad van amúgy. Tehát...
2: Mert mi szebben. Nem, és hogy a magyar Péter, már Péterre csak magyar jut eszembe, az Új Péter által felvetett kérdés, az tök jó, ez egy zseniális, hát mondjuk Új Péter nagyon jó újságíró, ez egy zseniális

0: egy ilyen kvázi már ilyen glosszába tömörített kérdés az, hogy örülhet-e egy újságíró, elmehet-e bulizni egy választási győzelmet megünnepelni. És azt gondolom, hogy igen, mert ez nagyon fontos volt, ez nem egy sima választás volt, hanem egy nagyon rossz rendszert, egy nagyon rossz irányba haladó történetnek kellett véget
1: vetni.
0: Saját
1: maguk mondták el, hogy ők egy rendszer. Ők
0: igen,
1: egy
0: tehát hogy menjen el, igen, elmehet az újságíró.
1: Nem egy kormányváltás van, nem egyik pártot váltottuk le a másikra.
0: Hogy elmehet az újságíró ünnepelni. Ünnepeljen egy este.
2: Ez volt a választási lapon, de igen.
0: Kedves vendégek!
1: Igen?
0: A további meghívásátok.
1: Mi ennek a műsornak a címet, tessék mondani?
0: Provokatőr jófej vendégek, jófej vendégekkel. Az nem olvastátok
1: de az jófejt, az apró betűsét. De akkor engem miért hívtatok?
0: Minden rendszerben van hiba.
1: Ja, igen.
0: Na, tehát, hogy igen, ünnepeljen az újságíró egy napig, aztán meg kezdje el megtalálni a talán elfeledett, talán módosított, talán másként értelmezendő újságírói feladatát.
2: Hát, ha teljesen provokatőr akarnék lenni, akkor persze megtalálják, mert átveszi őket a kormányzat valamilyen ilyen ide-oda.
1: De hogy veszi át a kormányzat? Hát azt állítod, hogy ugyanúgy fizeti a...
2: Nem, hát hány újságíró került tehát most a kormányzat?
1: De azok nem is mondják, hogy újságírók, bocs.
2: Kik, akik átkerültek újságíróból kormányszóvivőnek?
1: Nem mondják magukról, hogy újságírók, ők azt
2: de
1: mondják
2: eddig azok voltak.
1: Hát eddig úgy is viselkedtek.
2: Tehát meg lehet találni.
0: Most elbeszéltek egymást, mert szerintem valóban van egy elszívás, és valószínűleg lesz is mégis ilyen, még ilyen humán erőforrás, elszippantás, közmédiától is várható még egyébként. Ha a közmédia az RTL-től elvisz embereket, akkor az RTL-től is várható még ilyen, de én azt gondolom, hogy nem a 444-nél dolgozó figurákra van szükség a közigazgatásban, és ez bántás nélkül mondom, mint ahogy például se rám, se Balázsra.
1: Balázsra főleg nem.
0: Te, amit gondolsz magadról, tehát hogy nem ilyen figurákra van szükség, tehát a 444-től nem fog elszipkázni, és ez nem baj, ez így jó egyébként. Ezért a 444-et lehet szeretni, nem szeretni, de így 444, ahogy, vagy a Telex úgy Telex, ahogy. Én onnan azért nem várom, hogy olyan sok embert vinnének el, ha egyáltalán.
2: Ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy a...
1: Egyébként meg...
2: Főleg úgy azért, csak az, és az viszont abban szerintem ki tudunk egyezni, hogy a Magyar Péter megláthatóan megvan, most már főleg megvan sajtó nélkül.
1: Ezt akartam mondani.
2: Uralja a nyilvánosságot, és neki elég tényleg az a néhány kamera, meg a közösségi
0: média. Igen, tehát, de csak addig, amíg a mainstream média azért másodhullámban közli az idolgait.
2: Viszont nem hiszek. Szerintem már akkor, tehát a kampányban sem volt, tehát ott is ő fölötte volt.
0: Jó, egy nagyon extrém helyzetet képzeljünk el. Senki nem számol be arról, hogy Magyar Péter mit rakott fel a Facebook oldalára.
1: Pont nem foglalkozik igen. vele. Pont elér,
0: nem.
1: Pont elér annyi embert,
2: nem,
1: és azokat az embereket, akiket ő el akar érni. Hmm. Tehát neki tök mindegy, hogy lehozza a Telex, vagy a 444, vagy a többi.
0: Trump ezt nagyon jól csinálja, sajnos, de ott is kell az, hogy a mainstream média is lekövesse.
1: Szerintem
0: azt,
1: nem.
2: Ott főleg nem kell a mainstream média. Igen. Tehát azt, hogy tényleg van egy-két, nem is egy-kettő, youtuber, meg ilyesmi kisegítőként nem hiszem, hogy olyan nagy szüksége lenne. A másik nem is tehetik meg, tehát hogyha abból indulunk ki, de, hogy...
0: Oké, csak mondtam, hogy képzeljünk egy extrém
2: helyzetet. Igen, csak hogy az extrém helyzet, tehát tudod, hogy de tényleg attól függetlenül azért is kell, tehát hogyha most valaki meg akarja nyitni a Telexet, bármilyen nem kell amikorom őket, tehát ez nem minősítés kérdése, de nyilván akik ezeket járatják elsősorban, ezeket a portálokat nyitják meg elsősorban, érdekli őket, hogy mi a Magyar Péterrel. Hogyha azt látja, hogy nem tud róla olvasni, akkor nem fogja ezt olvasni, mert nem az érdekli őket, hogy nem tudom milyen más. Egyébként más sem is nem lehet beszámolni a magyar közéletben, mint
1: hát ő. De hogy nem, azért van egy csomó más műfaj is, például annak az elemzése, hogy mit csinál a kormány, szerintem az például egy fontos műfaj, hogy legyen.
0: Lehet, hogy én vagyok rettenetesen boomer, de nem baj.
1: Nem lehet.
2: Én most igazán biztos, de neki, hogyha neked lenne igazad.
0: Én azt gondolom, hogy ha tényleg is mondom így varázsütést egy pillanatra így a médiát így teljesen leválasztanád Magyar Péterről, szerintem az kevés lenne ott, mert az, hogy most ő felír a Facebook oldalára egy üzenetet, egy három mondatos üzenetet, csinál egy videót.
1: Sőt, még jobb neki, mert nem teszi hozzá, hogy egyébként szerinte mondja a sajtó, szerintem az az állításnak, az a fél állítása az nem igaz, és egyébként nem úgy volt, hanem amúgy volt. Tehát ez nem, nincs zavaró körülmény, nincs zaj. Csak az van, amit három mondatba kiírt, és neki az teljesen jó, mert azért írt aki három mondatba, hogy ahhoz ne legyen más hozzátéve.
0: Jó.
1: És akkor még mindig...
0: Egy olyan, tehát hogy én abszolút értem, amit
1: És akkor még mindig nem beszéltünk a videós tartalmakról, amiből aztán tényleg szakmányban, tehát csak azt nem látjuk, hogy hogyan húzza fel az alsó nadreget, bár közel vagyunk hozzá, meg lehet, hogy ugye volt a TV2-ben egy sokat látott szakértő, aki ilyen témákban
0: szeretett politológus
1: megnyilvánulni. Úgyhogy tényleg ott tartunk, hogy minden percét látjuk Magyar Péternek, hogy mit csinál.
0: Ez így van, én továbbra is, de lehet, hogy azért, mert egyrészt boomer vagyok, ráadásul egy print lapnál dolgozom, tehát tudod, ennél középkori, őskori,
1: vagy
0: hova lehet válfokozni. Hol dolgozol?
2: Mikor ennél ott van a másik véglet, a printlapnak az online megfelelője, a gazdasági portál, tehát azért bőven látjuk azt, hogy...
1: Azzal se lehet csajozni?
2: De azzal... nem hallottam a mondat elejét.
0: Ügyes húzás volt, majdnem meg volt.
2: Szakmai, meg energetikai, meg atomfizikai tudásunk. Ez most nyilván csak a jól fizetlásunkat
0: tudjuk belérapni. Már bocsánat, szerintem most az atomenergetikával lehet nyomulni, mert most mindenki
1: orosz csajoknak.
2: De csak azt akartam mondani, tehát mi is látjuk, ugye mondtad azt, hogy más is lehet hozni, mint mondjuk tehát az elemzésekkel is. Tehát azért látszik az olvasottságon, hogy mi az, ami érdekli az embereket, és hogyha mi nem ugye nálunk, ugye meg főleg...
1: De mi?
2: Hát...
1: Nálatok.
2: Nálunk is. Tehát,
1: Tehát
2: amiben ugye nincsen benne, nem tudjuk behívni a mágnesként, hogy Magyar Péter... még egy gazdasági elemzéshez is, az már jóval kevesebb ember érdekli. Még akkor is, hogy a címben is mondjuk benne van az, hogy ebbe a cikkbe erről fogsz olvasni, azt is nehezebb behúzni, és ezt látjuk, hogy más portáloknál is, tehát a versenytársaiknál is, hogy ezek a fajta témák nehezebben szólítják meg, ami például tök fontos. Tehát, hogyha én például arról is beszéltünk, hogy ugye a gazdaságtól erős egy politikus, tehát amikor nézegetjük azt, hogy akár a költségvetés, amit kíváncsi vagyok, hogy augusztus 31-ig ugye mit tudnak összerakni, akár az RRF pénzeknél, hogy hogyan lehet őket leírni, milyen mérföldkövek vannak, tehát különböző döntések amúgy egy-egy mérföldkövet szolgálnának, és ezeket mind el kell hozni. Tehát ezeket így elmagyarázni, és nagyon kevés esetben tudjuk átütni azt az üvegfalat, mint hogyha beírjuk azt, hogy Magyar Péter ezt mondta, vagy neki ment a Forage-nak, csak hogy akkor legyünk teljesen aktuálisak, az például nagyobbat tud ütni, mint hogy leírnánk azt, hogy amúgy mi történik ott. Tehát ebből a szempontból mondtam azt, hogy nehéz.
1: De ez egy általános jelenség, hogy még a közép nehéz szövegeket is egyszerűen nem olvassák az emberek, nem?
2: Végül kiderül, hogy mindenben egyetértünk mind a
0: három. Nem, egyáltalán nem. Csak dolgoztam.
1: Jó.
2: De látod, a boomer ott írogat papírlaptól.
0: Ha látnátok, hogy mit, ilyen feljegyzéséket tiszapártnak.
2: Hány fátfágtak
0: Gulyás többet ne hívjátok.
2: És az hány fátfágtak ki te miattad, hogy papírlapjaid legyenek? Ugye?
0: És mennyit ültettek? Hoppá. Figyeljetek, már eltértünk a forgatókönyvtől, de ez nem baj egyébként, mert ezek fontos témák voltak. Volt.
1: Volt.
0: Volt egy forgatókönyv, de szétprovokáltátok. Úgyhogy augusztus 20.
1: Augusztus 20.
0: Mondok provokatív állítást, mert egyébként úgy szoktuk csinálni, hogy mondunk provokatív állítást, amivel nem feltétlenül értünk együtt, csak most ezek így elmaradtak, és mindenki szóra jut. De mert így szokott menni
1: a műsor. Ne ezt húzád magad, hanem
0: mondjad. Nem kell tűzijáték.
1: Hát
0: ez a provokatív állítás, és akkor augusztus 20 kapcsán született ez meg mi meglepő. Méghozzá azért jutott eszembe, hogy beszéljünk erről, mert a KDNP-nek milyen sokat foglalkoztunk ma velük. Mégiscsak egy önálló párt.
1: Azt tegnap foglalkoztunk velük.
0: Ez igaz. Tehát, hogy a KDNP következő üzenetet írta ki a Facebook oldalára. Az, hogy az ünnepi tűzijáték mindössze 10 perces lesz, szinte már méltatlan. Ez az ország egy méltó, szép ünnepet érdemel. És hogy milyen érdekes, hogy onnan, hogy korábban az volt a társadalmi vita, amit én provokatív állításnak ide bögtem, hogy kell-e tűzijáték, nem kell tűzijáték. Ugye erről mindig volt egy ilyen, és hogy erre fordítsuk a pénzt, arra fordítsuk a pénzt. Egyébként azt hallottam, hogy sárospatakon nem lesz tűzijáték, mert a szárasság miatt. Tehát, hogy nehogy valami baj legyen. No de...
2: De jéger se kell.
0: Így jön ki a... Egyensúly.
2: Nem lőzünk.
0: No de. Szóval régen ez volt a társadalmi vita, most már az a társadalmi vita, bár azért társadalmi vitának lehet, hogy kicsit túlzás, minden esetre KDNP-s körökben társadalmi vita, hogy hány perces tűzijáték kell?
1: Jó, tehát egyrészt én nagy tűzijáték ellenes vagyok, mint kutyakedvelő és kutyabarát. Nem a legkedvesebb napja augusztus 20-a a magyar kutyáknak. De ugyanakkor az lenne az első lépés, hogy ezt a idióta petárdázást szilveszterkor, legalább ezt hagyják abba, és legalább ennyi legyen az idióták és a kutyabarátok között a modus vivendi, hogy akkor legalább ezt a magántűzi játékozást meg a petárdázást hagyják abba a szilveszterkor. Azt meg tudom érteni, hogy évente egyszer szükség van ilyenre. Mondjuk szilveszterkor, vagy mondjuk augusztus 20-án, de hogy miért árulunk már karácsonykor ilyen tűzijátékokat, azt nem tudom fölfogni. Nekem az volt az elméletem a Gyurcsány kormány alatt, mert ugye akkor jött be ez, hogy volt egy káosz előtte, hogy lehetett is, is, és akkor Gyurcsány behozta, hogy lehessen, és akkor áruljanak ebben a nem tudom.
0: Nemzeti tűzijáték bódék.
1: Igen, 10 napos időszakban áruljanak ilyet. Az volt az elméletem, hogy a saját szavazóikhoz, a prolikhoz szól ezzel, hogy Gyurcsány Ferenc, hogy mi kiharcoltuk nektek a tűzijátékokat, most valami finomított fogsz mondani.
0: Igen, prolitechnikai eszközök.
1: Én ma már nem szólalok meg, de neked sem kellene. Szóval el tudom fogadni, hogy évente szükség van rá, hogy az augusztus 20-a legyen, vagy szilveszterkor, akkor...
0: De most a 10 percről volt szó,
1: jó, 10 perc, nekem bőven elég, én úgy vagyok a tűzijátékokkal, hogyha egyet láttad, mindegyiket láttad.
0: Azért, amikor drónok forogtak
1: koronaképében. Meg amikor Péter király a külföldről irányított.
0: Ó, az gonosz. Volt. Az nekem az egyik kedvenc. Az volt a legdrágább.
2: Az volt tavaly.
1: Mindig a legdrágább.
0: Azóta 4 milliárdos. Az a egy produkció került annyiban, mint most a teljes központi megemlékezés.
1: Képzeld el, hogy Német Szilárd ült ott a törikönyvvel, hogy kell találni egy Péter nevűt, kell találni egy olyat, aki nem elég, hogy Péter volt, hanem gonosz is.
0: Sikerült?
1: És akkor belerakni a tűzijátékba.
0: Picit azért foglalkozzunk ezzel, mert nagyon, mint valami háttéralkú, nem nagyon bántott a KDNP-t, úgyhogy ezzel jövünk vissza a szünet után.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva. Összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamádiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: És itt is vagyunk a keddi Provokatőr utolsó etapjában, és én még forszíroznám ezt a tűzijáték dolgot, mert a KDNP eszmeisége, ami felsejlik az üzenetük mögött, engem az érdekelne, hogy arról. Mit gondoltok? Persze arról beszéltek, amit akartok, tehát ugye, hogy a 10 perces tűzijáték az túl rövid is, ezért méltatlan Magyarország születésnapjához. Mondja a KDNP.
3: Igazából az, hogy már volt
4: ilyen meg tűzijáték. Meg az elégedetlen feleségek.
3: Ennyi. Nekem is van kutyám, és nekünk ott Újpesten, tehát meg tudjuk úgy oldani, hogy ne zavarja őt, mert nem is hallatszik be. Igazából becsukjuk az ablakokat, de az, hogy tehát, és nagyjából úgy azt mondanám, mint Balázs is, történelmi dolog, hogy hosszú közös munka után valamivel egyetértünk, de tényleg, tehát az, hogy most van egy, ez olyan, tehát az, hogyha valamit visszakarunk a tanulási folyamat, amiről beszéltünk, akkor itt legyen egy tanulási folyamat. Tehát valahogy azt szerintem olyan demagóg dolog volt, hogy a tűzijátéknak, a tűzijátékra szánt pénzt költsük az asztályra. Tehát valahogy ezeket a buta hasonlatokattól kéne valahogy elmenni. Tehát egy csomó mindenre lehet azt mondani, hogy akkor innen vegyük el, és oda tegyük. Hát nyilván tehát egymás mellett is tud futni a kettő dolog. Tehát ezektől valahogy mentesíteni kéne a társadalmat, és valahogy akkor felnőttként kezelni a magyar lakosságot, hogy ne azért ne legyessen tűzijátékot tartani, mert asztály van. Már értve azt, hogy nem is okokozati, meg kettő plusz ugye van forrás mind a kettőre. A másik, hogy nyilván nem csak Európában, de a világon is mindenhol van tűzijáték, tehát olyan tűzijáték, ez az állami tűzijáték, meg pénjáték, amit nyilván lehet modernizálni, hogy lehet benne még több drónsó, meg fénysó, meg ilyesmi, de most, hogyha van tényleg a 365 napból egy, amikor, vagy mondjuk kettőben új évkor még felülnek, és itt teszünk különbséget, ami ugye Balázs is mondott, felül az állam kijelölt helyekről a tűzijátékot, meg megünnepeljük az új évet, meg mondjuk az országnak a születésnapját, de az, hogy tényleg hogy mondtad, milyen technika kerül ki az emberek közé, az kikerül az emberek Rolite. Közé, és tényleg egymást lövözik, saját kezükbe robban fel, meg ilyen-olyan különböző vágyaikat elégítik ki azzal, hogy akár emberek közé, vagy akár állatok közé, vagy akár csak saját maguk. Tehát azt
2: mondom, hogy csak a szomszéd kertjében. Valamiért nem akartok válaszolni arra a kérdésre, hogy elég-e 10 perc tűzijáték Magyarország méltóság teljes születésnapi megünnepésére.
3: Csak ez a felvezetés volt, mert ugye akkor így is válaszoltam az eredeti, a provokatőr kérdésedre. A másik pedig az az érdekes, hogy azt nem tudom amúgy, hogy a KDNP nettó vagy bruttó időre számolt-e, mert hogyha azért fontos, mert amúgy a maga az ünnepség, tehát a tűzijátékos ünnepség.
2: Micsoda a probléma nyílt itt ki?
3: Hát ugye a gazdaságról beszélünk, akkor van nettó bruttóját, azért hívtatok ide, ne csak úgy beszélgettek itt a mindenféle dolgokról.
4: Már is pattant a kérdés semmi, és volt e-mail
2: cím. De mivel a KDNP-ről van szó, itt még az alkotmányos költség is bejön.
3: Igen, tehát, akár, nem tudjuk azt, hogy igen, hogy például ugye nevettünk rajta, ugye a tavaly évben, amikor megtámadta Magyarországot az áruló Péter, tehát ugye ezeket az időket kivesszük, meg mondjuk, amikor éppen
4: most
3: nem
4: milyen voltak. Milyen nehéz lesz találniuk a magyar történelemből ilyen. Viktor nevű árulót? Most idénre.
3: Igen, csak azt mondom, hogyha ezeket kivesszük, és maga a
4: tűzijáték.
3: Tehát maga a tűzijáték, amikor fellőnek, nem biztos, hogy ott is megvolt a 10 perc összidőben.
2: Szerintem nem. Fogalmam nincs, de én azt gondolom, hogy a szimbólumok terén azért a Tisza próbál szakítani a fideszes szimbolizáló politikának a mindenféle eszközével. Nem mindig sikerül, például a kék plakátos sztori is olyan volt, hogy de hogy én szerintem nem hagyományos izé lesz.
3: Érdekességek, ami akkor lesztek majd, és most nem akarom, mert tudom, nagyon fontos most valamiért ez a tűzijátékos dolog, legyen vagy ne legyen, nem tudom, mindegy, vagy a köztévében megnézzük. Amúgy is, tehát nagyjából...
2: Hol szeretnéd megnézni, Csaba?
3: De majdnem.
2: Közmédiába.
3: De egyébként, és az a... hogyha valaki
2: mi megy reggelente a közmédiába, mert én ugye mindig megnézem a közmédiát is, lehet, hogy áthallásos, három kívánság.
3: Tudod, mi megy a közmédiába most? Éppen most játszik. Ja nem, most játszik, mert tegnap játszott ilyenkor a Ferencváros és az a Legerszeg.
4: Amit senkit nem érdekel természetesen.
3: De egyébként, hogyha valamelyikünk boomer három között, én tényleg... rendszeresen szépen, amikor volt a tűzijáték, fogtam, bekapcsoltam a tévét, és én a tévé közvetítés szépen ott
4: ma ment. Most csalódtam benne.
3: Ment, és nekem az bőven elég volt. Tehát az, hogy kimenni az emberek közé, és 100 ember között nézeletni, a parton lenni, az tőlem, tehát távol áll. De most, ha valakinek ez benne, én nem fogom elvenni tőlük, tehát ünnepeljenek ezzel. Én azt akartam mondani, a szimbolikus ügyek majd akkor lesz érdekes, tehát ez egy kis előjáték, amikor tényleg elkezdődik esetleg az alkotmányozás, amit már kicsit felvetettük.
4: Előjáték a 10 perchez.
3: Igen, és hogy akkor, amikor még ilyen apanő, meg anyaférfi, meg már most a magzathang, szívhang rendeletet, lesznek majd olyan kérdések, amikor el fog dőlni, hogy a mennyire tudja Magyar Péter megtartani azt a fajta örökségét, amit azért képvisel, tehát azért jobban el lehet hinni, hogy még Magyar Péter mindig közelebb áll ahhoz, mint mondjuk a...
4: Gyurcsány Ferenc.
3: Vagy Gyurcsány Ferenc, vagy mint hát mondjuk igen. A 444-nek a szerkesztősége állna, ahol már őket szóba hoztuk, és ami nem baj, én örülök neki. Tehát, hogyha valakinek van politikai értéke, elve, és amelyet kitartva, legalábbis ismerhető, és azt meg lehet fogalmazni, akkor az legyen. Tehát engem ez tök jó dolog, hogyha ezt így felismerhető, meg van között itt valami értéket, de itt lesznek majd az érdekességek, tehát nem most a tűzijátékkal. De
4: azt én jól tudom, hogy a KDNP-nek van egy másik aktuális kezdeményezése.
3: Hoppa.
4: mégpedig az, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap.
2: Ez mintha mi hazánk is futhatta volna.
4: Nem, a Jobbik. A Jobbiknak volt egy aláírás.
2: Hát az nem volt egy olyan nagy mellélövés.
4: Igen. Ugye ezzel egy bibi van, hogy az egyház az 24-e, az egyház szerint nem ünnep, hanem 25-e és 26-a, és aztán karácsony többi napja is ünnep. Tehát az egyház mindig azt mondta, hogy a Jobbik kezdeményezésénél is, hogy ne legyen 24-e munkaszüneti nap, hiszen aznap nem ünneplünk semmit, 25-én és 26-án ünneplünk, tehát a KDNP tulajdonképpen távolodni látszik a keresztény demokrata keresztény gyökerektől.
2: Távolodni látszik.
4: Vagy nem tudnak róla, hogy mi az egyház
2: szerintem
4: véleménye ebben a kérdésben.
2: Most akart kompenzálni azt, hogy az előbb nem bántottad őket, és
4: igen.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy valószínűleg hasonló lesz. Én a Jobbiknál úgy emlékszem, hogy valami olyasmi volt az indoklása a javaslatnak, hogy a magyar családok méltóképpen tudjanak felkészülni a 24-ének az estére, tehát hogy egy kicsit így leválasztva az egyházi ünneplést, hanem mondom ez a méltósággal, hogy az ünnep, az egyházi
4: de
2: ünnep
4: én milyen méltósággal tudnék felkészülni, hogyha a 23-án se kellene dolgoznom, 22-én vagy egész decemberben, nem?
2: Legyen a méltóság éve.
3: Igen. Valamilyen oknál fogva láthattam ezt a vitát közel, mert ez a többszöri próbálkozása volt a Jobbiknak.
4: Igen? Nem is emlékeztem.
3: És volt, amikor ugye a parlamentben is egy nagyobb erőt képviseltek, és ugye akkor éppen a Fidesz-KDNP, mint közös konglomátum mondta azt, hogy azért nem lehet a 24-ét ünnepnapát tenni, egyfelől már elég sok ünnepnap van, nem bírná el a GDP, és ugye akkor is azért komoly bevétele van az államnak, például ugye a kiskereskedelem által, tehát hogy ennek üzleti hogy teljesen elvonatkoztassunk a felkészüléstől, a karácsony felkészüléstől, ennek üzleti okai vannak, vagy pontosabban nem üzleti, nemzetgazdasági okai vannak, hogy 24-ében csinálják.
2: Amúgy a KDNP-nek jól szoktak sikerülni ezek a boltbezárós cuccai, nem?
4: Mindig
2: jelentős is. Népszerűségre
3: sikerül. Az a másik, hogy az az érdekesebben, még visszatérve, hogy ez se találkozott a társadalomnak a nagy támogatottságával. Tehát mindenki arra gondolt, hogy mennyien fogják, meg jöttek a kommentek, hogy jaj, ne legyen 24-én, ne akarjunk dolgozni, meg ilyesmi, de amikor ugye tevőlegesen kellett volna az, hogy aláírás gyűjtés, hogy egyáltalán, tehát, hogy legyen egy népszavazás belőle, az se jött össze.
4: De egy hát csomó kopasz Fradi szurkoló támogatta, én emlékszem.
2: Azért, amikor szerintem nagyon sokaknak így elsőre szimpatikus a gondolat, aztán jön egy ilyen kép, hogy is volt tavaly, amikor 24-én 13 óra 30-kor a feleségem igen, rám a nézett a legszerelmesebb tekintetével, és megkérdezte, hogy ugye vett. Tél. Na, nem tudtuk meg, hogy elég a 10 perces tűzijáték a Magyarország méltóság teljes megünnepléséhez.
4: Szerintem 9,5.
2: Mennyi? Rosszul tettem fel a kérdést. Szerintetek hány perc tűzijáték az, amivel megfelelően meg lehet ünnepelni?
3: Vagy bruttó idő. Tehát én próbáltam igen. Azért hozzászólni.
2: Igen, de elkerült el a kérdést. Nos, Gulyás Marcival folytassuk, meg már nincs sok időnk. Ugye Gulyás Marci eltűnt jó ideig egészségügyi okokból a képernyőről, és hát, hogy tudtuk valamennyire, hogy mi történik, de azért ennyire nem, mint amit most elmesélt, hogy le is mondott ugye a Partizán főszerkesztőség, mert hogy volt egy korábbi szív problémája, amit most egy hosszadalmas nyílt műtéttel végül sikerült orvosolni, és hogy érezte, hogy a kampányidőszakban már elég vacak volt az állapota, hát gondolom a stressz, meló, hajtás. Amúgy Lakner Dávid kollégám mondott egy szóvicet, ami kivételesen szerintem megható volt, azt mondta, hogy Gulyás Márton, aki a szívét kitette a munkájáért, és ez tényleg ez történt. Jó egészséget, Marci! És ezt egy videóban jelentette be egyébként, már az, hogy leköszön, meg azt is, hogy mi történt vele, ahol a következőket mondta a videó végén. Sikeres több órás nyitott szívműtétje után távol, igen, és egyben megköszönt vele, idézem. A köszönetemet szeretném küldeni a két intézmény valamennyi dolgozója számára. Hálás vagyok a precíz és odaadó munkavégzésükért. Üzent a Honvéd Kórháznak és a Balatonfüredi Rehabilitációs Központnak, illetve minden dolgozójának. Hát ez egy ilyen szép kerek történet lehet. Ne! De van nekünk minden másról ott a NER, ami már nincs. Minden másról ott a Fidesz. Kohán Mátyás út, aki megírta azt, hogy lehet, hogy eddig egy nagy metahazugság volt a magyar egészségügy lejáratása, most pedig majd elkezdik szépé hazudni ugyanazt. Most belebeszéltetek a Kohán Mátyással. Kohán Mátyás a Mandiner munkatársa.
4: De még a Mandiner még létezik?
2: Még igen.
4: Jó.
2: Igen, erősen kicsontozva, már csak online, és Kohán Mátyás még ott dolgozik. Szóval Gulyás Virág a Demokratánál. Gulyás Marci beismerte, hogy őt az Orbán szabadságrendszer alatti egészségügy, a néha itt-ott még nem felújított kórházakkal is amúgy utopisztikusan elképzelt várólistás rendszer hiányával megmentette. Nem várunk nyílt bocsánatkérést, Marci, de legalább most már tudjuk, hogy a propagandista te voltál és nem mi. Viszont várjuk szeretettel a következő bejelentkezést, hogy megtudjuk, milyen pozícióhoz jutottál a magyar rezsimben. ... Annyira degeneráltak, hogy egészen elképesztő, és mert ez egy egyébként hál' Istennek pozitív véget érő, megszokott szokásos történet, hogyha valakivel valami nagy baj történik, és az egészségügyben megmentik az életét, ellátják, vagy a hozzátartozán, utána azt szoktam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm ennek és ennek az intézménynek, hogy egyébként a magyar egészségügyről ebből levonni egy ilyen globális következtetést, és azt hagyjam, hogy levonni egy globális következtetést, de még azt mondani, hogy te, aki most vagy túl a szívműtéten, és megmentették az életedet, mindvégig hazudtál a magyar egészségügyről, mert látod, hogy milyen jó, és nekünk volt igazunk. Tehát amikor így a Hír TV-n futottam először ebbe bele, azt gondoltam, hogy ez egy vicc. Tehát, hogy ebből kihozni ezt, de nem.
4: A Kohán Mátyás, most már tudom, ki az a Gulyás Virág?
2: Demokrata munkatársa. Azt hiszem influencer is, ha jól emlékszem.
3: Amerikában él, egy még van? Washingtoni, vagy talán New York-i.
2: Ja, igen, így van.
4: Jó.
2: Meghatározó.
4: Ja.
2: Influencer
3: hát ez
2: volt.
3: Már az új, amit...
2: Na, de a kampányba is nyomult ezerrel, itt Magyarországon. Jó, most megtudtad a szereplőket, a gondolataid pedig azok, amik...
4: A gondolataim azok, hogy ami a tiéd is, nem lehet leszűrni egy szívműtétből egy teljes egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó véleményt. Én, hogyha bekerültem volna, és nem tudom, málladozott volna a vakolat, akkor is nyilván köszönetet mondtam volna, nyilvánosan vagy nem nyilvánosan.
2: És a munkatársatnak ráadásul, tehát nem azt mondta, hogy amúgy gondolom, hogy
4: a Honvéd Kórházban valószínűleg jó volt az miniszternek meg... köszöni a táncot és a szívműtétet.
2: Az egészségügyi intézmények munkatársainak.
4: Igen. Tehát nem lehet levonni. De tényleg, most már tényleg ilyen szintre megyünk le, Pisti, hogy Gulyás...
2: Virág.
3: Tudom, csak egy Gulyás.
4: Igen.
2: Ez nem te vagy.
4: Igen.
3: Nem igen, most adom, hogy pont olyan rosszul legyen.
2: Rosszul jött ki.
4: Gulyás Marci vagy. Szívéről beszélget a Gulyás Virág, amit én most értékelek.
3: Igen. A Balázs.
4: Igen. Szóval egy ilyen Marci szintre megyünk, hogy Gulyás Virág, meg Kohán Máté, vagy kicsoda.
2: De szerintem azért fontosak ezek itt, hogy most szintre megyünk, vagy nem szintre megyünk. Ez nagyon hasonlít ez a felvetésed arra, amikor egy Fidesz nyilvánosságban, vagy volt Fidesz nyilvánosságban dolgozó valakivel ülsz egy a műsorban, és akkor van ez, hogy de nem kell, mert fellemellett, meg nem kell
4: de én nem ülök.
2: Legitimálni is. Oké, de van ez a vélekedés, van a másik. Szerintem itt a jelenség, ami számít, és ha csak egy valaki írta volna, egy influencer, akkor legyintek. De amikor megjelenik, amikor a Hír TV-ben átmegy, ez a Híradó egyik fő híre lesz belőle, amikor vezércikk születik belőle, és nyomják, és mindezt azzal a céllal...
4: És aztán a végén finganak egy nagyot. Mert körülbelül ennyit ér ez az egész hülyeség, hogy Gulyás, akárki, Virág, meg Kohán Máté mit mond a nem tudom milyen, senki által nem látogatott felületeiken. Hagyjuk, de tényleg erről fogunk beszélgetni. Igen. Inkább örüljünk neki, hogy Gulyás Marcinak sikerült a műtétje.
2: De annak
4: Isten
2: nagyon
4: éltesse, nagyon örülünk neki.
2: Annak nagyon örülünk, és beszélgetünk Gulyás Virágról.
4: Jó, de szerintem ez ennyit ér. Éljen Gulyás Marci szíve, és ennyi.
3: Az egyik, hogy amúgy tényleg nagyon jó szakemberek vannak.
4: De nem a Gulyás Virág.
3: Hanem az Észak-Pesti Centrum Kórházhoz tartozik, ugye most, hogy egy csomószor volt ott névváltoztatás, és amúgy mind a két helyhez van családi élményem is, tehát mind a Balatonfüredi, mind a volt Honvéd Kórházhoz. Tényleg nagyon jó emberek dolgoznak ott meg, amikor én is voltam ott akkor is, mert amikor kísértem oda hozzátartozót akkor is. Ez az egyik fontos dolog, ugyanúgy, mint akik, azok a szakértők, akik Pakson dolgoznak most is, ezekben a pillanatokban is értünk, hogy legyen villanyáram. Nekik is köszönet még egyszer. A másik, hogy tényleg nem is ezt akartam ide behozni, igazából Balázsnak, hogy ez tényleg olyan fura, hogy...
4: Legyen ez a cím, ez legyen a cím, igaza van Balázs.
3: De...
2: Vagy igaza van Gulyásnak.
3: Ennyi, igen. Ez csak ami, hogy legyen, mint gondolkodnunk, és amit szóba hoztunk, és ami megmaradt így közöttünk talán ilyen vita, hogy a pont a tanulási folyamatnak, meg az új nyilvánosságnak, én azért vártam nagyon, hogy Gulyás Marci visszatérjen, hogy ő hogyan fog bekerülni ebbe az új gondolkodásba. Tehát azért... Ha valakinek tényleg is azért is ilyen fontos, vagy azért ilyen tüske a köröm alatt a Fidesz számára, ugye Gulyás Márton személye, mert valóban az, hogy aki tudta még formálni Magyar Péter mellett a nyilvánosságot, meg ugye Magyar Péterből is mondjuk úgy, hogy ő csinált Magyar Pétert, az ugye Gulyás Márton volt. És annyira kíváncsi lettem volna, hogyha ő meg tud jelenni ebbe az új nyilvánosságban, amit most tanulunk, ugye, amit mondta te is, István, hogy ő hogyan tudott volna itt működni.
4: De Csabi, tehát, erre van információnk, exakt információnk, hogy hogyan tud működni Magyar Péterrel szemben, a Tiszával szemben Gulyás Márton. Emlékeztek arra az interjúra?
3: De most már miniszterelnökként. Igen.
4: Emlékeztek arra az interjúra, persze. Amikor nem tudom, másodszor vagy harmadszor bement, az a bizonyos, hogy mennyi idő van Marci. És ott szétszette. Ugyanígy szétszette Márki-Zay Pétert, hogyha emlékeztek
3: rá. De nem kormányom volt. Tehát azért mondom, de
4: gondolt, hogy másképp fog viselkedni.
2: Stop, várjatok. Ez szerintem egy tök fontos kérdés, de nem fogunk tudni, mit kezdeni vele, mivel nem tért vissza.
3: Igen, és az a baj, és ezért lettem volna nagyon tehát azért kiboltam, lettem volna nagyon kíváncsi, hogy az a faj, tehát főleg úgy, hogy ugye onnan aztán tényleg elég sokan mentek át, akár a közgazdaságban, akár ugye sajtó részére is, tehát tényleg nagyon kíváncsi lettem volna, a Partizán, az ő általa vezetett Partizánból, mi lett volna. Figyelj, és,
2: én azt gondolom, hogy az eddigi
3: tevékenységét... És ezt sajnálom, hogy ez így nem történik. Hogy,
2: hát igen.
3: Amúgy attól függetlenül örülök neki, hogy
2: eddigi tevékenységére alapozunk, már pedig ugye most már csak arra tudunk úgymond alapozni. Szerintem konzekvensen vitte volna tovább azt az irányt, amit eddig, és ugyanúgy beállt volna a történetekbe.
4: Amikor azt mondod, hogy sokat köszönhet Magyar Péter Gulyás Mártonnak, nem köszönhet sokat. Bemutatott egy politikust. Amikor bírálnivaló volt, akkor bírálta. Ott, amikor szemtől szembe álltak, akkor is bírálta és szétszette minden egyes dologért.
3: Akkor úgy mondom, hogy nem az, hogy, tehát az, hogy te is úgy reagálni rá. Akkor azt mondom, hogy most annak az esélye esett el, hogy Magyar Péter miniszterelnököt bírálja a teljes erejében lévő Partizán magyar Gulyás Mártonostól.
2: Hát ez így van.
3: Ez ami ugye nem, és ez olyan érdekes lett volna, hogy ez így olyan történik, hogy mi történik hát meg, mert...
2: Ez így van, ezért van, amit csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, szerintem konzekvensen ment volna tovább
3: a Gulyás Mártoni úton. De nyilván értelmesebb beszélgetés, mint tényleg arról, mint hogy most kell, vagy minek köszönheti a felépülését.
2: Nekem egyébként a közmédia elvesztése után a Partizán volt az, ami a legközelebb állt ahhoz, amit közmédiának lehet tekinteni.
4: Azért az ideológiát nagyon sokat vittek be,
2: igen, nagyon, de olyan témákat olyan módon,
4: ez
2: úgy,
4: tény,
2: úgy
4: ez is tény.
2: Hogy az egy irány lehet most, nem tudom, készül a közmédiában, szerintem ők sem nagyon tudják,
4: hogy
2: készül a közmédiában.
4: Témaválasztásban mindenképpen, de remélem, hogy azért kevésbé lesz ideológikus vagy világnézeti a közmédia.
2: Én nem tudom, rettentesen kíváncsi vagyok. Tehát a kezdet az nem túl biztató, mert elég zűrzavarosnak tűnik a szituáció. Nem egyszerű a feladat, azt én aláírom, de hogy augusztus 20-án lesz ebből start, ez így nem volt jó, lesz ebből indulás.
4: Az emberekben, akik oda mentek, nagyon jó újságírók mentek oda. A vezetőkben is bízom, úgyhogy meglátjuk, de azért a személyek azok valamennyire biztosítékot jelentenek.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttetek beszélgetni, így van. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és én tényleg boomer vagyok, de hogy iratkozzanak fel a Spirit FM YouTube csatornájára, az ATV YouTube csatornájára is, meg hallgassanak minket, meg nézzenek minket, és tényleg köszönjük a figyelmet, köszönjük a hozzászólásokat is, de most
4: kivételesen... Most a Dévényit bántsák,
2: nem? Most egy kicsit fáradt vagyok, hogy most kiméletesebben megszokottam. Nem, nyugodtan, bátran, nyugodtan, őszintén.
4: A Dévényit nyugodtan.
2: Még egyszer köszi.
4: Igen, köszönjük szépen.
3: Viszontlátás.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Holvai Csaba. Régió barátok vagyunk, tegeződni fogunk, és egy különleges kezdeményezésed van, ha valaki megkeresi a védettsarok.hu kezdeményezésnek, vagy a kitalálója, alapítója, szellemi atya, és ez egy valami különleges segítség. És én nem is akarom lelőni a poént. Honnan jött az ötlet, és kinek és miben segítetek? Csabi, tiéd a szó, mesélj erről, kérlek.
2: Először is köszönöm szépen a meghívást, Andris. A védett sarok egy saját tapasztalás nyomán indult el. Nekem a négy kislányom közül az egyik autizmussal él, és volt egy olyan szituáció, ez egy 3 éves történet, hogy elmentünk egy étterembe, és hangos volt a zene. És megkértem a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, ők nem értették, sőt, kicsit mondjuk úgy hülyének is néztek amiatt, hogy hát most beüvünk egy étterembe, akkor itt szól a zene, jó, háttér hatása a kellemesebb édelköltés, ez csak ez a lányomat zavarta. És ezt a történetet elevenítettük föl egy másfél hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, mert a gyerekek nem emlékeztek erre a szituációra, és akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy vannak már hasonló szolgáltatók, a nagy kereső cég is ugye minősíti, pontozza a helyeket, illetve a felhasználók tudják ezeket a helyeket értékelni, hová elmennek, és egy ilyen, mondjuk úgy kellemes a hasznossal, egy ilyen felületet létrehoztam, ahol autizmussal és ADHD-val élő gyerekek, családtagjaik, segítők számára egy gyűjtő adatbázist hoztam létre, olyan helyekkel, ahol biztonsággal elfogadó környezetben, türelmes környezetben tudnak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni a szülők. Ami
1: van családbarát hely, van gyerekbarát
2: hely. Van felnőttbarát hely.
1: Van kutyabarát hely. És tulajdonképpen a speciális igény gyerekeknek is, hogy mely azok a helyek. Én belenéztem a honlapodba, van itt fodrászat, étterem, cukrászda, hogy regisztrálhatnak, vagy elfogadók ezek a cégek. Ki hogy kerül bele, tehát akiknek segítségre van szükség, azok is regisztrálnak, plusz az éttermek is regisztrálnak. Meséld el, hogy találkozik a kereslet és a kínálat.
2: A kereslet és a kínálat alapvetően felhasználói oldalról találkozik. Tehát ugye én nem vagyok tisztában azzal, hogy a több mint 3000 településen az országban milyen szolgáltatók vannak. Uh-huh. Ugye 16 kategóriát hoztam létre, ebben, ahogy említetted, orvos, étterem, játszóház, kulturális...
1: Kirándulóhely, mozi, színház.
2: Így bizony. Tehát a lehető legszélesebb palettát igyekeztem meghatározni. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy ez az oldal el tudjon indulni, én internetes kutatás alapján föltöltöttem pár helyet, hogy láthassák a felhasználók, hogy néz ki, mint néz ki. De ez egy közösségi szerkesztésű oldal. Tehát nyilván szolgáltató is jelentkezhet, vagy föltöltheti a saját helyét és szolgáltatását, de alapvetően azok a családok, szülők vagy felnőtt érintettek töltik föl a helyeket, amikkel ők szembesülnek, amiket megtapasztalnak. A platform használata az ingyenes, tehát bárki tudja böngészni ezeket a helyeket, hogy iránymutatás legyen nekik. Ugyanúgy ezzel szoktam példálozni, hogy amikor veszünk egy háztartási gépet, akkor is megnézzük az értékeléseket, hogy nem ége le a porszívó az első bekapcsolásnál. Itt is lehetőség van értékelni az adott helyeket, hogy amit más tapasztalt, vagy amit a szolgáltató állít magáról, hogy autizmusbarát vagy elfogadó, az valóban úgy van-e, vagy mi az, amiben adott esetben fejlődnie kellene a helynek, vagy másnak mit kell figyelembe venni, hogyha ezekre a helyszínekre ellátogat.
1: Csabi, amikor kijöttél a honlapon meg a Facebook oldallal, volt, aki egyből rárepült, és azt mondta, azonnal jelentkezett akár résztvevő gyerekekkel, vagy olyan helyszín, aki azt mondta, hogy mi szeretnénk ebben részt venni? Mondd el a pozitív példát, kezdjük a pozitív példával.
2: Nem tudok negatív példát mondani.
1: No, de jó, akkor mesélj pozitív példákat. Jött egy lovarda, vagy jött egy...
2: Alapvetően, amikor elindítottam a helyet, még a hivatalos coming out előtt én ismerősöket elég széles körben megszondáztattam. Ebben benne voltak érintett szülők, gyógypedagógusok, teljesen a témával nem kapcsolódó ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy erre szükség van. Sokan azt mondták, hogy ez miért nem jutott már ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök

0: aki kifejezetten azt mondta, hogy ő ebben nem is gondolkodott eddig, de felnyitotta, vagy felkeltette az érdeklődését ez a helyszín. Lovarda, hogy ő akkor lovasterápiás foglalkozásokat nagyon szívesen indít. Vannak olyan nem feltétlen autizmussal kapcsolatos szolgáltatók, például valahol a Balaton környékéről jelentkezett egy hangterápiás központ, akik segítenek ellazulni, kikapcsolni egy kicsit, akár gyereknek, akár felnőttnek. Tehát annyira széles a szolgáltatók tárháza. Van, aki egyébként nem is jelentkezett nálam, hanem csak regisztrált az oldalra, mert feltölteni, illetve értékelni csak regisztráció után lehet. Nyilván ez is egyfajta szűrő, hogy azért dél-ázsiai trollok ne lepjék el a platformot, és kerüljön föl mindenféle. De megállás. Tehát most már 184 hely van, pont most néztem.
1: Ó, gratulálok, ez fantasztikus.
0: Köszönöm.
1: Exponenciálisan fog nőni, én azt gondolom.
0: Abszolút, ez látszik.
1: Na, a helyszínekről beszéljünk egy kicsit. Muszáj, hogy felolvasom, idézem. Olyan helyeket kerestek, ami biztonságos, elfogadó és kiszámítható. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ez mit is jelent pontosan?
0: Ha egy picit bővebben szeretném elmondani, amit nem fogok tudni fejből elmondani, akkor az oldalon van egy úgynevezett tudásbázis, amiben a szolgáltatóknak egy kis iránymutatást adok abban, hogy mi az, amitől ők elfogadóbbak lehetnek. De amire ha a szolgáltató figyel, ez minimális erőbedobást jelent a részükről. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy most hatalmas beruházásokat kell, új termeket, új nem tudom én micsodát létrehozni, hanem olyan apró dolgokra, az autizmussal élő gyerekeknél, meg egyébként az ADHD-val élő gyerekeknél is nagyon fontos a kiszámíthatóság, hogy tudják előre, hogy mi fog történni. Ez olyan egyszerű lépésekkel megvalósítható, vagy segítséget nyújt, hogy például a weboldalra föltesznek képeket az adott helyről, hogy hol található a WC, vagy egy olyan védettebb zug, ahol kevésbé forgalmas a vendégjárás által, mondjuk egy étteremben. Vagy ha azt feltüntetik az oldalon, hogy XY napon melyik idősáv az, amelyik kevésbé terhelt, tehát akkor könnyebben tudnak mondjuk egy fogorvosi kezelésre elmenni, vagy egy fodrászhoz elmenni. Tehát nyilván nem csúcsidőben. Tehát olyan apró nüansznyi dolgok ezek, amikre mi neurotipikus emberként nem feltétlen gondolnánk, mert nekünk nem okoz nehézséget az, hogy egy zsúfolt időszakban bemenjünk egy fodrászatba. Uh-huh. Nyilván egy étterem az egy más helyzet, mert senki nem feltétlenül áll
1: sorban. De a hangozene, amit mondtál először például, ez milyen fontos lehet egy ilyen gyereknek, vagy egy kisfiú, kislánynak, aki ezt mélyen érinti, és lehet, hogy nem is gondoltak rá eddig, és innentől kezdve pedig ez egy mennyire nagy segítség volt. Amikor a különböző kategóriákat meghatároztat, hogy bevásárlóhely, étterem, játszóház, fodrászat, oktatási intézmény, szálláshely, orvos, lovarda, van-e, vagy sporthely, szabadidő központ, van, ahol nagyon túlteng a jelentkezés, van-e olyan, ahol sokkal kevésbé, vagy nem is jelentkeztek például?
0: Vannak üres kategóriák.
1: Mondj egyet-kettőt.
0: Például edzőtermet nem találtam még a helyszínek között. Ha abból indulok ki, amikor én edzőterembe jártam, most ez nem feltétlenül látszik rajtam, de ott világos fények, hangos zene, csattogás, ugye a súlyok csattognak, sok ember van. Tehát nem azt mondom, hogy most valaki érezzen erre késztetés, de
1: hogy átépíti
0: az egész konditermet, de hogyha van esetleg olyan üres járat, amikor azt mondja, hogy most van másfél órám egy hétfő reggel 9 és 11 között, amikor relatíve alacsonyabb a forgalom, és akkor lejjebb tekerem a fényeket, leveszem a zenét például, akkor az nagy segítség lehet. Erre egyébként tökéletes példa van egy országos sportáruházlánc, és ők erre kifejezetten figyelnek, tehát nekik van csendes órája, ahol leveszik a fényeket, nincsen hangos bemondó háttérzaj, így is eleve sok impulzus, amikor bemész egy áruházba, hogy mennyiféle termék, mennyiféle szín, mennyiféle...
1: Ez egy sportáruház lesz?
0: Így.
1: Van ilyen, hogy csendes órájuk?
0: Van bizony.
1: Na, hogy ne lehetne elmondani a nevüket, melyik az?
0: Ez a Decathlon.
1: Wow!
0: Tehát a Decathlon...
1: Ilyen esetben hogy ne lehetne elmondani, amikor sérült gyerekeknek segítenek, ez nem reklám, hanem ez egy fantasztikus kezdeményezés, tessék a többieknek koppintani és átvenni ezt a dolgot.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy példamutató

0: kezdeményezés a Decathlon részéről. Nem tudom fejből most meg neked megmondani, hogy ez mely napokon van, de nagyjából...
1: Gondolom, aki érint, utána tud nézni, vagy a honlapon biztos ott van.
0: Az ő honlapjukon is, illetve a védett sarok oldalán is fönt vannak ezek az időpontok, és az összes áruházukra ez igaz. Tehát nem csak a Budaörsére, hanem országszerte több áruháza van a Decathlonnak, és erre kifejezetten figyelnek. Nagyon meglepett, hogy az egyik telekommunikációs cég is egyébként megjelent a platformon. Ők is tartanak ilyen úgynevezett csendes órát, ők ritkábban, mint a Decathlon, de ők is erre elkezdtek figyelni, és azt gondolom, hogy ezek olyan apró lépések, ami hatalmas segítség lehet az érintett családoknak, szülőknek.
1: Azt mondta, 184 hely már regisztrált nálatok, tényleg exponenciálisan nő. Itt egy pár nap alatt hányan vannak érintve, hány ilyen szülő, vagy család, vagy gyerek lehet érintett ebben a kérdésben, és hányan jelentkeztek már nálatok?
0: A weboldalon most olyan 350 körüli regisztráció van. Uh-huh. A közösségi médiában, ugye én a Facebookon meg a TikTokon vagyok jelen. A Facebookon már lehet, hogy mi, amikor itt ülünk, már átlépte egy hónap alatt, vagy kicsit több, mint egy hónap alatt a 7000-et a követők száma, ami szerintem egy, még engem is meglep, pedig azért több mint 10 éve közösségi médiával foglalkozom, de engem is meglep, hogy lényegében fizetett hirdetések nélkül ekkora az érdeklődés. TikTokon is 1300 fölött van a követők száma. Viszont ezeknél a számoknál sokkal több embert érint ez a probléma, vagy más típusú életforma a Magyarországon. Nézegettem különböző statisztikákat, erre ugye nincsen olyan exakt szám, mert napról napra változik, illetve azért ezek szenzitív adatok, de több százezer embert, és ezáltal több százezer embert, családot is érint, mint az autizmus, mind az ADHD, ugye van, ahol ez kisegészül egymással, tehát autizmus és ADHD is jelen van. Sőt, vannak olyan családok, ahol többeket érint, tehát nem csak egy érintett van a családban.
1: Mondj egy nagyon pozitív példát, tehát ki volt, aki nagyon meglepődte, hogy jelentkezett, vagy hallottál róla. Egyébként a Decathlonos példa zseniális, de van-e olyan, aki meglepődte, vagy nagyon érdekes volt, hogy csatlakozott a programotokhoz, vagy ehhez a kezdeményezéshez?
0: Engem legjobban a Telekom, tehát akkor az ő nevüket is kimondom, ők, vagy az ő
1: hozzáállásuk?
0: Szenzitivitásuk, hozzáállásuk lepett meg a legjobban. Telekommunikációs cégek nagy cégmonstrumok, és ilyen apró dolgokra odafigyelnek, és szerintem ez egy hatalmas előrelépés lehet az érintett családok számára.
1: Érintett szülők kerestek-e meg speciális kérésekkel, vagy kérdésekkel? Mesélj erről egy kicsit.
0: Folyamatosan,
1: jó. Gondoltam, de akkor magas labda, mondj egy-két példát, ami elmondható, ha nem is nevesíted meg.
0: Abszolút. Van egy anyuka, akivel egyébként azóta nagyon szorosan együttműködök, az ő nevét abszolút mondom meg, mi támogatjuk egymást, ő Palotai Anita, ő indított egy alapítványt is, neki 3 gyermeke érintett a autizmussal, és ő arccal, névvel, közösségi médiában szintén fölvállalja a témát. Mondok még egy anyukát, aki ő nem Magyarországon élő, Angliában élő, Hornyák Brigitta, ő is napi szinten készít tartalmakat, és vele is együttműködöm, de privát üzeneteket is nagyon sokat kapok. Mind a személyes profilomra, mind az oldal profiljára, mind egyébként az oldalon keresztüli megkeresések, amik érkeznek. Van, hogy tanácsot kérnek. Volt olyan fiatal, 20 éves autizmussal érintett lány, aki nem kap szülői támogatást otthon, nem kapott otthon, a intézményi kereteket sem találta meg, és ő kért segítséget, hogy kvázi felnőttként ő hová tudna fordulni. Nyilván nekem ezek utánajárást igényelnek ebben az esetben. Én mindig elmondom azt, hogy én nem vagyok szakember, tehát én sem diagnózist nem fogok mondani. Volt olyan kérdés is, hogy ez és ez a tünet, és akkor szerintem autista a kisgyermek. Én ilyet nem mondok, nem is fogok mondani.
1: De tudod irányítani valaki ezt?
0: De javaslatot, hogy abban az adott szituációban én mit tennék, azt abszolút megteszem, és kötelességemnek is érzem, ha már így kiálltam az ügy mellett.
1: Hol lehet titeket elérni? Hol keressenek? Van egy weboldal, talán Facebook oldal, elmondod?
0: Igen.
1: Pontosan, igen?
0: Igen, a védetsarok.hu a weboldal címe. A Facebookon szintén Védett Sarok néven, illetve a TikTokon is Védett Sarok a a csatornának a neve. Én ide folyamatosan teszek fel edukatív tartalmakat, hogy egy kicsit az ismertségét a témának azt növeljem. Nem feltétlenül a védett sarokét, hanem általában az autizmus és ADHD kérdését.
1: Kiknek a jelentkezését várod a Facebookon, illetve a weboldalon, kik regisztráljanak, mesélj erről még egy kicsit, egy-két mondatot?
0: Mindenkiét. Tehát olyan érintett szülőkét, akiknek tapasztalatuk van. Uh-huh. Itt elsősorban szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat, tehát értékeléseket.
1: Akár negatív, akár pozitív.
0: Én azt gondolom, hogy egy negatív tapasztalat sem feltétlenül jelent rosszat, sőt, az adott helynek, vagy a következő szülőcsoportnak, vagy családoknak nyújthat segítséget abban, hogy nekik mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de mindenkit, aki a téma iránt egy picit is érdeklődik, szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy edukációval és a közös fellépéssel, még akkor is, ha nem érintett az ember, akkor lehet nagy eredményeket elérni.
1: Hát én nagyon drukkolok neked, akkor még egyszer védesarok.hu, ott lehet téged megtalálni, illetve az egész kezdeményezést. Gratulálok hozzá, köszönöm. Csabi, és folytatjuk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Ez az elektronikus információ rendszer behálózza az egész világot.
2: Bámulatos. Nem fogom fel. Hát én azt se értem, hogy mitől világít a villany a lámpában, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk.

0: föld, ha három napig nincs áram.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szeles, de napos meleg idő lesz. Kritikus napok jönnek a paksi erőmű működésében. Pirotechnikai eszköz robbant fel a Veszprém megyei Őskün. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvédjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. Ekkor a gripenek piros-fehér-zöld füstcsíkkal húznak át. A légiparádé 9 órakor kezdődik. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Pirotechnikai robbanás történt Őskün egy lakóházban. A Hásfa utcai családi házhoz a pétfürdői hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az épület átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. Összesen 10 embernek kellett távoznia a környező ingatlanokból. A robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba szállították. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján az Amádéban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Szerdától egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercitik a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. A Balaton intercityken kerékpárjeggyel bringa is szállítható. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. január 22-éig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy az MVM ideiglenesen felfüggesztette a gáz- és villanyszámlák postázását az Orbán kormány által bejelentett januári rezsistop miatt. És szintén 2026. január 22-én a Spirit FM Provokatőr című műsorában Boros Tamás, Dévényi István, Gavra Gábor arról beszélgetett, hogy kihasználta a gyerekeit David és Victoria Beckham.
3: David Beckham-mel folytatjuk, illetve az ő fiával, Brooklynnal, aki hát érdekes üzenetet osztott meg a nagyvilággal. És ehhez kapcsolódóan pedig a provokatív állítás az, hogy minden, amit David Beckhamről és Victoria Beckhamről gondoltunk, fordítva, mert úgy az udvarias, az egy illúzió volt. És akkor itt a háttér, ugyanis hát a családban egy törés történt, egy Instagram sztoriban szögezte le azt Brooklyn, hogy őt egész életében felhasználták. Mindig a család a nyilvános promóciót tartotta fontosnak, és amióta felesége van, békességet és megkönnyebbülést találta bénító szorongás ellen. Évekig hallgatott, minden tőle telhetőt megtett, hogy ezt a dolgot magánügyként kezeljék, de sajnos a szülei és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választása, hogy maga szólaljon meg és elmondja az igazságot arról, ami már így elkezdett kiszivárogni az elmúlt napokban. Egész életét, tehát a sajtóban megjelenő képet, azt a szülei irányították, találták ki, borzasztó idegesítő volt a számára már az, visszatekintve, hogy eladták az ő megszületését, bármilyen családi rendezvény volt, esküvő, akkor leszerződtek egy bulvárlappal, a különböző rendezvényeken vagy otthonléten azt skálázták, hogy ki hányszor oszt meg különböző fotókat, írja ki, hogy mennyire szereti a családtagjait, szimpadias közösségi média, bejegyzések, családi események, hamis kapcsolatok mindennaposak voltak az életemben, amiben születtem, írta az egykori angol válogatott labdarúgó fia. Ugye ez annak fényében tragikus, hogy megnéztük, vagy aki megnézte, de sokan látták, a David Beckhamről szóló Netflix sorozatot, sőt azóta Victoriáról is készült egy ilyen imás sorozat, amelynek producerei egyébként ők voltak. Nyilván beleszólásuk volt abban, hogy milyen színben is tüntessék fel őket. És ebben egy ilyen őszinte, kedves családapa képe rajzolódott ki David Beckhamről, akinek egyébként sok szempontból terhelt pályafutása volt, sérülésekkel, ott volt az a 98-as VB, amit sokan a nyakába vartak, hogy kiesett az angol válogatott. Nekem egy kedvenc játékosom volt, én miatt lettem Manchester United szurkoló. De ebből derül ki az, hogy a valóságot azt nagyon sok esetben nem látjuk. Pláne, ha a közösségi médián, vagy éppen ilyen szűrt tartalmakon keresztül kapjuk meg. Ez egy nagyon súlyos tanulság, egyrészt, hogy nem mind arany, ami fénylik, és kezeljük kritikusabban azokat a közösségi média megjelenéseket, ahol gyerekeket használnak fel, még ha a gyerek egyébként ott mosolyog is. A másik pedig, amit mindenképpen el kell mondanom, hogy amit itt Brooklyn csinál, az a legnagyobb rock'n'roll, amit el tudok képzelni. És ez a srác itt ezzel a tettével számomra egy hőssé vált. Szembe megy a szüleivel, kiteregeti a családi szennyest, amit már mások kiteregettek magát, nem a szennyest, hanem az ő életét, tehát minden joga megvan ahhoz. Miután ő erről nem dönthetett, hogy akkor azt mondja, hogy itt és most vége és stop, és ez gusztustalan volt, amit velem csináltatok. Már csak azért is, mert közvetve felelősséget vállal azokért, a sztárszülőkért, vagy azért bármelyik másik gyerekért, akit a szülei erőforrásként kezelnek. Úgyhogy én innen a távolból soha nem fog ez eljutni hozzá, de köszönöm, Brooklyn. Szép volt.
4: Meg kell hoznia minden szülőnek, akkor is, hogyha világsztár, mint David és Victoria Beckham, akkor is, hogyha nem, egy döntést arról, hogy hogyan kezeli a gyermekei képmását, a családi életének a különböző fordulatait, és meg kell tennie azoknak is, akik nem szülők, egy meg kell hoznia egy döntést, amelyik arról szól, hogy mennyire használjuk fel a social médiát, akkor is, ha gyerekeinkről van szó, akkor is, hogyha csak magunkról, mennyire használjuk fel arra, hogy pénzt keressünk. Nyilvánvalóan segíti a pénzkeresetet.
3: Nyilvánvalóan... De erről szól.
4: Persze, abszolút. Nyilvánvalóan segíti.
3: Semmi másunk.
4: Nyilvánvalóan nagyobb lesz az elérésed, az általad előállított termékeknek az elérése. Nyilvánvalóan. De az a helyzet, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb árat fizetsz a másik oldalon. Lehet, hogy gyereket fizet nagyobb árat érte, lehet, hogyha őt nem teszed ki, akkor hanem most saját magadat teszed ki a nyilvánosságnak, akkor te fizetsz nagyobb árat. Van egy ismerősöm, hála Istennek meggyógyult, aki a saját daganatos megbetegedését arra vezette vissza, persze ez nem tudomás, de ő így érezte, márpedig mivel az ő életéről van szó, ezért joga van erről véleményt formálni, hogy kitette magát a social media ból áradó gyűlöletnek, kommentbeli gyűlöletnek, az ellenségei dühének, stb. És egy nagyon-nagyon súlyos, nagyon-nagyon-nagyon beteg lett. Hála Istennek jól van, aminek nagyon örülök, de a social media beli tevékenységét lezárta. Egy kicsit szűkebb tematikában mozgott, mint mondjuk mi, tehát nem a közéletről, hanem egy ennél szűkebb témájú social media platformja volt, de a kommentelő ott is kommentelő, tehát a gyűlölködő ott is gyűlölködő, és ő arra vezette vissza azt, hogy ő megbetegedett, részben arra vezette vissza, hogy ezt nagyon nehezen dolgozta fel, amit ott kap. Én nagyon erősen megfontolásra ajánlanám minden közszereplőnek azt egyértelműen, hogy ne tegye ki a gyerekeit annak, hogy egy ilyen szappanopera szereplői legyenek, mint a Beckham gyerekek. De még azt is, hogy saját magát ne tegye ki ennek. Nem biztos, hogy az a plusz elérés, amit a social media jelenlét generál, az ezt megéri.
5: Én is... megnéztem, ugye én azt hiszem, mind a kettőt láttam, a Beckhamre emlékszem, a másikra nem vagyok biztos, mindegy, az a lényeg, a Beckham eset, azt láttam, és hogy vagy a Victoriásat. Hát egy család. Hogy ilyen erős sztereotípiákkal súlyosan terhelve ültem le elé, és a végére basszus azt gondoltam, hogy nem is rossz az a család. Tehát David Beckham tök szimpatikus figura lett. Már gyanúsan, igen, nekem a végén már ilyen gyanúsan szimpatikus lett, hogy...
3: Túl jó ember.
5: Igen. Tehát szerintem ott túltolták egy kicsit, de ettől függetlenül bennem is az az érzés támad, hogy miközben előtte, hát mondjuk mondjuk azt, hogy ilyen nullán kezeltem magamban, én nem vagyok focirajongó, tehát hogy nem volt hozzá kötődő, inkább egy picit negatív figurának tűnt kész. És a végére csináltak belőle nekem egy pozitív figurát, és hogy ebből a
4: hoppá, számom, és
3: tudatipar,
5: figyelj, az a tanulság, igen, hogy rohadt egyszerű egyébként, de tényleg bárkit, és most nem magamat emelem piedesztára, de bárkit rohadt egyszerű manipulálni, ha nincs meg a háttérinformációja, vagy nem fér hozzá az információkhoz. Ha ez a kettő nincs meg, akkor bárkinek bármit el lehet adni.
3: De ez evolúciós dolog.
5: Célközönségre ügyesen optimalizálva, de azt gondolom, hogy tényleg bárkinek bármit. És közösségi média, meg a gyerekek, hogy a tegnapi, vagy a tegnap előtti reggeli műsorban volt az ATV-n egy nagyon érdekes beszélgetés, sajnos elfelejtettem a hölgynek a nevét, az MCC-nek a szakpszichológusa.
3: Halmerinda?
5: Hát tényleg elfelejtettem, nem tudom, elnézést kérek tőle, csak nem is készültem. Hogy
4: nekünk minden eszünkbe jut, amit te elfelejtesz, István, úgyhogy ezért vagyunk. Szolgáltató típusú kollégák vagyunk.
5: Hát ezt most nem bontom ki, hogy akkor nem járnátok jól, de hál' Istennek, mert csak mindent elfelejtettem. Szóval, hogy vele volt egy nagyon érdekes beszélgetés, és ilyen transzgenerációs traumákról, meg hogy ezek hogy jelennek meg a hétköznapokban, és mondott adatokat, egészen döbbenetes volt, hogy itt néhány éven belül több lesz a magyar társadalmon belül a bármilyen fajta mentális sérüléssel rendelkező ember, mint az úgynevezett normális. És itt nem csak a pszichopatákra kell gondolni, hanem a szociopatákra, az ADHD-sokra, ugye ahogy nevezik itt a pedagógiai szakmában, vagy a hivatásban, egy kicsit ilyen szlengesen, hogy a papíros gyerekek. Hogy itt, és ez tényleg pár éven belül több lesz, tehát hogy 50%-ot meg fogja haladni a sérült embereknek, a mentálisan sérült embereknek az aránya. És oké, ez is egy döbbenetes valami, de utána azzal folytatta, hogy onnan pedig elkezd átalakulni a normalitás. Mert a normalitást az mindig a többséghez igazodik, és minden ez így működik, és hogyha nem a úgy normális emberek lesznek többség, hanem ilyen-olyan módon valamennyire sérültek, akkor a normalitás, az ipar, a politika, minden ehhez fog igazodni. Ez egy olyan apokaliptikus science fiction, ami a magyar társadalommal zajlik éppen, és már csak pár év, vagy 10 év, ami, tehát így regényben is azt mondanám, hogy uff, azért ez erős sztori.
3: Én erről próbáltam károgni még pár héttel ezelőtt, amikor ment ez a Szőlő utcai botrány, illetve a tetőpontján volt, hogy mindenki felháborodik az értelmiségből, hogy hát ezt nem lehet, és hú, meg ha, meg izé, és én mondtam, hogy mindenki nézzen körbe a saját mikrokörnyezetében, hogy az oktatási rendszeren belül mi történik. És amikor te olvastad fel az előző adásban tegnap, hogy valamit az empátiáról, hogy ilyen dolgok elhangoztak, szerintem ezek mindennaposak a különböző intézményekben. És ez a probléma, hogyha kicsit megkapargatod a rendszert, akkor a Fekete Pont című film által felvázolt dramaturgiailag nyilván felturbózott valóságszerűség, az lehet, hogy mégiscsak közelebb áll ahhoz, amiben mi élünk, csak már normalitássá vált. Aha.
5: Na és így itt ezért jutott egyébként eszembe, pont ezért, mert hogy ugye arról beszéltetek is, hogy ilyen dráma is megtörténhet, hogy valaki majdnem belehal abba, hogy nem tudja jól kezelni, vagy feldolgozni azt, ami a közösségi médiából felé vagy közvetlenül, vagy közvetlen rázódó, vagy iránylik, és ezt mi azt gondoljuk, hogy ez a nem normális per pillanat, mármint, hogy ahogy működik az Insta, ahogy működik a Beckham család, ezek, ami azért Magyarországon is láttunk, és van egy hát, família, ami hasonlóan. Igen, abban a pillanatban, hogy átfordul, akkor ez válik normálvá. Tehát ez egészen sötét tényleg
4: ez a jövőkép. Ugye ez, amikor, hogyha megnéztek, egy nagyon hülye hasonlat lesz, de hogyha megnéztek egy ilyen középtávú időjárás előrejelzést, ugye baromi hideg tél van most ahhoz képest, amit megszoktunk, akkor azt látjátok, hogy nem tudom, egy hónapig nagyon hideg, utána meg hirtelen meg. De az a helyzet, hogy az egy hónapon túli időjárás előjelzés, az nem előrejelzés, hanem statisztika az elmúlt évek átlagából. Így alakul át a normalitás. Hogy az lesz a normális, hogy az életünk része lesz az, már most az rengeteg helyen, hogy gyakorlatilag piacra dobják az ismert emberek, meg a kevésbé ismert emberek a gyerekeiket. De tovább megyek, tehát piacra dobott saját magadat olyan életkorban, amikor már megteheted, tehát hogy már legálisan használod a közösségi médiát például, de és jogi akadálya nincsen annak, hogy te piacra dobjad saját magadat a közösségi médiában, mármint az életednek a képeit, de nem biztos, hogy jól jársz vele. Nem biztos, hogy az nem veszi az életed egy olyan fordulatot, ami után megbánod azt, hogy ezt piacra dobtad.
3: Szerintem ez nem jó út az érzékenyítéshez, de elmondom, hogy miért. De értem, amit mondasz. Igen, csak tudod, az a szülő, aki árukba bocsátja a saját gyerekét, mert lényegében ez történik.
4: Lényegében ez történik, így van.
3: Akkor rá nem tudsz azzal hatni, hogy lehet, hogy majd előbb-utóbb majd nem fogsz tudni ezzel olyan sok pénzt keresni. Tehát akkor az ő gondolati logikáján haladsz keresztül, miközben egyszerűen csak annyit kell mondani, hogy nem, éppen te kihasználod a gyerekedet, felhasználod valamire, tárgyként kezeled, miközben úgy csinálsz, mintha szeretnéd. Ez ennyire, és szerintem ezeknek a szülőknek a pofájába kell vágni. Nekem problémám az, hogy...
4: Mondjad, Tamás, most már ideig eljutottunk.
3: Szűk környezetemben van ehhez hasonló példa, már megénekeltem korábban ezt, talán nem ebben a műsorban, de nekem szívfájdalmam az, hogy én ezt végignéztem, ezt a folyamatot, hogy hogyan használnak ki gyerekeket, és hogyan válnak egy influencer létre, magát influencer létre megálmodó szülőnek az áldozataibá. És nekik közvetlenül ebből szenvedésük nem jut. Tehát ugyanúgy lesz kenyér az asztalon, ugyanazt a szeretett mennyiséget megkapja, de ott azt rögzítsük, hogy amikor kitesz egy fotót, ráhúz a gyermekre mondjuk egy pulcsit, és elad vele egy márkát. Azért, hogy ő abból szponzori pénzhez jusson, abba a gyereknek nincs beleszólása, és rögzítsük, hogy ott a gyerek egy tárgy. Egy szendvics ember. És ezt így én szeretném belevágni minden szülőnek a pofájába, így ahogy mondom, hogy te ott a gyerekedet éppen abban a pillanatban nem szereted. Sajnos. Vagy rosszul szereted, vagy azt hiszed, hogy ez a szeretet. Nem. Ott neked a pénz, a hatalom, az elérés az, ami fontos, és az a gyerek elé kerül.
4: Szóba hozta István Hall Melindát valószínűleg, csak a nevét elfelejtette, de mi megfejtettük. Visszafejtettük. Szóba hozott valakit István, akiről mi azt a következtetést mondtuk le Tamás, hogy Hall Melinda lehet. Én behozom Pöt Lákost, aki családbiztonsági szakember, és volt alkalmam vele interjúzni, nagyon tetszett az, amit a social media használat, család, gyerekek, szülő-gyerek kapcsolat témában mondott. Én egyet tovább mennék a Tamásnál. Tehát igen, ha áruba bocsátod a gyermekedet például a social médiában, akkor tárgyként kezeled. Ez teljesen egyértelmű. De az is a te felelősséged, hogy a gyermeked, ami kiskorú, addig mihez kezd magával a social médiában. És az a helyzet, hogy ebből a szempontból viszont nagyon-nagyon, nem, ebből a szempontból is nagyon komoly lemaradásban vagyunk mi szülők a social médiához képest. Tehát a Pölt Lákos azt mondta, én ezen nagyon meglepődtem, de egyetértettem bele végül is, hogyha amikor végig gondoltam, hogy 16 éves kor alatt nem javasol okostelefont, és 18 éves kor alatt social media accountot a gyermeknek. Lehet erre azt mondani, hogy már nem abban a világban élünk? Lehet erre azt mondani, hogy de hát ez a normalitás? De azt hiszem, hogy szülőként ebben legalább két dolgunk van. Az egyik az, amit a Tamás nagyon érzékletesen és a maga nyers, de őszinte stílusában elmondott az imént, hogy nem bocsátod áruba a gyerekedet. Kettő, hogy amíg lehet, addig igyekszel a gyermekedet attól is megvédeni, hogy saját maga essen olyan csapdákba a social médiában, legyen szó bullyingról, legyen szó bármilyen egyéb zaklatás, vagy egyáltalán kitegye magát ennek a nyilvánosságnak, hogy legyen tiszta, hogy amíg el nem jut abba az életkorba, amikor már tisztában van azzal, hogy ez egy nyilvánosság. Az ismerősi köre is egy nyilvánosság.
5: Az nagyon pici buborékról fogok most még egy kicsit beszélni röviden tényleg, hogy...
4: DK szavazók?
5: Annál kisebbek azért. Nem én itt látok valami pici kis reményt, mert azért a társadalom meg mindig alakul is azért valamilyen irányba, meg ha olyanba ütközik, ami egyébként természetellenes lenne, akkor talán ilyen természetes társadalmi védekező ösztön mégiscsak feltámad, és ilyenkor visszaleng az inga, de ebben nem vagyok most biztos, hogy ez az MRT tényleg kicsi a mintavétel. Ugye az én kisebb fiam, ő 16 éves lesz, és az ő generációja számomra teljesen furcsán használja a közösségi médiát, mert hogy igazából nem használja. Tehát fenn vannak a TikTokon, a Instagram, minden, a Facebookon az gyakorlatilag az számukra nem igazán létezik. Abszolút nem létezik. Van, ott vannak meg regisztrált, de semmilyen szinten. De nem úgy használják, és azt látom nála is, a haverjainál is, mondom, talán ez ilyen generációs jelenség lehet, hogy akkor most kirakom és lájkokat gyűjtök, hanem egymásnak üzennek igazából. Uh-huh. Tehát nem posztolnak már, hanem vagy üziket írogatnak, vagy pedig vagy csak sztoriban üzennek a másiknak. Tehát, hogy mert nincs ez na most akkor kiraktam is 500-an is a hozzászólások. Ez, hogy az is, mintha már ilyen boomer cucc lenne, és helyette van ez a más. Ez nem tudom, hogy jobb-e vagy rosszabb, de olyan szempontból, hogy mégiscsak egy ilyen zártabb körökben történik, és nem a nagy nyilvánosság előtt, mert egymásnak, hogy úgy tűnik, hogy ha valóban ez egy általános jelenség, vagy hogy ez azért gyakori ebben a korosztályban, akkor olyan, mintha bennük valamiért itt természetesen feltámadt volna ez a nem viszem ki a mindent a világ elé, meg a nagy nyilvánosság elé, és nem onnan akarom begyűjteni a folyamatos visszajelzéseket vadidegenektől.
3: Hát van olyan téma, amiben viszont a gyerekre nem bízhatjuk rá, hogy mit dönt. Akkor sem, ha 3 éves, ha 4, ha 5. Nyilván valahol meg kell húzni a határt, tehát mondjuk 16 éves kora fölött már dönthet mondjuk a sorsáról, vagy legyen mondjuk ez 18, hogy ő akar-e valamiben szerepelni, de egész odáig, meg lehet, hogy utána is, súlyosan ki van téve a szülő manipulációjának, hogy azt mondja neki, hogy ez neked jó lesz. És még csak nem is arról szól a történet, hogy 20 vagy 30 év múlva ő ezt megbánja, találkozik mondjuk egy reklámfotóval, ahol mondjuk kutya eledelt adtak el vele, hogy ott van az egész család. Hanem, mert onnan már jóvá tehetetlen a dolog. Már maga az aktus, amikor az megtörténik, az egy jóvá tehetetlen történet. Nem tudod visszatekerni, nem tudod megmásítani. Itt én azt gondolom, hogy technológiailag kell belenyúlni. Tehát egyszerűen bizonyos kor alatt a gyerekeknek az arcát az AI ki kell, hogy takarja, ki kell, hogy blőrözze, mert a szülőkre ezt nem tudjuk rábízni, vagy pedig valamiféle büntetést kell ezügyben kitalálni, vagy törölni ezeket a fotókat, de hogy a gyerek nem használati eszköz. Csak ennyit szeretnék mondani, azon kívül mindenki azt csinál a saját testével ott a közösségi médián, ami a közösségi alapelvekbe belefér.
2: Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan a múlt idézőt.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a multidéző adása, és egyet lapozunk a naptárban 2026. január 23-ára. Ezen a napon az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megkezdte első háromoldalú tárgyalását a háború lezárásáról. És szintén 2026. január 23-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon vendégével Ciglécki Gábor orvos idegsebésszel arról beszélgetett, mitől érzik magukat fizikailag rosszul az emberek a munkahelyükön.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a több-kevesebb a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en, hogyha hallgatnak csak minket, akkor kellemes rádiózást kívánunk, hogyha néznek is, akkor itt a YouTube-on például megtalálnak bennünket. Rögtön első vendégemmel dr. Ciglécki Gábor orvos idegsebésszel, jó napot kívánok.
3: Jó napot, üdvözlöm én is a hallgatók.
2: Látszólag nem feltétlenül orvosi, vagy főleg idegsebészeti téma az, hogy igazából hogy érezzük magunkat a munkáinkon, mitől érezhetjük rosszul magunkat, de valahogy mégis, és hogy hogyan válik azzá, többek közt erről érdemes beszélnünk. Készült egy kutatás, és ez a 30 európai országban, köztük Magyarországon is elvégzett kutatás, annak próbált utána járni, hogy mi okozza a szenvedést a munkahelyünkön, és most ne a fizetésünk mértékére és a főnökünk gonoszságára gondoljunk, mert az mindig beszól, nem, hanem a fáradtságra, a fájdalomra, akár egy kézfájdalomra, a kényelmetlen ülésre és az amiatt kialakuló különböző kóros elváltozásokra. Szóval ennek van egy egészségügyi oldala is. Öné a szó, doktor úr.
3: Igen, abszolút. Ahogy mondta is, nagyon sok egészségügyi vonzata van ennek az egésznek, és nagyon sok idegsebészeti vonzata is, vagy gerincsebészeti vonzata lehet a dolgoknak. Maga a kutatás ugye a digitális eszközökkel dolgozó munkavállalók körében készült, és kijöttek olyan eredmények, krónikus fáradtság, stressz, szemproblémák, de ami Két nagyon fontos, és az leginkább az én szakterületem és az én témám a gerinc fájdalma, a gerinc problémák, és hát a kéztű alagút szindróma. Utóbbi az apropója szerintem, hogy most beszélgetünk, hiszen nagyon magas számok jöttek ki, és ez egy rejtett betegség lehet, ami sokáig nem kerül felismerésre, rendkívül rontja az életminőséget, rontja a mindennapokat, a munkavégzést, és sajnos a háttérben mehet ez a betegség tovább, és romolhat.
2: A betegséget magát is kérem, hogy írjuk majd le, de nézzük inkább első körben azt, hogy mi okozza az állandóan ismétlődő monoton mozdulatok, igen, amik állandóan egyféleképpen terhelik a kezünket?
3: Gyakorlatilag igen, az, hogy hogyan fogjuk az egeret, hogyan végezzük a munkánkat, a krónikus nyomás, a krónikus túlterhelés, mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a betegség, ez a rejtett betegség, ez kialakulhasson. A magáról a betegségről is kérdezett, az a tenyéri oldalon van, hogyha most nyilván nem tudom megmutatni, mint mondjuk tévébe, vagy online.
2: De meg tudja, videó... hiszen a YouTube-on látják,
3: online videóban. Tehát, hogy a tenyéri, ha ránézünk a tenyerünkre, akkor ugye van itt két ilyen izomkiemelkedés, és közte van egy ilyen kis bemélyedés a tenyér közepén. És itt az alját a kéztőcsontok alkotják, a tetejét pedig egy ilyen kétújnyi szalag. És ahogy krónikus nyomás éri ezt a területet meg, ahogy használjuk szorítást, fejtünk ki a kezünkkel, ez a szalag elkezdhet vastagodni. És foglalkozási ártalomként, tehát akik nagyon sokat használják a kezüket, ez a szalag megvastagodás odáig juthat, hogy az alagútban összenyom egy ideget. És ennek az idegnek a nyomódása okozza a panaszokat, a fájdalmat, a zsibbadást, és későbbiekben odáig eljuthat, hogy elügyetlenednek az ujjak, vagy a kezünk is elkezdhet sorvadni. És ez egy nagyon komoly állapot tud lenni, tehát a mindennapi munkánkat meg tudja akadályozni az, hogyha ilyen tünetek jelentkeznek.
2: Ezt igazából hogy tudjuk elkerülni akkor, amikor egész nap egérrel dolgozunk, amikor egész nap, igen, tehát a kezünk pont az a rész, amit mutatott, az állandóan, hogyha az egeret fogjuk, akkor ott van az asztalon, tehát hogy lényegében megkerülhetetlennek látszik a terhelés.
3: Gyakorlatilag, igen, ez az egyik része, de nagyon fontos a prevenció, amit ön kérdez, tehát annak is vannak elemei, tehát hogy hogyan fogjuk például az egeret, hogyan terheljük a kezünket, ha hivatalba dolgozunk, ha a pénztárban dolgozunk, ne érje állandó nyomás azt a területet. A másik része pedig szintén egy kicsit ilyen prevenciós lépés, hogy felismerjük a tüneteket, mert ha, ahogy szóba került, hogy nem biztos, hogy elkerülhető, viszont ha korai időben felismerjük, további romlás megfelelő kezelésekkel, gyógytornával, fizikoterápiával akár megelőzhető. Ha meg kell operálni, például már az is gyakran előfordul, akkor az sem mindegy, hogy mikor tesszük azt.
2: Nagyon érdekes itt ez a kutatás, nézem éppen az adatokat, azért persze. Nem önre figyeltem látszólag az elmúlt másodpercekben, mert itt 28 ezer európai megkérdezettről beszélnek, köztük 1000 magyar alkalmazottról, nagyjából a felük folyamatosan digitális eszközökkel dolgozik, tehát asztalnál ülés, igen, használja az egeret valószínűleg. A negyedük pedig gyakorlati eszközökkel dolgozik, tehát asztalnál ülés, igen, használja az egeret

0: Emiatt?
1: Rendkívül sok. Az én fő profilom az a gerinc problémák, gerinc fájdalmak, és ha esetleg műtétre kerül a sor, akkor ez az endoszkópos gerincműtét. Amiről itt beszélünk, az egy óriási téma, és ahogy szóba került az ülés, nem mindegy, hogy hogyan ülünk. A helyes ülésnek legalább 6 eleme van, hogy hogy tartjuk a könyökünket, hogy hogy tartjuk a térdünket, hogy mennyire süppedünk be a székbe. És hogyha valamelyiket nem tartjuk, legalább ezt a 6 elemet, vagy túl sokat ülünk, akkor a gerincnek az izomzata, aminek fent kéne tartani normál állapotot, elveszti a tónusát, és összecsúszunk, ahogy előbb is ugye mutatta ön is, és már akkor túlzott terhelést kapnak a gerincscsigolyák, a porckorongok, az ízületek, és mindez hosszú távon felgyorsíthatja a gerincnek a normál elhasználódását, kopását, és gerincbetegségekhez járulhat hozzá, például porckorongsérvekhez, szűkületekhez, csigolyácsúszásokhoz. Ez a három fő csoporta, amikor gerincbetegségekről így beszélni szoktunk. Tehát igen, itt is nagyon fontos a prevenció, a munkahelyi környezetek kialakítása. Nagyon egyszerű példa. Az ülés fenntartására mindig odáig jutnak el általában a betegeim, hogy vesznek egy párnát, egy ilyen égpárnát. Az nagyon jó, de az mondjuk a hat helyes ülési elemből egyet vált ki, hogy milyen az ágyéki szakasznak a görbülete, hogyan ülünk. De az is nagyon fontos volna, hogy egy-két óránként felkeljünk, egy 10-15 percig. Hogyha tudjuk, hogy gerincfájósak vagyunk, gerinc problémára hajlamosak vagyunk, akkor megnézhetünk olyan feladatokat, akár internetről, akár a gyógytornászunkkal, amivel át tudjuk mozgatni a gerincet. Visszaállítjuk az izomzat normál tónusát, és már utána újra tudunk ülni. Az, ha beülünk, és ilyen 6-8 órát egybe ülünk, akkor a nap végére olyan terhelést kaphat a gerincünk, hogy ezt minden nap kapja hetek, hónapok, évek során, sokkal hamarabb kialakulhat egy gerincbetegség, mint mondjuk a korcsoportunkba hasonló életkorú.
0: Ezek leginkább úgy jelentkeznek, hogy fáj a nyakam, vagy fáj a derekam?
1: Abszolút, igen. Ez egy tipikus tünet, hogy először csak évente egyszer fáj, akkor kipihenem egy-két hétig, utána a második, harmadik, vagy több év után már erősebben fáj, de már nem két hétig, hanem egy hónapig tart, és így szépen beáll egy ilyen konstans fájdalom, eleinte diszkomfort, vagy hogyha mondjuk porckorongsérv jelentkezik, akkor kisugárzó tünetek, lábzsibbadás, ha most az ágyéki szakaszról beszélünk, de akár a nyaki szakasznál, a felső végtagnál, zsibbadások, fájdalmak. Tehát ezek itt szépen haladnak előre, és ott rontják el a magyar emberek főleg. Nyilván az életmódbeli tényezőkre sem mindenki úgy figyel, a testsúlyára, a mozgásra, hogy nem fordul orvoshoz időben. Tehát hiába van tünetük, nem mennek el orvoshoz. Mi csináltattunk egy reprezentatív kutatást Magyarországon, amikor felmértük a magyar lakosságnak, és 74%-uknak van gerinc, ez nem csak a munkavállalókra vonatkozik, hanem mindenkire, 74%-uknak van problémája, és 20% alatt van az, aki orvoshoz fordul vele, és 5% alatt van, aki eljár valamilyen kezelésre. Tehát megdöbbentően rossz számok ezek.
0: A munkahelyek mennyire partnerek abban, hogy ebben előrelépés legyen? Ugye az nem mindegy, hogy milyen széken ülök. Nem mindegy, hogyha nekem negyed órát fel kell állnom, mondjuk 2 óránként, akkor a főnök azt mondja, nézzétek, már megint a Kovács nem dolgozik, hanem ott nyújtózkodik nekem. Szóval, hogy itt azért ennek sok összetevője van, amitől az emberek ezt inkább elrejteni akarják, mint ahogy kiteszik a kirakatba, hogy fáj a derekam, segítsetek.
1: Igen, egyrészt rejtegetik, hiszen a táppénzen töltött időszak is nagyon hosszú van, aki 30 napot is képes táppénzen tölteni a fájdalma miatt, tehát egyrészt a munka, a bírása se olyan. A kérdésre pedig a válasz, hogy azt látjuk, hogy Európában elég sok munkavállaló próbál olyan eszközöket biztosítani, vagy olyan környezetet. Magyarországon is vannak progresszív gondolkodású munkahelyek, de sajnos nem olyan számban, mint kellene. Főleg olyan munkakörökben, ahol nagy terhelést kaphat, például a gerinc vagy akár a kéz. Tehát sokkal tudatosabban kellene ezekkel foglalkozni, kiemelni az érintetteket, nekik segítséget nyújtani, és ez gazdaságilag is nagyon fontos volna, hisz nem mindegy a munkavállalónak is, hogy most 30 napot táppénzen van egy dolgozója fájdalma miatt meg se bír mozdulni, hiszen lehet, hogy a prevenciós lépésekkel mindez megelőzhető volna.
0: Ez fura, most azon gondolkozom, hogy egyáltalán nem szoktuk az irodai munka kapcsán a munkavédelmi kérdéseket elővenni, mert hát ugye az magasban dolgozók, mélyben dolgozók, a bányában, a gyárakban dolgozók, felveszi a sisakot, vagy nem, ez jut eszünkbe erről, de valójában, amit mond, az mind-mind munkavédelmi kérdés, tehát megfelelő széken, megfelelő eszközökkel, megfelelő munkakörülmények között dolgozik-e az irodai dolgozó, vagy szinte biztos, hogy valami baja lesz.
1: Abszolút, ez így van sajnos.
0: Egyáltalán nem szoktuk így kezelni ezt a dolgot.
1: Nem, pedig nagyon fontos, és a gerinc betegségek, ha most erre tértünk át,

0: hát akkor az a szinte a magas vérnyomás után a második legnagyobb probléma ez a gerincfájdalmak Magyarországon. Tehát nagyon sok embert, ahogy a kutatásból is kijött, 75%-át érinti a lakosságnak. A késztőalagút szindróma az a minden tizedik felnőtt embert érinthet. És ott meg bejátszik az a is, hogy nem tud úgy aludni. Tehát a kézsibbadás mondjuk fokozódik este, annak megvannak az oka, hogy miért este rosszabb, de kialvatlan, nem úgy tudja végezni a munkáját. Képzeljük azt el, hogyha egy olyan munkakörben dolgozik, ami nagy felelősséggel jár, kialvatlan, fáj a dereka, nem úgy tud figyelni, ez csak azt érzi át, és tudja átérezni, akinek volt már ilyen panasza, hogy mennyire nem lehet akkor úgy élni az életet, vagy úgy figyelni a mindennapokban.
1: Talán egy ilyen kézműtéttől nem rettegünk annyira, mint a gerincműtéttől. A gerincműtét kifejezés önmagában riasztó. De hát olvasom, hogy több mint 700 kéztőalagút felszabadító műtétet végeznek Magyarországon. A NEA adatai szerint most is, hát azért az ahhoz elég nagy szám, hogy ezzel is foglalkozzunk. Ettől is kell úgy félnünk, mint a gerincműtéttől szoktak?
0: Én sebész vagyok, nyilván én azt mondom, mindig kell. Hát igen, de én kicsit konzervatívabb vagyok, tehát annak ilyen sebész vagyok, és nagyon szeretek operálni, inkább azt mondom a betegeknek, hogy kerüljük el, ha lehet, főleg a gerincnél, de a kézműtétnél igen, tehát nem kell annyira félni, viszont időben kell lépni akár egy műtéttel a számokra, amiket felolvasott, ez a 700, ez nagyon alulbecsült, tehát ez például nincsenek benne a magánszolgáltatóknál végzett műtétek, sokkal-sokkal több műtét történik Magyarországon késztőalagút szindróma miatt.
1: Ez klasszikusan egy ilyen egynapos műtét.
0: Igen, igen, igen, ez egy ilyen, a hagyományos, az egy ilyen tenyérnek a 2-3 centis felvágásával jár, tehát azért munkából való kiesés jelent, sokan ezért halogatják, tehát nem tudnak ennyi időre kiesni a munkából, amiben én egyedi, vagy mi egyediek vagyunk, hogy mi ezt ultrahanggal operáljuk, tehát egy ultrahang vezérelt módszerrel pár milliből, tehát sokkal gyorsabban vissza tud térni a dolgozó a munkájához, és nagyon sokan választják ezt a módszert 2022 óta már itthon Magyarországon is elérhető. Én az alapokat még Ausztriában tanultam meg, és úgy honosítottam meg, de azt látjuk, hogy pár nap alatt már a mindennapokban tudja használni a kezét a beteg, és gyorsan vissza tud térni a munkájához. Tehát ezzel a módszerrel azért már előszeretettel választják akár a műtéti megoldást, a végleges megoldást, és nem halogatják. És a halogatás nagyon fontos, hiszen ahogy romlik, ha elügyetlenedik a kéz, vagy elkezd sorvadni az izomzat, az már nem mindig visszafordítható.
1: Zsibbadás és tenyérfájdalom?
0: Igen, főleg az első három ujjba jellegzetes, éjszakánként jelentkezhet főleg, de napközben is, és egyre rosszabb lehet. Ha már ügyetlenedik, akkor nem úgy érzek az ujjak végén, nem úgy tudom a gombot begombolni, kiesik a toll a kezemből, a pohár kicsúszhat a kezemből, tehát jellegzetes tünetei vannak.
1: Figyeljünk erre is, meg hát a helyes tartásra, a helyes működésre az irodában. Dr. Ciglészki Gábor, köszönöm szépen.
0: Én nagyon köszönöm.
2: Még mindig maradunk 2026. január 23-án. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Kovács Tamás, junior prímadíjas színész volt, és egy új film mozikba kerüléséről beszélgettek.
1: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és a magyar mennyegzővel foglalkozunk, és azzal kezdjük az adást, nem általában egy magyar mennyegzővel, hanem egy játékfilmmel, ami Kál Csaba nevéhez fűződik, és hát egyfajta főhajtás, tisztelgés a legendás Novák Ferenc Tata életműve előtt. De hogy mennyiben volt lenyomata bármilyen módon is az, ami a filmen történik Novák Tata életművének, a főszereplőtől, Kovács Tamástól kérdezem, aki junior prímadíjas színész, és itt van a vonalban. Szervusz, Tamás!
3: Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert készül egy játékfilm, ami egy nagyon szokatlan, nagyon fura játékfilm, mert valahol egy kicsikét egy táncfilm, és a néptánc világát hozza elénk, ami manapság nem annyira divat ilyen nagy vásznon, ez egészen biztos. Úgyhogy különleges, amit csináltatok. Különleges volt elkészíteni is?
3: Abszolút, nagyon különleges volt. Én azt hiszem, hogy nekem ez egy életre szóló élmény volt, önmagában a forgatás is, és a felkészülés is, meg úgy egyáltalán a néptánccal való találkozás is egy hatalmas élmény, azt hiszem.
1: Neked az nem volt meg az életedben korábban? Azt tudom, hogy focisztál és futballistának készültél, majd lettél színész. Ebből nem feltétlenül következik a vajdasági tánccsoportok látogatása.
3: Igen, ez valahogy nekem kimaradt, nagyon sok minden sportoltam, de de a néptánc az sajnos valahogyan kimaradt az életemből. Az egyetemen ugyan voltak néptánc óráink, de amilyen intenzíven most nekem minél több tudást fel kell szednem, hát az elenyésző ahhoz képest. Úgy nézett ki a casting, hogy miután fölhívtak, hogy megkaptam a szerepet, ezt követően azt mondták, hogy még nincsen teljesen vége ennek a folyamatnak, hanem menjek el egy táncórára, és ott megnézik, hogy mennyire vagyok botlábú. És minden bizonnyal úgy ítélték meg, hogy nem teljesen reménytelen a helyzet, és ezt követően következett egy rövid, de annál intenzívebb időszak, amikor amennyire csak lehetett, meg kellett tanulnom néptáncolni, de ez egy nagyon izgalmas feladat volt. Alapvetően a színész az nagyon szereti, hogyha legalábbis én, hogyha valamilyen készséget el kell sajátítani, vagy valamilyen meglévő tudásban el kell mélyülni.
1: Azt nem szokták emlegetni, pedig az úgy van, hogy mondjuk a labdarúgás is nagyon erősen alapul a ritmusra. Tehát nem a játék ritmusára, hanem a saját ritmusérzékedre. És nem tudom, hogy ez a kettő valamilyen módon összeérte mondjuk a táncpróbák alatt.
3: Ez érdekes, amit kérdezel. Azt hiszem, hogy éreztem azt, hogy van némi tudásom a foci terén, és azt hiszem, hogy tudtam ezt kamatoztatni. Igen, igen.
1: Azt, hogy egy olyan film készül, amiben táncolni kell, ezt az első pillanattól tudtad, hogy elmentél a castingra?
3: De tessék meg egyszer.
1: Hát, hogy táncolni kell majd. Azt tudtad a casting elején is már? Tehát lesz egy film, aha, eljössz a castingra, el. Tudsz táncolni? Nem.
3: Igen, körülbelül így nézett ki ez a beszélgetés, igen. De én szerintem ez nagyon jó feladat, vagy én ennek örülök, hogyha valami olyat kell elsajátítani, vagy olyan dolgot meg kell megtanulni, amihez valami kevés közön van. Ezek mindig nagyon izgalmas feladatok. Úgyhogy itt ez nem volt másképp.
1: Ez egy főszerep, és szerintem minden filmes főszerep egyfajta kihívás, meg lehet egy nagyon fontos karrierpont egy ember életében. Nem az első filmes szereped, úgyhogy talán össze is tudod vetni a feladat nagyságát, mértékét a többivel.
3: Igen, nagyon szerencsésen alakul, én azt hiszem, eddig a pályám. Hát izgultam, nagyon izgultam. Izgatott voltam, és izgultam, amikor elkezdtünk forgatni, de nagyon inspiráló volt a közeg, az egész csapat is, a kollégák is, úgyhogy azt éreztem, hogy biztonságban vagyok, és egy nagyon könnyed hangulat jellemezte az egész forgatást, ami azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni, és hogy valamit alkossunk együtt.
1: Különböző forgatásokat össze lehet vetni, egyáltalán érdemes? Tehát ugye forgattál az Aranyéretben, szerepeltél egy sorozatban, a Korhatáros Szerelemben, hogy az Aranyéret is egy sorozat volt. Ott van a Semmelweis film, amiben volt egy fontos szereped. Ezeket, ha összehasonlítod ezzel, ez megint egy különlegesség, egy kicsikét más, de hát azért mégiscsak egy film, mint a többi.
3: Igen, igen, igen, ugyanakkor nem lehet összevetni egyetlen egy munkát sem, egyetlen egy produkciót sem. Szerintem ez is a nagyon szép ebben a szakmában, hogy nincs két egyforma előadás, nincs két egyforma próba folyamat, és két ugyanolyan forgatás sem. De én szinte, amiben eddig részt vettem, mindig azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, és hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ezekben a produkciókban forgathattam.
1: Sok éved volt Fehérváron, a Vörösmarty Színházban, most ebben a szezonban már a Víg Színházban játszol. Más a kettő? Hát tudod, ezeket kérdezem. Más-e az egyik film a másikhoz képest, más az egyik színház a másikhoz képest? Igazíts el minket egy kicsikét.
3: Igen, igen, hogyne. Én Székesfehérváron 7 évet töltöttem ott, 7 évig voltam Székesfehérváron, és azt hiszem, hogy nagyon jól döntöttem, hogy én oda szerződtem, mert nagyon inspiráló volt a közeg, és nagyon jó példák voltak előttem, például Gáspár Sándor, Tóth Ildikó, Krisztik Csaba, Sági Tamás, akiket most így első körbe kiemelnék, és nagyon szép szerepeket játszottam el ott, nagyon nagy szerepeket, és azt hiszem, hogy pályakezdőként az nagyon fontos, hogy az embert azt terheljék, mert úgy lehet tanulni, úgy lehet fejlődni. És akkor jött egy lehetőség, és most pedig a Víg Színháznak a tagja vagyok. Hatalmas színház, de úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és a kollégák nagyon nyitottan és szeretetteljesen fogadtak.
1: ez a film, hogy visszakanyarodjak ahhoz, miközben jó szerepeket és sok boldog évet kívánok neked a Víg Színházban. Azért ez annyiból is különleges, hogy és ezzel kezdtem a bevezetőjét ennek a műsornak, hogy Novák Tatára emlékezik, és előtte egy tisztelgő főhajtás. Mennyire került elő az ő személye, és mennyire éreztétek azt, hogy köré gondolnak valamit az alkotók, vagy csak mondjuk ezt?
3: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy ez a film azt szeretné bemutatni, hogy mennyire gazdag a mi kultúránk is, hogy tulajdonképpen a népzen és a néptánc az nem volt egy valamilyen muzeális dolog, hanem igenis nagyon élő. És hogyha mi el tudjuk azt érni az emberekben, hogy aki megnézi ezt a filmet, és azt követően kedvet érez, hogy elmenjen egy táncházba, és egyáltalán beleszagoljon ebbe a közegbe, akkor azt hiszem, hogy már megérte ezt a filmet megcsinálni.
1: Törőcsi Franciska, te párod a filmben, ott itt találkozásotok a történet lényege, és hát abból lesz aztán majd az, ami lesz, és tessék ehhez megnézni a filmet, és a Nemzeti Táncegyüttessel dolgoztatok együtt Zsurávszki Zoltán vezetésével, akik nagyon profi táncosok. Te mennyire lettél az?
3: Egyáltalán nem lettem profi táncos, nagyon könnyednek, lazának, feszesnek és mégis dinamikusnak tűnik hat, amikor a profi táncosok táncolják ezeket a táncokat. Ez is lenyűgöző, az a légiesség, az a fönségesség, ahogy táncolnak. Tényleg csak ámul-bámul az ember. Nagyon jó volt ebbe egy picit belelátni, de hát elképesztően nehéz ez a tánc, de amennyire csak tudtunk, én úgy érzem, hogy helytáltunk. Tehát igyekszünk nagyon.
1: Györgyi Anna a film egyik fontos szerepét alkotó csodálatos művésznő emlegette, Carlos Saura Carmen filmjét ennek kapcsán, hogy neki, ahogy nézi ezeket a kockákat, az a klasszikus jutott eszébe. Hát, hogyha ennek a filmnek az lesz a sorsa, mint a sokat emlegetett Saura-féle Carmennek, akkor szerintem már minden rendben van. Tamás, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem erről. A Magyar Mennyegzőt ajánljuk figyelmükbe, ami már látható a mozikban.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi erőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a nemzeti ünnep miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok. Ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozással, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat is. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után délután 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Belső kérdőívben osztályozza a Fidesz vezető politikusainak alkalmasságát, írja Blick. A felmérésben véleményt lehet mondani többek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János, vagy akár Orbán Viktor alkalmasságáról, és arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek a volt miniszterelnöknek. A helyzetet Galgóczi Eszterrel és Miketz Dániellel elemezzük. Többen fontosnak tartják, hogy az új Magyarország nem épülhet bosszúra, írja Facebook bejegyzésében Márki-Zay Péter, utalva Baka András első köztársasági elnöki beszédére. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban úgy látja, a számonkérés és elszámoltatás nem bosszúállás, hanem igazságszolgáltatás, aminélkül nincs jogállam. Márki-Zay Pétert kérdezzük. Kritikus napok elé néz Paks. Erről számolt be Magyar Péter az atomerőműnél tartott helyszíni bejárással egybekötött helyzet jelentésében. A miniszterelnök szerint egyszerre 5 munkafolyamat zajlik, és ha ezek mellé a folyó vízgyűjtő területéről megérkezik a csapadék, és megáll a jelenlegi apadás, jövő héttől tervezhetővé válik a turbinák visszakapcsolása. A Szódi Attilával beszélgetünk. A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a visszajelzésekből az derült ki, hogy jó az irány, de a számok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, mondja Gerendai Károly. Míg tavaly 416 ezeren vettek részt a Szigeten, idén 350-360 ezer lehetett az összlétszám. Vendégünk Gerendai Károly.
3: Köszöntöm a stúdióban az első beszélgetés vendégeit, Galgóczi Esztert, a Forrás Társam Kutatóintézet elemzőjét. Másfelől itt van Miketz Dániel, aki politológus és társam kutató. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Mi ez a Fidesz belső kérdőív? Mert ugye az egy valóban egy újdonság, hogy egy egyszemélyi irányítás alatt lévő párt, amely ugye ellenzékbe szorult, és mondjuk elemezni kell, hogy az ellenállás közepette lehet, hogy nem kell, de mondjuk van egy ilyen igény a tagokban, hogy elemezni kell a vereséget, és mégis a vezető politikusoknak a személyét kutatja, véleményezteti a tagsággal. Mit kell erről gondolni most?
4: Hát ez egy helyi való dolog egy ellenzéki, tehát hogy egy ekkorát bukó párt részéről, ez nagyon fontos, hogy azért ezt megalapítsák. Egyébként a korábban az ellenzékben lévő pártok elmulasztották ezt a fajta belső feltárást, nyilván azért ugye az is kérdés, hogy mennyi pártag van, az ilyen újabban alakult pártoknak azért talán nem volt akkor a tagság, hogy érdemes lett volna egy ilyen belső közvéleménykutatást tartani, de ez pontosan az a fajta számvetés, amire szüksége lehet a Fidesznek arra, ami nagyon gyakran arról volt szó, hogy a választás utáni tisztújítás az nem járt együtt egyfajta reflexióval arra nézve, hogy akkor most hol tart a Fidesz, hanem azt is gondolták, hogy ez több idő kellett, vagy azért nem, talán még a régi reakciók éltek, és tulajdonképpen Orbán Viktort, meg hát az ő röpiratával ezt az egész világot, ezt az orbáni elképzelést Magyarországról, világról ezt erősítették meg. Ez akkor lehetőséget adhat arra, hogy kitalálják, hogy mit kezdje magával a Fidesz. Azért még vannak erőforrásai, tehát lehet, hogy csak 20%-ra mérik, de az országgyűlésben azért erősebb az ő pozíciója, mint amit a mostani közvéleménykutatások sugallnak. Nyilván azért ez is majd attól függ, hogy esetleg a Tisza kétharmad mit talál ki, hogy akkor hogyan változhatnak azok a költségvetési támogatások, amit a frakció vagy a párt alapítvány kap. Nyilván ez sokkal kevesebb, mint amivel egyébként a NER működött, de arra alkalmas lehet, hogy azért létrehozzon magának egy olyan fajta potens, cselekedni képes szervezetet kialakítson a Fidesz, amellyel azért tényleg tudnak felkészülni erre az ellenzéki időszakra. Ráadásul azért azt is meg kell fontolniuk, hogy elvileg 3 év múlva lesz majd egy önkormányzati választás. ez talán változhat, de mondjuk az EP választás időpontja az nem, hogy akkor 3 évük van arra, hogy felkészüljenek, hogy kitalálják magukat, hogy mire lehet alkalmas a Fidesz. Ahogy most itt én nem láttam, hogy a sajtóban kijött volna maga ez a kérdőív, de hogy az irányok, hogy milyen elképzelések körvonalozódhatnak, hogy akkor inkább egy ilyen mozgalmi jellegű párt, egy ilyen revitalizálni valahogy a jobb oldalt, vagy inkább egy ilyen szakmai párt. Valahogy egyébként már a korábbi vitákban is ez a kettő az, ami körvonalazódott, inkább ez a vadhajtásos Orbáni. Nyilván azért egy jobboldali mozgalom az nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen vadhajtásos legyen, és valahogy egy kicsit azért talán ez a szakmai konstruktívabb, ilyen moderáltabb polgári jobboldal.
3: Ugye azt lehetett tudni, hogy tusványosan az, hogy nincs elég idő arra, hogy most elemezzünk, hanem ellenállásra van szükség. Ezt lehetett tudni, hogy ez azért a közönségnek szól, és nyilván a háttérben más is történik.
5: Alapvetően igen, meg itt ugye elhangzott a röpirat, és a Fidesznek a kongresszusán már azt bejelentették, hogy szerkezeti átalakítások lesznek, ugye az elnökséget is egy másik struktúrában képzelik el, hogy nagyobb, kiszélesítik egyrészt azoknak a körét is, akiknek valódi beleszólásuk van. Arról is sokat beszéltek már, hogy azért ellenzéki pártként máshogyan kell viselkedni, hogy nem működhet az a központosított hatalom, amit mondjuk kormányzáson szükségesnek tartottak, ugye ők, és innentől kezdve ezeket jobban ki kell nyitni. Én is egyetértek azzal, hogy alapvetően az, hogy felrázzák a saját közösségüket, tehát hogy úgy érezzék, hogy beleszólásuk van, úgy érezzék, hogy részesei, hogy nem csak a csúfos vereségnek, hanem akkor együtt állunk föl, és ezt valahogyan együtt találjuk ki, ez is talán egy célja lehet egy ilyen kérdőívnek, még hogyha a kérdések maguk nem is feltétlenül arra vonatkoznak, hogy majd ők döntsék el. Másrészt pedig azért a Fidesznek az elmúlt időszakában én szerintem pont azokban a kérdésekben, amit a sajtó is kiemelt, hogy benne lehet a kérdőívben, voltak erős kérdései, amikre nem tudtak teljes mértékben választ adni. Ugye az első körben úgy futottunk neki, hogy még azok az arcok, akik a NER-t szimbolizálták erősen, ők benn maradtak a parlamentbe, vagy akár benn maradtak, de soha nem jelentek meg, míg egyre többen mondtak le ezen tisztségükről, hogy nem teljesen látszik világosnak számukra sem, hogy milyen stratégiát válasszanak, hogy maradjanak-e emberek, vagy már most cseréljék le őket, maradjanak-e még egy évig, hogy egy átmeneti időszakot tudjanak biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet, hogy érdekes lehet a vélemény, de talán ez megint inkább egy ilyen mozgósítási folyamatnak is lehet a része.
3: Ez egyfajta döntés előkészítés, vagy a vereségi feszültség levezetése, és mi a szerepe ebben Lázár Jánosnak? Ez egy, hogy mondjam, a folytonosság biztosítása, vagy a saját szerep építése, mi lehet-e mögött?
4: Hát lehet az, hogy talán ő jobban ismeri a pártot más politikusokhoz képest, bár azért ő is azért a kormányban volt, legalábbis az utóbbi 4 évben, de előtte azért nem volt kormányzati pozícióban, tehát talán jobban ismeri ezeket a helyi pártszervezeteket. Azért az is fontos lehet, hogy egy olyan ember keresse meg a helyi tagságot, aki ismert, akinek van azért valamilyen fajta autoritása, és azért lehet, hogy erre Lázár alkalmasabb, és talán nincs is nagyon más, aki most el tudná végezni ezt a fajta munkát. Ami egyébként a mozgósításra szó esik, azért itt abban is át kell alakítani magát ezt az egész pártot, hogy korábban sokkal inkább egy ilyen politikai gépezetként ez a politikai klientelizmus alapján működött. Tehát, hogyha voltak külső állami erőforrások, akkor azokat lehetett, most nem tudom, térjünk vissza a 10-es évek elejére, trafik, vagy bárhogy máshogyan lehetett azokat folyósítani, akár baráti cégeken keresztül, úgy, hogy eljusson olyan választói csoportokhoz, akik azt érzékelik, hogy akkor a Fidesz kvázi az állam kegyéből jutnak akkor erőforrásokhoz. Miután ezek már nincsenek, át kell alakítani úgy magát az egész szervezet működését, magát az elköteleződést a tagok részéről, hogy az nem az ilyen lecsorgó erőforrások mentén, hanem azért önkéntesen működjön. És hát a Tisza esete mutatja azt, hogy ez mennyire fontos volt ebben a kampányban. Ott voltak a Tisza-szigetek, amelyek organikusan épültek, miközben ott voltak a DPK-k, ahol igazából a lényeg az volt, hogy biodíszletként tapsoljanak az emberek, és nem igazán számítottak arra, hogy akkor ők helyben valóban elvégzik azt a fajta aktivista munkát, ami hát úgy tűnt, hogy egyébként a Tiszát elvitte a győzelemig.
3: Pedig Orbán Viktor erre számított,
5: és
3: igen.
5: Bocsánat, még, tehát hogy tusványosan, csak mert itt elhangzott, hogy az kifele szól, de tusványosan Orbán Viktornak a beszédében talán az volt a legérdekesebb, hogy addig mindig kijelölt egy irányt, egy feladat, feladatot Magyarország számára, nyilván akkor egy másik pozícióban volt. És szerintem sokan joggal várhattuk volna, hogy ott jelöli ki majd a Fidesznek az útját, hogy mik a cselekvési tervek, ami nagyjából annyi hangzott el, hogy akkor várni kell, ellen kell állni, nem kell tűrni a hazugságot. Ez nem megfelelő, vagy nem elégséges ahhoz, hogy a saját táborát megtartsa, vagy cselekvésre késztesse. Így valószínűleg lenne, hogyha tényleg csak ennyi lenne a feladat, hogy lassan porladásnak indulnak, ahogy azt mondjuk a közvéleménykutatások mutatják, és elszállingoznak a pártot, hogyha meg akarják tartani, akkor valamilyen fajta közös munkát ilyen módon például lehet adni első körben, hogyha elmondják a véleményüket, akkor már is hozzátettek valami.
3: Hát igen, csak ugye párhuzamosan az Orbán Viktori mondatokkal, amelyek ne feledjük el, hogy a világbajnokság után egy jelentős kültartózkodás után jött a tusványosi beszéd. Szóval párhuzamosan ezzel jelentős politikusok, akik egyébként arca is voltak a NER-nek, azt mondták, hogy egy másik pártra van szükség, másik mozgalomra. De ezt lezárnám, ezt a Fidesz témát, csak mert még van másik kettő legalább. Az Alkotmánybíróság tegnapi döntésére térnék rá. Ugye itt a bírákat kritizálta például egy volt főszerkesztő, Huth Gergely, aki azt mondta, hogy a Fidesz tökön szúrta magát, elnézést, hogyha még fönn vannak a kisgyerekek, de hát ezt írta, és hát itt van Lattman Tamás is, aki ugye egy más hasonlattal ért, hogy kifizeti a cehjet gyakorlatilag, a 24.hu pedig arra figyelmeztet, hogy 2013-ban a Fidesz maga intézte el az Alkotmánybíróság jogkörét úgy, hogy nem volt értelme azt remélni, hogy más lesz a döntés.
4: Hát ebben a nyilván ennek megvan egy ilyen alkotmányjogi szegmense, hogy akkor is ezről majd biztos lesz szó máshol, hogy akkor a külön véleményeket értékelve, és hogy akkor ez mennyiben lehet hivatkozni arra, hogy akár az eljárás, az mennyiben felel meg, nem tudom, az alkotmányos elgondolásoknak. Tehát ugye a jogállam sem csak papíron létezhet, hanem azért arról vannak fogalmak magában a modernitásban gyökerezően. Ami talán egy ilyen politikai szempontból lényeges lehet, hogy akkor most itt a köztársasági elnök intézmény után, persze az Alkotmánybíróság már a 90-es években is azért eléggé vitatott volt a szerepe, Pokol Bél, aki maga is alkotmánybíró volt, sokszor hivatkozott arra, hogy akkor túlép a hatáskörén az Alkotmánybíróság, és egy ilyen jurisztokrácia alakul ki. Ezek a viták azonban azt gondolom, hogy megmaradtak inkább egy ilyen elit szinten, tehát hogy talán a szélesebb választói csoportokat ez annyira nem érte el. Itt most kérdés az, hogy akkor ebből hogyan lehet visszaépíteni magának az Alkotmánybíróságnak, mint intézménynek a tekintélyét,
3: az autoritását? Sőt, kiegészíteném azzal, bocsánat, hogy ugye a kétharmad önkorlátozása és a szabályok, az önkény szabályainak lebontása történhet-e az önkény szabályaival?
4: Igen, talán úgy tűnhet, hogy ezzel most akkor ezt maga mögött tudhatja a Tisza, de mi van, hogyha fellép egy másfajta konfliktus kérdés. Azért az ellenzéknek legalábbis a mostani szabályok szerint van annyi képviselője, hogy beadványt tudjon nyújtani az Alkotmánybírósághoz. Mit fog erről majd gondolni egy Tisza kétharmad? Hozzányúlnak ehhez, vagy sem? Azért nyilván az is majd elő fog jönni, hogy akkor majd elkezdődik egy alkotmányozási folyamat, és abban akkor milyen szabályok jelennek meg, mennyire gondolja azt, hogy akkor önkorlátozó a hatalom, erre szükség lehet. Azért az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy például mondjuk a sokat emlegetett 12 éves mandátum korlátozás azért az nem csak a Fidesz képviselőket érinti, hanem a Tisza képviselőt. Nyilván ott újoncok vannak, tehát hogy ez a szabály rájuk kevésbé vonatkozik, de ugyanúgy általános. Úgyhogy ami szerintem érdekes lehet az, hogy összességében, hogy vajon mennyire lesz a továbbiakban maga az Alkotmánybíróság, mint intézmény egy ilyen politikai vitáknak a keresztüzében.
5: Én is azt gondolom, hogy ez az érdekes, nem pedig a hétköznapi politikai csatározás, amiben persze jót szórakozhatunk azon, hogy Huth Gergőnek most jut eszébe, hogy az Alkotmánybíróság jogköreinek a szűkítése az egyébként jogveszteséggel jár, mint hogy valakinek a jogait az sértheti, és azok, mikor éppen ők, akkor ez nem kényelmes. Ugye ez szerintem nagy tanulság lehetne majd a későbbiekben mindenkinek a számára, hogy valójában pont ezért nem szabad a hatalomnak minden felett átvenni az irányítást.
3: Van egy érdekes interjúja Tanács Zoltánnak ma, amelyben arról beszél, hogy a választás előtt született egy titkos 2000-es határozata választások előtti kifizetések felgyorsításáról. Tudjuk-e azt, hogy itt most jogellenes kifizetésekről van szó, vagy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy amit kötelezettségvállalásként vállalt az előző kormány, azt teljesíteni kell?
4: Hát elvileg egy ügyvezető kormány nem vállal kötelezettségeket, nyilván
3: akkor vállalt,
4: amikor igen, mi nem volt ügyvezető, tehát ez, igen, és hát nyilván, hogyha volt egy titkos határozat, vagy egy kormány határozat erről, akkor le is van papírozva, mint ahogy egyébként jellemző volt a NER-re, hogy mindenhol volt valami papír, jogilag minden rendben volt. Pont ezért is nehéz maga ez a fajta rendszerváltás, elszámoltatás, mert lehet arra hivatkozni, hogy ezek rendben vannak ezek az ügyek, és hát itt az a kérdés, hogy azért ezeknek a kötelezettségvállalásoknak milyen maga a természete, és pont az NKA ügy mutatja azt, ugye beszéltünk itt az elején arról, hogy hogyan működött a politikai klientelizmus a NER-ben, hát mondjuk ezeknek a pénzeknek a juttatása pontosan olyan elgondolások mentén történt, hogy az majd valamilyen választói mozgósítást tesz lehetővé. Itt most nem derült ki az pontosan, hogy milyen fajta kötelezettségvállalásokról van szó, de hát azért az, hogy itt valamiért szükség lenne, ugye vagy úgy volt a megfogalmazás, hogy az átadás átvételt könnyíti meg, azért nem az volt jellemző a NER-re a korábbiakban, hogy akár egy későbbi kormánnyal, vagy korábbiakkal, más politikai, nem tudom, szerveződésekkel arra törekedne, hogy valamilyen konszenzus, valami megállapodás jön létre. Úgyhogy akkor felmerül a gyanú az emberben, hogy azért ez végső soron arra szolgált, hogy azért ezeket a pénzeket már fizessék ki, attól függetlenül kinyeri a választást.
3: Eszter, van esélye ezeknek a pénzeknek, ha egyébként csalárdan vagy túlárazva lettek kiutalva, esetleg klientúrának visszaszerezni gyorsan?
5: Hát nagyon nehéz kérdés ez nyilvánvalóan.
3: Azért teszem fel, igen.
5: Azt gondolom, nem én leszek a megmondhatója, hogy hogyan lehet ezt végül megoldani. Minden bizonnyal részmegoldásokat lehet, és majdhogy nem muszáj lesz eszközölni a Tiszának. Oly sokszor hangzottak el azok az ígéretek, hogy elszámoltatás lesz, pénzeket fizetnek vissza, hogy ez egy nagyon magas várakozást keltett a választókban, és ilyen szempontból nyilván, hogyha ezek jogilag visszaszerezhetőek, mert itt azért nagyon fontos tényleg arra figyelni, hogy ne a politika döntse, vagy hogy kit hova tesznek, hogy milyen pénzek jönnek vissza, hogyha ez jogilag megoldható, akkor ez mindenképpen egy nagyon fontos siker lenne a Tiszának.
3: Nagyon szeretném, hogyha legközelebb ilyen körbe folytatnánk, esetleg más kollégával. Köszönöm.
4: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Látok egy

0: a kezedben.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Többen fontosnak tartják, hogy az új Magyarország nem épülhet bosszúra. Írja Facebook bejegyzésében Márki-Zay Péter, utalva Baka András első köztársasági elnöki beszédére. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban úgy látja, a számonkérés és elszámoltatás nem bosszúállás, hanem igazságszolgáltatás, aminélkül nincs jogállam. Márki-Zay Pétert kérdezzük.
3: Aki már itt van a stúdióban, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Péter, mielőtt belekezdünk, engedje meg egyetlen mondatot. Ugye 2024. februárjában beszélgettünk egy másik stúdióban, aminek beszélgetésnek a végén lett egy kis videó az ön Facebook oldalán, ennek súlyos következményei lettek. Azért említem ezt a beszélgetést, mert bennem nincsen semmi sértettség. Kifejezetten azért, mert utána azt mondta akár 2 hónap múlva, hogy vár vissza a képernyőre, és ezt én nagyra értékeltem, és a nézők kedvére elmondom, hogy azok a kérdések, amelyeket most ebben a beszélgetésben megfogalmazok, azért lesznek olyanok, mert őszinte, nyílt és kemény beszélgetést szeretnék folytatni mindentől függetlenül.
4: És azóta ez az első beszélgetésünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy András itt van a stúdióban.
3: Örülök. Szóval Baka András 2026. augusztus 11-én ugye a választása után az országgyűlésben arról beszélt, hogy nem lehet a vagyon visszaszerzés vagy az elszámoltatás egyfajta bosszú, ugye? Nagyon sok cikket írt, amely viszont arról szól, hogy itt nem is erről van szó, hanem miről.
4: Én nekem a legfontosabb az igazságszolgáltatás, és ennek ráadásul nem csak visszamenőleges jelentősége van. Mi szeretnénk azt, hogy ez ne legyen egy következmények nélküli ország, és az előző 16 évnek vagy 36 évnek is legyen következménye, de nem utolsó sorban ez egy iránymutatás a jövő politikusainak, akár a mostani tiszás politikusoknak, hogyha az előző garnitúra megúszhatja azt a féktelen lopást és gazdagodást, ami az egész társadalmat, magyar társadalmat fölháborította, akkor a következő generáció politikusai azt a téves következtetést vonhatják le, hogy nekik is szabad lopni.
3: Menjünk bele konkrét példákba, mert Matolcsi Ádám esetében előzetes letartóztatás sürgetett, Kaminski Fannihoz kötött szerződések kapcsán pedig bilincs, rács kifejezést. Nem tudom, hogy hát az igazságszolgáltatásnak nagyon fontos szerepe van ezeknél a tevékenységeknél.
4: Miért nem működik?
3: Na jó, de az nem így működik, tehát nem tudom, hogy kettőnk közül kidolgozott...
4: Nem működik, nem működik.
3: Kidolgozott közelebb az igazságszolgáltatáshoz, nem tudom.
4: Én nem vagyok jogász.
3: Oké, csak azért mondom, hogy ezeknek azért van egy időbeli kiterjedése, nem?
4: Az az állam nem működőképes, ahol 100 milliárdokat, vagy akár csak milliárdokat, vagy milliókat lopnak el, és ennek nincs következménye. 4 hónappal a kormányváltás után egy bank vezérigazgató helyettese panaszkodott egy héttel ezelőtt nekem, hogy Matolcsiék ügyében semmi lépést nem látnak. És ez megmagyarázhatatlan. De én azt gondolom,
3: ezt
4: hogy...
3: Ezt mondjuk Magyar Péter is szóvá tette.
4: De jogosan, csak azért mondom, én szerintem nem a Súlyog Tamás elmozdítása vagy szekálása lett volna a legsürgősebb feladat, hanem annak a Nagy Gábor Bálintnak, most már megtanultam a nevét, Polt 2, tehát aki legfőbb ügyészként feladat lett volna ezt megtenni, és nem tette meg. Aki most a parlament jóváhagyásával...
3: Hát, ha jól értem, akkor máshová került ez az egész MNB nyomozás, egy másik részleg nyomoz, ugye?
4: Hát én nagyon szeretném látni, hogy nyomoznak egyrészt, de itt az előzetes letartóztatások hiánya az ordító hiányosság. Tehát itt egyszerűen arról...
3: Na de ez rendben van-e, Péter?
4: Bocsánat, elnézést, hogyha... 4 hónappal a választások után...
3: Igen.
4: Azok, akik megalapozottan gyanúsíthatók, adott esetben 10 évvel ezelőtt már az OLAF leírta, a komplett vádemelési javaslattal átadta a magyar kormánynak az ügytörténetét, mondjuk az Elisz botránynak. Tehát ott
3: ezt
4: nem
3: meg
4: is kell
3: tudom
4: ásni.
3: Erősíteni.
4: Igen.
3: Ezt meg tudom.
4: És ebben az esetben is 4 hónappal a kormányváltás után még mindig a szökés veszélye, a bizonyíték megsemmisítése, a tanú befolyásolás és a vagyon eltüntetése fönnáll. Mindezek abszolút megindokolnák az előzetes letartóztatást, és nem látunk semmi hasonló lépést, és ez személy szerint engem zavar.
3: Nézzük ezt az állati hulladék feldolgozós történetet, amely ugye Hódmezővásárhelyen sokaknak az orrát facsarja.
4: Így van, szó szerint.
3: Igen, így van. Ön sürgette azt, hogy az új miniszternél, az agrárminiszternél, hogy itt valami történjék. Mi ennek az esélye?
4: Bona Szabolcs első miniszteri sajtótájékoztatáját Hódmezővásárhelyen tartotta, és ott is szóvá tettem, belebeszélgetve megbeszéltük ezt, és most már a lehetőség is megvan, hiszen a Kekvákkal együtt Lázár Jánosnak a Jövő Nemzedék Földje Alapítványát is államosították. Állami kézbe került, a miniszter úrhoz tartozik az ATEV. Meg lehet oldani a problémát, 80 éves bűzterhelés szagártalom után, 4 évvel ezelőtt, mi tüntetéssel, aláírásgyűjtéssel és nem utolsósorban feljelentéssel elértük azt, hogy az ATEV kénytelen volt egy néhány százmilliárd, 400 millió forintos beruházással megszüntetni a szagterhelést. Az elmúlt másfél évben sajnos visszatért, mert azokat a beruházásokat, ami szükséges lett volna ennek a működtetéséhez, fenntartásához, és itt 100 millióról beszélünk, vagy hasonló nagyságrendről, egy milliárdos nyereségű cég ezt nem tette meg, mert Lázár Jánosnak az alapítványába kivettek belőle 3 milliárd forintot. Az utolsó fillérig kisöpörték a pénzt.
3: Ezt tudjuk, ez bizonyított.
4: És így van.
3: De hogy ez Lázár Jánoshoz köthető?
4: Lázár János alapítványához került. Tehát annak a kuratórium elnöke, annak az alapítványnak, ahova az ATEV-et odaadták, egyébként szerintem eleve. Szerintem ez egy bűncselekményt is kimerít, az, hogy állami vagyont odaadnak.
3: Fogalmazzunk úgy, hogy a megalapozott gyanúhoz elég lehet.
4: Így van.
3: Ugye?
4: Nos, tehát igen. Ebben az esetben egy Kósa Lajos örökérvényű szavaiból egy alapítványi vagyon az alapítványi vagyon is elvesztette közpénzjellegét. Hát ennek a 3 milliárdnak is bottal ütjük a nyomát, míg az a néhány százmilliós beruházás, ami szükséges lenne ahhoz, hogy fenntartsák a vásárhelyek számára oly fontos elviselhető levegőminőséget, azt nem tették meg.
3: Hadd evezzek más vizekre, hogy
4: egy... Most még annyi tanúságot szeretnék ebből leszűrni. Az egyik az az, hogy a korrupció ténylegesen az embereknek az életminőségét rontja. Nem Göd, Hódmezővásárhely, mindenütt. Hát ez az egyik. A másik az, hogy ellenzékből. Sokan aggódtak, hogy egy ellenzéki polgármester majd nem kap támogatást. Lázár, Rabcsák András elődje soha nem tudták elérni azt, amit mi a Fidesz-el szemben ellenzékből elértünk, hogy akkor évekre megszüntettük a korrupció bűzét, de a bűzt Vásárhelyen.
3: Tehát nem is kaptak támogatást.
4: Gödes, így van. Viszont mondom, Göd fideszes polgármestere nem lépett fel a Gödi mérgezés ellen, mi fölléptünk a szagártalomban, és mi győztünk a Fidesz-el szemben.
3: Bár Göd polgármestere azt kommunikálta, hogy ott nincsen ilyen terhelést.
4: Meg nem is volt.
3: Ez így van. Szóval, hogy egy másik ügyben ugye egy intézményi ellátásra szoruló beteg, hogy mondjam, közveszélyének csökkentése érdekében emelte fel a szavát. Ugye ez egy nagyon sikamlós terület, mert ugye az ellátórendszer tudjuk, hogy hiányosságot mutat.
4: Szóval nagyon nagyban.
3: Igen, mit lehet tenni egy ilyen ügyben?
4: A nézőkedvéért hadd mondjam el, hogy két konkrét esetet hoztam fel példának. Az egyik egy olyan pszichiátriai beteg és szellemi fogyatékkal élő ember, aki hajléktalanként élt Vásárhely utcáin, és az ellátó rendszernek a labirintusába az ő szerintem nem példátlan problémájára nem volt megoldás, és nincs megoldás. Ugyanis azok az intézmények, ahol szellemi fogyatékosokkal foglalkoznak, azok azért nem veszik be, mert konkrét megerőszakolta a szobatársát, fölgyújtotta a szobáját, és a többi. A pszichiátriai betegekhez pedig azért nem veszik fel, mert szellemi fogyatékos. Ugyanakkor nem példátlan, fölgyújtotta a szobáját, és a többi. A pszichiátriai betegekhez pedig azért

0: hely az ellátórendszerben. Tehát, és az évek óta fennálló probléma, tudják az emberek, és nyilván a lopással foglalkoztak, mert ezzel nem.
1: Ön egyébként üdvözölte Garancsi István marketépítő ZRT-nek a felajánlását a Paksi ügyben, ugye? Tehát azt mondja...
0: Nyilván ez egy olyan szép gesztus, amire valamiért az elmúlt években nem nagyon láttunk példát. Nevezetesen azok az emberek, akik a közpénzből irdatlan gazdagodtak, nagyon kevés jótékony lépést tettek, nagyon kevés önkéntes felajánlást tettek. A kultúrát meg kell változtatni. Hát most éppen ők járnak élen.
1: Azért visszatérnék még az Orbán Viktor személyes szereplését szolgáló céghez, ugye, amelynek Kaminski Fanni a vezetője. Ön honnan tudja azt, hogy itt jogtalanságok merültek fel? Tehát ugye itt arról van szó, hogy jogellenes kötelezettségvállalás történt, vagy verseny kizárása, valótlan teljesítés, vagy szándékos károkozás.
0: Én csak annyit mondok, hogy ha valaki hány milliárd volt ez összesen, nem is tudom, de minden esetre, tehát ilyen 4 milliárd per év volt, ha jól emlékszem ez a számla. Tehát valljuk be, hogy ha valakinek a közösségi médiáját építi valaki, és nem tudom, naponta kettő Facebook posztot csinál, és egy-egy videót készít, annak nem ez a piaci ára.
1: Higgy el, hogy nagyon nehéz így kérdezni, de hát a másik oldalt képviselni kell, úgyhogy én ezt megteszem. Mit mond arra, hogy egy ilyen elszámoltatás, sürgetés ne váljon politikai bosszúvá? Tehát mi ennek a garanciája, hogy lehet ezt elkerülni?
0: Én a fogalmakat szeretném tisztázni. Tehát a politikai bosszú, lehet, hogy nem tudom rugdosni az ellenfelet a parlamentbe és fölhánytorgatni a múltját, az lehet politikai bosszúnak minősíteni. De az igazságszolgáltatás működése az nem politikai kérdés, szerkesztő úr mondta, és nem lehet ezáltal bosszú sem. Hovatartozástól függetlenül. Tehát természetesen, aki azt mondja, hogy de hát a Diákhitelközpont vagy Varga Judit, igen, őrájuk is kell vonatkozzon az igazságszolgáltatás, de Orbán Viktorra, Lázár Jánosra, Szijjártó Péterre, Matolcsi és fiára, és a többi mindenkire kell vonatkozzon. És az, hogy Magyarországon az elmúlt 36 évben, nem csak 16 évben, nem működött ez. A 70-30-as közös lopások időszakában egyszerűen nem volt következménye a lopásnak, ennek véget kell vetni. És csak akkor lesz egy boldog, szabad, fejlődő, nyugati kultúrai ország Magyarország, hogyha látjuk azt, hogy ezek a bűncselekmények nem maradnak következmények nélkül.
1: Kedves nézőim, ez az interjú azért volt ilyen, mert Márki-Zay Péter a Korunk Delmedico Imréje, tehát különböző témákat felvet, és gyakorlatilag most végigmentünk mindegyiken. Köszönöm,
0: hogy itt... Nem, de néhányon legalább igen. Köszönöm.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Kritikus napok elé néz Paks. Erről számolt be Magyar Péter az atomerőműnél tartott helyszíni bejárással egybekötött helyzet jelentésében. A miniszterelnök szerint egyszerre 5 munkafolyamat zajlik, és ha ezek mellé a folyó vízgyűjtő területéről megérkezik a csapadék, és megáll a jelenlegi apadás, jövő héttől tervezhetővé válik a turbinák visszakapcsolása. A Szódi Attilával beszélgetünk.
1: Aki atomenergia szakértő, korábbi kormány megbízott, ugye?
4: Kormánybiztos.
1: Kormánybiztos, bocsánat, konkrétan közigazgatási jogban most buktam meg, de nem baj.
4: Nem baj.
1: Itt van az új hűtési koncepció, amely ugye az új épülő Paks 2 esetére lenne kívánatos, legalábbis ön szerint, ami ugye eltérne ettől a megoldástól, amely miatt most a fenék küszöböt tolják, és várják 2 nap múlva a vízgyűjtő területről jövő 30-40 centis plusz vizet, ugye?
4: Nagyon komplikált helyzet van. Én azt mondom, hogy jelenleg egy ilyen lassú, néma természeti katasztrófa kellős közepén vagyunk. Ez az asszály és az a rendkívül alacsony vízhozam, ami a Dunán tapasztalható most már sok hete, nagyon komoly gondot okoz. Ez nem csak a Dunában van, egyébként látjuk a Velencei tó kiszárad, gyakorlatilag a Balatonból hiányzik 60 cm-nyi víz, tehát tényleg az egész Kárpát-medence, sőt, tulajdonképpen egész Európa szenved ettől az asszálytól, aminek az eredménye az lett a Dunában, hogy a vízállás minden korábbinál alacsonyabb szintre ment. Ugye 2018-ban volt utoljára rekord, akkor a paksi vízmércén mínusz 97 cm-nél állt meg a vízszintcsökkenés, és most augusztus legelején mínusz 140 cm volt ez a legalacsonyabb vízállás. Tulajdonképpen ugye ez azt jelenti, hogy 43 cm-rel lett alacsonyabb a legkisebb vízállás a paksi szelvényben, ahhoz képest, ami 2018-ban volt mérhető, és már az is nagyjából 40 cm-rel ment az alá, ami korábban a legalacsonyabb vízállás volt. És most a

0: ahogy beszélgetünk, most mínusz 130 cm-en áll a Dunapaksnál, tehát mindössze 10 cm-rel van a fölött, a szint fölött, ami a minimum volt augusztus legelején. És azért beszél arról a kormány, hogy a következő két nap a kritikus, mert az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a mínusz 130 cm-hez még egy néhány cm-es szintcsökkenésbe következhet, akár mínusz 136-ig is lemehetünk. Tehát nagyon meg fogjuk közelíteni azt a szintet, ahol augusztus legelején a legalacsonyabb vízszint volt, és aminél csak egyetlen egy turbina tudott már üzemben maradni. Viszont most az elmúlt 24 órában 20-30 mm-nyi csapadék hullott négyzetméterenként a Duna vízgyűjtő területének egy jelentős részén, úgyhogy arra számítunk, hogy 3-4 nap múlva megérkezik egy része annak a csapadéknak, és akkor lesz egy kicsi emelkedés, ami hát 10-20-30 cm lehet. Eközben zajlanak azok a műveletek, amelyeket látunk itt a felvételeken, ezzel a bárkával, a fenéküszöbben, de gondolom erről még egy kicsit beszélünk.
1: Természetes, ha már itt tartunk, akkor ugye 2018-ban az volt a nehézség, azt mondta, hogy októberig nem volt vízutánpótlás, tehát gyakorlatilag nagyon száraz volt az időjárás.
0: Tehát 2018-ban az történt, hogy a nyár ugyanilyen meleg volt, mint most, és akkor megdőlt nagyjából 10 cm a legkisebb vízállás rekord, igen, már a nyáron, és utána tartósan alacsony volt a vízállás, és októberben még majdnem 30 cm-rel alá ment a nyári vízszintnek a vízállása.
1: És most ez meddig tarthat ez a pici emelkedés, ami azt mondja, hogy 30-40 cm-rel megemelheti a...
0: Ezt nagyon nehéz megmondani. Az előrejelzések egyébként a Duna vízgyűjtő területére további csapadékot mondanak, tehát elképzelhető, hogyha most megjön ez a kisebb árhullám, idézőjelben mondom az árhullámot, akkor utána augusztus végéig ez kitarthat. Tehát lehet, hogy szerencsénk lesz, és aztán augusztus végéig jók vagyunk, de a 2018-as példa azért azt mutatja, hogy ezek a nagyon száraz évek, ezek szeptember-októberben is nagy szárazságot hoznak, és klasszikusan egyébként a Dunán általában a szeptember és az október az alacsony vízállású időszak szokott lenni. Emiatt van nagyon nagy jelentősége annak, hogy ennek a fenéküszöbnek az építése megindult, és hogy ez minél hamarabb jusson el arra a szintre, hogy ténylegesen okozzon vízszint emelő hatást, mert attól tartunk, hogy a szeptember és az október az még keményebb lehet a kevés víz miatt a Dunában, mint amilyen mondjuk a július vagy az augusztus volt. Tehát simán elképzelhető lenne, hogyha most nem épülne meg ez a fenékküszöb, akkor akár az előbb említett mínusz 140 cm-es rekord Paksnál, az szeptember-októberben még megdőlhetne, és még az alá mehetnénk, ami nagyon-nagyon rossz lenne, mind a létesítmény, mind pedig a villamosenergia rendszer szempontjából.
1: A mondás is átalakul, hogy a szeptemberi eső fog aranyat érni, ugye? De térjünk rá az import kitettségre és az ellátásra.
0: Még ne arra, még egy dolgot, hogy mondjak, hogy ez a fenéküszöb ez azért nagyon lényeges beavatkozás, mert hogyha megépül, akkor tartósan fogja biztosítani azt a vízállást, aminél az erőmű a mostani blokkokkal benn marad a méretezési alapjában, a tervezési alapjában, és folyamatosan fog tudni működni. Ez azért lényeges, mert a magyar villamosenergia ellátás nagy mértékben épít a paksi atomerőműre. Ugye nincsen más zsinortermelő karbonsemleges erőmű Magyarországon, tehát a gerincét a villamosenergia ellátásunknak a paksi atomerőmű adja. És ugye azt kérdezi, hogy az importkitettségünkkel mi a helyzet. Szóval, ha megnézi valaki a Mavirnál rendelkezésre álló adatokat, akkor azt fogja látni, hogy egy ilyen nagyon érdekes, billegő villamosenergia ellátás van Magyarországon. Napközben a nagymértékű napenergia betáplálás és a paksi atomerőmű termelése azt eredményezi, hogy napközben a déli órákban exportpozícióba kerülünk, valamennyi villamosenergiát, néhány száz vagy akár ezer megawattot exportálunk, és amint lecsökken a napenergia betáplálás, azonnal import pozícióba csúszunk át, és bizony az elmúlt 3 hétben azt lehetett látni, hogy ezekben az importigényes időszakokban, tehát ez minden nap bekövetkezik este, éjszaka, 3-4 ezer megawattnyi kapacitással importálunk villamos energiát. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen minden környékbeli ország hasonlóan meleg időjárásnak és nagy légkondicionáló igénynek van kitéve. Tehát ezért van az, hogy arról beszéltünk folyamatosan, hogy a villamosenergia rendszer ki van feszítve.
1: De tegyük rendbe a számokat, hogyha ez a 3-4 ezer megawatt ugye importból jön, és tudjuk azt, mert ez tegnapi adásunkban hangzott el, hogy nem itt, hanem egy másik műsorban, hogy 5500 megawatt körüli a rendszer terhelés, akkor az azt jelenti, hogy a kettő közti különbség az tulajdonképpen a saját előállítás?
0: A rendszer terhelésünk jelenleg nyáron, ugye egy szabadságos időszakban vagyunk, amikor kisebb az ipari termelés, és kevesebben vannak az irodákban is, emiatt a fogyasztás kisebb, de a rendszerterhelésünk az tipikusan ilyen 3500 megawatt, 4000 megawatt körül van éjszaka, és 6000 megawatt környékén van napközben. Még mielőtt a szabadságos időszak elindult, akkor voltak 7000 megawatt körüli.
1: Hát az átlag az ilyen 2000 a saját.
0: És a saját termelés, tehát Paks atomerőmű ad, hogyha működnek a blokkok 2000 megawattot, és akkor amellett még mindig ott van valamennyi néhány száz megawattal a mátrai erőmű, néhány száz megawattal a gázturbinák, amelyek aztán igazániból az esti időszakban futnak fel, és igen, napközben ezekben a nagy melegekben olyan 6000 megawattnyi napenergia betáplálás szokott lenni. Tehát e között a két határ között ingadozik napról napra a villamosenergia igény, és még egyszer hangsúlyozom, az import segít a magyar villamosenergia rendszert ezekben a napenergiával nem rendelkező időszakokban ellátni. Amikor meg süt a nap, napközben, ez tipikusan mondjuk 10 délelőtt 10 óra és délután 4 óra között van, amikor a csúcson van a napenergia termelés, akkor pedig ellátjuk magunkat villamosenergiával, de a délutáni és az esti éjszakai időszak az, amikor nem tudjuk magunkat villamosenergiával ellátni, és ezért szorulunk olyankor jelentős importra.
1: A világgazdaság arról írt, hogy Magyar Péter megkérdőjelezte a Paks 2 beruházás környezetvédelmi engedélyének megalapozottságát, éppen a jelenlegi alacsony Duna vízállás fényében. Mit jelentene az, hogy felülvizsgálják ezt az engedélyt, és milyen késedelmet okozhat-e? Mert ugye ez nem biztos, hogy így lesz, hogy felülvizsgálják, de ez szóba kerül, ha a miniszterelnök ezt felveti.
0: Én megmondom őszintén, én nagyon régóta, 2018 óta mondom azt, hogy a Paks 2 hűtését át kell alakítani, a friss vízhűtés helyett hűtőtornyos hűtést érdemes alkalmazni.
1: Ez 100 milliárd forintba kerül, ahogy mondta. Nagyjából.
0: Hogy ez mennyibe kerül, erről én most nem nyitnék vitát, mert ugye jelenleg van a tervekben egyfajta hűtési rendszer, aminek szintén vannak specifikumai, azt szintén létre kell hozni, berendezéseket kell beépíteni. Ehhez képest, hogyha hűtőtornyot alkalmazunk, akkor egy csomó mindenre nincsen szükség. Nincsen például arra a csatornahídra szükség, ami jelenleg a jelenlegi tervek szerint a Paks 2-nek a megmelegített hűtővizét át kell, hogy vigye a hidegvíz csatorna fölött. Tehát, hogy ennek milyen többletköltsége van, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. Ehhez meg kell tervezni ezeket a létesítményeket, de egyértelmű, hogy a klímaváltozás olyan helyzetet teremtett a Dunán, ami korábban nem volt megszokott, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell. Közben változott egy nagyon fontos energiastratégiai ügy, mégpedig az, hogy a Paks 1 tovább üzemidő hosszabbítását eldöntötte a kormány, és ezt megszavazta a parlament, tehát zajlik ez a projekt. Nagyon más körülményeket teremt az, hogyha a paksi telephelyen nem fejezi be a Paks 1 a működését a 30-as években, hanem egészen az 50-es évek végéig működik. Ez plusz 20 év, és plusz 20 évig kell a Paks 1-nek meg a Paks 2-nek párhuzamosan működnie. Úgy, hogy látjuk, hogy egyre többször jelentkezik ez a vízhiányos időszak. A Duna a mostani állapotával, azzal a nagyjából 700 köbméter per másodperces vízhozamával, ami jelenleg mérhető a pasi szelvényben, nem képes 6 atomerőmű blokkot ellátni friss vízhűtéssel, ezért teljesen jogos a kormánynak az az igénye, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Paks 2-t át lehet-e, hogyan lehet átállítani hűtőtornyos hűtésre, mert hogy ennek a vízigénye sokkal kisebb. Ha a Paks 2 nedves hűtőtornyokkal lenne felszerelve, akkor nem 120 köbméter per másodperces hűtővízigénye lenne, hanem csak 3 vagy 4 köbméter per másodperc. Ez pedig akármilyen vízállásnál is ki lehet emelni a Dunából. Tehát igen, észre kell vennünk, hogy egy természeti katasztrófa van ma Magyarországon az aszály miatt. Ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk kell, hiszen 2018 után most 2026-ban újra egy nagyon komoly aszály jelentkezik. Azt mutatják a mostani klímamodellek, hogy ezek az események gyakrabban fordulhatnak elő, nem feltétlenül minden évben, de gyakrabban, mint korábban. És nyilvánvalóan az erőműre, az általa megtermelt villamosenergiára az év 365 napján szükség van, ezért olyan hűtőrendszert kell tervezni a PAS 2 számára, ami nagyobb megbízhatósággal tudja ezt az igényt kiszolgálni. Ugyanakkor a PAS 1-nél is beavatkozásra van szükség. Nagyon lényeges, hogy ez a fenékküszöb most megépül. Ez a fenékküszöb ez hosszú távon fogja tudni biztosítani, hogy legyen olyan vízszint a Dunában, mindig a hidegvíz csatornában, hogy a beépített szivattyúk elérjék a vizet, és a szükséges mennyiségű vizet ki tudják emelni a Dunából. Ugyanakkor a Duna hőmérsékletével is komoly kihívások vannak. Most volt olyan nap, amikor 28-29 fokos volt a Dunának a vize még az erőmű előtt, tehát nyilvánvaló, hogyha a PAS 2 további üzemidő, bocsánat, a PAS 1 további üzemidő hosszabbítása megvalósul, egészen az 50-es évek végéig működik a létesítmény, akkor szükség van ott is olyan kiegészítő hűtőrendszerre, ami ezeknél a nagyon meleg időszakoknál, ezekben a nagyon meleg napokban biztosítja azt, hogy a Duna helyett a levegőbe tudjuk elvezetni a hőt, vagy a hőnek egy részét.
1: Egy szavas választ kérek, az ukrán külügyminiszter a Rosszatom szankciók napirendre vételét sürgette, egy egyiptomi Rosszatom erőmű kultúrájával és kivitelezésével kapcsolatos hiányosságok miatt. Esély nyílik-e arra, hogy ezeket a szankciókat bevezetik, és nálunk ez eredményezheti a Rosszatom lecserélését?
0: Én azt gondolom, hogy a Rosszatom ezt az erőművet meg tudja építeni. Azt gondolom, hogy a Magyar Munkavédelmi Hatóság és a magyar tulajdonos, a PAKS 2 ZRT van annyira jó szakemberekből álló, és van annyira erős, hogy a magyar munkakultúrához illeszkedő munkavédelmi szabályokat érvényesít a magyarországi atomerőmű építésben. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, amelyeket az egyiptomi építkezésnél jeleztek, azokat a magyar építkezésnél el lehet kerülni.
1: Asszódi Altidának köszönöm a beszélgetést, jöjjön máskor is.
0: Én is köszönöm.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszintemelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a visszajelzésekből az derült ki, hogy jó az irány, de a számok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, mondja Gerendai Károly. Míg tavaly 416 ezeren vettek részt a Szigeten, idén 350-360 ezer lehetett az összlétszám. Vendégünk Gerendai Károly.
3: Akit köszöntök a stúdióban, jó estét!
4: Szép jó estét!
3: Ha néha túl lelkesedem ezt a témát, akkor ez szándékos, mert hogy az, hogy Sziget van, az mindennél fontosabb, megpróbálok visszatérni a hűvös műsorvezetéshez, jó? Az előzetes számok arról szóltak, hogy 416 ezer látogató volt 2025-ben, és hogy 26-ban várhatóan, ugye az előzetes adatok szerint 350-360 ezer, és hogy ez azért van, mert hogy például a külföldi bérlet értékesítés, ami 3 hónappal korábban már az egyharmadát elteríti, ugye ez most nem volt.
4: Igen, hát sajnos majdnem 4 hónappal késéssel tudtunk csak elindulni ugye a szervezésre, hiszen sokáig bizonytalan volt, hogy lesz vagy nem lesz egyáltalán idén Sziget. Ugye történt egy tulajdonosváltás, és ehhez kapcsolódóan is, meg utána még ugye egy darabig ment a vita arról, hogy egyáltalán a főváros hozzájárul-e a hosszú távú megrendezéshez, és ezzel sok időt veszítettünk. De ezen túl is azért azt gondolom, hogy volt pár dolog, ami nehezítette a dolgunkat, hiszen bármennyire örülünk mi Magyarországon, hogy mondjuk a forint megerősödött, de ez mondjuk a külföldi turistáknak nem segít abban, hogy vonzóbbá tegye Magyarországot, hogyha minden megdrágul számukra, ahogyan sajnos az elmúlt hetek, hát hogy mondjam, ilyen krízis helyzetei, a vízhiány, az áramhiány, a hőség, a szárazság, amit ezek mind olyan dolgok, amik egy picit hogy mondjam, az embereket teljesen megterhelték, és nem az jutott eszükbe, hogy ők most bulizni akarnak ebbe a helyzetbe, hanem valahogy nyilván túlélni szeretnénk ezeket a nehézségeket. Úgyhogy ezek mind összeadódtak, és azt gondolom, hogy ezek is okozták, meg hát sok minden egyéb azt, hogy elmaradtunk a tervektől, de én azért nem vagyok mégse elkeseredve ebbe a helyzetbe, miközben tényleg az üzleti részében nagyon nem jól alakultak a dolgok, mert ez valahol, ezt én előre is elmondtam, hogy ez egy befektetési év számunkra. Tehát most meg kell próbáljunk olyan új irányokat tesz tenni, ami arról szól, hogy mivel lehetne valahogy újra stabilizálni és sikeressé tenni a rendezvényt, és ezek az irányok azért egytől egyik szinte azt mondhatom, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk rá, hogy jó irányok, akár a magyar közönség visszahozatala, akár a nemzetközi közönség megszólítása szempontjából, és ugye az elsődleges cél az volt, hogy jobban érezzék ott magukat az emberek, jobbak legyenek a szolgáltatások, a közérzetük, az élmény, mindazok, amik egyébként vonzóvá tehetnek egy fesztivált azon túl, hogy kik a sztárfellépői, mert azt látjuk, hogy ebben egyre nehezebb dolgunk van a nemzetközi versenyben, hogy lehet fesztiválokra egyáltalán a legnagyobb neveket megszerezni, és azt gondolom, hogy a Sziget abban volt valamikor erősebb a versenytársainál, hogy egy csomó mást is tudott mellé nyújtani, nem csak a sztárprogramokat, mert persze továbbra is szükség van a sztárokra, amennyire lehet, de valamiben meg kell különböztessük magunkat a többi fesztiváltól, és ami eddig az erősségünk volt az első mondjuk 20-25 évben, azok kezdtek el elfakulni, vagy megfakulni attól, hogy minden pénzt elkezdtek átcsoportosítani a sztárokra. Én most azt mondtam, hogy most akkor behúzzuk a kéziféket, és újra azokat fejlesztjük, amitől a szerethetőbb, a jobb az emberek közérzete, mert mégiscsak a végén valahol ez egy olyan egyhetes vagy ötnapos nyaralás élmény, aminél az csak egy eleme, hogy kit láttunk fellépőt, az, hogy hogyan éreztük ott magunkat, az számít igazán.
3: A beszélgetés előtt kecsegtetett azzal, hogy vannak friss számok azzal kapcsolatban, hogy a látogatottság hogy alakult.
4: Igen, hát egész pontosan most már látjuk, hogy 357 ezer látogatónk volt, ami nagyjából ugye ez az előzetesen mondott 350-360 közötti nagyságrendben. Ugye a probléma az, hogy ahhoz, hogy egyáltalán azt a tervet hozzuk, ami most még ugye eleve egy veszteséggel számolt, ahhoz nagyjából 400 ezer látogatóra lett volna szükségünk, és ettől sajnos jelentősen elmaradtunk, de azt gondolom, hogy azzal párhuzamosan talán azért sikerült megalapoznunk azt, hogy a jövő évben esélyünk legyen arra, hogy újra többen jönnek, mert a visszhangja meg nagyon jó volt a rendezvény.
3: Többek között azért egyébként zárja, hogy 53% a látogatóknak magyar, ugye, ami egy sajátosság, külföldiek dominanciája volt a korábbi
4: években. Korábbi években igen, ez magasabb volt a külföldiek.
3: Sőt, mi az a változás, ami a Szigetnek a vonzerejét befolyásolja, mert hogy egy másik generáció jön a Szigetre, mint amikor nagyon-nagyon jól ment a Sziget. Megváltoztak-e a szokások?
4: Azt mondom, hogy a Szigetnek az a fontos, hogy alapvetően minél inkább mindenkit meg tudjon szólítani, és szerintem az egy stratégiai hiba volt, hogy csak a fiatal felnőtt generációra koncentráltak az elmúlt években, most tudatosan akár a Brody nappal, akár a nulladik nappal, akár bizonyos egyéb programokkal próbáltunk nyitni generációk szempontjából is, illetve egyszerre szeretnénk a magyarokat is valamennyire megerősíteni és visszacsábítani a Szigetre, meg azért szükségünk van a nemzetközi közönségre is, mert látni kell, hogy a Sziget méreteit tekintve egyszerűen nem reális csak a magyar közönséggel egy ekkora rendezvényt rentábilissá tenni, hiszen a nagy magyar fesztiválok ennek a rendezvénynek költségvetés szempontjából körülbelül az 1/10. Tehát mi nem fogunk tudni akkorát csak a hazai piacon nőni, hogy ne legyen szükségünk tovább és a nemzetközi látogatókra, de mást kell üzenni a nemzetközi látogatónak, neki nyilván a nyaralás élményt, Budapestet, a Sziget egyediségeit kell eladni, míg a magyaroknak meg azt kell érezni, hogy fontosak nekünk akár a magyar kultúra, akár az ő egyéb olyan igényeik, amiket látszik, hogy az elmúlt időszakban esetleg egy picit kevésbé vettek figyelembe. Most én azt remélem, hogy érezhették azt, hogy újra szeretnénk ezeket figyelembe.
3: Mit gondol, hogy ez a 40-50 ezeres különbség, ez azon recept alapján, amit már egyszer megcsinált, ez behozható-e a jövő év után, mert ugye a jövő évben biztos lesz, vannak-e biztos pontok, vagy jövendőlések?
4: Hát nagyon nehéz ma biztosat mondani, hiszen annyit változott az elmúlt években is a világ, akár csak a Covidra, vagy nem tudom, a válságra, arra, amit ma a klíma problémáként megélünk, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy még milyen kihívásokkal kell majd megküzdenünk. De én úgy gondolom, hogy nem lehetetlen ledolgozni ezt a hátrányt, hiszen itt azért arról beszélünk, hogy mondjuk a teljes látogatottság tekintetében mondjuk egy 15%-ot kéne erősödnünk még a mostani látogatottsághoz képest, hogy nagyjából tudjunk egy nagy lépést előre tenni, és én úgy látom, hogy ez egy olyan műfaj, amiben vagy jól működik valami, vagy rosszul. Igazából ez a vegetáló olyan, nem tudom, olyan el van, az nem nagyon van, mert hogy itt a fiatalok úgy gondolkodnak, hogy valami vagy divatos és menő számukra, vagy nem, és hogyha ez sikerül újra visszafordítani és újra divatossá tenni, akkor én azt remélem, hogy ebben van még egy fellendülés, ha meg nem sikerül, akkor meg nyilván akkor nem tudom, mit csinálunk, hiszen csak azért nincs, tehát a közönségnek nincs igénye, akkor miért van értelme ezt csinálni?
3: Szüleink generációja volt kint a Brody napon, nagyon érdekes élmény volt például a taxi droszton várakozni velük, hazafelé menet. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon lelkesek voltak ettől a koncerttől, de a második napon, amely ugye a nulladik nap volt, ott pedig régi szigetismerősökkel lehetett találkozni, mint a Faithless meg a Morcsiba, ugye? Aki ismeri a Sziget történetét, tudja, hogy ezek legendás zenekarok, akik imádnak idejönni. Mit lehet arról tudni, hogy a Sziget tényleg programja mennyire teljesítette azt az elvárható szintet, ami a sokszínűség, a műfaji sokoldalúság?
4: Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen, ugye, hogy ez egy külön napokon próbáltunk egyáltalán ilyen programokat megcsinálni, hiszen akkor, amikor én átvettem újra a Szigetet, és egyáltalán belefogtunk a szervezésbe, akkor itt már nagy mozgásterünk nem volt, abban örültünk, hogy egyáltalán valakit még el tudunk hozni egyik éséssel, és egyáltalán van valaki, aki még várt ránk, hogy eljöhessen a Szigetre. Ezért most a következő évben lesz már nagyobb, remélem, abban a mozgásterünk, hogy jobban valamilyen koncepció szerint tudjuk majd összeválogatni a fellépőket, de szerettem volna mindenképpen ezzel párhuzamosan megszólítani más generációkat is, meg egyáltalán a régi szigeteseket is valahogy visszahívni a Szigetre, és megmutatni nekik, hogy most milyen lesz. Ezért volt elsődlegesen most ez a mínusz egyedik és nulladik napi program, ami azért eléggé elütött. A többi napon, mondom, én nem gondolom, hogy összességében panasz lehet arra, hogy azért így is nagyon sok jó koncert volt, meg nagyon sok jó program volt.
3: Nagy sztárokkal.
4: De azt gondolom, hogy itt tényleg azért egy picit korlátok között mozogtunk, hogy egyáltalán mire van lehetőségünk, és azt remélem, hogy a következő években azért ebben is tudunk egy picit még fejlődni.
3: Nagyon várjuk a következő Szigetet, és azt reméljük, hogy ez még sokáig így lesz, hiszen azért Budapestnek ez a fesztivál, ez egy égköve, Európa szerte úgy tekintenek rá, mint egy referenciára. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.
3: És akkor átkapcsolunk az Aktuál stúdiójába. A szokás hatalma, Szlazsánszky Ferenc. Feri.
5: Szervusz András, köszöntöm a kedves nézőket. Ha röviden kellene összefoglalni, hogy miről beszélünk az Aktuálban, nos, a Fidesz a helyét keresi, a kormány pedig az eltűnt 1000 milliárdokat. Ha belemegyünk a részletekbe, óriási az érdeklődés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki és alelnöki pozíciói iránt. Interaktív térképen követhető mostantól, hogy ki hol mennyi közpénzt nyert, civilek és álcivilek. Beszélünk a Forage sztoriról, ami szintén egy páratlan sikertörténet, és a végén az első témával, hogy mi lesz a Fidesz-szel, kérdőíveken kutatják a párt vereségének okait, illetve a párt előtt álló jövő lehetőségeit, eshetőségeit a párt vezetői. Hadsegg Gábor, Latman Tamás és Záruk Péter Farkas lesznek a vendégek.
3: Az Aktuál érdekes témákkal várja tehát önöket, tartsanak velünk továbbra is, a hét további részében is várom szeretettel önöket, jó éjszakát, viszlát!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Szigeti veszedelem. Drogvádak árnyékolják be a Sziget Fesztivált. Kinek az elnöke Baka András? Interjú Hak Péter jogtudóssal. Hol a határ? A mesterséges intelligencia két arca.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: A Fidesz a helyét keresi, a kormány pedig az eltűnt 1000 milliárdokat. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: A kormány átfogó vizsgálatot indított a Forágyi és a Magyar Állam közötti szerződéses pénzügyi és tulajdonosi kapcsolatok feltárására. A vállalat közölte, együttműködik a vizsgálatokban. Közel 100-an pályáztak a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjára. Az elnöki tisztségre 96-an, míg az elnök helyettesi pozíciókra 68-an jelentkeztek. Belső kérdőívben mérik fel a Fidesz vezető politikusainak alkalmasságát, miközben arra is kíváncsiak, hogy a tagság szerint mi vezetett az áprilisi választási vereséghez. Támogatói szentmisével és ökumenikus imádságos találkozóval fejezték ki szolidaritásukat az NKA ügy miatt előzetes letartóztatásban lévő Búzs Balázs mellett. Az eseményen Hankó Balázs is megjelent. Vendégeink: Latman Tamás, nemzetközi jogász, Záruk Péter Farkas, politológus, a Miskolci Egyetem docense, Hacsek Gábor, gyermekorvos, a Géniusz játékosa.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal képes lesz valódi elszámoltatásra? Nagyon optimisták a kedves nézők. 81%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, képes lesz rá. 19% mondja azt, hogy nem. Köszöntöm a kedves vendégeket. Szervusztok! Fussunk egy rövid kört. Mit gondoltok a nap kérdéséről? Sikeres lesz, vagy nem az elszámoltatásban, vagyonvisszaszerzésben?
4: Hát én azt gondolom, hogy bizonyos ügyekben nyilván igen, bizonyos ügyekben meg nyilván, vagy valószínűleg nem. De mondjuk nekem az érdekes, hogy ezt olvastam valahol külföldi példák alapján, hogy ilyen esetben körülbelül az elsíbolt vagyunk 2%-át lehet visszaszerezni.
2: Igen. Tamás?
5: Jó estét kívánok először is. Én azt gondolom, hogy a lehetőség megvan, elnézve azoknak az embereknek, hogy nagyjából a profilját, akik jelentkeztek, akiket ismerek, a képesség is megvan. Egyetlen dolog, ami megbukhat a dolog, az a politikai szándék esetleges hiánya, vagy menet közbeni elfogyása. 2% vagy több százalék tök, de egy olyat már láttunk, hogy elfogyott a politikai képesség egy ilyenből. Hogyha ez nem történik meg, akkor szerintem itt lehetséges. Hogyha megtörténik, akkor meg nem. Olyat már láttunk.
2: Péter?
6: Én is azt mondanám, hogy részben, mert óriási elvárás van mögötte, és aztán a valóság meg majd megy a maga útján. De érdekes, hogy Tamás jogászként ezt mondta, mert én meg pont a másik oldalra gondolnám, hogy a jogi keszekuszaság okoz majd gondot. Tehát Csehországban és Szlovákiában, ahol nagy lánggal felindult ez, és aztán most rendbe rakjuk, és soha többé nem lesz Ficó most már, mert már mindjárt a börtön kapujában van. Hogy hívják a miniszterelnököt? Ficónak. De ez érdekes, hogy Tamás pont nem a jogi részét, hanem hogy a politikai szándék fogy el. Én inkább azt mondanám, hogy most a politikai szándék az óriási, tehát tényleg mindenki gyülekezik akasztásra még, de az, hogy ez jogilag aztán hogy áll meg, az egy nagy kérdés, és hogy ezekben a dolgokban meg nincs gyors eredmény, az meg egyszerűen a magas fokú spirituális várakozásoknak nem fog tudni eleget tenni, tehát bizonyos értelemben a csalódás kódolt. Ha néhány nagy ügy megvan, MNB, és még sorolhatnánk néhány nagyot, ami szimbolikus ügyek, akkor viszont ez a csalódás, ez mérséklődik.
2: Akkor mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg a bejátszást, amit ehhez a témához készítettünk.
7: Az országgyűlés elfogadta ezt a javaslatot.
8: Július végén szavazta meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. A vasárnapi határidőig az elnöki tisztségre 96-an, az elnök helyettesi posztokra 68-an jelentkeztek. A pályázóknál előírás a büntetlen előélet, a megfelelő végzettség és a szakmai gyakorlat is. A pártkötődés pedig kizárók. A pályázatokat elbíráló igazságügyi bizottság elnöke híradónknak azt mondta, a jelöltek szűrése már megkezdődött, a kulcspozíciókról néhány héten belül megszülethet a döntés. Hantos István leszögezte, nincs előre kijelölt befutó, és Magyar Péternek sincs vétójoga a döntésben.
9: Ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
10: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot.
8: Már a hivatal felállítása előtt kilátásba helyezte indulását az elnöki posztért a Transparency International jogi igazgatója. Ligeti Miklós mellett a HVG információi szerint pályázott Molnár Csaba ügyvéd, az ORFK egykori pénzmosás elleni osztályának alezredese, Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás ügyvéd is. A vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét 6 évre választják, a végső döntést titkos szavazással hozza meg az országgyűlés. A hivatal vizsgálhat majd közbeszerzéseket, támogatásokat, koncessziókat és állami cégeket is.
2: Szerintetek mitől ilyen vonzó ez a pozíció, vagy ezek a pozíciók, hogy ekkora túljelentkezés 96-an az elnökségre, 68-an a helyettesi posztra?
6: Hát én nagyon remélem, hogy nem az indulat. Tehát azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ez ne úgy álljon fel, hogy akkor ilyen sokakban munkál az indulat, hogy valamilyen módon oda csapjon, és mert akkor ez egy prekoncepció. Tehát, hogy ide valahogy tényleg olyan személyek kellene üljenek, akik úgy gyakorolnak nagyon-nagyon fontos közhatalmat, és egy furcsa, még igazából a magyar szuverenitás elosztásában nem tapasztalt szuperhatalmi pozíciót, hogy most ez butaság azt mondani, hogy neutrális legyen a gondolata, mert eleve nem lehet, mert ez egy politikailag meghirdetett szuper hivatal.
2: Igen, de nem szóval lehet sem politikailag motivált a munkájában.
6: Igen, ez nagyon érdekes. Én nagyon remélem, hogy ebből a rengeteg jelentkezőből sikerül úgy kiválasztani majd a legfontosabb vezetőket, hogy azok valamilyen kockaként néznek erre a világra, és nem a politikai széljárás fogja befolyásolni, hanem az, hogy volt vagyonvesztés, vagy nem volt. Az jogos volt, vagy nem volt jogos. És hogyha erre kockaként válaszol, akkor is vagy nem volt. Az jogos volt, vagy nem volt jogos.

0: Szerintem, persze nyilván ezt attól 96 embertől kellene megkérdezni, de szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye míg eddig az ügyészség, azaz a legfőbb ügyészség ugye monopól helyzetben volt, most aki ezt a hivatalt fogja vezetni, ugye előbb-utóbb lesz egy új legfőbb ügyész, és hát nyilván egy az ő személyére valamilyen módon szabott ügyészség, tehát lesz a legfőbb ügyészség, lesz a vagyonvédelmi hivatal, és ugye valamilyen szinten Magyarországon megjelenik az Európai Ügyészség, tehát egy olyan szervezetet vezetni, amelyik végül is versenyhelyzetben van egy azon területben, azt gondolom, hogy ez is unikum, vagy tehát ilyen még ezen a területen még soha nem volt Magyarországon, ugye ezt a helyzetet leginkább a sportból ismerjük, tehát amikor versenyeznek egymással a szervezetek.
1: Lesz ebben ám egy operatív kockázat, hatáskörütközés, személyközi feszültségek, tehát az, hogyha már az indulatról beszélünk, én nem zárom ki azért a személyes ambíciókat ebből a történetből, ami lehet akár bosszúvágy is bizonyos mértékig. Most ebből a szempontból azokat, akiket én láttam és ismerek, és nevek is elhangzottak, ők egyértelművé tették szerintem az elmúlt években, hogy van egy határozott álláspontjuk a dolgokkal kapcsolatban, de egyik sem igazából egy indulatvezérelt karakter, és egyiküket sem érte tudtommal az elmúlt rezsim részéről olyan jellegű sérelem, amiatt ők bosszút akarnának állni. De Ligeti Miklós például ugyanazt mondja 16 éve folyamatosan, most éppen nem szereti a Fidesz kormányzói dolog, hát persze, hogy nem szeret, tehát senki nem szereti azt, aki folyamatosan kritizálja, de mondjuk nem rugatták ki annyira, hát volt rá valami megfigyelés állítólag, meg ilyen dolgok voltak, de ez nem vezet el oda, hogy mondjuk tényleg elszámolni valója legyen. Tehát én abból a szempontból ezt viszont fontosnak tartom, és utaltam az előbb arra, hogy láttunk már, amikor ez félrement. Te nyilván emlékszel rám, ez szakmai ártalom, a nézők nem biztos, hogy mindenki olyan öreg, mint mi, csak nem csak mi, de én, mi. 2002. Akkor is hatalmas nekizódulás volt, meg nekilendülés. Ott ugye az azért ment, sok oka volt, hogy a politikai ambíció végül kiment a dologból. Egyrészt Pól Péter akkori legfőbb ügyészként nagyon hatékonyan tudta blokkolni a folyamatokat, másrészt pedig a Kerle László fémjelezte politikai elszántság egy idő után, pont azért, mert a kezdeti nagy sikerek nem jöttek be, elment az érdeklődés, aztán az MSZP-nek a hatalma, meg a háttérkörei egyre inkább úgy amolyan tintafoltként folytak be a korrupciós csatornákon belül a pozíciókba, és ilyenkor történik meg, hogy elfogy a politikai ambíció. Most bocsánat, a szervezetnek a vezetője nem a politikából érkezik. Ez már helyből az én olvasatomban egy garanciális elem. Hogy őt nem biztos, hogy érdekelni fogja, hogy egyébként mondjuk a Tisza párt, ha valaha mondjuk pártként fog működni, hova folyik be. Az őt nem kell, hogy érdekelje. 6 évig neki ez a dolga.
2: Meg hát most nem tudja majd a legfőbb ügyész blokkolni, hiszen ez egy külön szervezet, meg egy óriási apparátus lesz. Néztem, hogy a mostani ügyészségen összesen 4000-en dolgoznak. Erről a szervezetről nem tudjuk, hogy hányan fognak, de gondolom, hogy legalább ennyien. Viszont a kérdésem, hogy szerintetek itt a károkhoz, az okozott kár mértéke lesz az a határ, ami fölött ez a szervezet vizsgálódik, vagy a meggyanúsítható személyeknek a korábbi pozíciótársadalmi, ami politikai helye, mi alapján fognak dönteni, hogy ráindulnak egy ügyre?
3: Még SMS-e nincs ennek a szervezet. Hát, tehát szervezeti és működési szabályzat, ugye, ami a belső logikáját és működését meghatározza. Szóval ez még bizonyos szempontból homályos. Mondjuk itt nagy jelentősége lesz, hogy ki lesz a vezető, mert az intézményi kultúrát is fog hozni ebbe a szervezetbe. Tehát, hogy ez egy roppant nagy felelősség, hogy mi lesz nagy valószínűséggel az, amit most a törvény is előír, hát Tamás ebben jobban járatos, de nagyjából tudjuk, hogy ügytípusok, hogy miket nézhet meg, és mettől milyen hatállyal, mettől meddig, és hát ezekre azért nem, tehát a legnagyobb ügytípusokra szerintem nem nagyon kell sokat várnunk, vagy bizonyos altatott ügyek, amelyek már nem tudom én mióta húzódnak, vagy mondjuk Völner Pál szabadlábon ügyvédkedik, ma is.
2: De mondjuk ez egy folyamatban lévő ügy, hiszen már bírósági szakban van. Ezt mondjuk átvenné szerint.

0: hogy ez az intézményi kultúrától nagy mértékben fog függni, és ebben nagyon nagy felelőssége lesz azoknak a vezetőknek, akik ezt elindítják, és hát a törvény, nem vagyok, nem lennék meglepve, hogyha viszonylag gyors felállás után a működés az egyben törvénymódosításokkal is járna.
1: Muszáj is, bocsánat, egy mondatot, ha szabad, hogy mennyire igazad van. Jelenleg én a mostani jogszabályi környezetben nem látom például az egyértelmű elhatárolást, amire utaltam az előbb, hogy hatáskörű összeütközés lehet. Most mi van akkor, ha mondjuk ennek a hivatalnak a vezetője elkezd egy ügyről sokat beszélni, mert mondjuk a politikai érdeklődés meg a közvélemény érdekli, és a legfőbb ügyész lehet legyen akárki, hogy gondolja, hogy hú, ez szexi, ezzel én akarok foglalkozni igazából, vagy ne adj Isten, a legfőbb ügyész be van ütve valahova, hogy ő segítsen megúszni a dolgot, nem zárhatjuk ki, és akkor a legfőbb ügyész beleáll, hogy akkor büntetőeljárást indítok ellened, úgyhogy nincs hozzá bizonyíték, nincs hozzá semmit, tehát a legfőbb ügyész tudja, hogy ez bukó lesz a bíróságon, de úgymond előfoglalja az ügyet, az hivatal meg a hivatal vezető, hogy a fenéért kellett nekem erről beszélni, a fene egye meg. Tehát itt nagyon komoly veszélyek vannak. Most én bízom benne, hogy aki jogalkotásban ebben a témában foglalkozik, az ezeket végig gondolja, mert mindent meg lehet hekkelni, a jogrendszert, vagy az intézményrendszert a legjobban. Ez már egy kodifikációs feladat, de ezek mindelőttünk vannak meg, és ezért nagyon nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy pontosan mi lesz. A valóság általában azt tanítja minket, hogy ami el tud romlani, az el is romlik. Amint ki lehet hekkelni, azt meghekkelnek, hát meglátjuk.
2: Jó, Gábor, te említetted, bocs, ezt az Európol 2%-os vagyonbefagyasztás és 1% a visszaszerzés az uniós pénzekben korrupcióval vagy egyéb módon eltüntetett közvagyon esetében. Ennek fényében, tehát 2 illetve 1%, itt mekkora arányú vagyon visszaszerzést találnátok ti, vagy tartanátok sikernek?
3: Én itt fejbe kiszámoltam, csak még kérdezted, hogy kis ügyek vagy nagy ügyek. Ugye az ENK, ugye most kettő dologról beszélnek leginkább az emberek. Az egyik az NKA, meg az MNB. Ugye az NKA az 17 milliárd, ha jól mondom.
2: Igen.
3: Az MNB, hát ugye mondanak ezt, de mondjuk vegyük, hogy 650 milliárd, az pont 40-szerese. És oké, hát nyilván most az NKA-s pénzeket valamilyen szinten, hiszen azok névhez kötött, meg egy az egybe kiutalt összegek, az valószínűleg könnyebb lesz. De én azt gondolom, hogy ha az MNB ügyből sikerül csak a felét visszaszerezni, akkor az már az összes ügynek lehet, hogy akár a 10%-a is.
0: Na ezért mondtam, hogy részben, mert ilyen értelemben egyetértek, amit a Gábor mond, de a kérdés az, hogy megvan-e az a vagyon? Tehát a legnagyobb probléma, hát hogyha ki van osztva kampánycselekményekre, hát akkor az a buli már lement. Az énekes elénekelte a dalt, hazavitte a gázsit, a színpadtechnika szolgáltatott, tehát hogy ezért mondom, hogy nem olyan egyszerű, hogy most akkor azért, mert önmagában esetleg jogellenesen, de nem akarok prejudikálni, jogellenesen került valami oda, attól ő még jogszerűen elkölthette. Megvan a számla a színpadról, az énekes elénekelte, ott voltak 1500-a, tehát hogy na akkor ebből mit szeretsz vissza?
2: Érdekes kérdés, igen.
0: Ugyanígy, ha már MNB-t említette a Gábor, hát az MNB-nél elfüstölgött a piacon vagyoncsökkenés eredményeként az elfüstölgött pénzeket nem tudja már visszaszerezni. Szóval én azért mondom, hogy nagyon nagyok az elvárásaink, és géniuszként ki is számoljuk itt, hogy körülbelül mire számíthatunk, és aztán utána meg mondják a jogászok, hogy na, de hát az a baj, hogy ez már nincs meg. Ez már, akkor ő most hogy? Szóval értjük, nagy elvárás van mögötte, az, hogy ezekből mi visszafogható, ahol nagy vagyonok vannak, ott nagy valószínűséggel lehetséges, mert ott, hogyha büntetőjogilag magánvagyonával is kell majd feleljen bizonyos szempontból, és azt mondják, hogy hát ezt lehet, hogy eltetszett vinni osztalékként, az osztalék ott is van az ön számláján, de ezt most zároltuk. Na, ezek lehetnek, de ezek, én nem akarok tényleg jogászkodni, mert azt ti messze jobban értetek. Még egy gondolatot csak, amit a Tamás mondott, pont itt a Zamecsnik Péter mondta, hogy megnézték, most nem akarok butaságot mondani, de valami 70 egyéb jogszabállyal kellene harmonizálni ahhoz, hogy ez kodifikációs szempontból is rendben legyen. Tehát, hogy értjük, és nekem pont ez mutatja azt, hogy persze, a politika olyan, ki gondol valamit, és azt jogszabályba akarja ültetni, majd a jogszabály alapján végre akarja hajtani. De, fú...
2: Hadd vessek fel még egy dolgot.
0: Nem pályáztam volna ennek az elnökségére.
2: A Fidesz álláspontja, mert hogy vannak aggodalmak, idézném Bóka Jánost, a Fidesz frakció vezetőjét ezzel kapcsolatban. Ha valaha kaptál nyugdíjat az államtól, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól állami támogatást, kamattámogatásos hitelt, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól csokot, csedet, gyedet, vizsgálhat a hivatal. És azt, hogy mi a közvagyon, az bizony Magyar Péter dönti el.
1: Hát melyik rész? Most emlékeztetném, hogy ez egyébként ennek a hivatal nélkül is így van. Tehát bármilyen állami juttatás ment, akkor azért ráadásul a választók pont ezt akarták, hogy végre legyen egy elszámoltatás, egy felügyelet. Erről nem beszéltünk az előbb, és én nem akarom ezt nagyon mondogatni, mert a múltkor is kaptam miatta a kommentmezőben, mindenki félreérti, de csak azért is elmondom, nem érdekel. Ugye ennek a hivatalnak, ami az igazi erejét látom, és az igazi értékét, és amiért nagyon rukolok neki, az nem is a Fidesz 16 évének a nyüstölése, az olyan, amilyen azt tudjuk. Engem a jövő érdekel. Hogy itt olyan akár kutatások, előkészítés, preventív munka, jogszabály előkészítés lehet, nem biztos, hogy lesz, szeretném, hogy legyen, ami megakadályozza, lehetetlenné teszi, vagy legalábbis megnehezíti, hogy a jövőben ilyenek elkövethetőek legyenek. Ez egy jogalkotó munka, ez a jövőnek szól. Persze érdemes.
2: Hát azért ez a 60 ezer milliárd, ami állítólag persze, konzervatív becslés alapján eltűnt.
1: Az igazi cél, a jövőben mutató cél, a nemzetjavító cél, az országjavító cél az, hogy megakadályozható, hogy megnehezíthetőek legyenek.
2: Fél percünk, bocsánat, rohan
0: ez,
2: azért.
0: De ez ott van a törvényhozónál. Hát már a név is, ugye, vagyon visszaszor. Ez is retrospektív. Tehát, igen. Hogy valami, ami volt, lezárult, és annak azt most elővesszük, megnézzük, és abból visszarekuperálunk valamit.
1: Persze, tehát, hogy ez persze tudod, értem, hogy a név az politika. Az a politika. Tehát, de az funkciók azért nem csak politika.
2: Rohanunk a reklám felé, és még van a napkérdések, kommentek, de egy kérdésem van. Tehát a Bókaféle nyilatkozat az valahol a túlkapásokra utal. Mi a garancia, hogy itt nem lesznek túlkapások? Mert azért brutális eszközökkel lesz, és joggal felszerelve.
1: Bírói kontroll ott van fölött, ez a hivatal csinál, amit akar, de a nap végén bírói kontroll van.
2: Jó, köszönöm szépen, akkor eljutottunk a nap kérdésének a zárásáig. Ön szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal képes lesz valódi elszámoltatásra? Azt hiszem nem változtak az eredmények, 81%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, képes lesz, és 19%-a nyilatkozott úgy, hogy szerinte nem lesz képes. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívan követték a napkérdését és válaszoltak. Mutatok 5 érdekes kommentet. Márta, feltételezem, aki komoly pályázó, annak már bőven a fejében van az a sorügy, ami azonnal elővehető és eredményesen végződhet. Judit, állítólag minden jogosítványuk meg lesz hozzá. Már csak a szakértelem és az elszántság kell hozzá. Ligeti Miklósra szavaznék, ha kérdeznének. Erika, sajnos 16 évre visszamenőleg nem fog sikerülni. Péter, én túl a 60. életévemen rengeteg váltást bukott politikust láttam már, de még nem láttam tényleges és jogszerű számonkérést. Remélem, most sikerülni fog. Katalin, szerintem ez kétélű fegyver lesz, de majd kiderül. Köszönjük szépen, ennyi volt az első rész az Aktuálban, most jön egy rövid reklámszünet, aztán a 4IG csoport fantasztikus karrierjével folytatjuk a műsort.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet. A Forage nevű cég, hát szerintem mesés történetével folytatjuk. Magyar Péter figyelmeztette a céget, illetve jelezte, hogy az új kormány felülvizsgálja a Forage és a magyar állam összes együttműködését, szerződését. Nézzük a részleteket.
2: A Tisza kormányát világítja a Forage csoport és az állam közötti szerződéses, pénzügyi és tulajdonosi kapcsolatokat, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondása szerint 4 minisztérium vesz részt a munkában. A kormányfő szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt évek jelentős állami tranzakciói és finanszírozási konstrukciói megfeleltek-e a közérdeknek és a jogszabályoknak. Magyar szerint a Forage az elmúlt években egy informatikai vállalkozásból Magyarország legnagyobb távközlési, informatikai, majd hadi és űripari vállalatcsoportjává nőtt, ami több ponton összefonódott az Orbán kormányok döntéseivel. Azt ígérte, szabálytalanság, közpénzzel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesznek, és megpróbálják visszaszerezni a magyar állam vagyonát. A bejelentésre zuhanni kezdett a Forage részvényeinek árfolyama a tőzsdén. A vállalat közleményben reagált a bejelentésre és leszögezte, hogy együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban.
1: Magyar Péter azt mondta, hogy ez a cég a NER lopakodó anyahajója, és hogy gyorsan képbe kerüljenek a kedves nézők. 1990-ben alakult az elődje a Freesoft IT cég, 2004 óta tőzsdei cég, 2018 körül jelentek meg a cégnél Mészáros Lőrincék, aztán Mészáros Lőrinc kiszáll, de Jászai Gellért vezetésével elképesztő felvásárlásba kezdett a cég. Megszerezték az Invitech-et, a Hungaro Digitalt, a Digit, az Antenna Hungáriát, 2023-ban a Vodafone Magyarországot, aztán ebből felépítették a Ván nevű nemzetközi cégcsoportot, aztán az űriparba kezdtek befektetni, az Axiom Space-be 100 millió dollárral, azt hiszem ez a cég vitte fel Kaputibort, aztán a Rheinmetall-al együttműködve már a hadászatig jutottak, és így tovább. Mostanra egy több százmilliárdos bevétellel rendelkező nemzetközi cégcsoport.
3: Hát most ezt így, ahogy elmondtad, ez így egy sikertörténet.
1: Tehát, hát akkor beszéljünk róla tisztelettel, próbáljuk megfejteni.
3: Tehát nyilván ugye mindnyájan meg gondolom, a nézők is érzik a szavaid mögött ez a, hogy mondjam, kicsit olyan, mint a mindent bele kolbász, hogy talán ez már túl sok is. Ahhoz, nálam egyébként akkor, hogy mondjam, pöccentem ki egy kicsit, amikor hallottam, hogy a hadiiparba fektetnek, mondom, hát ez hogy jön oda? Hát jó, hogy most már ugye a digitalizáció nyilván a fegyverek között is megjelenik, de hát nekem ez mégis egy akkora, tehát nekem akkor tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel.
4: Nem, hát ez a cég, egyrészt rögzítsük gyorsan, anyahajó nem lopakodik, tehát olyan nincsen. Nem, ez nem lopakodik. Ez behajózott az öbölbe, mindenhova, ahova beküldte az admirális. Ott olyan vízkiszorítást csinált, hogy a környékben kipusztult az összes hal, meg az összes halász, és mindenhol
5: átette. Felborult minden bárka.
4: Minden bárkát fölborított, igen. Aztán a végén valahol most úgy sziklára futott, és most ott dülöngél csórikám. Tehát ez egy hatalmas nagy repülőgép hordozó volt. Igazából mindent, mint ahogy mondtad, ez a Fradi kolbász, ez a mindent bele zsúfolt a NER, amit az ilyen-olyan pozíciószerzési tevékenységeihez fontos volt. Ugye a hadipar, világűripar, minden ilyen zöldség, igen, az Axiom volt, ami fölvitte Kaputibort is 50 milliárd forintért, és még sorolhatnánk, nem csak őt. Ez egy magáncég, ami egyébként űrturistákat utaztat, aztán mindenhol kiírják, hogy hatalmas nemzeti győzelem, hogy a mi turisták utjára, amikor Isztambulba voltam, akkor ugye a Galata toronyban van egy zseniális repülésipari kiállítás, és a legutolsó ilyen molinó, hogy az Axiom 5 küldetéssel egy török fölment. Szóval ez ilyen biznisz. Tehát a Forage minden, ami a NER, hogyha nekiállnak turkálni benne, akkor hát annyira elrejtett dolgokat fognak látni, amennyire egy repülőgép hordozót el lehet rejteni. Tehát ott ez egy tipikus alacsonyan csüngő gyümölcs Magyar Péter és a politika számára. Itt elképesztő dolgokat fognak találni. Meglátjuk, hogy a politikai játéktéren hogy fogják utána ezt használni.
1: És lehet, hogy akkora teret foglalt el ez a cég, hogy nehéz kimetszeni belőle azt, ami egykor állami volt, és azt visszaszerezni, mert akkor az egész nem tudom, összeomlik és kárt okoz a nemzetgazdaságnak.
5: Az, hogy ehhez a fantasztikus növekedéshez maga az állam mennyi pénzt biztosított, vagy olyan bankok, amelyekben az állam tevőlegesen részt vesz, és odaadta, és aztán utána a piacon abból bevásárolt, szóval ezeket azért...
1: Hát ez több százmilliárd alsóan gondolja, lehet, hogy 1000 milliárd.
5: Azért mondom, hogy ezek azért követhetőek, visszakövethetőek, és ha már itt az űripar előjött, majd elég lesz talán Ferenc Orsolyát behívni, hogy mi volt az, amiért ő távozott? Mert a Forage megjelenése és az egész azzal kapcsolatos ügyletek voltak azok, amelyekben más szakmai álláspontot képviselt, ő mint szakember, és más üzleti érdekeket és más üzleti szempontokat képviseltek. Nem akarok belemenni, mert nem ismerem annyira, de hát nyilván állatorvosi ló ez a megalomán gyűjtési kedv, amely egy ilyen cégnél jelen van, és ez a gyűjtési kedv, ez nem a piac és a piacnak a logikája, hanem az államot birtoklók logikája, hajtotta és fűtötte. Nézzék meg, hogy eznek milyen arányban hol és miként voltak kárvallottjai, vagy netán győztesei a magyar emberek.
1: Hallottam egy pletykát, nem tudom, hogy nektek mennyire van meg, hogy amikor a Balási Gyula sírva adott interjút a Kontrollnak ennek kapcsán, hogy elég sok cég megértette az idők szavát, és partner volna valamiféle visszavonulót fújni, vagy akár esetleg nem teljesen törvényesen összejött vagyomból visszaszolgáltatni ezt-azt, és hogy állítólag két vagy három nagyobb cég mondta azt, hogy nem, és az egyik állítólag ez a Forage is, tehát aki ragaszkodna ahhoz a helyzethez, amiben van. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, vagy mennyire lehet ez reális?
4: A Forage van akkora, hogy úgy gondolhatja Jászai Gellért, hogy őneki van mozgástere, meg van terepe. Itt mondtam az előbb, pár perccel ezelőtt a kommentmezőben valószínűleg már mindenki elküldött mindenhova, hogy amikor az MSZP 2002 után az MSZP-nek ilyen háttérstruktúrái itt-ott belefolytak a már kivált rétegekbe. Na, valószínűleg Jászai Gellért úgy gondolkodik, hogy van nekem kivált rétegem. Van hova folyni. És itt fog eldőlni az, hogy a Tisza mire képes, elfogy a politikai ambíció, vagy nem. Hogy mi történik a Forágyival, az egy lakmuszpapír lesz szerintem.
5: Hát és Jászai Gellértel, aki ugye a Magyar Péterrel jó ismerettségben volt, tehát hogy itt azért érdekes
4: kérdések. Abban a felügyelő bizottságban üldögélt, ahonnan ment a pénz.
5: Érdekes kérdéseket feszeget ez. Pont ezért nagyon helyes, hogy a kivizsgálják.
4: Így van.
1: Azt hiszem ennyi volt ebben most, megyünk tovább, mégpedig azzal, hogy egy interaktív térképet készített a kormány. Ezen meg lehet keresni az adott településen működő civil, illetve álcivilnek minősíthető szervezeteket, és azt is, hogy ki mennyi állami támogatást kapott. Nézzük meg a bejátszást.
2: Interaktív térképre tette a kormány az elmúlt 5 év civil támogatásait. Így bárki ellenőrizheti, hogy egy adott térség civil szervezetei közül melyik és milyen támogatási program során kapott pénzt. Civil szervezetek az elmúlt 4 év alatt körülbelül 400 milliárd forint állami támogatáshoz jutottak. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utalnak, hogy a korábbi kormányhoz kötődő civil szervezetek aránytalanul részesülhettek ezekből. A miniszterelnök közölte, hogy sokszor ezek a kezdeményezettek rövid szervezeti múltat, és nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudnak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő értékes feladatokat ellátó civilekkel.
6: Ez már nem egyszerűen néhány furcsa pályázati döntés története. Ez egy teljes rendszer története. Egy olyan maffia rendszeré, amelyben az állam egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő civil világnak. Miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük.
1: Nekem ez az utóbbi félmondat az igazán fájó, bár nyilván az elsővel is nagyon sok probléma lehet, mert ez csúcsosodott ki abban a félmondatban, hogy átteleltek a poloskák tavaly március 15-én.
3: De csak arra visszautalnék, hogy előbb beszéltünk Ligeti Miklósról, és mondtátok, hogy hát őt azért nagy bántódás nem érte, de hát ő is egyike volt azok, illetve hát a szervezet, a Transparency, akikről ugye másfél éve még azt harsogta a kormánypropaganda, ugye, hogy külföldről támogatott álcivil szervezetek, miközben hát elsősorban azért fordultak külföldi támogatásért, mert az itthoni pályázati rendszerben hát nem kaptak annyit, amiből a munkájukat tudták volna végezni. És ugye ez ebben az esetben annál is napnál világosabb, hiszen ők teljesen nyilvánvalóan az akkori kormány ellenes tevékenységet folytattak. Tehát abban a logikában elképzelhetetlen lett volna, hogy ők majd az államtól kapott támogatásból tartsák. Csak azért mondtam ezt, mert ugye, hogy persze, már előbb beszéltünk.
4: Igen, és itt akkor hadd erősítsem meg, nem arra utaltam, hogy Ligeti Miklósnak nem volt jó, vagy nem volt rossz, hanem arra utaltam, azt próbáltam mondani, lehet, hogy nem sikerült, de jó is, hogy mondod, mert akkor megismételtem, hogy az ő személyes életébe, egzisztenciájába úgy nem nyúlt bele a kormány, mint mondjuk az enyémbe. Tehát engem egy állami egyetemről ki tudtak rugatni, őt nem is akarták, mert nem is volt ilyen lehetőség. Tehát ő mindig is az életét, az egzisztenciáját ettől eltávolítottan tudta élni. Tehát ilyen jellegű személyes bosszúvágy nincs benne, de egy pillanatig nem akartam degradálni, vagy hitelteleníteni őt. Nem, vagy valaki azt kigondolt, akkor nagyon súlyosan félérti. Egyébként ez az intézkedés, meg ez a dolog, én hadd fogalmazzak nagyon egyszerűen és egyértelműen, miután 2 évtizedén foglalkozom a civil szférával, kutatóként és sok minden más területen is. Én ezt a gondolatot, meg ezt az intézkedést a létező leglelkesebb farokcsóválgatásommal fogadtam. Tehát én ezzel masszívan egyet tudok érteni, én ennek nagyon örülök, és én ezt nagyon fontosnak tartom, mert az egyik legnagyobb kár, amit a társadalom szövetében a Fidesz 16 éve okozott, szerintem, az, hogy meghamisította a valódi civil világot. Egész egyszerűen azért, mert elkezdett tőle félni, mert miután az ellenzéki politikai pártokat elkezdte nyírni, és ügyesen le tudta tenni valahova, a civil szférában bugyogtak föl a, még csak nem is ellenállás, hanem a kritikának a hangjai, és ezeket kezdte el hitelteleníteni. Ezzel viszont olyan károkat okozott, ami szerintem történelmi, és nagyon fontos, hogy tisztálláson a társadalom ebben a kérdésben.
5: Az egész történetet én is ugyanígy nagyon támogatom, mert ez egy állandó feszültség volt civil szervezet és civil szervezet között, hogy milyen rendszerbe milyen támogatásban részesült, vagy nem részesült. Általában akik nem részesültek, azok valamilyen módon szót emeltek az ellen, és azokról tudjuk, hogy ahhoz a világhoz tartoztak, amely kiszorult a kormányzat, az előző kormányzat kedveltjei közül. Az eredet, ha visszaemlékeztek rá, az onnan indul, amikor a Civil Összefogás Fórum létrejött. Az első rendezvényén én is ott voltam, és akkor még nem volt birtokba véve a hatalom által. Hanem az
4: akkor
5: valami...
4: Akkor Fidesz ellenzék volt.
5: Hanem nem ellenzéknek semmi szín alatt nem mondanám, hanem azt mondanám, hogy egy valóban valamilyen önszerveződés volt arra, hogy akkor pont a kormányzat támogatás...
4: A Fidesz volt ellenzékben, 15 volt, és akkor jött létre a Civil Összefogás Fórum, ettől egyébként függetlenül.
5: Bocsánat. Igen, tehát nem csak azt akartam, mert százszornak is egy a vége, hogy a politikai reklámozásba és a politikai kampányolásba valamilyen módon, legitim módon és legálisan vehessen részt, és a kötött pártpolitikai finanszírozásokkal párhuzamosan létrejöjjön egy olyan világ, amelyik tolja ugyanazt a amit már 2016-ra propagandának, vagy 2026-ra propagandának neveztük. És az első ilyen a Gyurcsány Ferences bohócos plakát, hogyha emlékeztek, amit tisztán már jogszerint is a Civil Összefogás Fórum finanszírozhatott. Impresszummal, mindennel együtt, vagyis a politikai verseny ki lett szervezve egy olyan szférába, amelyik szféra alapvetően csak agregálná a politika felé a különféle elvárásokat, jogot védene, művészetet támogatna, kultúrát építene, vagy éppen bélyeget gyűjtene, vagy tudományt támogatna. Ebbe a világba egyszerűen az akarat áramlása befolyt a hatalomnak, és ott, mint a Matrixba Smith ügynök, amikor így belenyúl valamibe, és akkor úgy, utána az úgy átváltozik, nagyjából kiépítette azt az intézményes világot, amelyiknek az egyik részét tudományos intézeteknek nevezte, és amelyek eltűntek. Alapjogokért köztünk? Mi volt ennek a...
1: Volt olyan.
5: És még néhány. Szóval ezt a szférát egyszerűen úgy gondolta, hogy nem hagyhatja parlagon, hanem ezt a szférát be kell húzza a hatalom erőterébe, és ott hídfőállásokat kell kialakítani, mert hát gyengék voltunk civilekből, ezért legyenek most nekünk saját civiljeink, ahogyan ugyanez a Habermas-i gyarmatosító logika a média területére, legyen saját médiánk. A Török Gábor barátom mondja nagyon helyesen, hogy ez a Fidesz őstapasztalata. A 90-es évekből. Mindenből kell saját. Kell MCC, ahol saját janicsárokat képzünk. Kell saját kutatóintézet. Ha ők az jogokért küzdenek, hát mi is méghozzá az alapjogokért küzdünk. És ezzel létrejön egy olyan hatalmi konstrukció, amelyben a civilségre mi mondjuk meg, hogy mi civil és mi nem. Ezt nevezzük ugye diskurzus dominanciának. És a közértelmezés monopolizálásához egy fontos szektor volt, amit nem hagyott figyelmen kívül, és most pedig majd mesztelen lesz a király, hogy helyben is meg lehet nézni, hogy ennek az országgyűlési képviselőnek egy, hány civil szervezete volt? Milyen összegeket kapott? Vagy miért vette meg a főutcán azt az épületet, ami egyébként megtörtént? Mire kellett neki? Kik ülnek abba benne? Szóval ezt szerintem nagyon helyesen tették, és hát hogyha ez egyben a civil világnak is egy megújulását hoz.
3: Csak két dolgot tennék. Ez fantasztikus egyébként, mert én is a CÖFF-öt meg az alapjogokért központot mondtam volna, de akkor mondok valami mást. Ugye valóban például a Magyar Művészeti Akadémia, ugye nem is titkoltan, a Széchenyi Művészeti Akadémiával szemben jött létre, ami a Magyar Tudományos Akadémiának volt, ugye nem a tudósokat, hanem a művészeket tömörítő része. És hát ugye egyértelműen ugye hát már ugye talán meg az alkotmányban, de törvényben biztos, hogy benne van. Alaptörvényben van, hogy a, ugye amikor, amiből ugye balhé is volt, hogy a Tarz Zoltán mondta, hogy az MMA-val fogja egyeztetni a kultúrpolitikát, mert ez van az alkotmányban. De azért volt fordított folyamat is, amikor mondjuk a Szépírók Társasága, ugye gyakorlatilag az Írószövetség ketté vált, és az Írószövetségben maradtak a, talán nem hazudok, vagy nem tévedek nagyot, a jobboldali írók és a liberálisabb írók létrehozták a Szépírók Társaságát, aminek egyébként a lányom is tagja, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy 2025-ben mennyi volt a Szépírók Társaságának az állami támogatása? 0 forint.
4: Itt azért meg lehet nézni, hogy a Magyar Színházi Társulat, Magyar Teátrum. Tehát itt megvannak ezek a duplák.
5: Hát igen, ezért mondtam ezt, hogy, hogy egyszerűen...
4: De amit mondtál, az ez... nagyon fontos, mert egyébként látni, hogy ez egy nemzetközi trend. Tehát ez Magyarországon, így látjuk a Fideszen keresztül, hogyha azt mondom, hogy CPEC, akkorról mindenkinek beugrik valami, hát az amerikai politikában jelent meg először, hogy ilyen kvázi civil szervezetekhez a politika bizonyos aspektusai kitették, ugye ezek a különböző pekek. Ez a Political Action Commission-nak. Tehát, hogy ezek arról szóltak mindig is az amerikai politikában, hogy például a kampányfinanszírozást azt nem a republikánus párt fizeti Minnesota 3-ban, hanem a helyi nem tudom milyen PEC. És a CPEC, amit mindenki hallott, hogy Orbán Viktor ott váltotta meg a világot az elmúlt éveben folyamatosan, ez a Conservative Political Action Commission. Tehát ez egy ilyen szélsőjobbos amerikai...
7: Akkor lehet, hogy ennek a történetnek az úgynevezett pozitív lába egy amerikai modell, a negatív, meg hogy az igazi civilséget hogy kell elnyomni, az meg egy orosz modell.
4: Igen, tehát amikor az oroszok elkezdik az amerikai metodikát alkalmazni a maguk céljaira, az soha nem jó. Lásd, Blackwater, mint katonai magánvállalkozás és Wagner. Tehát az oroszok átvettek sok mindent az amerikaiaktól, aztán olyanra használták, ami egészen problémás volt.
7: Jó, hát ezt a részt azzal zárjuk, hogy de sikerült, legalábbis most 26-ban nem. Bocsát, mennünk kell tovább, mert a Fidesz meg akar újulni.
3: Ja, csak egy mondat még. Ugye, csak a Magyar Péterhez, hogy azért én nagyon figyelni fogok, hogy most ez fordítva lesz-e.
7: Rendben. Akkor nézzük az utolsó bejátszást, ami arról szól, hogy a Fidesz kérdőíveken kérdezi a megmaradt tagjait, szimpatizánsait, hogy mi volt a baj április 12-én, és mi lehetne a megújulás útja.
2: Belső kérdőívben osztályozza a Fidesz a vezető politikusai alkalmasságát, tudta meg a Blikk. A hírt a 24.hu-nak Havasi Bertalan, a párt sajtófőnöke is megerősítette. Hozzátéve, hogy ő maga is kitöltötte az ívet. A felmérésben véleményt lehet mondani többek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János vagy akár Orbán Viktor alkalmasságáról. És arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek Orbán Viktornak. Arról is kérdezik a kitöltőket, hogy szerintük mi vezetett az áprilisi vereséghez. Milyen állapotban vannak a helyi szervezetek. Emellett azt is firtatják, hogy hogyan képzelik el a párt jövőjét a tagok. A teljes átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy akár a Fidesz felszámolása, majd egy új jobboldali konzervatív párt alapítása is szerepel a válaszadási lehetőségek között.
7: Ezer kérdés adódik, az első, hogy szükség van-e a Fideszre, nyilván szükség van egy erős ellenzéki pártra, de az a Fidesz legyen-e, ezek közül az utak közül melyiket látjátok esélyesnek, és Orbán Viktor foglyul ejtette olyan értelme a pártját, hogy vele már nem fog tudni megújulni, nélküle meg nem találják magukat. És erre van 4 percünk, elnézést.
5: Én nagyon röviden, én maradnék a felmérésnél, ugye a Blikkben olvastam ezt, magát a kérdőívet azt nem láttuk, vagy nem tudom, ki láttátok, mert nem. Szerintem nem nyilvános. Nagy kérdésem volt, még készülve a műsorra, hogy a Fidesznek hány tagja van? Nincs nyilvános adat erre vonatkozóan. Jó, tehát nem tudjuk, hogy hányan fogják ezt véleményezni. Kettő, ha csak, hogy is mondjam, közvéleménykutatási alapoktól indulok el, akkor kik lesznek a válaszadók? Tehát mekkora a látencia, amelyik azt mondja, hogy hát ne haragudjatok, én nem válaszolok. Van véleményem, de nem válaszolok. Harmadik részt, ez anonim vagy nem anonim? Tehát odaadhatom neked, mint Fidesz tagnak, majd bedobod valahova, és nem szerepel a neved rajta, hanem majd valakik összegzik. Akkor ki lesz az, aki biztos, azt fogja mondani, hogy akkor ezt most szembenézésként nézzük, legalább azok, akik válaszoltak, azoknak akkor ténylegesen a véleményét nézzük meg. Szelektálva lesz? Nem szelektálva? Szóval ez egy kicsit...
1: Gyanús neked?
5: Nem, hogy gyanús.
1: Vagy átgondolatlan.
5: Hanem ez már, amikor egy Fidesz felméri a tagjai között, hogy mi legyen a Fidesszel, az már nekem egy olyan állapot, ami már nem az a Fidesz, mint ami.
1: Ez már a végkezdete, vagy annál
5: nem,
1: is
5: hát
1: tovább?
5: Nem, hát én már erről elmondtam a véleményemet az elhíresült Game Over-rel. Tusnádfürdőn sokan
4: megszóltak érte.
5: De én ezt tényleg szakmailag mondom, nem indulatilag, vagy nem, hanem és ez egy állomás. Egy állomás abban, hogy számoljuk-e föl. El tudjátok képzelni azt, amikor megkapja a síró választásokon síró fideszes, megkapja, hogy akkor most az a kérdés, hogy felszámoljuk-e a fideszi, jöjjön-e egy új. Tehát ez önmagában szakmai értelemben komikus. Egy intézményi szempontból fontos a szembenézés, de nem tudom, hogy az mondjuk ezzel kezdődne.
4: Még ebben a formában.
1: Fél-fél perc maradt.
3: Igen.
5: Bocsánat.
1: Nem baj.
3: Plagizálok, mert Kukorellien, de mondta egy hasonló műsorban, de a fülembe van, mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt az MSZP-ről, hogy ez egy kifutó brand. Hát most én ezt mondom, hogy a Fidesz az egy kifutó brand.
1: Tamás, tiéd az utolsó fél perc.
4: Vitathatatlanul egyetértek. Ugye én az elmúlt 10-valány évben többször bizonyítottam, hogy a politikához hülye vagyok. Többek között több adásban, műsorban te is mondtad. És be kellett látnom, hogy sokszor igazad volt. Tehát valóban, van egy naív hozzáállásom ehhez, meg egy realista. A naív hozzáállásom az, hogy itt van, amikor hülye vagyok. Szerintem a politikai vezetőnek az a dolga, hogy vezessen, ne pedig az, hogy a nyájat kérdezgesse, hogy szerintetek ugye jól vezetek, mert ez nem működik. A második is ez a reális. Ugye van egy másik hír, amiről nem beszéltünk, hogy ilyen DPK akadémia indul például most a Fidesznél, ilyen is van. Én ezeket olyannak érzem, ezt is most valaki csinálja a Fideszben. A DPK akadémiát is csinálja valaki a Fideszben. Értelme semmi brandégetés, hát a DPK-nál nagyobb brandégetés a világon nincs. Szerintem itt a Fidesznek egyfajta végjátéka látszik, ahol a Fideszen belüli aktorok ilyen partizán mozgalmakkal, meg ilyen kísérleteznek dolgokkal, hogy amikor majd beüt a nyű, és nem biztos, hogy Viktor marad, valami új vezető, akkor az legyen pozícióba, akinek mondjuk választói adatbázisa van, mondjuk a DPK akadémiából, meg ilyen bekötései, hogy nála van az összes kérdőív, és akkor a pártvezetőket, a helyi pártvezetőket ő tudja maga alá állítani. Tehát aki látta például az MSZP haláltusáját az elmúlt években, az is ez ilyen irányokba ment el, szóval szerintem ez igazából most erről szól.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket.
3: Mi köszönjük.
1: A kedves nézőknek a figyelmet köszönjük, további szép estét, a viszontlátásra. We'll be right back.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

közönségkel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világot? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől

ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell. Csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni. Csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi. Az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád. Ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád. De ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó. És ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: Nak mögéd, a tiéd a való, csak a pletyka az övék. Ne utáld őket, mert boldusok mind, csak szórd közéjük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Spelar ut. Och delar ut mikor gondoltam az ablakon.

az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj uram másik lakást, hát nincsen más ebben a dalban, csak egy hőhullám harmadik napja, és Éva, és még egy utca.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 18-án kedden. A születésnaposokat Isten éltesse, a névnaposokat, akik ma az Ilonák, boldog névnapot kívánok nekik. Ahogy már megszokhatták, a mai adásban is kiváló vendégekkel és érdekes témákkal készültünk. Szó lesz reggel arról, hogy döntött az Alkotmánybíróság, és hatályban maradhat a 17. alkotmánymódosítás, ugye dacára annak, hogy ezt a Fidesz megtámadta. Üveges Gábor politológus lesz a vendégem, vele fogunk majd beszélgetni erről a témáról. Aztán nem kell leállniuk azoknak a kiemelt ingatlan beruházásoknak, amelyeknek már van építési engedélye. Ugye itt is a napokban egészen új szabályokról tájékoztattak minket az illetékes miniszterek. Szegő Péter a Duna House vezető elemzőjével fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hogyan bojdulhat fel a lakáspiac vagy ingatlanpiac a következő időszakban. Mindenek előtt azonban Zoomon kapcsoljuk Lantos Mihályt, tanárt, tanulásmódszertani szakembert, mert hogy felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a KDNP szerint 1033 milliárd forintot húznak ki a tanárok zsebéből. Közben a pedagógus szakszervezetek örülnek ennek a lépésnek, ugyanis azt nyilatkozták, hogy ez egy kifejezetten megalázó rendszer volt, nem így kellene a tanárok teljesítményét értékelni. Na de kezdjük az alapoknál, miért van egyáltalán szükség arra, hogy értékeljék a pedagógusainkat? Lantos Mihállyal beszélgetünk erről. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk, ha csak Zoomon keresztül is.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Beszéljünk akkor erről, miért van szükség erre a rendszerre, erre a pedagógus értékelési rendszerre? Szükség van erre egyáltalán?
2: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van, tehát bárki bármilyen munkát végez, az, hogy kapjon valamiféle visszajelzést a munkájára, arra abszolút szükség van, hiszen attól tud fejlődni, hogyha ha megkapja ezt. Csak hát, ahogyan ön is mondta az előbb, nem olyan értékelési rendszerre van szükség, ami hát tényleg megalázó a tanárok számára, mert hogyha rengeteg adminisztrációval jár, és egyáltalán bizonyíték gyűjtéssel arra vonatkozólag, hogy de én tényleg érek valamit, akkor az elég kellemetlen.
1: Hogyan lehetne ez valóban fejlesztő? Tehát mik azok a szempontok, amit figyelembe kéne venni ahhoz, hogy ez egy valóban jól működő, ösztönző rendszer legyen, és ne csak felesleges papírmunka és a megalázottság érzése?
2: Hát én azt gondolom, hogy először is nem egzisztenciális kérdést kell ebből csinálni. Tehát nyilván valamiféle ösztönző kell a tanároknak, erről majd mindjárt beszélek, de hogyha mondjuk nem egyetlen időpillanatot néz egy ilyen mérés, vagy egy ilyen mérési rendszer, hanem egy egész fejlődési folyamatot, akkor már sokkal értelmesebb, hiszen akkor a tanárok visszajelzést kapnak arra nézve, hogy hol tartanak. A másik, ami nagyon fontos lenne szerintem, hogy több szempontból értékeljen. Tehát ne csak azt mérje, hogy mondjuk a tanár elvitte a gyerekeket kirándulni, vagy egyéb programokat szervezett, vagy éppen mondjuk a sajátos nevelési igényű gyerekekkel hogyan bánt, hanem például kérdezzük meg a gyerekeket. Tehát ez valamiért azt érzem, hogy a közoktatásban egy ilyen forró krumpli, nagyon sokszor a tanár kollégák szemében is, hogy kérdezzük meg mondjuk a gyerekeket, dolgozzunk ki egy olyan értékelési szempontot, egy olyan szempontrendszert, amikor természetesen ugye nem egy személyeskedő visszajelzés lenne a gyerekek részéről. Most értem ez alatt azt, hogyha mondjuk Margit néni rossz osztályzatot adott egy gyereknek, akkor a gyerek rossz értékelést fogadni a tanárnak. Nem is a tanár személyét kellene mondjuk a szülőknek, vagy inkább a gyerekeknek értékelni, hanem inkább azt a munkafolyamatot, azt a tanítási folyamatot, amiben a tanár dolgozik. Tehát például meg kéne kérdezni a gyerekeket, hogy jól megértette az anyagot, mennyire élvezte a tanulási folyamatot, és a legfontosabb az, hogy milyen alkalmazható tudása maradt. És persze nagyon fontos szerintem a pedagógus önreflexió, amire ugye ez a mostani, illetve hát most már a felfüggesztett értékelési rendszer épült, de nagyon fontos lenne például a kollégák szakmai visszajelzése, megvizsgálni a gyerekek fejlődését, tehát hogy honnan, hova jutott el, vagyis azt a fajta hozzáadott értéket. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy olyan egyszerű értékelési rendszert kellene kialakítani, mint ami a mostani volt. Ugye egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a teljesítmény értékelési rendszer az csak arra volt jó, hogy le tudjuk ezt is, és akkor lehet kommunikálni azt, hogy már pedig értékeltük a tanárokat, és hogy mennyi pénzt kaptak a tanárok ennek nyomán. Most ez, amit a KDNP mond, ez a sok milliárd, ez nem nagyon értem, hogy ez honnan jön össze, bár nyilván nem vagyok közgazdás szakember.
1: Viszont hát ez biztos, hogy jól hangzik, tehát ezt a 33 milliárd forintot erre mindenki felkapja a fejét.
2: Hát igen, csak a tanár kollégákkal beszélgetve mindenki azt mondja, hogy hát ez, hogyha ha valaki kiteszi a lelkét, de azért hadd nyissak egy zárójelet, hogy ez a kiteszi a lelkét, ez nem feltétlen a pedagógiai munka, hanem az, hogy ki hogyan tudja azt bizonyítani és bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy ő már pedig jól dolgozik. Tehát, hogyha ügyesen adminisztrál, akkor körülbelül havonta olyan 20-22 ezer forint bruttóval kap többet.
1: Igen, valószínűleg akkor ezt valahogy máshogy kéne visszajuttatni a tanárokhoz, és nem feltétlenül ez a jó út. Rendben, látszik, hogy ez most így ebben a formában megszűnik. Van-e arról bármi információ, hogy milyen egyeztetések nyomán, mikortól léphet életbe egy új értékelési rendszer?
2: Hát én arról sajnos nem tudok, ugye én módszertani szakértő vagyok, ami azt jelenti, hogy én a gyerek oldaláról látom mindig a világot, de hogy... ahogy az előbb is mondtam, egy sokkal kidolgozottabb és sokkal precízebb és pontosabb visszajelzés kellene, tehát én nem is nagyon szeretem ezt az értékelés szót. Az ugye teljesen biztos, de hogy ez mikortól lesz, azt nem tudni. Minden esetre abszolút szükség van rá.
1: Az, hogy itt a gyerekeket bevonják ebbe az egészbe, vagy egyáltalán milyen most a hangulat az iskolákban? Tehát ugye én, mint egy civil ember, akinek még nem iskolás a gyereke, honnan tudok kiindulni? Látom a különböző hírportálokat, hallgatok beszélgetéseket, látom a közösségi médián a komment szekciót, ahol már most egy-egy új kormányzati bejelentésre rengetegen felhördülnek, hogy hát miért kell azokat a gyerekeket meghallgatni? Hát minket se hallgatott meg senki, és ez jó volt, ez így. Mik a külföldi példák? Elképzelhető az, hogy ami mondjuk az északi országokban vagy nyugaton már egy bevett rendszer, ezt sikerül átültetni a magyar rendszerbe, és tényleg megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a szülő, hogy a gyerek, a tanár, a tankerületi vezető valahogy együtt előrébb tudja mozdítani ezt az ügyet?
2: Én mindig félek attól, hogy rátalálunk valamilyen külföldi példára, és akkor azt megpróbáljuk átültetni, mert hogy az milyen jól működik. Igen, ott abban az országban valószínűleg jól működik, vagy nem jól működik, de azokból a tapasztalatokból is tudunk tanulni. De nagyon jó, hogy említette a különböző területi példákat, mert hogy az előbb még a szempontrendszerek között föl sem soroltam azt, hogy azért vegyük már észre, hogy a Magyarország nagyon, nagyon pici és nagyon kedves ország emellett, de azért a különböző régiókban hatalmas különbségek vannak. Tehát most gondoljunk bele, hogy egy elitiskolában, most ezt persze idézőjelben mondom, ahol egyébként a gyerekeknek a teljesítménye alapból sokkal jobb, mégpedig azért, mert mondjuk a szülők olvastak mesét a gyerekeknek kicsi korukban. Ott egészen más pedagógiai munkát kell elvégezni, mint azokban a régiókban, ahol a gyerekeket mondjuk kettes osztályzatról hármas osztályzatra kell felvinni. Tehát ott a hozzáadott érték az sokkal, sokkal nagyobb. És ugye ezért hangsúlyozom azt, hogy nem egy ilyen halálosan egyszerű értékelési rendszert kellene megvalósítani, mert hogy az senkinek nem jó igazából, hanem sokkal differenciáltabbat és sokkal bonyolultabbat.
1: Beszéljünk még egy picit arról, hogy a tankerületi vezetők kiválasztásánál is most itt enyhítenek vagy változtatnak. Ez hogyan fog hatni a pedagógusokra, a gyerekekre? Egyáltalán erről a rendszerről vagy erről a módosításról mit érdemes beszélgetnünk?
2: Hát én azt gondolom, hogyha eleve a közoktatásban egy sokkal nyugodtabb légkör lenne, és mondjuk a tantestületen belül nem gerjesztenének szándékosan, vagy nem szándékoltan, de egyébként értelmetlenül feszültségeket, tehát akár bérfeszültségeket, és mondjuk a pedagógus el tudná végezni azt a munkát, ami miatt végzi ezt a munkát, tehát ami miatt a pedagógusi pályára ment, akkor már sokkal jobban jár mindenki. És azért ne felejtsük el, hogy gyerekekkel dolgozunk, tehát a gyerekeket nem lehet objektíve, exakt számokkal mérni, tehát ez nem egy bank, ahol megnézzük az év végén a számokat, és akkor tudjuk, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha a pedagógusnak nem adminisztrációra, és nem tényleg ilyen fölösleges dolgokra menne el az ideje, hanem az oktatói és a nevelői munkára, akkor azzal mindenki jobban járna, nem csak a diákok, nem csak az iskola, hanem szerintem az egész ország.
1: Az biztos, boldogabb gyerekek, kiegyensúlyozottabb pedagógusok. Szóval az egész jól lehet, hát nagyon sok a kérdőjel, de a szándék az úgy néz ki, hogy megvan. Úgyhogy bízom benne, hogy Lantos Mihállyal, hogyha legközelebb beszélgetünk, akkor már további pozitív fejleményekről is beszámolhatunk. Köszönöm a beszélgetést!
2: Nagyon köszönöm én is!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Belső kérdőívben osztályozza a Fidesz vezető politikusainak alkalmasságát, írja Blick. A felmérésben véleményt lehet mondani többek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János, vagy akár Orbán Viktor alkalmasságáról, és arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek a volt miniszterelnöknek. A helyzetet Galgóczi Eszterrel és Miketz Dániellel elemezzük. Többen fontosnak tartják, hogy az új Magyarország nem épülhet bosszúra, írja Facebook bejegyzésében Márki-Zay Péter, utalva Baka András első köztársasági elnöki beszédére. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban úgy látja, a számonkérés és elszámoltatás nem bosszúállás, hanem igazságszolgáltatás, aminélkül nincs jogállam. Márki-Zay Pétert kérdezzük. Kritikus napok elé néz Paks. Erről számolt be Magyar Péter az atomerőműnél tartott helyszíni bejárással egybekötött helyzet jelentésében. A miniszterelnök szerint egyszerre 5 munkafolyamat zajlik, és ha ezek mellé a folyó vízgyűjtő területéről megérkezik a csapadék, és megáll a jelenlegi apadás, jövő héttől tervezhetővé válik a turbinák visszakapcsolása. A Szódi Attilával beszélgetünk. A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a visszajelzésekből az derült ki, hogy jó az irány, de a számok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, mondja Gerendai Károly. Míg tavaly 416 ezeren vettek részt a Szigeten, idén 350-360 ezer lehetett az összlétszám. Vendégünk Gerendai Károly.
2: Köszöntöm a stúdióban az első beszélgetés vendégeit, Galgóczi Esztert, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzőjét. Másfelől itt van Miketz Dániel, aki politológus és társadalomkutató. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Mi ez a Fidesz belső kérdőív? Mert ugye az egy valóban egy újdonság, hogy egy egyszemélyi irányítás alatt lévő párt, amely ugye ellenzékbe szorult, és mondjuk elemezni kell, hogy az ellenállás közepette lehet, hogy nem kell, de mondjuk van egy ilyen igény a tagokban, hogy elemezni kell a vereséget, és mégis a vezető politikusoknak a személyét kutatja, véleményezteti a tagsággal. Mit kell erről gondolni most?
3: Hát ez egy helyén való dolog egy ellenzéki. Tehát, hogy egy ekkorát bukó párt részéről, ez nagyon fontos, hogy azért ezt megalapítsák. Egyébként a korábban az ellenzékben lévő pártok elmulasztották ezt a fajta belső feltárást. Nyilván azért ugye az is kérdés, hogy mennyi pártag van, az ilyen újabban alakult pártoknak azért talán nem volt akkor a tagság, hogy érdemes lett volna egy ilyen belső közvéleménykutatást tartani, de ez pontosan az a fajta számvetés, amire szüksége lehet a Fidesznek arra, ami nagyon gyakran arról volt szó, hogy a választás utáni tisztújítás az nem járt együtt egyfajta reflexióval arra nézve, hogy akkor most hol tart a Fidesz, hanem azt is gondolták, hogy ez több idő kellett, vagy azért nem, talán még a régi reakciók éltek, és tulajdonképpen Orbán Viktort, meg hát az ő röpiratával ezt az egész világot, ezt az orbáni elképzelést Magyarországról, világról ezt erősítették meg. Ez akkor lehetőséget adhat arra, hogy kitalálják, hogy mit kezdje magával a Fidesz. Azért még vannak erőforrásai, tehát lehet, hogy csak 20%-ra mérik, de az országgyűlésben azért erősebb az ő pozíciója, mint amit a mostani közvéleménykutatások sugallnak. Nyilván azért ez is majd attól függ, hogy esetleg a Tisza kétharmad mit talál ki, hogy akkor hogyan változhatnak azok a költségvetési támogatások, amit a frakció vagy a pártalapítvány kap. Nyilván ez sokkal kevesebb, mint amivel egyébként a NER működött, de arra alkalmas lehet, hogy azért létrehozzon magának egy olyan fajta potens, cselekedni képes szervezetet kialakítson a Fidesz, amellyel azért tényleg tudnak felkészülni erre az ellenzéki időszakra. Ráadásul azért azt is meg kell fontolniuk, hogy elvileg 3 év múlva lesz majd egy önkormányzati választás, ez talán változhat, de mondjuk az EP választás időpontja az nem, hogy akkor 3 évük van arra, hogy felkészüljenek, hogy kitalálják magukat, hogy mire lehet alkalmas a Fidesz. Ahogy most itt én nem láttam, hogy a sajtóban kijött volna maga ez a kérdőív, de hogy az irányok, hogy milyen elképzelések körvonalozódhatnak, hogy akkor inkább egy ilyen mozgalmi jellegű párt, egy ilyen revitalizálni valahogy a jobb oldalt, vagy inkább egy ilyen szakmai párt. Valahogy egyébként már a korábbi vitákban is ez a kettő az, ami körvonalazódott, inkább ez a vadhajtásos Orbáni. Nyilván azért egy jobboldali mozgalom az nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen vadhajtásos legyen, és valahogy egy kicsit azért talán ez a szakmai konstruktívabb, ilyen moderáltabb polgári jobboldal.
2: Ugye azt lehetett tudni, hogy tusványosan az, hogy nincs elég idő arra, hogy most elemezzünk, hanem ellenállásra van szükség. Ezt lehetett tudni, hogy ez azért a közönségnek szól, és nyilván a háttérben más is történik.
4: Alapvetően igen, meg itt ugye elhangzott a röpirat, és a Fidesznek a kongresszusán már azt bejelentették, hogy szerkezeti átalakítások lesznek, ugye az elnökséget is egy másik struktúrában képzelik el, hogy nagyobb, kiszélesítik egyrészt azoknak a körét is, akiknek valódi beleszólásuk van. Arról is sokat beszéltek már, hogy azért ellenzéki pártként máshogyan kell viselkedni, hogy nem működhet az a központosított hatalom, amit mondjuk kormányzáson szükségesnek tartottak, ugye ők, és innentől kezdve ezeket jobban ki kell nyitni. Én is egyetértek azzal, hogy alapvetően az, hogy felrázzák a saját közösségüket, tehát hogy úgy érezzék, hogy beleszólásuk van, úgy érezzék, hogy részesei, hogy nem csak a csúfos vereségnek, hanem akkor együtt állunk föl, és ezt valahogyan együtt találjuk ki, ez is talán egy célja lehet egy ilyen kérdőívnek, még hogyha a kérdések maguk nem is feltétlenül arra vonatkoznak, hogy majd ők döntsék el. Másrészt pedig azért a Fidesznek az elmúlt időszakában, én szerintem pont azokban a kérdésekben, amit a sajtó is kiemelt, hogy benne lehet a kérdőívben, voltak erős kérdései, amikre nem tudtak teljes mértékben választ adni. Ugye az első körben úgy futottunk neki, hogy még azok az arcok, akik a NER szimbolizálták erősen, ők benn maradtak a parlamentbe, vagy akár benn maradtak, de soha nem jelentek meg, míg egyre többen mondtak le ezen tisztségükről, hogy nem teljesen látszik világosnak számukra sem, hogy milyen stratégiát válasszanak, hogy maradjanak-e emberek, vagy már most cseréljék le őket, maradjanak-e még egy évig, hogy egy átmeneti időszakot tudjanak biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet, hogy érdekes lehet a vélemény, de talán ez megint inkább egy ilyen mozgósítási folyamatnak is lehet a része.
2: Ez egyfajta döntés előkészítés, vagy a vereségi feszültség levezetése, és mi a szerepe ebben Lázár Jánosnak? Ez egy, hogy mondjam, a folytonosság biztosítása, vagy a saját szerep építése mi lehet-e mögött?
3: Hát lehet az, hogy talán ő jobban ismeri a pártot más politikusokhoz képest, bár azért ő is azért a kormányban volt, legalábbis az utóbbi 4 évben, de előtte azért nem volt kormányzati pozícióban, tehát talán jobban ismeri ezeket a helyi pártszervezeteket. Azért az is fontos lehet, hogy egy olyan ember keresse meg a helyi tagságot, aki ismert, akinek van azért valamilyen fajta autoritása, és azért lehet, hogy erre Lázár alkalmasabb, és talán nincs is nagyon más, aki most el tudná végezni ezt a fajta munkát. Ami egyébként a mozgósításra szó esik, azért itt abban is át kell alakítani magát ezt az egész pártot, hogy korábban sokkal inkább egy ilyen politikai gépezetként ez a politikai klientelizmus alapján működött. Tehát, hogyha voltak külső állami erőforrások, akkor azokat lehetett, most nem tudom, térjünk vissza a 10-es évek elejére, trafik, vagy bárhogy máshogyan lehetett azokat folyósítani, akár baráti cégeken keresztül, úgy, hogy eljusson olyan választói csoportokhoz, akik azt érzékelik, hogy akkor a Fidesz kvázi az állam kegyéből jutnak akkor erőforrásokhoz. Miután ezek már nincsenek, át kell alakítani úgy magát az egész szervezet működését, magát az elköteleződést a tagok részéről, hogy az nem az ilyen lecsorgó erőforrások mentén, hanem azért önkéntesen működjön. És hát a Tisza esete mutatja azt, hogy ez mennyire fontos volt ebben a kampányban. Ott voltak a Tisza-szigetek, amelyek organikusan épültek, miközben ott voltak a DPK-k, ahol igazából a lényeg az volt, hogy biodíszletként tapsoljanak az emberek, és nem igazán számítottak arra, hogy akkor ők helyben valóban elvégzik azt a fajta aktivista munkát, ami hát úgy tűnt, hogy egyébként a Tiszát elvitte a győzelemig.
2: Pedig Orbán Viktor erre számított,
4: és
2: igen.
4: Bocsánat, még, tehát hogy tusványosan, csak mert itt elhangzott, hogy az kifele szól, de tusványosan Orbán Viktornak a beszédében talán az volt a legérdekesebb, hogy addig mindig kijelölt egy irányt, egy feladatot Magyarország számára, nyilván akkor egy másik pozícióban volt. És szerintem sokan joggal várhattuk volna, hogy ott jelöli ki majd a Fidesznek az útját, hogy mik a cselekvési tervek, ami nagyjából annyi hangzott el, hogy akkor várni kell, ellen kell állni, nem kell tűrni a hazugságot. Ez nem megfelelő, vagy nem elégséges ahhoz, hogy a saját táborát megtartsa, vagy cselekvésre késztesse. Így valószínű lenne, hogyha tényleg csak ennyi lenne a feladat, hogy lassan porladásnak indulnak, ahogy azt mondjuk a közvéleménykutatások mutatják, és elszállingoznak a pártot, hogyha meg akarják tartani, akkor valamilyen fajta közös munkát ilyen módon például lehet adni első körben, hogyha elmondják a véleményüket, akkor már is hozzátettek valami.
2: Hát igen, csak ugye párhuzamosan az Orbán Viktori mondatokkal, amelyek ne feledjük el, hogy a világbajnokság után egy jelentős kültartózkodás után jött a tusványosi beszéd. Szóval, hogy párhuzamosan ezzel jelentős politikusok, akik egyébként arca is voltak a NER-nek, azt mondták, hogy egy másik pártra van szükség, másik mozgalomra. De ezt lezárnám, ezt a Fidesz témát, csak mert még van másik kettő legalább. Az Alkotmánybíróság tegnapi döntésére térnék rá. Ugye itt a bírákat kritizálta például egy volt főszerkesztő, Huth Gergely, aki azt mondta, hogy a Fidesz tökön szúrta magát, elnézést, hogyha még fönn vannak a kisgyerekek, de hát ezt írta, és hát itt van Lattman Tamás is, aki ugye egy más hasonlattal ért, hogy kifizeti a cehjet gyakorlatilag, a 24.hu pedig arra figyelmeztet, hogy 2013-ban a Fidesz maga intézte el az Alkotmánybíróság jogkörét úgy, hogy nem volt értelme azt remélni, hogy más lesz a döntés.
3: Ebben a nyilván ennek megvan egy ilyen alkotmányjogi szegmense, hogy akkor is ezről majd biztos lesz szó máshol, hogy akkor a külön véleményeket értékelve, és hogy akkor ez mennyiben lehet hivatkozni arra, hogy akár az eljárás, az mennyiben felel meg, nem tudom, az alkotmányos elgondolásoknak. Tehát ugye a jogállam sem csak papíron létezhet, hanem azért arról vannak fogalmak magában a modernitásban gyökerezően. Ami talán egy ilyen politikai szempontból lényeges lehet, hogy akkor most itt a köztársasági elnök intézmény után, persze az Alkotmánybíróság már a 90-es években is azért eléggé vitatott volt a szerepe, Pokol Béla, aki maga is alkotmánybíró volt, sokszor hivatkozott arra, hogy akkor túlép a hatáskörén az Alkotmánybíróság, és egy ilyen jurisztokrácia alakul ki. Ezek a viták azonban azt gondolom, hogy megmaradtak inkább egy ilyen elit szinten, tehát hogy talán a szélesebb választói csoportokat ez annyira nem érte el. Itt most kérdés az, hogy akkor ebből hogyan lehet visszaépíteni magának az Alkotmánybíróságnak, mint intézménynek a tekintélyét,
2: sőt,
3: az autoritását?
2: Sőt, kiegészíteném azzal, bocsánat, hogy ugye a kétharmad önkorlátozása és a szabályok, az önkény szabályainak lebontása történhet-e az önkény szabályaival?
3: Igen, talán úgy tűnhet, hogy ezzel most akkor ezt maga mögött tudhatja a Tisza, de mi van, hogyha felép egy másfajta konfliktus kérdés. Azért az ellenzéknek legalábbis a mostani szabályok szerint van annyi képviselője, hogy beadványt tudjon nyújtani az Alkotmánybírósághoz. Mit fog erről majd gondolni egy Tisza kétharmad? Hozzányúlnak ehhez, vagy sem? Azért nyilván az is majd elő fog jönni, hogy akkor majd elkezdődik egy alkotmányozási folyamat, és abban akkor milyen szabályok jelennek meg, mennyire gondolja azt, hogy akkor önkorlátozó a hatalom, erre szükség lehet. Azért az egyik gyakorlat azt mutatta, hogy például mondjuk a sokat emlegetett 12 éves mandátum korlátozás azért az nem csak a Fidesz képviselőket érinti, hanem a Tisza képviselőit. Nyilván ott ugyancok vannak, tehát hogy ez a szabály rájuk kevésbé vonatkozik, de ugyanúgy általános. Úgyhogy ami szerintem érdekes lehet az, hogy összességében, hogy vajon mennyire lesz a továbbiakban maga az Alkotmánybíróság, mint intézmény egy ilyen politikai vitáknak a keresztüzében.
4: Én is azt gondolom, hogy ez az érdekes, nem pedig a hétköznapi politikai csatározás, amiben persze jót szórakozhatunk azon, hogy Huth Gergőnek most jut eszébe, hogy az Alkotmánybíróság jogköreinek a szűkítése az egyébként jogveszteséggel jár, mint hogy valakinek a jogait az sértheti, és azok, mikor éppen ők, akkor ez nem kényelmes. Ugye ez szerintem nagy tanulság lehetne majd a későbbiekben mindenkinek a számára, hogy valójában pont ezért nem szabad a hatalomnak minden felett átvenni az irányítást.
2: Van egy érdekes interjúja a Tanács Zoltánnak ma, amelyben arról beszél, hogy a választás előtt született egy titkos 2000-es határozat a választások előtti kifizetések felgyorsításáról. Tudjuk-e azt, hogy itt most jogellenes kifizetésekről van szó, vagy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy amit kötelezettségvállalásként vállalt az előző kormány, azt teljesíteni kell?
3: Hát elvileg egy ügyvezető kormány nem vállal kötelezettségeket, nyilván
2: de ezt akkor még nem
3: vállalt, amikor
2: igen,
3: mi nem volt ügyvezető, tehát ez, igen. És hát nyilván, hogyha volt egy titkos határozat, vagy egy kormány határozat erről, akkor le is van papírozva, mint ahogy egyébként jellemző volt a NER-re, hogy mindenhol volt valami papír, jogilag minden rendben volt. Pont ezért is nehéz maga ez a fajta rendszerváltás, elszámoltatás, mert lehet arra hivatkozni, hogy ezek rendben vannak ezek az ügyek, és hát itt az a kérdés, hogy azért ezeknek a kötelezettségvállalásoknak milyen maga a természete, és pont az NKA ügy mutatja azt, ugye beszéltünk itt az elején arról, hogy hogyan működött a politikai klientelizmus a NER-ben, hát mondjuk ezeknek a pénzeknek a juttatása pontosan olyan elgondolások mentén történt, hogy az majd valamilyen választási mozgósítást, választói mozgósítást tesz lehetővé. Itt most nem derült ki az pontosan, hogy milyen fajta kötelezettségvállalásokról van szó, de hát azért az, hogy itt valamiért szükség lenne, ugye vagy úgy volt a megfogalmazás, hogy az átadás átvételt könnyíti meg, azért nem az volt jellemző a NER-re a korábbiakban, hogy akár egy későbbi kormánnyal, vagy korábbiakkal, más politikai, nem tudom, szerveződésekkel arra törekedne, hogy valamilyen konszenzus, valami megállapodás jön létre. Úgyhogy akkor felmerül a gyanú az emberben, hogy azért ez végső soron arra szolgált, hogy azért ezeket a pénzeket már fizessék ki, attól függetlenül kinyeri a választást.
2: Eszter, van esélye ezeknek a pénzeknek, ha egyébként csalárdan vagy túlárazva lettek kiutalva, esetleg klientúrának visszaszerezni gyorsan?
4: Hát nagyon nehéz kérdés ez nyilvánvalóan.
2: Azért teszem fel, igen.
4: Azt gondolom, nem én leszek a megmondhatója, hogy hogyan lehet ezt végül megoldani. Minden bizony a részmegoldásokat lehet, és majd, hogy nem muszáj lesz eszközölni a Tiszának. Oly sokszor hangzottak el azok az ígéretek, hogy elszámoltatás lesz, pénzeket fizetnek vissza, hogy ez egy nagyon magas várakozást keltett a választókban, és ilyen szempontból nyilván, hogyha ezek jogilag visszaszerezhetőek, mert itt azért nagyon fontos tényleg arra figyelni, hogy ne a politika döntse, vagy hogy kit hova tesznek, hogy milyen pénzek jönnek vissza, hogyha ez jogilag megoldható, akkor ez mindenképpen egy nagyon fontos siker lenne a Tiszának.
2: Nagyon szeretném, hogyha legközelebb ilyen körbe folytatnánk, esetleg más kollégával. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem kell leállniuk azoknak az ingatlan befektetéseknek vagy beruházásoknak, amelynek már megvan az építési engedélyük. Ugye itt az elmúlt napokban felpezsdült az élet, vagy egyre többet foglalkozunk a bérlakásépítési programmal, hogy hogyan fog ez hatni a kiemelt beruházásokra, úgyhogy mi

0: Millió kérdés, amire Szegő Péternektől, a Dunahouse vezető elemzőjétől várok válaszokat. Jó reggelt, örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Beszéljünk egy picit erről, vagy kezdjük ezzel, hogy egyáltalán kiket érinthet a kormánynak ez a mostani döntése itt a kiemelt ingatlan beruházások felfüggesztéséről.
1: Igen, ugye ezek a kiemelt beruházások 33 darab szám szerint, és összesen 20 ezer új lakás épülhet, van előirányozva a megépítésre ezekben a projektekben. Tehát 33 az egy igen nagy szám, többféle céget jelent. Általában ezek között találunk olyan cégeket, amik jól ismert nagy magyarországi beruházó befektető cégek, vannak kisebbek is. Az új építés volumenek ebben a 33-as számban úgy néz ki, hogy van 100-150 lakásos projekt is ebben, de olyan is van, ami több ezer lakást tartalmaz. Most a legutolsó jelentés szerint úgy néz ki, hogy 5 ilyen projekt van, ami már gyakorlatilag nem esik majd a felülvizsgálat alá, az összes többi az valószínűleg át lesz vizsgálva.
0: Itt, ahol átvizsgálnak, itt miket fognak figyelni, mire lehet számítani? Tehát az, aki mondjuk ott van, hogy már betett X összeget az ő lakására, és most meghallotta ezeket a híreket, hát nyilván remegve nyitja meg minden nap a hírportálokat, hogy mi lesz az ő lakásával.
1: Én azt gondolom, hogy első körben nem érdemes pánikolnia, vagy megijednie senkinek. Itt arról van szó, hogy december 31-ig lezajlik majd ez a felülvizsgálat, és a felülvizsgálat ugye azt jelenti, hogy megnézi az illetékes minisztérium azt, hogy ezeknek a projekteknél a megfizethetősége, a település szerkezetbe való illeszkedése, különböző környezeti tanulmányok vagy hatásoknak hogyan felel meg. Hogyha ezek mind rendben vannak, akkor elméletileg az is elképzelhető, hogy nagyon sok ilyen projekt szabad utat fog kapni. Ahol nem, és igazából 17 ezer lakást érint, új lakást érint, tehát egy nagy volumenről beszélünk, összesen 5 ezer olyan lakáson, ami mentesül ez alól, de ez ugye két nagyon különböző szám, az egyik az egy kis szám, 5000, ők lehetnek biztosak abban, hogy az a lakás biztos, hogy át lesz adva, és kulcsakész állapotba kerül a meghirdetett időpontra. Az összes többinél ez nem biztos, de ismétlem, ez a felülbírálat, ez nem biztos, hogy sok lakást fog érinteni.
0: Hogyha mégis ott tartunk, hogy lesznek olyan projektek, amik nem valósulhatnak meg, akkor tudjuk, hogy lakhatási válságban nehéz, tehát hogy sokan nehezen jutnak lakáshoz, és éppen ezért készülnek a bérlakás építési programmal, és hogy egy picit átformálni az egész ingatlan piacot. Mit gondol, ez mennyire kivitelezhető rövid távon? Mert itt ugye olyan projektekről van most szó, amikről már lehet tudni, hogy engedélyre várnak, megvannak a tervek, megvannak a helyszínek, ez pedig még egy picit távolabbinak tűnik.
1: Ugye az okozza a feszültséget, hogy valóban tavaly és tavaly előtt 12 ezres nagyságrendben épültek új lakások Magyarországon, ilyen átadások voltak. Mert 2020 környékén még 28 ezer volt ez a szám, tehát hogy látszik, hogy egy olyan tendenciában vagyunk, amiből mindenképpen szükséges, hogy kifelé jöjjünk, és ezért is gondolom, hogy ez az átvilágítás ez nem lesz drasztikus hatású, mert hogy erre a 12-18-20 ezeres új lakás volumenre mindenképpen szüksége van a magyarországi ingatlan piacnak. Tehát, hogyha itt valamilyen projekt fennakad, akkor arról viszont gondoskodni kellene, mert ez jól felfogott érdeke mind a minisztérium, mind a kormánynak, hogy ezek a kieső új lakás projektek, ezek valamilyen szinten visszapótódjanak, és az időtáv is azért sürgető, mert hogyha arról van szó, hogy itt egy adminisztratív gap keletkezik, mondjuk egy 5-6 hónap, amivel csúszik, az nem jelent majd igazából tényleges hatást, komoly ingatlan piaci hatást nem fog kiváltani, viszont az, hogyha tartósan beragadnak ezek a projektek, és nem tudunk erről az évi 12 ezeres új lakás építési volumenről elindulni, és újra egy ilyen 30 ezer környékére eljutni, akkor az már okozhat problémákat, mégpedig azzal, hogy tartósan ugye gyakorlatilag egy keresleti piac alakul ki az új lakások területén, az pedig ugye egy árfelhajtó hatás is. Az elvárt korrekció, vagy az a fajta igazodás, hogy az árakban esetleg történjen valami visszalépés, vagy olyan fordulat, amivel könnyebbé tehető a lakásvásárlás, az elmaradhat, vagy késhet.
0: Mikor láthatunk tehát tisztában? Ez az év vége? Tehát erre készüljön mindenki, hogy itt december környékén?
1: Igen, ugye ez volt a közlés, hogy december végéig megtörténik ez a felülvizsgálat, és hát igen, kíváncsiak vagyunk, mert nagyon sok tényezőtől függ az, hogy ezek hogy futnak ki, hogyha lesz olyan projekt, ami ki lesz ebből húzva, akkor van-e arra olyan beruházó, új befektető egyáltalán kész van-e ez az egész ökoszisztéma arra, hogy ezt a kieső mondjuk teljesen hipotetikus, de mondjuk 10 000 új lakást, ezt honnan lehet majd visszapótolni?
0: Mi a helyzet most a lakáspiacon? Mit mutatnak a számok?
1: Hát ugye gyakorlatilag az Otthon Start program tavaly szeptemberre pörgette fel nagyon a hazai lakáspiacot. Ekkor voltak a kereslet számaink annyira magasak, amik több éves átlagot megelőző magasságokba mentek. Azóta egy folyamatos csökkenés van. A tranzakciószámokat tekintve viszonylag kevés hónap, idén kevés hónapban léptük át a 10 000-re, 11 000-re, míg tavaly jellemzően 13-14 000-es tranzakciószámok is voltak egy hónapban. Ez számított egy standard értéknek. Most jóval alatta vagyunk, hogyha azt nézzük, hogy évvégére szóvá futhat ki, akkor tavaly volt egy 140 000-es tranzakciószám éves szinten, most én 120 000, hogyha meg lesz, akkor az már jó. Tehát ezt látszik, hogy amennyire felpörgette tavaly az ingatlan piac az Otthon Start, ez a fajta drive már nincs az ingatlan piacon, és hát kereslet lenne, de az árak olyan tartósan magasan maradtak az Otthon Start program miatt. Ugye van meg egy ilyen pszichológiai tényező, hogy bármilyen ilyen intézkedés, ami kicsit megtolja az ingatlan piacot, az elkezdi húzni az árakat, és ezek gyorsan lezajlanak ezek a folyamatok. Visszafelé rendeződés már sokkal nehezebb, tehát hogyha kitettem az ingatlanomat egy elképzelt áron, akkor abból nehezen engedek el kell telni esetleg, hogyha nem vagyok élethelyzetből rákényszerítve arra, hogy egy alkuba belemenjek, vagy változtassak az áron, akkor hónapok telhetnek el úgy, hogy azon a kitartott áron hirdetem az ingatlant, és ez ugye gyakorlatilag hat az árakra folyamatosan, és mindenki megtartja ezt az árat.
0: De eljöhet ez az idő? Tehát úgy néz ki, hogy most itt az őszi időszakban egy kicsit elkezdett, tudom, jóslás valamelyes, de azért a tapasztalat az megvan. Tehát, hogyha így folytatódnak tovább a kereslet kínálat arány, akkor elképzelhető, hogy érdemes kivárni, és egy kicsit előbb-utóbb lejjebb mennek az ingatlan árak?
1: Vevőként mindenképpen. Hát olyannyira elkezdődhet, hogy a panelpiacon már látunk is egy ilyen átrendeződést. Ugye nemrégiben volt egy közleményünk arról, megvizsgáltuk, hogy hogyan néznek ki a panelárak, és azt látjuk, hogy harmadik hónapja csökkennek Budapesten a panelek árai. Ez még nem drasztikus csökkenés, igazából havi szinten 1-2 százalékos csökkenés mérhetjük ki, de a tendencia egyértelmű, és azért van az, hogy a panel egy jó indikátor, mert gyakorlatilag a legalacsonyabb bázisról indult a drágulás, és most ennél az ingatlan típusnál jön először az elő, hogy ezek az árak elkezdenek visszakorrigálni.
0: Ez tehát a főváros. Mi a helyzet vidéken?
1: Vidéken egyelőre a paneleknél ilyen trendet nem látunk, sőt, ott továbbra is folyamatos emelkedésben vannak a panelek, ott inkább a tégla építési lakások és a házak vannak nehezebb helyzetben, mármint az eladók nehezebben tudják értékesíteni. Itt ez a fajta ingatlan állomány gyakran sokkal rosszabb, elavultabb, több felújítást igényel, és a kitartott árak, ugye ott is meghatározza, a panel viszonylag jó áron megy a megyeszékhelyeken, és ehhez próbálják igazítani a tégla és házárakat is, és hiába tartják ki őket, ezek nem pörögnek, sokkal hosszabb az értékesítési idejük ezeknek az ingatlanoknak.
0: Ez azért van, mert tudatosabbak vagyunk, és mondjuk egy ilyen energiakrízis idején azt mondjuk, hogy igenis legyen szigetelve az a lakás vagy ház, amiben mi beköltözünk, vagy legyen olyan a fűtése, ami egy viszonylag olcsóbb költséget eredményez a végére?
1: Igen, ezt is valószínűleg ki lehet mérni, hogy van egy ilyen hatás, mi abból tudjuk megmérni, hogyha ingatlan értékesítő kollégákkal beszélgetek, akkor ők mondják, hogy gyakran ez az első kérdés, hogy akkor a rezsi hogy néz ki, milyen jellegű fejlesztések történtek az ingatlanban, és csak utána kezdik el igazából megnézni, hogy is néz ki az a lakás vagy ház.
0: Egy picit térjünk vissza a bérlakásokra. Önnek mi a véleménye arról, hogy egyrészt ez mennyi idő alatt futhat ki oda, hogy valóban arról beszélhessünk, hogy itt egy szemléletváltás indult, és a bérlakások felé fordulhatunk, és ön szerint ez egy működő modell lehet-e a jelenlegi tudásunk alapján?
1: Ugye minden olyan intézkedés, ami ezt a fajta lakhatási válságot, ami évek óta jellemzi a magyar ingatlan piacot, ezt csökkenti, és ilyen a bérlakás program, sőt, unblock ugye a Bekerle programnak az egésze, ahogy én értelmeztem, ezt célozza, minden egyes kis részeleme arról szól, hogy ezt a lakhatási válságot csökkentse. Azt is látni kell, hogy ezek az intézkedések, ezek minimum középtávon tudnak hatni. Tehát most, amiket bejelent a miniszter, elindul a folyamat, ezek az új lakásépítési projekteknek a piacra kerülése is, amiről beszéltünk, hogy felül kell őket vizsgálni, ezek is 2000 28-29-ben lesznek igazából már piacra kerülő ingatlanok. Természetesen lehet már tranzakciókban menni, lehet rá szerződni, de ténylegesen tranzakciószámban itt jelenik meg, és az összes többi hatás is gyakorlatilag erről szól, hogy egy késletet hatásra kell számolni. 2030 az, amikor már láthatjuk ezeknek a programoknak az érdemi hatását.
0: De addig még biztos fogunk beszélgetni. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: szemed előtt. Minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Többen fontosnak tartják, hogy az új Magyarország nem épülhet bosszúra, írja Facebook bejegyzésében Márki-Zay Péter, utalva Baka András első köztársasági elnöki beszédére. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban úgy látja, a számonkérés és elszámoltatás nem bosszúállás, hanem igazságszolgáltatás, aminélkül nincs jogállam. Márki-Zay Pétert kérdezzük.
2: Aki már itt van a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Péter, mielőtt belekezdünk, engedje meg egyetlen mondatot. Ugye 2024. februárjában beszélgettünk egy másik stúdióban, aminek beszélgetésnek a végén lett egy kis videó az ön Facebook oldalán, ennek súlyos következményei lettek. Azért említem ezt a beszélgetést, mert bennem nincsen semmi sértettség. Kifejezetten azért, mert utána azt mondta akár két hónap múlva, hogy vár vissza a képernyőre, és ezt én nagyra értékeltem, és a nézők kedvére elmondom, hogy azok a kérdések, amelyeket most ebben a beszélgetésben megfogalmazok, azért lesznek olyanok, mert őszinte, nyílt és kemény beszélgetést szeretnék folytatni mindentől függetlenül.
3: És azóta ez az első beszélgetésünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy András itt van a stúdióban.
2: Örülök. Szóval Baka András 2026. augusztus 11-én ugye a választása után az országgyűlésben arról beszélt, hogy nem lehet a vagyon visszaszerzés vagy az elszámoltatás egyfajta bosszú, ugye? Nagyon sok cikket írt, amely viszont arról szól, hogy itt nem is erről van szó, hanem miről.
3: Én nekem a legfontosabb az igazságszolgáltatás, és ennek ráadásul nem csak visszamenőleges jelentősége van. Mi szeretnénk azt, hogy ez ne legyen egy következmények nélküli ország, és az előző 16 évnek vagy 36 évnek is legyen következménye, de nem utolsó sorban ez egy iránymutatás a jövő politikusainak, akár a mostani Tiszás politikusoknak, hogyha az előző garnitúra megúszhatja azt a féktelen lopást és gazdagodást, ami az egész társadalmat, magyar társadalmat fölháborította, akkor a következő generáció politikusai azt a téves következtetést vonhatják le, hogy nekik is szabad lopni.
2: Menjünk bele konkrét példákba, mert Matolcsi Ádám esetében előzetes letartóztatás sürgetett, Kaminski Fannihoz kötött szerződések kapcsán pedig bilincs, rács kifejezést. Nem tudom, hogy hát az igazságszolgáltatásnak nagyon fontos szerepe van ezeknél a tevékenységeknél.
3: Akkor miért nem működik?
2: Na jó, de az nem így működik, tehát
3: nem működik.
2: Kidolgozott közelebb az igazságszolgáltatáshoz, nem tudom.
3: Én nem vagyok jogász.
2: Oké, csak azért mondom, hogy ezeknek azért van egy időbeli kiterjedése, nem?
3: Az az állam nem működőképes, ahol 100 milliárdokat, vagy akár csak milliárdokat, vagy milliókat lopnak el, és ennek nincs következménye. 4 hónappal a kormányváltás után egy bank vezérigazgató helyettese panaszkodott egy héttel ezelőtt nekem, hogy Matolcsiék ügyében semmi lépést nem látnak. És ez megmagyarázhatatlan. De én azt gondolom,
2: ezt
3: hogy...
2: mondjuk Magyar Péter is szóvá tette.
3: De jogosan, csak azért mondom, én szerintem nem a Súlyog Tamás elmozdítása vagy szekálása lett volna a legsürgősebb feladat, hanem annak a Nagy Gábor Bálintnak, most már megtanultam a nevét, Polt 2, tehát aki legfőbb ügyészként feladat lett volna ezt megtenni, és nem tette meg. Aki most a parlament jóváhagyásával...
2: Hát ha jól értem, akkor máshová került ez az egész MNB nyomozás, egy másik részleg nyomoz, ugye?
3: Hát én nagyon szeretném látni, hogy nyomoznak egyrészt, de itt az előzetes letartóztatások hiánya az ordító hiányosság. Tehát itt egyszerűen arról...
2: Na de az rendben van-e, Péter?
3: Bocsánat, elnézést, hogyha... 4 hónappal a választások után...
2: Igen.
3: Azok, akik megalapozottan gyanúsíthatók, adott esetben 10 évvel ezelőtt már az Olaf leírta, a komplett vádemelési javaslattal átadta a magyar kormánynak az ügytörténetét, mondjuk az Elisz botránynak. Tehát ott
2: ezt
3: nem is kell
2: ásni. Erősíteni.
3: Igen.
2: Ezt meg tudom.
3: És ebben az esetben is 4 hónappal a kormányváltás után még mindig a szökés veszélye, a bizonyíték megsemmisítés, a tanú befolyásolás és a vagyon eltüntetése fönnáll. Mindezek abszolút megindokolnák az előzetes letartóztatást, és nem látunk semmi hasonló lépést, és ez személy szerint engem zavar.
2: Nézzük ezt az állati hulladék feldolgozós történetet, amely ugye Hódmezővásárhelyen sokaknak az orrát facsarja.
3: Így van, szó szerint.
2: Igen, így van. Ön sürgette azt, hogy az új miniszternél, az agrárminiszternél, hogy itt valami történjék. Mi ennek az esélye?
3: Bona Szabolcs első miniszteri sajtótájékoztatáját Hódmezővásárhelyen tartotta, és ott is szóvá tettem, belebeszélgetve megbeszéltük ezt, és most már a lehetőség is megvan, hiszen a Kekvákkal együtt Lázár Jánosnak a Jövő Nemzedék Földje Alapítványát is államosították. Állami kézbe került, a miniszter úrhoz tartozik az ATEV, meg lehet oldani a problémát 80 éves bűzterhelés szagártalom után, 4 évvel ezelőtt, mi tüntetéssel, aláírásgyűjtéssel és nem utolsósorban feljelentéssel elértük azt, hogy az ATF kénytelen volt egy néhány százmilliárd, 400 millió forintos beruházással megszüntetni a szakterhelést. Az elmúlt másfél évben sajnos visszatért, mert azokat a beruházásokat, ami szükséges lett volna ennek a működtetéséhez, fenntartásához, és itt 100 millióról beszélünk, vagy hasonló nagyságrendről, egy milliárdos nyereségű cég ezt nem tette meg, mert Lázár Jánosnak az alapítványába kivettek belőle 3 milliárd forintot. Az utolsó fillérig kisöpörték a pénzt.
2: Ezt tudjuk, ez bizonyított.
3: És elszüntették, így van.
2: De hogy ez Lázár Jánoshoz köthető?
3: Lázár János alapítványához került. Tehát annak a kuratórium elnöke, annak az alapítványnak, ahova az ATV-t odaadták, egyébként szerintem eleve. Szerintem ez egy bűncselekményt is kimerít, az, hogy állami vagyont odaadnak.
2: Fogalmazzunk úgy, hogy a megalapozott gyanúhoz elég lehet.
3: Így van.
2: Ugye?
3: Nos, tehát igen. Ebben az esetben egy kósal és örökérvényű szavaiból egy alapítványi vagyon az alapítványi vagyon is elvesztette közpénzjellegét. Hát ennek a 3 milliárdnak is bottal ütjük a nyomát, míg az a néhány százmilliós beruházás, ami szükséges lenne ahhoz, hogy fönntartsák a vásárhelyek számára oly fontos elviselhető levegőminőséget, azt nem tették meg.
2: Hadd evezzek más vizekre.
3: Még annyi tanulságot szeretnék ebből leszűrni. Az egyik az az, hogy a korrupció ténylegesen az embereknek az életminőségét rontja. Nem Göd, Hódműzővásárhely, mindenütt. Hát ez az egyik. A másik az, hogy ellenzékből. Sokan aggódtak, hogy egy ellenzéki polgármester majd nem kap támogatást. Lázár, Rabcsák András elődje soha nem tudták elérni azt, amit mi a Fidesz-el szemben ellenzékből elértünk, hogy akkor évekre megszüntettük a korrupció bűzét, de a bűzt Vásárhelyen.
2: Tehát nem is kaptak támogatást.
3: Gödes, így van. Viszont mondom, Göd fideszes polgármestere nem lépett fel a Gödi mérgezés ellen, mi fölléptünk a szagártalomban, és mi győztünk a Fidesz-el szemben.
2: Bár Göd polgármestere azt kommunikálta, hogy ott nincsen ilyen terhelés.
3: Meg nem is volt.
2: Ez így van. Szóval, hogy egy másik ügyben ugye egy intézményi ellátásra szoruló beteg, hogy mondjam, közveszélyének csökkentése érdekében emelte fel a szavát. Ugye ez egy nagyon sikamlós terület, mert ugye az ellátórendszer tudjuk, hogy hiányosságot mutat.
3: Szóval nagyon
2: nagyban. Igen, mit lehet tenni egy ilyen ügyben?
3: A nézőkedvéért hadd mondjam el, hogy két konkrét esetet hoztam fel példának. Az egyik egy olyan pszichiátriai beteg és szellemi fogyatékkal élő ember, aki hajléktalanként élt Vásárhely utcáin, és az ellátó rendszernek a labirintusában az ő szerintem nem példátlan problémájára nem volt megoldás, és nincs megoldás. Ugyanis azok az intézmények, ahol szellemi fogyatékosokkal foglalkoznak, azok azért nem veszik be, mert konkrét megerőszakolta a szobatársát, fölgyújtotta a szobáját, és a többi. A pszichiátriai betegekhez pedig azért nem veszik fel, mert szellemi fogyatékos. Ugyanakkor nem példátlan eset, és egy ilyen ember az utcán, gyereke közelében van, és több, ez veszélyes. És erre nem volt megoldás, a rendőrségtől a különböző ellátókig mindenhova kopogtattam, jelentkeztem, és próbáltam megoldást találni, és hivatalos megoldás nem volt. Most egy újabb ilyen eset volt, amikor a gondnokával beszéltem egy többek által panaszolt viselkedési fiatal hölgynek, és kiderült, hogy ő évek óta beadta már a Opusztaszeri, a Szentesi, a Nagymágocsi, stb. Intézménybe a pszichiátriai beteg gondozottjának az igényés, és egyszerűen azért nem vitték be, sehova nem fogadták be, mert nincs hely. De ez megint csak, tehát a közveszélyes emberek nem lehetnek szabadlábon azért, mert nincs hely az ellátórendszerben. Tehát, és az évek óta fönnálló probléma, tudják az emberek, és nyilván a lopással foglalkoztak, mert ezzel nem.
2: Egyébként üdvözölte Garancsi István marketépítő ZRT-nek a felajánlását a Paksi ügyben, ugye? Tehát azt mondja...
3: Nyilván ez egy olyan szép gesztus, amire valamiért az elmúlt években nem nagyon láttunk példát. Nevezetesen azok az emberek, akik a közpénzből irdatlan gazdagodtak, nagyon kevés jótékony lépést tettek, nagyon kevés önkéntes felajánlást tettek. A kultúrát meg kell változtatni. Hát most éppen ők járnak élen.
2: Azért visszatérnék még az Orbán Viktor személyes szereplését szolgáló céghez, ugye, amelynek Kaminski Fanni a vezetője. Ön honnan tudja azt, hogy itt jogtalanságok merültek fel? Tehát ugye itt arról van szó, hogy jogellenes kötelezettségvállalás történt, vagy verseny kizárása, valótlan teljesítés, vagy szándékos károkozás.
3: Én csak annyit mondok, hogy ha valaki hány milliárd volt ez összesen, nem is tudom, de minden esetre, tehát ilyen 4 milliárd per év volt, ha jól emlékszem ez a számla, tehát valljuk be, hogy ha valakinek a közösségi médiáját építi valaki, és nem tudom, naponta kettő Facebook posztot csinál, és egy-egy videót készít, annak nem ez a piaci ára.
2: Higgy el, hogy nagyon nehéz így kérdezni, de hát a másik oldalt képviselni kell, úgyhogy én ezt megteszem. Mit mond arra, hogy egy ilyen elszámoltatás, sürgetés ne váljon politikai bosszúvá. Tehát mi ennek a garanciája, hogy lehet ezt elkerülni?
3: Én a fogalmakat szeretném tisztázni. Tehát a politikai bosszú, lehet, hogy nem tudom rugdosni az ellenfelet a parlamentbe és fölhánytorgatni a múltját, az lehet politikai bosszúnak minősíteni. De az igazságszolgáltatás működése az nem politikai kérdés, szerkesztő úr mondta, és nem lehet ezáltal bosszú sem. Hovatartozástól függetlenül. Tehát természetesen, aki azt mondja, hogy de hát a Diákhitelközpont vagy Varga Judit, igen, ő rájuk is kell vonatkozzon az igazságszolgáltatás, de Orbán Viktorra, Lázár Jánosra, Szijjártó Péterre, Matolcsi és fiára, és a többi mindenkire kell vonatkozzon. És az, hogy Magyarországon az elmúlt 36 évben, nem csak 16 évben, nem működött ez. A 70-30-as közös lopások időszakában egyszerűen nem volt következménye a lopásnak, ennek véget kell vetni. És csak akkor lesz egy boldog, szabad, fejlődő, nyugati kultúrai ország Magyarország, hogyha látjuk azt, hogy ezek a bűncselekmények nem maradnak következmények nélkül.
2: Kedves nézőim, ez az interjú azért volt ilyen, mert Márki-Zay Péter a Korunk Delmedikó Imréje, tehát különböző témákat felvet, és gyakorlatilag most végigmentünk mindegyiken. Köszönöm,
3: hogy itt... Nem, de néhányon legalább igen. Köszönöm.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Altéri Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit, folytatjuk a Startot belpolitikával. Ugyanis döntött az Alkotmánybíróság, hatályban maradhat a 17. alkotmánymódosítás. Magyar Péter természetesen üdvözölte a helyzetet, míg Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint ezek után most már tényleg kimondható, hogy Magyarországon bárkivel bármit meg lehet csinálni, a Tisza bárkivel bármit megcsinálhat. Természetesen beszélgetünk a paksi helyzetről, az energiakrízis vagy energiaválság kezeléséről. Itt van velünk Üveges Gábor politológus a stúdióban. Jó reggelt! Köszönöm, reggelt, hogy elfogadta a meghívásunkat. Döntött az Alkotmánybíróság, meglepte a döntés?
2: Egyáltalán nem lepett meg a döntés. Igazából amivé az Alkotmánybíróságnak a szerepe az elmúlt években úgymond silányult, ha használhatom ezt a kifejezést, nem vizsgálhatta ezeket a kérdéseket tartalmilag. Igazából eljárás jogilag, eljárás rendileg vizsgálhatta, abban ugye nem talált kivetnivalót, tehát alapvetően az lett volna nagyobb csoda, hogyha ebben ellenkező döntést hoz. És nyilván itt mindenki a saját optikája szerint próbálja ezt beállítani, de mégis inkább talán arra hívja föl az ügyet, most egy kicsit félretesszük a figyelmet, hogy amivé az Alkotmánybíróságot megalkották 1990-ben, ahhoz képest az érdemi jogköre, az érdemi mérlegelési jogköre, az radikálisan csökkent. És azért ne felejtsük el, hogy ennek a csökkentésnek alapvetően az élharcos, a kezdeményezője és megalkotója, és alapvetően a jogállam és a demokráciának, a különféle védbástyáinak, a szerepének a gyengítője, az pontosan a Fidesz kormányzat volt, és a Fidesz kormányzat alatt történt, hogy az Alkotmánybíróságtól is ugye elvették azokat a jogköröket, hogy akár egy ilyen kérdést érdemben tudjon vizsgálni.
1: Igen, a saját fegyverük sült el ellenük. Ugye Magyar Péterék folyamatosan arról beszélnek, hogy minél több jogkört vissza akarnak adni, hogy itt ne ő legyen az egyedüli, vagy a Tisza párt legyen kétharmaddal is a legkomolyabb joggyakorló. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez valóban meg fog történni, vagy szóval nehéz lehet kétharmaddal úgy irányítani, hogy tényleg azokat, amik mondjuk egy kampányban ígéretekként elhangoztak, azokat megcsinálják. Milyen irányba lát erre elmozdulást?
2: Jó, érdekes jó helyzet. Érdekes helyzet, mert nehéz és könnyű is kétharmaddal bármit meghúzni. Nyilván óriási a kísértés, amikor valakinél ott van az a hatalom, és alapvetően, hát bocsánat, ne nagyon szóljanak már bele nekem, hogy éppen hogyan gyakorlom.
1: A hatalom és természete.
2: És a másik történet, hogy valaki, mondjuk valakinél ez a fajta felhatalmazás felelősséggel is párosul. És a felelősséggel is párosul, és a lózungok helyett vagy mellett tartalmilag is komolyan gondolja, hogy van egyfajta, vagy szeretne egyfajta visszatérést a rendszerváltás eszményéhez, az, hogy akkor is, ha nekem kellemetlen, legyenek olyan biztosítékok a rendszerbe, ami akár engem is korlátoz. Ehhez egy nagyfokú józanság is kell, de én azt gondolom, hogy pontosan ettől a bizalomhiányos állapottól, ettől a letért úttól szenvedett már a magyar társadalom is. Tehát szerintem a magyar kormány nem teheti meg, hogy nem nyúl ahhoz ezekhez a területekhez, és nem épít vissza olyan biztosítékokat akár a magyar jogrendszerbe, a magyar demokráciába, amire már hosszú idő óta szükség van garanciákra, és elsősorban azt kell transzparensen a társadalom felé is mutatniuk, hogy alapvetően itt az, nem ők vannak az államért, hanem alapvetően az államban értük, és ehhez viszont garanciák kellene. Kell olyan a társadalomnak olyan beépített garancia, aminél gyakorlatilag érzi azt, hogy itt nem lehetnek túlkapások, akkor is, ha valakinek mondjuk akár egy felhatalmazás túlmutat a kétharmadon.
1: És úgy látszik, hogy az emberek, a társadalom is ugyanúgy rajta tartja a kezét, vagy a szemét a politikán. Tehát itt most nem az történt, hogy megtörtént április 12-én egy választás, és utána azt mondták, hogy oké, innentől mehetnek a dolgok a maguk útján, hanem igenis, hogyha a kommentfalakat nézzük, hogyha a hírfogyasztás, vagy a parlamenti tudósítások fogyasztását nézzük, akkor látható, hogy az embereket érdekli a dolog, és nem akarják engedni, hogy esetleg máshogy alakuljanak, mint amire ők leadták a voksukat.
2: Más típusú korszak indult el, és alapvetően ahogy Magyar Péter kormányra tudott kerülni, ami a Tisza sikere mögött van, az, hogy jól tudta bekanalizálni azt a fajta sok helyről érkező elégedetlenséget, azt, hogy gyakorlatilag itt teljesen ki lett üresítve a hatalomgyakorlás, mint olyan, és tényleg az volt az emberek mindennapi megélése, hogy van egy hatalmi elit, aki teszi a dolgát, és igazából a végeken csak ehhez kell mozogni, és csak akkor tudnak előre jutni, hogyha ők bólogatnak, és nem alakítói ennek a közéletnek. És itt bizony látható volt, hogy akár egy köztársasági elnöki jelölésnél, bárhol is, ha akár csak homokszem kerül a gépezetbe, vagy egy stratégiai hiba történik, azonnal csilingel az immunrendszer, és azonnal jelzésértékű a történet. Én azt gondolom, hogy jól van ez így, ezt kell tudni jól mediálni, és ezt kell kellő bölcsességgel, kellő higgadsággal, kellő önreflexióra való képességgel kezelni, és ez nagy kihívás a jelenlegi kormányzatnak is, hogy ebből, mint ahogy a korábbi ciklusokban ne ego kérdést csináljon egy kormányzat, az, hogyha valahol túlfut, valahol esetleg hibázik, én azt gondolom, hogy egy politikus részéről nem presztízs veszteség, ha azt mondja, hogy gyerekek, itt hibáztam, és korrekció van, és nem futok tovább azon a vágányon, ami már régen kisiklott, vagy kisiklatta vonatot.
1: Beszéljünk kicsit a paksi helyzetről. Abban szerintem nincs vita, hogy a kommunikációs oldalról, ugye itt van egy szakmai rész, amin rengeteg szakember dolgozik megfeszített tempóban az elmúlt hetekben, napokban, és van a szakmai rész, amit, ahogy eddig is láttunk, Magyar Péter és a Tisza párt a kommunikációs részét azt úgy viszi, ahogy gyakorlatilag Magyar Péter berobbanása óta, tehát folyamatosak a videók, folyamatosak az értesítések, transzparensen kommunikálnak a helyzetről. Mennyire lehet mégis veszélyes a Tiszára nézve az, hogyha mondjuk ez a fenékküszöb és a bárkák teljesítménye mégsem éri el a kívánt hatást, vagy hogyha túl hosszúra nyúlik ez a helyzet, és itt majd egy gazdasági következménye van a dolognak. Történhet olyan ebben a helyzetben, ami ráig Magyar Péterre, vagy nehezíti az ő dolgát?
2: Mindenféle krízis helyzet egy nehéz helyzet mindenkori kormányzatnak, illetve lehetőség is. És ebben a helyzetben nyilván a vízügyi szakemberek ebben adekvátabb választ tudnak mondani, hogy ez mire elég, ez a rapid cselekvés, ami most történt. De ami fontos talán politikai oldalról, hogy a kormánynak a potens mi voltát emelte ki és húzta alá sokszor. Az a fajta cselekvés, az a rögtön cselekvés, amit a magyar kormány most tett, és Magyar Péter személyesen is a 0-24-es hozzáállással mindent, amit lehetett, ugye megmozgattak annak érdekében, hogy ezt most mint krízis helyzet kezeljék. És szélesen nyitották ezt a történetet, mert nem csak ennek a konkrét válsághelyzetnek a mostani megoldásáról van most ugyan szó, hanem rávilágított azért arra, és ezt is próbálták azért bemutatni, hogy itt egy kormányzásnak nem csak a pillanatnak, a mának a megnyerő, hanem rávilágított azért arra, és ezt is próbálták azért bemutatni,

0: kríziskezeléssel, Magyar Péterék azon is dolgoznak, hogy hogy lehet a jövő szempontjából olyan akár alternatív megoldásoknak a felhúzásával, erősítésével a lakosságra, vagy cégekre, vállalatokra nehezedő nyomást, vagy akár a kritikus helyzeteket, vagy ami hirtelen be tud ütni, akár szezonálisan minimalizálni ezeknek az esélyét, hogy ő gyakorlatilag elmenjen a falig abban, amilyen lehetőségei vannak.
1: Mennyiben kezeli más, hogy Magyar Péter és a Tisza az ilyen válsághelyzeteket, mint eddig Orbán Viktor és a Fidesz kezelte? Mert itt azért az, hogy a társadalomnak, vagy a cégeknek milyen felelőssége van szemben azzal, hogy itt vagyok én, és majd mindent megoldok, és tartjuk a rezsicsökkentést. Tehát azért más, hogy kommunikál, és én úgy látom, hogy más szempontokat vesz figyelembe.
0: Még nagyon rövid az idő arra, hogy egy érdemi tanulságot akár meg tudjunk ebben jeleníteni. Ennek a konkrét válsághelyzetnek a kezelése, én azt gondolom, hogy teljesen rendben volt. Dolga van egy miniszterelnöknek azzal, hogy mutassa az erőt, mutasson, tudja közvetíteni, hogy a megoldást meg fogjuk találni, elmegyünk a falig, és ABC opció is ott van a zsebünkben. Ha csak néhány évvel ezelőttre gondolunk, akár az Orbán kormányok alatt, nem aszályhelyzettel kellett szembenézni, inkább az árvizek jelentettek ugye gondot, de azt gondolom, hogy most ez a fajta irány, ez a fajta felelős gondolkodás, hogy nyissuk ki azt, hogy nem csak a ma van, hanem tényleg meg kell oldanunk hosszú távon bizonyos kérdéseket, ez a fajta gondolkodás, ennek a ablakba helyezése és ebbe a társadalomnak akként való bevonása, hogy ne csak mindig a kormányzattól várjatok segítséget, mert vannak bizony a végeken, a mindennapokban, akár csak a környezettel való szimbiózist, a környezetnek a megóvását, azoknak az értékeknek a megóvását nézzük, ebben nagyon is dolga van mind a 9,5 millió embernek Magyarországon.
1: Hogyan kezeli az ellenzék ezt a helyzetet? Ugye Magyar Péter szombatra Paksra hívta Orbán Viktor, Csemmén Zsoltot és Toroczkai Lászlót, nem jelentek meg, bár szerintem ez borítékolható volt, hogy nem fognak a szőnyek szélére állni, de mégis hogyan kezeli az ellenzék, hogyan találja a helyét ebben a helyzetben?
0: Az ellenzék április 12-e óta nem találja a helyét. Keresi a saját szerepét.
1: Senki? A Fidesz? Igen, de mondjuk Toroczkai Lászlóék?
0: Én azt gondolom, ő is keresi a saját helyét, és inkább abba a fajta légüres térbe megy be, vagy azokba úgymond a lehulló lehetőségeket próbálja így úgy amúgy megragadni, de hát a múlt hét is tele volt olyan teljesen diszonáns reakciókkal, akár csak a parlamenti fölállás, leülés kérdését, ha nézzük, ahol abszolút nem egy konzekvens magatartás, amit ők visznek, inkább ahogy eddig is azt a réteget próbálja bekanalizálni egyébként, aki éppen megmarad. Én azt látom, hogy most sokkal inkább egy ilyen durcás óvodás gyereknek az imázsa képe jelent meg akár a fideszes reakciókban is, és szerintem nagyon sokan várják a bűvkörön kívüliek, akár még a Fidesz érzelmek közül is, hogy legalább az lenne, a gyerekek mi annak idején esetleg mit nem tettünk meg, mi az, ami nálunk esetleg hiba volt, hogy ez a helyzet, ez nem Magyar Péter és a magyar kormány miatt idéződött elő. Tehát az a fajta reakció sokkal kevésbé mutat egy felelős ellenzéki attitűdöt, mint egy durcás óvodás gyereknek az attitűdjét, hozzáállását.
1: Üveges Gábor politológus, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kritikus napok elé néz Paks. Erről számolt be Magyar Péter az atomerőműnél tartott helyszíni bejárással egybekötött helyzet jelentésében. A miniszterelnök szerint egyszerre 5 munkafolyamat zajlik, és ha ezek mellé a folyó vízgyűjtő területéről megérkezik a csapadék, és megáll a jelenlegi apadás, jövő héttől tervezhetővé válik a turbinák visszakapcsolása. A Szódi Attilával beszélgetünk.
2: Aki atomenergia szakértő, korábbi kormány megbízott, ugye?
3: Kormánybiztos.
2: Kormánybiztos, bocsánat, konkrétan közigazgatási jogban most buktam meg, de nem baj.
3: Nem baj.
2: Itt van az új hűtési koncepció, amely ugye az új épülő Paks 2 esetére lenne kívánatos, legalábbis ön szerint, ami ugye eltérne ettől a megoldástól, amely miatt most a fenék küszöböt tolják, és várják 2 nap múlva a vízgyűjtő területről jövő 30-40 centis plusz vizet, ugye?
3: Nagyon komplikált helyzet van. Én azt mondom, hogy jelenleg egy ilyen lassú, néma természeti katasztrófa kellős közepén vagyunk. Ez az asszály és az a rendkívül alacsony vízhozam, ami a Dunán tapasztalható most már sok hete, nagyon komoly gondot okoz. Ez nem csak a Dunában van, egyébként látjuk, a Velencei tó kiszárad, gyakorlatilag a Balatonból hiányzik 60 cm-nyi víz, tehát tényleg az egész Kárpát-medence, sőt, tulajdonképpen egész Európa szenved ettől az asszálytól, aminek az eredménye az lett a Dunában, hogy a vízállás minden korábbinál alacsonyabb szintre ment. Ugye 2018-ban volt utoljára rekord, akkor a paksi vízmércén mínusz 97 cm-nél állt meg a vízszintcsökkenés, és most augusztus legelején mínusz 140 cm volt ez a legalacsonyabb vízállás. Tulajdonképpen ugye ez azt jelenti, hogy 43 cm-rel lett alacsonyabb a legkisebb vízállás a paksi szelvényben, ahhoz képest, ami 2018-ban volt mérhető, és már az is nagyjából 40 cm-rel ment az alá, ami korábban a legalacsonyabb vízállás volt. És most, ahogy beszélgetünk, most mínusz 130 cm-en áll a Dunapaksnál, tehát mindössze 10 cm-rel van a fölött, a szint fölött, ami a minimum volt augusztus legelején. És azért beszél arról a kormány, hogy a következő 2 nap a kritikus, mert az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a mínusz 130 cm-hez még egy néhány cm-es szintcsökkenésbe következhet, akár mínusz 136-ig is lemehetünk. Tehát nagyon meg fogjuk közelíteni azt a szintet, ahol augusztus legelején a legalacsonyabb vízszint volt, és aminél csak egyetlen egy turbina tudott már üzemben maradni. Viszont most az elmúlt 24 órában 20-30 mm-nyi csapadék hullott négyzetméterenként a Duna vízgyűjtő területének egy jelentős részén, úgyhogy arra számítunk, hogy 3-4 nap múlva megérkezik egy része annak a csapadéknak, és akkor lesz egy kicsi emelkedés, ami hát 10-20-30 cm lehet. Eközben zajlanak azok a műveletek, amelyeket látunk itt a felvételeken, ezzel a bárkával, a fenéküszöbben, de gondolom erről még egy kicsit beszélünk.
2: Természetes, ha már itt tartunk, akkor ugye 2018-ban az volt a nehézség, azt mondta, hogy októberig nem volt víz utánpótlás, tehát gyakorlatilag nagyon száraz volt az időjárás.
3: Tehát 2018-ban az történt, hogy a nyár ugyanilyen meleg volt, mint most, és akkor megdőlt nagyjából 10 cm a legkisebb vízállás rekord, igen, már a nyáron, és utána tartósan alacsony volt a vízállás, és októberben még majdnem 30 cm-rel aláment a nyári vízszintnek a vízállása.
2: És most ez meddig tarthat ez a pici emelkedés, ami azt mondja, hogy 30-40 cm-rel megemelheti a...
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Az előrejelzések egyébként a Duna vízgyűjtő területére további csapadékot mondanak, tehát elképzelhető, hogyha most megjön ez a kisebb árhullám, idézőjelben mondom az árhullámot, akkor utána augusztus végéig ez kitarthat. Tehát lehet, hogy szerencsénk lesz, és aztán augusztus végéig jók vagyunk, de a 2018-as példa azért azt mutatja, hogy ezek a nagyon száraz évek, ezek szeptember-októberben is nagy szárazságot hoznak, és klasszikusan egyébként a Dunán általában a szeptember és az október az alacsony vízállású időszak szokott lenni. Emiatt van nagyon nagy jelentősége annak, hogy ennek a fenéküszöbnek az építése megindult, és hogy ez minél hamarabb jusson el arra a szintre, hogy ténylegesen okozzon vízszint emelő hatást, mert attól tartunk, hogy a szeptember és az október az még keményebb lehet a kevés víz miatt a Dunában, mint amilyen mondjuk a július vagy az augusztus volt. Tehát simán elképzelhető lenne, hogyha most nem épülne meg ez a fenékküszöb, akkor az, akár az előbb említett mínusz 140 cm-es rekord Paksnál, az szeptember-októberben még megdőlhetne, és még ez alá, az alá mehetnénk, ami nagyon-nagyon rossz lenne, mind a létesítmény, mind pedig a villamosenergia rendszer szempontjából.
2: A mondás is átalakul, hogy a szeptemberi eső fog aranyat érni.